0: a meleg takarókat, stb. Elvették. Uh-huh. Úgyhogy nagyon akkor azon a télen a marhavagonokban nagyon sok ember utazott, és sokan meg is haltak ott útközben is.
1: Csak ugye a sok és a megpróbáltatás...
0: Csak a hidegtől, meg az éhezéstől.
1: Az éhezéstől.
0: Igen.
1: Szóval abban az időben, amikor volt ez a bizonyos egy állandóan arrébb és arrébb vitel, vagy ugye megfeledkeznek a vagonról, akkor elteltek napok úgy, hogy nem evett senki semmit, ugye?
0: Elteltek, hogy mondták, hogy mindenki főzhet valamit, és akkor kiszórtak ilyen romlott krumplit, kiszórtak, és azt meg kellett volna főzni téglák között. Rettenetes körülmények voltak, miközben nagyon hideg is volt.
1: Na de mégis akkor a felszabadulás napja amikor jött el, vagy hogy melyik
0: hónapban? Még a sokkal tovább. Hát minket elvittek, azkor újra vagoníroztak bennünket, és azt napokra nem tudom megmondani.
1: Persze.
0: Így általában, de azt tudom, hogy melyik több hónapban? Hétig újra voltunk a vagonba, és akkor azt még Ausztriába értük meg, mert a szomszédokkal barátságban voltak a főnőttek, hogy Makó elesett. Ez nekünk akkor egy érdekes volt.
1: Bemondta az osztrák német a birodalmi rádió, hogy honnan tudták, hogy...
0: Onnan, hogy a cseh szomszéd, Valeszkujék, akik sokszor adtak mindenfélét, a képzelj el, hogy nyúlhúst is megfőzve, ők nem tudták, hogy a zsidók szegények ezt nem persze, kultiválják.
1: De éjjénység idején meg lehet enni.
0: Igen, persze. Persze,
1: sőt, kötelező meg ennek.
0: Persze, igen. Ők ugye úgy ítélték akkor meg a helyzetet, hogy nem vagyunk, ezt hallottam ezt a fölnőtteknek, ezt a féle társalgását, hogy rendben van, hogy nagyon szegényes az a koszt, amit mi kapunk, de nem vagyunk éhhalál veszélyében,
1: persze, igen, igen.
0: És ennek folytán nincsen, mondták a vallás, és nagy, ott a Makónak neológ hitközség tagjai is, a ortodoxia nagy közelsége.
1: Akkor 25 emberből voltak, visszautasította a nyúlhúst.
0: Igen. Igen, legtöbbben viszont.
1: Mert mondták, hogy van más enni, ezért nem éhezünk,
0: igen,
1: és akkor
0: igen,
1: nincs
0: igen,
1: a
0: legtöbben,
1: a vallásjogi
0: igen, a
1: felmentés, vagy engedély.
0: A legtöbben visszautasították, pedig ebben a társaságban mind a neológ hitközség, kecskeméti hitközségének a tagjai voltak, a fölnőtt, mindenki.
1: Értem.
0: Sőt, már az apáink is az ő tanítványai voltak. Az édesapámat már ő anyakönyvezte.
1: Igen.
0: 1895-ben.
1: Igen. Melyik hónapban jött el a felszabadulás?
0: Májusban?
1: Májusban. Egyik reggel csak nem voltak ott az őrök?
0: Nem. Vonultak ki a németek, és lövöldöztek, és menekülő emberek. Borzalmas volt terüzésedben ezt végignézni, mert a vonatútnak a vége Terézéestet volt.
1: Értem.
0: És ott a Dresden kaszárnyába lettünk elhelyezve, de és az egy nagyon, hát tulajdonképpen most utólag, ez egy nagyon érdekes, különleges történés volt, ami akkor minden helyekről, Ausztriából, Németországból vitték oda Terézéestetbe a zsidókat, és ezek pedig egymást keresték. És képzelje azt el, hogy a kaszárnyáknak nevük volt, az a kaszárnya, amelyikben mi voltunk, az a Dresden. És ugye az egész a Terézienstadt, ez Mário Terézia katonai börtönvárosa volt, Hajdantal. És későbben is katonai börtönöknek használták, még az első világháború alatt is. És akkor oda hozták mindenünnen a maradékot, Ausztriába sok helyen, meg Németországnak a nem belső, hanem Ausztriával határos részén is dolgoztak ilyen kényszermunkás zsidók, mint amilyenek mi is voltunk, és akkor ezeket hozták Terézienstadtba, sok-sok lépésbe, külön transportokba, rettenetes kinézettel voltak, akik a különböző koncentrációs táborból megszöktve kerültek oda, úgy néztek ki, mint a, hát ugye én egy kislány, emléként, mint akik járnak, de halottak. Szörnyen, csontvázzá lefogyva.
1: Igen.
0: És fölismerhetetlenül.
1: A szemügy az teljesen ürességet nézte, bámult az, hogy ilyen...
0: Igen. Ez rettenetes látvány volt, és egyébként kaszárnyákba voltunk elhelyezve, amelyeknek ilyen nevei volt, a miénk a Dresden, kaszárnya volt, amit, és ezeket még Mária Terézia építette, ezt a börtönvárost, és állítólag mindig katonai börtönnek használták még az első világháborúban is, és

0: meggondolás nélkül megették, akkor art okozott nekik nagy, komoly bélbetegséget.
1: Legyengül szervezet, legyengül amíg szervezet, a káposztát is nehezett
0: megemészteni. Úgyhogy már csak ettől is naponta úgy hultak az emberek, hogy szemünk látára, hogy egyik nap még játszottunk a Makón szomszédos ortodox cukorkereskedőnek a gyerekeivel. Ő nem volt ott, mert ő munkaszolgálatos volt, de az anyukájuk a négy gyerekkel ott volt. Egyik nap még játszottunk velük, és a másik nap már a kórházba voltak, és meghaltak egy héten belül gyerekek. Ilyen velemkorúak, ilyenek.
1: Szóval a gyerekek is annyira, hogy gyengültek, hogy...
0: Igen.
1: Nem tifuszba haltak meg, hanem kifejezetten a nehézebb ételektől?
0: Hát nem csak attól, ugye a korábbi éhezéstől. És aztán ezt a nehezebb ételt meg nem bírták. Gondolom én most az orvos fejemmel.
1: Persze, igen. És akkor hogy volt a felszabadulás pontosan?
0: Hát a felszabadulás az úgy volt, hogy láttuk, hogy menekülnek a németek, közben lövöldöztek be, mi a Dresden nevezetű kaszárnyában voltunk, az édesanyánkkal a három gyerek, és először a férfiakról sokáig nem tudtunk, vagy két hétig, vagy még tovább, hogy mert őket is Terezenstadtban, de egész máshol helyezték el, és még föntartották azt a félelmet is a családokban, hogy esetleg ezek már nem is élnek. És ezek rémes lelkiállapotokat teremtettek. És akkor elérkezett az idő, hogy már az oroszok közel voltak, a kerítést kezdték bontani, de még mindig menekültek a németek, és lövöldöztek. De azoknak a kaszárnyában, mi a Dresden nevezetű kaszárnyában voltunk az édesanyánkkal a három gyerek, és az ő feje fölött is elment így egy, a falba így egy ilyen két ujjnyi távolsággal anyuka ott ült, és a feje fölött ment be a lövedék, igen. Igen, és hát menekültek, és dobálták, amit lehetett, és szörnyűség volt nagyon, és egyszer csak aztán megjelent az első orosz.
1: Igen. Aznap még?
0: Nem aznap. Másnap. Hát még másnap se. Napokig, azt nem tudom jól megmondani, hogy hány nap, de nem egy vagy két napig tartott.
1: Ott nem erőszakoskodtak az oroszok? Ott nem volt erőszak?
0: De aztán volt már nap, mikor felszabadultunk, féltek a lányok, és féltették őket az anyák, az apák, a nagyapák. De ugye mindig szokott mindenféle szomorú és furcsa dologba torkollani, és akkor volt a táborban ott a Terézienstádban egy nagyon idős ortodox papbácsi, és akkor ő ment ki a kis vackából, és négy vagy öt ilyen nagy fiatal lányok, azokat bújtatták ezek az idősebb nénik, bácsik, hogy mert sajnos ki voltak téve az erőszak veszélyének, ugyanúgy ők is,
1: mint bárki ahogy. Más,
0: igen.
1: És akkor csak, hogy gyorsítsuk a mindenről, már üssön még idő. Zsuzsaniék hazajöttek, úgy, ahogy tudtak.
0: Transporttal jöttünk mi haza.
1: Vonattal? Transporttal?
0: Transporttal.
1: Szervezett, transporttal. Mert hallottam a másokról, akik szintén Strasshofi deportációban voltak, hogy egy hónap volt hazajönni, mert így jöttek haza gyarok, szekérrel.
0: Jó, de mi Terézienstadtból jöttünk haza.
1: Nem akkor ezért volt a szervezetben.
0: Ez volt a Strasshofban, aki ott maradt, az, sőt, akiket nem vittek tovább Ausztriából, azok is így jöttek haza, hogy mondja. De mi kettő szervezetten
1: vittek. Rengeteg ember szabadult föl, ezért megszervezték
0: a minket szervezetten, mind szervezetten vittek, és sajnos azt is tudták, mert elárulta az egyik német tiszt, hogy meg volt fertőzve flektifusszal az ivóvíz Terézienstadtba. Ennél aljasabbat nehéz elgondolni. És valamelyik ezek közül, a tisztek közül saját életem megmentésének ellenében elárulta ezt, hogy az ivóvíz meg van fertőzve, de akkorára már sajnos nagyon sokan megbetegedtek, úgyhogy a megszabadultak között pusztított a flektifusz. Rengetegen meghaltak már a felszabadulás után emiatt. Az ivóvizet fertőzték meg a németek, mielőtt elmentek.
1: Búcsú ajándékként.
0: Igen, hát ez ennek az embertelenségi fokát nem kellett, nem lehet elég csúnya, vagy elég éles szavakkal bírálni.
1: Többet nem lehet, az előzmények fényében ez borítékolható volt, vagy hasonló aljasság.

0: Az igen.
1: És akkor Zsuzsanyék hazajöttek, Zsuzsanyék 14, 45-ben, és hip-hop vége a gimnáziumnak.
0: Ne, és akkor... Hát én akkor még az elsőt, mert a lányokat, a zsidókat nem vették föl a gimnáziumba, csak egy gimnázium volt a fiú, és a lányokat nem vették föl, tehát mi polgáriba jártunk, de az az iskola, az egy menedékhely volt. Az egy menet, az úgy bántak velünk olyan szeretettel. Képzelje el, hogy sokan voltunk, akik
1: most csak mindenki tudja, hogy te visszatetszett ugrani a háború előttre a polgáriba a felvételnél.
0: Tehát igen.
1: Én a gimnázium úgy értettem, hogy a
0: hazajövés után igen. Akkor azt igen. kellett csinálni először, hogy a különbözeti vizsgát letenni.
1: Igen.
0: A polgári és a gimnázium közötti uh-huh. különbözeti vizsgát, amire persze mi már hamarabb tanultunk, uh-huh. méghozzá a gimnáziumnak a zsidó és zsidósága miatt idő előtt nyugdíjazott Altman igazgató úrtól. Uh-huh. Mi tanultuk azokat a tandárgyakat. Mi a nővéremmel ketten, aki nálam két évvel idősebb uh-huh. volt, oda járt a Altman igazgató úr, oda járt uh-huh. a házunkhoz, mert édesapám nem akarta, hogy délután az utcára menjünk, mert jártak ilyen suhancok ustorral.
1: Ez 42-43 volt,
0: igen, amikor, 40, igen.
1: amikor a polgári ból már készültek igen, átmenni igen, a gimnáziumba.
0: Igen, ugye tudtuk, hogy igen. tovább akarunk
1: akkor,
0: tanulni.
1: Akkor egy olyan fajta hangulat alakult Miskolcban az utcán, hogy oda a zsidó gyerek ne nagyon menjen ki, mert hogy a kislányokat...
0: Olyan volt, hogy olyan hangulat, nem mondhatom, hogy az egész lakosság hangulata ilyen volt.
1: Nem, nem. Persze, elég ahhoz 10 suhanc, hogy ez meg urakodja.
0: De 10 suhancnál több igen. volt. Ezek jártak kancsukával, nem tudom, hogy tudja-e, kancsuka? Hogy ez micsoda. Nem. Az egy olyan ostor, amelyiknek ólom van a végén. Ezzel ilyenekkel jártak ottan a fő utcán, ahol például mi laktunk, uh-huh. de a úgynevezett zsidó utcában Makón ugye volt kis zsidó utca, meg nagy zsidó utca, uh-huh. a valamikori zsidó gettónak a részeiként. Igen. Ahol mi laktunk, az már nem volt a része, de határos volt vele. Uh-huh. A templom volt a neolók zsinagóga,
1: igen.
0: volt a határ, a valamikori gettó és a főtér között.
1: Uh-huh. De másokat is terrorizáltak ők, szóval lehetett hallani, hogy nem csak a zsidókra járnak így rá.
0: De ezek csak a zsidókra, ezek uh-huh. a zsidókra uh-huh. jártak rá. Ezek a zsidókra jártak rá. Azt hallottuk, és azt tudtuk, és ettől féltettek bennünket persze. a szülők nagyon nagy mértékben. A külön tanárokat duplára, vagy sokszorosra megfizették, hogy ne nekünk kelljen oda menni. A külön angolért, vagy a külön zongoráért, vagy ezért, vagy azért, hanem jöjjenek a házhoz, mert attól lehetett félni, hogy olyan ütést kapunk, ami...
1: Persze, olomostor.
0: Igen, olomvégű ostor. Jártak.
1: Borzasztó. Még a sima ostor is borzasztó, de nem
0: olyan. Ólom végű ostorral jártak az utcán, a fő utcán, igen. Uh-huh, uh-huh. Igen, úgyhogy nem és mikor már picit 5 óra volt, már nem engedtek bennünket ki, mert...
1: Uh-huh. Zsuzsa néni, ugye ezek a ugye szörnyű évek, amik akár még a német megszállás előtt voltak, vagy elbis félelmetes évek, ezek ugye megszűntek 45-tel, Zsuzsa néni át tudott menni a gimnáziumba, és akkor igen. 50-re, vagy legalábbis a újabb rendszerváltás kor, vagy előtt már egyetemre felvételizett, ugye?
0: Igen, hogyne.
1: 49-ben?
0: Én 49-ben érettségiztem, és abban az évben fölvételiztem is.
1: Szegeden.
0: Mm. És akkor már ott, itt eddig zsidó megkülönböztetés volt, aztán osztályidegen lett.
1: Uh-huh.
0: Mivel, hogy az édesapánk, ugye kereskedő
1: igen,
0: volt,
1: igen.
0: neki a textil üzlete volt a saját házába, és hát ez neki hiába mindentből kifosztották, és mindent elveszett, de akkor is azt mondták, hogy ez a burzsoázia.
1: Igen, szóval a nyilas rendszer és egyébként mindenkit megfosztotta, de akkor is
0: igen, akkor
1: úgy is szerepelt, hogy ő kereskedő.
0: Igen, nem igen, csak
1: igen.
0: ő.
1: Igen.
0: Nem csak
1: persze,
0: ő.
1: Igen.
0: Az összes zsidó, hazatért kevésnek a túlnyomó része kereskedő volt a zsidó.
1: Uh-huh. Zsuzsa néniék beszéltek arról a családi asztal körül, 45 között körül, egy frissen a háborúból visszatérve, hogy hogy elmenjenek Magyarországról?
0: Nem. Hazavárta, az édesanyám testvéreit várták haza.
1: Igen, és mit megjöttek, hát, vagy nem jöttek meg?
0: Nem jöttek meg, nem, akkor már nem lehetett sehova sem menni.
1: Tehát az a öt éve várakozás után...
0: A nagymama, az egy különleges érdekesség, a nagymamánk, aki 80 körül volt, az anyai nagymamánk, igen? Ő Bergen-Belsenbe, a legöregebb fiával és mennyével együtt de, szarvasról deportálták, uh-huh. És ő túlélte, hála Istennek. Ami egy nagyon nagy csoda volt, és amiért az egész család úgy gondolta, hogy ez egy különös isteni kegyelem, és hogy ezért a legöregebb fiú és annak a felesége, sógornő és nagynéni Juliska néni rengeteg sokat tett. És hát a fölszabadulás után a legkisebb fiú, meg az édesanyámnak a legkisebb fiú testvére, az meg az orosz fronton eltűnt. Uh-huh. Fogságba esett és eltűnt.
1: Munkaszolgálatosként.
0: Igen, igen.
1: Zsuzsanyi Szegedre járt, nem mentek el Magyarországra, mert várták nem. A családtagokat, akik nem jöttek
0: így
1: meg végül.
0: Van, igen.
1: És ugye 56-ban ugye tudjuk nagyon jól, és a statisztikák valahogy úgy néznek ki, hogy a 200 ezer elmenekült emberből 40 ezer zsidó volt.
0: Igen.
1: És hogy akkor megcsappant mi a makó zsidó közössége? Vagy akkor sem mentek el még az emberek?
0: Megcsappant, nem úgy, hogy nem maradt neológ és ortodox 10 ember. És mi pedig akkor már nem mentünk volna semmilyen képen, mert édesapánk már nem volt egészséges.
1: Illetve Zsuzsanyi is már egy éve volt a végzésig, nem? Szóval
0: igen,
1: végig, igen. 6 éves vagy 7 éves volt orvos.
0: 6 éves, igen.
1: Zsuzsanyi nem sokkal később, meg is, nem tudom, hogy a 20-as éveiben házasodott meg.
0: Igen, 29 voltam.
1: 29 évesen tetted megházasodni.
0: A férjhez mentem, a Berbilmoshoz, igen.
1: Igen.
0: Akit a Szebin oltások során ismertem meg, ő egy észmérnök volt.
1: Idefelé arról beszélgettünk. Idefelé beszélgettünk pont a Szebin oltásokról, ugye a gyermekbénulásnak a nagy beoltási hullámáról a 79-60-as években. Berbilmos neve, ugye a tudós zsidó, aki oly sok mindent talált föl, és a találmányai azok jegyezve vannak Amerikában is, és egész iparágat teremtett, amiben sok embernek van munkája. Ugye én őt nem ismerhettem, mert bár 91-ben éltem, és méghozzá már Veselény utcai iskolába jártam, zsidóiskolába jártam diákként, viszont ő 91-ben halt meg.
0: Igen.
1: Zsuzsanyi az ő emlékére versenyt, Talmud-tóra versenyt rendezett a zsinagógában egészen a 90-es évek elejétől. Volt nekem osztatársam az Anna Frankba, aki indult a versenyen, sőt nyert,
0: mindenki
1: Marosán Bence
0: nyert.
1: Például.
0: Azt akartuk, igen. Hogy mindenki nyert.
1: De igen, viszont mindenki kapott valamit.
0: Igen.
1: És ugye nem csak az emléktábla, hanem oly sok minden a zsinagógában, ami a kedves férjének lett dedikálva, az ő igen. emlékére lett állítva, vagy adományozva, hogy a neve az mindenhol engem körülvesz, és de viszont annyira sajnálom, mert olyan sokat hallottam róla szépet és jót, hogy nem láthattam, meg nem találkozhattam vele. Zsuzsanyi, ugye fogy az időnk nagyon, elbeszéltünk 50 percet. Mit tudna mondani arról a sok évtizedről, három évtizeden is többről, amit együtt tetszett tölteni.
0: A férjemről?
1: Igen.
0: Ami a legfontosabb?
1: Hát, borzasztó, hogy így 3 vagy 4 percünk van rá, de hogy
0: igen. Hogy összefoglalni? Igen, hát talán azt kellene mondanom, hogy ő egy a szakmájában teljesen eminens, nagyon, azon kívül nagyon értelmes, és ami ritkán van mellé, még nagyon szorgalmas ember volt. Azon kívül volt neki egy olyan erős istenhite, ami nagyon kevés embernek a sajátja.
1: Ő helyileg honnan származott?
0: Ő Désről származott, és az egyik nagypapa az ortodox rabbi volt.
1: És ő hol élte túl a háborút?
0: Ő munkaszolgálatos.
1: A végéig munkaszolgálatos.
0: Igen, mert hogy ő leérettségizett, és akkor az édesapja az Désen orvos volt, tüdőgyógyász, és abban az időben még nagyon-nagyon sok félig meddig, vagy teljesen gyógyult, vagy nem gyógyult TBC-s beteg volt, ők erdélyiek, désiek ott, és ezért a pulmonológia az apukájának a szakmája nagyon nagy tekintének is. Ő maga nagyon nagy tekintének örvendett a román éra alatt is. És akkor a szegény, az, és amikor átkerültek, és úgynevezett fölszabadultak, és Magyarországhoz kerültek, akkor is az első tiszti csoportot ott szállásolták el az ő házukba, és hát az ő édesapja is első világháborús katona, és mint orvos, hát orvos tiszt is volt. És a szegény, az édesanyja mindent elkövetett, hogy szerette volna fölmentetni a gyereket, és hogy, mert ő nagyon előrelátó volt, szegény, és nagyon azt mondja, hogy ő látta, hogy itt életveszély van, és, de azt nem tudta elintézni, hanem csak azt tudta az akkori katonai parancsnokkal kérésére is egyebekre tekintettel, a többek között az édesapjának az érdemeire is tekintettel, hogy ne vigyék ki Magyarországról. Hogy ennyit tudott elintézni. Azt nem, hogy fölmentsék.
1: Igen, persze.
0: De azt, hogy ne vigyék ki Magyarországról. És akkor hazajött, nem találta se az apukáját, se az anyukáját, és eljött ugye Pestre. És aztán tudta meg, mert anyukája későbben Auschwitzból egyedül hazajött, és akkor utána jött a Willinek.
1: Zsuzsa néni, nem árulok el titkot, de Zsuzsa néni megengedte jelenleg ezt a titkot,
0: persze,
1: hogy idén töltötte be a 90. életévét. A kedves férje hány éves lett volna idén?
0: Nálam 7,5
1: éve. 7 éves idősebb, igen. Ugye vegyészmérnök volt, ezt már mondtam a találmányairól, beszéltem pár szót, de mégis, Zsuzsa néni, másfél percünk van. Mi az a három találmány, vagy a két találmány, ami az legextrábbak közé tartozik, mert ugye sok minden hát, kötődik a nevéhez.
0: Persze. Hát én azt gondolom, hogy talán de nehéz eldönteni, hogy melyiket lehetne megnevezni. Talán csinált egy olyan vitamin jellegű anyagot,
1: igen,
0: amit minden gyógyszerhez hozzá lehet adalékként adni, és tulajdonképpen a négy alapvitamint tartalmazza, az A, B, C és D vitamint. És Magyarországon nem gyártják, de Amerikában gyártották már, mert itt sokféle körülmény, és főképpen az ő idő előtti halála, hát akadályozta ezt meg, de Amerikában gyártják, és azon kívül annak még az a tulajdonsága volt, hogy a rosszindulatú daganatos betegeknek, hogyha adták, akkor a sugárterápia iránti érzékenységet javította meg. Erre a célra használják még.
1: Szóval mai napig használják, ezt nem avult el, ezelőtt 80-as években, 70-es években, vagy 80-as években állt elő.
0: Igen.
1: Hát még folytatom a beszélgetést, de ez az 50 percünk lejárt, Zsuzsa néni, úgyhogy én búcsúzom a hallgatóktól, és Zsuzsa nénivel egy napon még ezt a beszélgetést folytatni fogjuk, hogy kiegészítjük azt a képet, amit a Zsuzsa néniből, azt a tudást, amit esetleg, vagy meglátást, amit ilyen élettapasztalat után esetleg javasolni, vagy tanácsolni tud nekünk az utódoknak, akik szeretnénk ezt folytatni, ezt az életutat, és csodáljuk azt a kitartást, és azt a fajta erőt, amivel az a nemzedék helyt tudott állni, és teljesített, és nem fagyott le a poszttraumától. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm lenni. A meghallgatást, és a egyáltalán is szeretetét, amit nem csak ebből az alkalomból élvezhetek.
1: A Merkava adását hallották. Viszont hallásra.
0: Viszont.
2: Merkava. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Növekedés Krisztusban. Előadó Kárpáti Petronella.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este eljött, hogy közösen átvegyük az egyik hitelvünket, amelyikről majd beszélek, hogy a hányadik, mert ez lett a 11., de nem akarok előre menni. A hitelvekről szeretnék először röviden beszélni, az Adventista Egyház hitelveiről, amit 1872-ben már elődeink lefektettek és megállapították, megfogalmazták a Biblia alapvető tanításait. Ugyanakkor elmondhatjuk azt, hogy 1980-ban, mikor elfogadták az alapvető hitelveket, akkor abban egy bevezető van, amiből szeretnék röviden idézni, és ez nagyon fontos, hogy értsük azt, ha később esetleg módosítanak vagy változtatnak a hitelveken, hogy az miért történik. Ebben a bevezetőben az áll, hogy az adventisták a Bibliát tartják hitük egyedüli alapjának, a hitelvek azt mutatják be, hogyan érti és magyarázza az egyház a Szentírás tanításait, és a megállapítások felülvizsgálata az egyháznak a legfelsőbb döntéshozó testületétől, a generálkonferenciától függ, annak az ülésétől várható, és ezért említettem ezt az idézetet, mert 2005-ben a generálkonferenciai ülésen a meglévő 27 hitelfhez még egy 28-at kapcsoltak, és ennek a címe az, hogy Növekedés Krisztusban, amit ma este fogunk átvenni. Esetleg, aki nem ismeri, annak szeretettel ajánlom ezt a kis füzetet, aminek az a címe szintén, ami a hitelnek a címe, a gyülekezet traktátjában kapható, a 24.

nyolcadikként hozzá kapcsolt hitelv külön kiadásban megjelent, mert tudjuk, hogy a 27 hitelv az egybe van kötve. Viszont azt szeretném még elmondani a hitelvel kapcsolatban, hogy miért volt erre szükség, hogy kiegészítsék. Azok, akik más világvallások hátteréről jutnak el az adventista hitre, világos bibliai útmutatást kapjanak, ez volt az egyik cél. Nagyon sok olyan ember került az adventista egyházba keresztség útján, akiknek egészen más látásuk volt, nem keresztény tradíció hátteréről jöttek. Nekünk, akik ilyen háttéren élünk, azoknak természetes, hogy és gyakorlatilag nem különös az, hogy ha meg is hallunk erről, hogy személyesen megismerjük Jézust, vagy igényeljük az ő győzelmét a bűn felett, a sátán felett, ez nekünk természetes. De azoknak az embereknek forradalmi és felszabadító gondolat azok számára, akik olyan kultúrában élnek, ahol a gonosz lelkek elleni küzdelem ma is probléma. És sajnos elég sok ilyen terület van a világon, akik a gonosz lelkek hatása alatt cselekednek. És a negyedik pont, ami ennek a hitelnek a célja volt, hogy ezt megfogalmazták, hogy a keresztény élethez hozzátartozik a rendszeres imádkozás, a Bibliának a tanulmányozása, az Isten dicsőítése, magasztalása és a szolgálat. Itt kivetítve mutatom a 27 hitelvet és a hozzá kapcsolt 28-at, és látjátok, hogy a 11. helyre helyezték be. Tehát a 11. hitelv lett, ugye 27 hitelv volt, és egy 28-at tettek hozzá, de ezt a 11. helyre helyezték, nem a 28. lett. Az Újföld volt a 27., tehát nem azután tették be, hanem a 11. helyre, és nagyon jó helyen van, mert így logikusan következik az előtte elhangzott, illetve tanult hitelvekhez kapcsolódik. Egy alapigét választottam, mielőtt erről a hitelvről beszélnénk, Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből, ezt a jól ismert Biblia szöveget, ahol Pál apostol azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem Krisztus Jézus. Egyetlen egy őszinte hívő nem mondhatja magáról azt, hogy tökéletes. Senki nem dicsekedhet azzal, hogy én már bűntelen vagyok, és már célhoz értem. Ez egy életen át tartó folyamat az emberben, hanem az a helyes magatartás, ahogy Pál megfogalmazza tovább, hogy egyet cselekszem, hogy azokat, amelyek hátam mögött vannak, azokat elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Amikor arról van szó, hogy megszületik valami, az mindig örömet jelent, a születés pillanata. Gondoljunk például arra, hogyha egy mag kicsirázik, amit a kertész elvetett, és megjelennek az első levélkék, milyen boldog akkor a kertész, mennyire tud ennek örülni. Vagy ha megszületik a kisgyermek, és felsír az első sírásával, jelzi azt a világnak, hogy új élet kezdődött el, akkor ez nagyon nagy örömet jelent a szülők számára. De gondoljunk arra, hogy mi lenne, hogyha két levélből nem lenne több, illetve elszáradna, elpusztulna az a növény, vagy ha az a kisgyermek nem növekedne, vagy még ennél rosszabb is történne, vagy nem tenné meg az első lépést. Ez milyen fájdalmat, milyen szomorúságot jelentene a szülők számára, vagy az előbbi példánál maradva a kertész számára, hogyha abból a magból nem lenne esetleg valami csodálatos növény, és nem fejlődne. Ezt a párhuzamot említve nagyon fontos, hogy azt elsőként megállapítsuk, hogy a növekedés az elválaszthatatlan az élettől. Akár a fizikai életre gondolunk, akár a magnak a növekedésére, vagy a gyermeknek a növekedésére, vagy a lelki életre. Ennélkül nincsen értelme a születésnek.
És a fizikai növekedésnél is fontos az, hogy táplálékot kapjon egy gyermek, vagy gondozzák azt a növényt, a környezetet, a gyermeknek nevelésre van szüksége, és ez nagyon lényeges. Így a lelki életben is, a lelki növekedés esetében erre keressük most a délután a választ, hogy hogyan növekedhetünk Krisztusban. Ugyanakkor egy érdekes megállapítással kell kezdenünk, hogy a keresztény élet halállal kezdődik. Egy kicsit ellentmondásos, és mégpedig két ember halálával. Az egyik Krisztus halála a kereszten, a másik pedig az én halála. És ebből következik az új élet. Mi ennek az új életnek a jellemzői? Három pontban foglaltam össze a Jézus által felkínált új élet jellemzőit, hogy szabad Sátán uralmától, a bűn kárhoztatásától, és szabad a haláltól, amely a bűnnek a zsoldja. Aki megveszi magának ezt a kis füzetet, ott részletesen elolvashatja ezeket az igéket. Én a legjellegzetesebb biblia verseket választottam ki ma estére, mert tudom, hogy kötött az idő, de ami fontos és lényeges, azokat még el fogom mondani. Nézzük meg először Krisztus halálával kapcsolatban, mit tanít a Szentírás, és mit mondhatunk el, hogy mit jelent ez számunkra. A kereszt Isten megváltási tervének a középpontja, elmondhatjuk, és a Bibliának is a legfontosabb üzenete. A Biblia aranyszövegét mindannyian kívülről tudjuk János apostol evangéliumában, a 3. fejezet 16. versében, amely úgy hangzik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a csodálatos ige azt mondja ez számunkra, hogy Isten szeretetből áldozta fel az ő egyszülött fiát, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. És éppen ezért a kereszt nélkül nem lehetne bűnbocsánatunk, nem lehetne örök életünk, és nem győzhetnénk Sátán felett. Tehát nagyon fontos számunkra, hogy ezt emlékezetben tartsuk. Elmondhatjuk azt, hogy amikor Jézus a földön járt, akkor Sátán állandóan nyomást gyakorolt rá, a születésétől kezdve végig. Azt próbálta elkövetni, kegyetlenül támadta, hogy meggyengítse őt a küldetésében, hogy meggyengítse akaratát, elbizonytalanítsa azon az úton, amelyen haladt, és hogy bizalmatlanná tegye atyával szemben. Gondoljunk arra, amikor megkísértette őt a pusztában, Jézus 40 napi böjtölése után, hogy milyen kegyetlenül támadta, vagy a Getsemáné kerti küzdelemre gondoljunk, amikor Jézus imádkozott, hogy vállalja-e vagy sem ezt a nehéz küldetést, és ott dőlt el elsőként az, hogy az embert tehát ott dőlt el véglegesen az, hogy az emberért vállalja ezt az áldozatot. De kereszten volt a végső támadása Sátánnak. Ellen White a Jézus élete című könyvben a következőt írja, hogy Sátán és az ő angyalai emberi formában voltak jelen a keresztnél, hogy végig vigyék a nagy háborút Isten ellen, remélve, hogy Krisztus leszáll a keresztről, és így nem teljesül a megváltási terv. Tehát Sátánnak ez volt a célja. Jézus a kereszten a csatát megnyerte, és az egész menny osztozott a megváltó győzelmében. Sátán legyőzetett, és tudta, hogy országa elveszett. Krisztus keresztje mit jelent számunkra? Ezt 4 pontban foglalhatjuk össze. Eszköz, amely által a bűnbocsánat lehetséges. Bizonyíték az egész világegyetem megbékélésére, ugyanakkor biztosíték, hogy a jelenben lehet győzedelmesen élni és növekedni Krisztusban, és Jézus Krisztus keresztje által lehetünk Isten gyermekei is, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, és ez Jézus Krisztus keresztje által lehetséges. És végül Krisztus keresztje bizonyosság, hogy ez a világ, amelyet Sátán ural, megtisztul a bűntől. És egy olyan ígéret van számunkra, hogy mindent Isten megújít, új eget és új földet teremt, és az első ég és az első föld elmúlnak, és minden újjá lesz. És ez a mi reménységünk.
Ezt várjuk minden nap. Ez a boldog reménységünk, hogy Jézus újra visszajön, és egy olyan országot készít, ahol nem lesz szenvedés, fájdalom, betegség, halál. Elmondhatjuk azt, hogy a mi bűneink vitték Jézust a keresztre. Olyan csodálatosan fogalmaz Pál apostol a Rómabeliekhez írt levél 5. fejezetében. A Biblia arany szövege után talán ez a másik legszebb ige, amely erről szól, hogy Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét, szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Tehát már a világ megalapítása előtt lefektetett a megváltási terv. Isten vállalta azt, hogy megmenti az embert Sátán fogságából. Ugyanakkor a bűnnek nagy ára van. Hogy is fogalmaz Péter apostol az ő levelében? Hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg a mi atyáinktól örökölt, hiába való életünkből, hanem Jézus Krisztusnak drága vérén, mint hibátlan és szeplőtlen báranyén. Ezért elmondhatjuk azt, hogy a bűn hatalmától, a bűntudattól való szabadulás csak is Krisztus drága vére által lehetséges számunkra. Ugyanakkor egy nagyon fontos ige helyet szeretnék említeni a Zsidókhoz írt levél 7. fejezetéből, ahol azt olvashatjuk, hogy Jézus halála egyszer és mindenkorra helyettesítő áldozat. Nagyon jól ismerik a Bibliát olvasó emberek azt, hogy az Ószövetségben különböző áldozatokat kellett naponta vinni, reggel is, este is, de volt az évenkénti engesztelési ünnep, amikor szintén áldozatot mutattak be, és ezekről beszélhetnénk nagy egészen hosszan, hogy a főpapoknak napról napra előbb a saját bűneikért kellett vinni áldozatot, ahogy a levél írja, azután a népért, de Jézus Krisztus áldozata egyszer és mindenkori. Az egyszer megcselekedte, maga magát megáldozta, és ezután, az ő halála után már nincsen szükség arra, hogy ezeket a ceremoniális szertartásokat megtartsuk. Krisztus halálával a templom kárpítja ketté hasadt, és ez egyúttal jelezte azt, hogy ezek az ószövetségi szertartások érvényüket veszítették, mert az igazi bárány Jézus Krisztus megöletett. Szintén Ellen White egy legkedvesebb könyvéből idéznék, ahol csodálatosan leírja Jézus életét, és azt így fogalmazza meg, hogy elítélték bűneinkért, amelyekben semmi része nem volt, hogy megigazulhassunk igazságossága által, amelyben nekünk semmi részünk nincsen. Különböző emberek gyűltek össze a kereszt körül, amikor Jézust felfeszítették, de elmondhatjuk azt, hogy volt ott mindenféle ember, volt férfi, nő, még gyermek is, voltak papok, farizeusok, szadduceusok, voltak görögök, rómaiak, nagyon sokan körbeállták és nézték az eseményeket, de a kereszt nem tett különbséget egyik között sem. Egyben mindenki ugyanaz volt, mert mindnyájan bűnösök voltak. És bűnösök vagyunk. A kereszt lábánál mindenki azonos szinten van, elmondhatjuk, mindenkit összehoz, és új testvériség, új közösség születik. A második, amiről beszélnünk kell, hogy az új embernek a haláláról, hogy meghalni az énnek, mert a keresztény élet nem születéssel kezdődik, ahogy említettem, hanem halállal. Az előbb beszéltem Jézus haláláról, röviden, most pedig az új embernek a haláláról. Pál apostol a Galata beliekhez írt levél 3. fejezetében fogalmazza ezt meg, hogy Krisztussal együtt pedig megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Ez a helyes magatartás az ember részéről, hogy ne az én éljen bennünk, hanem Jézus Krisztus, és halljon meg az új ember, a bűnös ember, és egy új életre szülessünk meg az ő kegyelme által. Egy radikális és egy teljes változásra van szükségünk, és ezt Pál apostol fogalmazza meg szintén a Korintus beliekhez írt 2. levél 5. fejezet 17. versében, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés az. És mi történik, a régiek elmúlnak, és így mi újjá lesz minden.
Újra a Jézus élete című könyvből engedjék meg, hogy idézzek, nagyon csodálatosan fogalmazza meg a szerző, hogy a keresztény élet nem a régi módosítása, vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Tehát a régi rossz természetünk kell, hogy átalakuljon. Az én és a bűn halála egy teljesen új életnek a kezdete, és ezt a változást csak a Szentlélek hatékony munkája tudja elvégezni. Isten lelke az, aki segít bennünket megváltozni. Ő az, aki állandóan figyelmeztet, szól hozzánk lelkiismeretünkön keresztül. És még az ő munkájáról fogok beszélni ma este, de tovább lépnék. Még annyit, hogy az új ember halála és feltámadása az új életre, ezzel kapcsolatosan röviden a Róma beliekhez írt levél 6. fejezetéből szeretnék idézni, ez is egy közismert bibliai vers, hogy eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba. Itt hadd álljak meg, hogy Jézus, ahogy az egyik képen látjuk, példát mutatott, amikor ő is megkeresztelkedett a keresztelő által a Jordánban, és nekünk példát adott, hogy mi is ezt tegyük, pedig ő büntelen volt, neki nem lett volna erre szüksége. Tehát eltemettetünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. A keresztség jelképesen azt mondhatjuk, hogy megnyitja az ajtót az új élet felé, és felkínál egy lehetőséget, hogy növekedjünk Krisztusban. Valahol ahhoz lehetne hasonlítani, amikor egy gyermek megszületik. De itt nem szabad megállni, növekednünk kell. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy aki elfogadja Jézus Krisztust, mint megváltóját, mesterét, urát, az teljesen más emberé lesz, de nem lesz könnyű ezen az új életben járni. Jézus az, aki mutatja nekünk az utat, hogy erre menjünk, ezen haladjunk, de mit gondolnak, miért nem lesz könnyű? Az Úr Jézus így fogalmazta meg, hogy ha valaki én utánam akar menni, vagy jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Nagyon sokan tapasztalták már azt, hogy amikor megkeresztelkedtek, mintha nehezebb lenne, mintha több probléma, több gond lenne, mert Sátán nem örül ennek. Kísért bennünket, és ott van a sarkunkban, a nyomunkban minden nap, hogy elejtsen és tönkre tegyen. De ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus sokkal hatalmasabb. Ő győzött a kereszten, és ő által lehetséges a győzelem. És ez a kereszthordozás is Jézusban könnyű. Ő erőt ad nekünk ennek viseléséhez. Nagyon klasszikusan és szépen fogalmaz Dietrich Bonhoeffer, akiről biztos többen tudják, hogy a koncentrációs táborban halt mártír halált, és az a múlt század egyik legnagyobb teológusa volt. Azt írja, hogy ha a kereszténységünk már nem komoly tanítványság, ha felhigítottuk az evangéliumot érzelmi fellángolássá, akkor a keresztet közönséges, mindennapi balsorsnak tekintjük, ami az élet egyik megpróbáltatása, csapása. Ugye, amiről az előbb beszéltünk. Amikor Krisztus hív egy embert, arra hívja, hogy halljon meg. Ez minden alkalommal az új ember halála Jézus hívására. És végül a harmadik pont, amit említeni szeretnék, az új életet élni. Tehát a Krisztusban való növekedés harmadik szempontja, az új élet. Nagyon fontos, hogy ezt az igét a szívünkbe zárjuk, amit az Efézusi Levél 2. fejezetében ír Pál apostol a 8. és 9. versben, hogy kegyelemből tartatotok meg hit által, és ez nem tőletek van, hanem az Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Ingyen kegyelemből tartatunk meg, de ne felejtsük el azt, hogy ez Isten fiának életébe került. És ez nem egyenlő az olcsó kegyelemmel. Mert sokan azt mondják, hogy elég a kegyelem. Elég az, hogy hiszek. De elfeledkeznek miről? Az engedelmességről. Igaz, hogy nem cselekedetekből,
mert azzal nem szabad, hogy kérkedjünk. De ha Jakab apostol levelét még idéznénk, hogy a hit cselekedetek nélkül nem ér semmit, az halott. Szintén Dietrich Bonhoeffer említette ezt, hosszabb az idézet ebben a könyvben, de én csak röviden utalnék erre a gondolatra, hogy az olcsó kegyelem azt jelenti, hogy beszélünk a bűnbocsánatról személyes bűnvallomás nélkül. Pál elismeri Isten kegyelmének a felsőbbségét a saját életében. És azt mondja például a korintusiaknak a levelében, az első levél 15. fejezetében, hogy Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Tehát Isten kegyelme az, ami őt, ami segítette őt, és volt egy olyan eset, amikor kérte az Úrtól, hogy vegye el azt a tövist, ami a testében van, és akkor Isten azt válaszolta neki, hogy elég néked az én kegyelmem. És az erőm, és az erőm erőtlenség által végeztetik el. Valóban Pál elmondhatta azt, hogy Isten kegyelme által tette azt, amit tett, és cselekedett az a rengeteg munka, amit a misszió munkában végzett. Most egy olyan részre szeretnék térni, ahol a Krisztusban való növekedés ismertető jeleiről beszélnék röviden. 7 ismertető jel van, és ezeket mind egyesével megtekintjük. Az egyik a lelki élet, az első, a másik, hogy élet szeretetben és egységben, a harmadik a tanulmányozó élet, itt gondolok a Biblia tanulmányozására, a negyedik az ima élet, az ötödik a gyümölcstermő élet, a hatodik a lelki harcról szól, a nagy küzdelemről, aminek részesei vagyunk naponta, és végül a hetedik az Istent imádó, bizonságtevő, reményteljes élet. Nézzük az elsőt, a lelki életet, ami a Krisztusban való növekedésnek az ismertető jele. Itt egy biblia szöveget szeretnék újra említeni, ami jól ismert. János evangéliumában a 3. fejezetben olvasunk arról, amikor Nikodémus, a zsidóknak főembere, elment Jézushoz egy éjjel, és beszélgetett vele. És akkor Jézus a következőket mondta neki, hogy ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Tehát a Szentlélek megújító erejére van szükségünk. Nem elég csak víztől újjászületnünk, tehát hogy megkeresztelkedni. Nagyon fontos az, hogy a Szentlélek ereje megújítson, mert enélkül a keresztény élet el sem képzelhető és el sem kezdődhet. És éppen ezért néhány bibliai idézetre gondolok, amely erre utal, hogy a Szentlélek Istennek milyen fontos szerepe van a lelki növekedésben, hiszen az Úr Jézus, amikor erről a földről eltávozott, akkor a tanítványoknak a búcsú beszédében, János evangélium a 14., 15., 16. fejezetében említi azt, hogy elküldi maga helyett a vigasztalót, az igazságnak a lelkét, aki majd megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ajánlom, aki nem ismeri ezeket a fejezeteket a Bibliából, hogy olvassa el. Nagyon fontos kijelentések vannak. A Szentlélek Isten az, aki elvezérel minket minden igazságra. De én még hozzá szeretném kapcsolni újra Pál apostoltól 2 igét. Az egyik a római levél, Róma beliekhez írt levél 8. fejezetében van, a 14. versben, a másik ugyanebben a fejezetben, a 26. versben. Ugye, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, és az egyik legcsodálatosabb ige szöveg, amit a 26. versben olvashatunk, hogy a lélek segítségünkre van, ami erőtlenségünkben esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. És ez rendkívüli csodálatos, nem tudom, hogy erre szoktunk-e gondolni, hogy a Szentlélek Isten az, aki mindig segít bennünket, és az erőtlenségünkben is esedezik érettünk. Ugyanakkor ebben a fejezetben olvashatunk arról is, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, és akik nem tesz szerint járnak, hanem lélek szerint. Majd a 11. vers ebben a fejezetben, ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket,
az ő ti bennetek lakozó lelke által. A Jézus élete című könyvben azt írja Ellen White, hogy amikor Isten lelke uralja a szívet, akkor átformálja az életet. Mert mi történik? A bűnös gondolatok eltűnnek. Szeretet, alázat, békesség veszi át a harag, az irigység és a viszály helyét. Bár mindig engednénk Isten lelke munkájának. És mindig tapasztalnánk ezt, hogy a szeretet, az alázat, a békesség lakozna a mi szívünkben, az irigység, a harag, a visszáj helyett. Sajnos Sátán azokat az embereket, akinek esetleg rossz természete van, könnyen el tudja ejteni, és néha haragba kerülünk, haragudunk, bár azt mondja Pál szintén, hogy a ti haragotok ne menjen le a nappal, és ne adjunk helyet neki. Az áldás akkor jön, írja tovább Ellen White, amikor a lélek hitáltal átadja magát Istennek. Ez az erő, amelyet emberi szem nem láthat, egy új lény teremt Isten képmására. Azt is le kell szögeznünk, hogy a világban élünk, itt kell élnünk, ez a lakóhelyünk, ez a missziónknak a területe is, küzdőtere. De nem a világhoz tartozunk. Azt mondja az Úr Jézus az ő főpapi imájában, így imádkozik, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát nem kell elmenni egy lakatlan szigetre, nem kell elmenni remetének, hanem itt a világban élve, az emberek között, úgy, ahogy ő is tette, amikor a földön járt, szolgálni az emberekért, tanítani őket a jóra, a szépre, a nemesre, de ne a világ szokása szerint éljünk, ne a világnak az erkölcsét kövessük, ne a világ gondolkodása szerint. Ugyanakkor arról se feledkezzünk meg, hogy állampolgárságunk és reménységünk az eljövendő világban van. Mi itt élünk ezen a földön, de a mennynek az állampolgárai vagyunk. És egy olyan reménység éltet bennünket, hogy Jézus hamarosan visszajön, mert a mi országunk a mennyekben van, írja Pál apostol a Filippi beléjekezét levélben, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Akikben Isten lelke lakik, azok visszautasítják a test cselekedeteit. 17-et sorol fel Pál apostol, és még ennél több is van, mert úgy fejezi be ezt a mondatát a Galata beléjekezét levél 5. fejezetben, hogy az ezekhez hasonlók. Tehát ilyenekből kiemelnék például házasságtörés, tisztátalanság, varázslás, bálványimádás, versengés, ellenségeskedés, gyűlölködés, harag, és így tovább, irigység, gyilkosság, részegség. Ezek nem kedvesek Isten előtt. Akikben Isten lelke lakik, újra hadd mondjam, azok visszautasítják a test cselekedeteit. És ennek az igének a folytatása, a Galata beléjekezét levél 5. fejezet 22. verse, amelyben felsorolja az apostol azt, hogy amit ez a 17 vagy ennél több rossz tulajdonság, ami tönkretesz, ami elveszít bennünket, ezek helyett nekünk a lélek gyümölcsét kell teremni. És ez csak 9, de sokkal többet ér. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. És úgy fejezi be ezt a mondatot, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. És ezek a gyümölcsök, amelyeket Isten lelke által tudunk megteremni az életünkben, a szeretetből indulnak, és azért áll az első helyen. Mert aki szeretni tud, ebből következik a többi. Tulajdonképpen egy gyümölcs van, nem is 9, csak a szeretet, és abból következik, hogy tudok békességes lenni, tudok türelmes lenni, tudok szíves lenni, jóságos, szerint. A második pont, amit említhetnénk, hogy mi a jellemzője Krisztusban való növekedésnek, élet szeretetben és egységben. A keresztény élet ismertető jele a megbékélés, ami a megrontott kapcsolatok a gyógyítását jelenti, mert gyakorlatilag a bűn az, ami tönkretette ezeket a kapcsolatokat. Tönkrement az Isten és az ember közötti kapcsolat, ezért mondja Ézsaiás a proféta azt az 59. fejezetben, hogy a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, de tönkrement az ember és ember közötti kapcsolat is a bűn miatt,
És a bűn az emberiséget, mondhatjuk azt, hogy darabokra törte. Faji, nemi, nemzetiségi, színbeli, kasztbeli különbségek, és itt tovább sorolhatnánk, de az evangélium által új rend keletkezik. Nagyon szépen fogalmaz újra Pál, hogy Isten minket magával megbékéltetett Krisztus Jézus által. És a megbékélésből egy új, megváltozott közösség jön létre, amelyet az egység jellemez. És elmondhatjuk azt, hogy nincsen keresztény növekedés a szeretet és az egység nélkül. Ez nagyon fontos, és hozzátartozik. És ahol ezek uralkodnak, ott minden fal, amely megosztja az embereket, le fog omlani. Erről ír gyakorlatilag újra Pál az Efézusi levélben. A keresztény növekedés lényege az egymás iránti szeretet, a Krisztusi szeretet. Jézus egy új parancsolatot adott nekünk, hogy egymást szeressük, amint, és úgy szeressük egymást, amint én szerettelek titeket, mondja, úgy szeressétek ti is egymást. De gyakorlatilag nem új ez a parancs. Nagyon is régi. Csak a tárgya új. Hogy egymást úgy szeressük, ahogy ő szeretett bennünket. Az irgalmas samaritánus példázatában bemutatta azt, hogy mit jelent ez a szeretet, hogy fele barátunk minden ember, akinek segítségére van szüksége, akit az ellenség megtámadott és tönkretett, és mindenki, aki érzi, hogy szüksége van a segítségre, mi forduljunk oda, és segítsünk rajta, és szánjuk meg. A harmadik szempont a tanulmányozó élet, a Biblia olvasása. Ahogy a fizikai élethez szükséges az étel, és alapvetően fontos a növekedéshez, hiszen akkor nem fejlődne egy gyermek sem, és csak a beteg ember nem kívánja az ételt, nem eszik, nincsen étvágya. Ugyanígy a lelki élethez is szükséges, hogy valamivel táplálkozzunk. És mi ez a táplálék, amit magunkhoz vehetünk? Állandó kapcsolat Istennel, az ima által, igényének tanulmányozása, a ima élet gyakorlása által. Az Úr Jézus ezen a téren is példát adott nékünk, mert amikor Sátán őt megkísértette, amire az előbb már beszéltem, hogy a 40 napi éhezés után oda ment hozzá, és őt próbálta legyőzni és megkísérteni, akkor Jézusnak mindig az volt a szava, hogy az igével válaszolt. És ezt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Tehát Isten szava az, ami segít megkülönböztetni minket a helyest, a helytelentől, és ezt teszi az igét a lelki növekedés pótolhatatlan eszközévé. Ugyanakkor elmondhatjuk azt, amit a Timóteushoz írt második levélben olvasunk, hogy ez az írás, a Szentírás Istentől ihletett, és ez hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ezekről a Biblia versekről külön-külön sokat lehetne beszélni, de erre most nincsen idő. Viszont elmondhatjuk azt az érdekes tapasztalatot és szomorú tapasztalatot, hogy a Bibliával kapcsolatos forrásanyag rendkívüli sok, és rendelkezésünkre áll különböző fordításokban a Szentírás. Vannak tanulmányok, vannak magyarázatok, lexikonok, és ennek ellenére, hogy ilyen bőséges Biblia programok, interneten rengeteg anyag van fent a Bibliával kapcsolatban. Ennek ellenére, hogy ilyen bőséges anyag áll rendelkezésünkre, mégsem ismeri jól a Szentírást korunk embere. És ennek is megvan az oka. Sátán mindent elkövet, hogy ne legyen időnk az ige olvasására és tanulmányozására. Valósággal, látom mosolyognak, oda láncol bennünket a tévé képernyője elé, vagy a számítógép képernyője elé, és ezzel töltjük az időnk nagy részét, vagy olyan könyveket olvasunk, ami nem építő és nem hasznos, és van, akiben nem is él a vágyakozás a Biblia olvasása iránt, mert megrontották a lelki étvágyukat, mivel olyan dolgokat fogyasztanak, idézőjelben, ami tönkretette ízlésüket. És mindig meg kell válogatnunk, hogy mit nézünk, mit olvasunk, mert
ha valaki kezébe vesz egy izgalmas regényt, nem biztos, hogy utána élvezni fogja a Bibliát, amikor olvasni, mert sokkal érdekesebb.

levegő, ami életben tart, és ezáltal erőt nyerünk, és segít a lelki küzdelmünkben, harcunkban. Pál apostol azt tanácsolja, hogy minden időben, az Efézusi Levél 6. fejezetben, minden időben a lélek által, vigyázván, minden álhatatossággal, könyörgéssel, minden szentekért, tehát még egymásért is imádkozzunk. Az ima állandó közösség a mindenhatóval, oxigén a léleknek, aminélkül a lélek elgyengül és meghal. Úgy írja Ellen White az Apostolok története című könyvében, hogy az ima a menny elrendelt eszköze, hogy a bűn ellen sikeresen küzdjünk és keresztényi jellemet fejleszünk. Nekem a legkedvesebb idézeteim közé tartozik az, amit a Jézushoz vezető út című könyvben találtam. Az ima kiváltságunk, ezt a fejezetet mindenkinek ajánlom esti olvasmányként. Szívünket feltárni Istennek, mint mennyei atyánknak ez az ima, ami nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel Istenhez. Lehetetlen, hogy lelkünk fejlődjék, ugye itt is a növekedésről van szó, ha az imát elhanyagoljuk. Minden reggel első dolgotok legyen, azt tanácsolja, hogy magatokat Istennek felajánljátok, és nincsen idő, nincsen hely, amely alkalmatlan lenne arra, hogy imádkozzunk. Akár utazás közben, bárhol vagyunk, munka közben, felemelhetjük szavunkat Istenhez, és kérhetjük az ő vezetését és segítségét. És én megtapasztaltam, hogy nagyon áldásos az, hogyha ő hozzá fordulunk, és őróla gondolkodunk. Az 5. pont a gyümölcstermő élet. Ugye, ha elvetünk egy magot, és abból lesz valamilyen növény, és nem terem gyümölcsöt, akkor mit ér? Gyümölcseiről ismeritek meg őket, mondja Jézus. A gyümölcstermés és az engedelmesség, a lelki növekedés alapvetően fontos eleme. És azzal fejezhetjük ki leginkább a mi szeretetünket és hálánkat Isten iránt, amit teremtünk, alkotunk és megváltunk iránt, hogy engedelmeskedünk neki, és megtartjuk az ő parancsolatait. Ugyanakkor Jézus azt tanácsolja, ez is egy nagyon szép példa, a szőlővesző és a szőlőtőnek a példája János Evangélium a 15. fejezetében, hogy maradjatok én bennem is, én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem terem gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, úgy aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. És itt van egy rendkívüli mondat, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez azt mutatja, hogy Krisztus segítségére van állandóan szükségünk. Krisztustól elszakadva, mi hiába leszünk annak az erőnek, aminek a segítségével a kísértésnek ellenállhatunk. Találtam a Jézushoz vezető út című könyvben egy másik idézetet, az nincs ebben a könyvecskében benne, tehát nem csak azokat az idézeteket használtam fel, ami ebben a kiadványban található. Azt írja Ellen White, hogy a kegyelemben való növekedésünk a Krisztussal való kapcsolatunktól függ. Csak ha napról napra, sőt, ha óráról órára közösségünk van vele, ha ő benne maradunk, növekedhetünk kegyelemben. Mindent oda kell adnotok, azt mondja. A szívet, az akaratot, a szolgálatot, a saját életeket is, hogy parancsait mindenben teljesíthessétek. Ezt többszörösen szeretném aláhúzni. Ha növekedni akarunk Krisztusban, mindent oda kell adni. Hasonlóképpen kell vennetek mindent, Krisztust, mint az áldások összességét, hogy szívetekben maradjon és segítőtök legyen. A 6. a lelki harc, a nagy küzdelem, aminek a részesei vagyunk, és ez valóságos. Jól ismerjük azt az igét, amit Péter apostol úgy fogalmazott meg, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár keresvén kitelnyeljen, és ezért józanok legyünk, vigyázzunk, mert nem tudjuk, hogy mikor fog támadni, és nekünk nem testvér ellen, nem egymás ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelmességek, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének, világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen. A növekedéshez vezető út, tehát tele van az ördögnek a csapdáival, és Pál apostolnak van egy csodálatos biblia szakasza az ő könyvében, az Efézusi Levél 6. fejezetnek a 2. felében, ahol felsorolja
azt, hogy mit kell tegyünk, hogyan kell védekezni, hogyan kell küzdeni a

0: gonosz ellen. Azt mondja, hogy vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Mert itt támadó és védekező fegyverekről egyaránt beszél, és a kemény küzdelmek árán érhetjük csak el a győzelmet, olvashatjuk az Apostolok története című könyvben, és sohasem tudjuk, hogy milyen harc vár ránk holnap, amíg életünk tart, nincs megállás, nincs olyan magaslat, erre utaltam az elején, amelyre feljutva elmondhatjuk, hogy teljesen célhoz értem. Tehát nem mondom már, hogy tökéletes vagyok, csak igyekezem. Isten nem hagyott bennünket magunkra, Jézus segítségével biztosította a győzelmet, és olyan kár, hogy már nincs több időm, hogy ezt mind elmondjuk, és ezekről részleteiben beszéljek, de felsorolnám, melyek azok a fegyverek, amelyeket rendelkezésünkre adott Isten. Az ő fegyvereivel harcolhatunk a gonosz ellen, hogy övezzük körül a derekunkat az igaz lelkűséggel, ami nem más, mint a szavahihetőség, a megbízhatóság. És Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor azt a kifejezést használja, ami itt található ebben a versben. Utána azt mondja, hogy övezzük, tehát, hogy az igazságnak a melvasát is vegyük fel, az meg a megigazulás, a hitáltali megigazulás kifejezése áll az eredeti szövegben. Hát azt jelenti, hogy ez védi a mi szívünket, mert Sátán szeretné a mi szívünket is megtámadni, a mi érzésvilágunkat, de sarúzzuk fel lábainkat a békesség evangéliumának készségével. A békességre nagyon nagy szükség van, hiszen az minden értelmet felülhalad, és Isten ezáltal is védi a mi szívünket és gondolatainkat. Szükség van a hit pajzsára, amely az egész testünket védi a Sátán támadásaitól, mérgezett tüzes nyilaitól. Az üdvösség sisakja. Mit gondoltok, ez mit jelent? Azt, hogy én állandóan arra gondolok, hogy Jézus engem megváltott, és nekem itt bizonyosságom van, és ő eljön értem. És ez védi a mi gondolatainkat, az üdvösség sisakja, védi meg gondolatainkat a gonosz támadásától. A léleknek a kardja, Istennek beszéde, és minden imádsággal és könyörgéssel a legutolsó, a legfontosabb fegyver az ima, minden időben a lélek által. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy Isten angyalai részt vesznek a megváltási tervben, és segítenek minket a küzdelmünkben. Ugye azt olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, hogy az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban, és az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, hogy kiszabadítsa őket. És végül a hetedik pontot szeretném említeni, az Istent imádó, bizonságtevő és reményteljes élet, ami a Krisztusban való növekedésnek az ismertető jele. Tehát a keresztény növekedés az nem egy légüres térben történik, hanem a megváltottak közösségében. Milyen jó lenne, ha mi gyülekezetünk is így lenne tele, minden egyes pad és minden egyes szék. A közösségben és a személyes kapcsolatokban növekszünk lelkileg. Minél jobban növekszünk Isten imádatában és a közösségben, annál inkább igyekszünk majd szolgálni és bizonságot tenni az embereknek, mert a nagyságnak a titka a szolgálatban rejlik. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki nagy akar lenni, akkor legyen a ti szolgátok. És ő ezt bemutatta, hogy mit jelent ez számunkra, és ő is szolgálni jött erre a földre. A keresztény élet az soha nem az én körül forog, ezt ne feledjük el. Mindig a másokért végzett szolgálatban és bizonságtevésben nyilvánul meg, hiszen Jézusnak a misszió parancsa is erről szól, hogy mi menjünk és tanítsuk az embereket, tegyük tanítványokká mindazokat, akikkel találkozunk, és ő velünk lesz a világ végezetéig, és segít ebben a munkában. Vigyük el azt a jó hírt, azt az örömhírt, hogy a körülöttünk élőknek, hogy mindenki megismerje Isten üdvözítő, megmentő kegyelmét. Ugyanakkor ne feledkezzünk el arról, hogy szent életet éljünk. Mert a Krisztusban való növekedés azt is jelenti, hogy naponta reménységben élek, és várom Jézus eljövetelét. Növekedés Krisztusban hitev, összefoglalva, hangsúlyozza Jézus győzelmét, a gonosz erők felett, és a Szentlélek jelenlétét a hívők életében. És ennek a feltételei a naponkénti imádság, a Biblia tanulmányozása, az Isten dicsőítése és a misszió munka. Szeretnék egy verset én is a végén idézni. Az elején hallottunk egy túrmezei verset, aminek az volt a csattanója, hogy növekedjünk, növünk Krisztusban, a hitben, a szeretetben és a kegyelemben. Ez a vers egy nagyon érdekes megközelítése, hogy mit jelent a növekedésnek. Lehet lefele is nőni, és mindjárt kiderül, hogy hogyan. Ki is mondta? Juliska néni. Szeretett házi kiskörünk, melyik fehér hajú lakója? Mi már csak lefelé növünk. Tréfába bújtatott lemondás, vagy nem is az? Boldog titok. Valami, amit egyre jobban és sürgetőbben áhítok. Minden nap csak lefelé nőni, kisebbé lenni szüntelen, hogy Krisztus növekedjék bennem, mindenben, minden ő legyen. Ő dicsérje minden lehelet, őt áldja minden szívverés, így nőni lefelé, van ennél boldogítóbb növekedés? Ez legyen a mi drága titkunk, aranymosolyú örömünk, hogy ő lesz bennünk mind nagyobbá, és mi már csak lefelé növünk. Növekedés Krisztusban. Nem új, eddig nem vallott bibliai igazságot tár fel előttünk, hanem segíti a keresztény növekedés helyes megértését. És ne feledjük el ezt a csodálatos igét, amit az Efézusi Levél 5. fejezetében olvashatunk, hogy beszélgetvén egymás között zsoltárokban, dicséretekben, lelkiénekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Szabó Sándor, magányomban kiáltottam hozzá. Magányomban kiáltottam hozzá. Egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam, hol vagy? Ő csendben válaszolta, itt vagyok. Hallottam, hív, mégsem mentem arra. Az ő fénye másfelé ragyog. Aztán, amikor mindent elvesztettem, ő csendben így szólt hozzám, itt vagyok. Itt volt velem, és én mégsem láttam. Szólt hozzám, és én nem figyeltem rá. Azt hittem, már sosem látom többé, de újra szólt, nem hallgatott soká. Magányomban kiáltottam hozzá, egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam, ó, hol vagy? Ő újra így szólt hozzám, itt vagyok. Elindultam, s lassan botladoztam. Elestem, megütöttem magam. Fájdalmamban kiáltottam, kérlek, magányos vagyok, ments meg, Uram! Kísértések jöttek minden percben, s a bűn, mint egy nagy kő nyomta lelkemet. Hívott az Úr, s csendben így feleltem. Bűnös vagyok, Uram, nem lehet. De újra szólt, jöjj hát, gyere bátran, tudom, sok bűn nyomja lelkedet, hidd el, Isten mégis szeret téged, mint szerető atya a gyermeket. A Golgotán felállított kereszt áldozata te bűneidért. Hidd el, hogy Isten úgy szeretett téged, érted ontott annyi drága vért. Gondolkoztam, tényleg így van? Értem. Értem ontott annyi drága vért? Isten tényleg úgy szeretett engem, hogy fiát adta gyarló lelkemért? Miért szeretett? Miért? Nem volt oka, feltétel nélkül szeretett. Megmentett, s ezért adtam neki bűntől sebzett fáradt szívemet. Hát megtaláltam, megvan, mit kerestem. Az ő fénye én rám is ragyog. Jézus meghalt értünk a kereszten, onnan szól most hozzád, itt vagyok.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Beszélgető társam, Végné Pozsgai Olga így fogalmaz. Istenben való hite fix viszonyítási pontot jelent, még a kételyei idején is. Olgát 5 gyermekkel megáldott, evangélikus-katolikus családjuk harmonikus működéséről, kelenföldi evangélikus gyülekezete életében betöltött szerepéről és tanári tapasztalatairól is kérdezzük. Műsorunk második felében a feltámadásról beszélgetünk Győri Gábor Dáviddal, a Híd magazin főszerkesztőjével.

0: Lélekhangoló műsorunkban vendégünk Végné Posgai Olga lesz, aki tanárnő, és amikor levelezni kezdtünk, akkor kispályás egyháztagként titulálta magát. Ezért kérdeznélek erről először, hogy mit értettél ez alatt, és miért írtad ezt?
1: Azért írtam ezt, hogy kispályás egyháztag, mert hogy ez számomra a hétköznapi egyszerű keresztény embernek a szinonimája, csak egy más megfogalmazásban. Nincsenek nagy egyházi pozícióim, beosztásaim, hanem tényleg egyszerű hétköznapi keresztényként élem a mindennapjaimat a munkámban, a családomban, és hát amerre járok.
0: Én azt gondolom, hogy az egyház nagy részt ilyen hétköznapi keresztényekből áll, és pontosan a hétköznapi kereszténység megélése az maga a keresztény élet és Krisztus egyházát ilyen emberek képviselik.
1: Igen, szerintem az egyháznak a nagy része ilyen hétköznapi keresztényekből áll, és ez egy borzasztó fontos dolog, mert hát, hogy ezekből az építőhővekből áll össze maga az egyház. És ettől van jelen az egyház sok helyen, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben, legkülönbözőbb pályákon, legkülönbözőbb területein az életnek vannak keresztények, akik ott megélik a maguk kereszténységét. És ennek nem kell nagy szavakban történnie, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy a keresztény hit megélése leginkább azt jelenti, hogy a nekünk adatott szeretetet megéljük. És akkor, hogy ennek aktuálisan mi a formája, az ott úgyis eldől, hogy mi az, amiben ez megjelenik. De hogy azt hiszem, hogy erre kell nekünk a hangsúlyt tenni ezekben a dolgokban. Mert valamikor szóval is, meg nyilvánvalóan bizonyságtétellel is képviseli az ember a neki adatott kegyelmet, de valamikor egyszerűen csak nagyon egyszerű cselekedetekkel, szavak nélkül működik ez.
0: Mit jelent számodra most a gyülekezeted?
1: Sokat jelent számomra, mert ott vannak a gyökereim, evangélikus gyökereim. Most más módon vagyok jelen a gyülekezetemben, mint évekkel ezelőtt, mert hogy nagyon sok szolgálatot végeztem az életem során a gyülekezetemben, gyerekmunkában, ifjúsági munkában. 30 éven keresztül voltam presbitere is a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek. A legutóbbi választásokkor akkor nem jelöltettem magamat, ez így megérett bennem akkor, hogy most akkor továbbadom ezt a lehetőséget a fiatalabb generációnak, meg egyáltalán, hogy most itt nekem ez így helyes, hogyha ezt félreteszem. És most leginkább a töltekezés helyeként tekintek rá, és most aztán tényleg ilyen csendes egyháztagként alkalmakra járok, és persze a régi kedves közösségi tagokkal jóban vagyok továbbra is, de hogy most azt gondolom, hogy egy olyan szakasza van az életemnek, amikor inkább egy kicsit a csendességnek van szerepe. Aztán majd, hogy ebből merre megyek tovább, meg hogy mikor alakul ez másképp, az majd kialakul.
0: Mi zajlik le benned, ami miatt visszahúzottál egy picit az aktivitásoktól a gyülekezetedben, és hogy egy ilyen szakaszról beszélsz az életedben?
1: Ez egy komplex dolog, sok minden tartozik ide. Egyrészt a munkám kapcsán ott erősebb az elköteleződésem sok mindenben. Vannak családi okai is, egyrészt fel is nőttek a gyerekek. Az is egy másik helyzet, a harmadik része pedig az, hogy a férjem 2 évvel ezelőtt elhunyt. Nyilván, hogy ez is más perspektívát hoz, de önmagában nem ettől vonulok vissza, hogy ő most már nincsen ott velünk. Hanem összességében én azt gondolom, hogy olyan szakaszba érkezett az életem, és persze ezek ilyen külső események, amik benne vannak ebben a helyzetben, hogy most egy ilyen csendesebb szakaszban tartok.
0: A gyülekezeti testvéreid, vagy ismerősök, barátok hogyan álltak melletted félred elvesztésekkor?
1: Nagyon komolyan egyébként, nagyon sok mindenben kapcsolatot tartottak velünk, meg érdeklődtek, meg sok mindenben segítettek.
0: És akkor ez a csend, ez jól esik, tehát nem érzed magányosnak magad? Persze az 5 felnőtt gyereketek ott van.
1: Nem érzem így magányosnak magamat. Nem, ez tényleg csak annyi, hogy azt érzem, hogy most a jelenlegi életemben persze van egy csomó kapcsolatom, amiket élek is. Ugyanakkor van egy másik belső vetülete, hogy akkor most sokkal inkább a mindennapoknak a hordozása az, ami a szemem előtt van. Egyrészt a magam életem meg Isten kapcsolata szempontjából, másrészt meg azok a történetek, aminek ilyen részesévé váltam, meg részese vagyok. Ott a jelenben kell megtalálni azokat a pontokat, ahol fogódzók vannak. Tudom azt, hogy most egy ilyen csendesebb belső szakaszom van, de ez jól is van így.

0: A ti életetek a férjeddel úgy alakult, hogy ráadásul nem is egy felekezetnek az egyház tagjai voltatok, hanem ő katolikus volt. Hogyan alakult a kapcsolatotok?
1: Két felekezethez tartoztunk házasságunk szempontjából. Azért ez egy kicsit szövevényesebb történet, mert az én családomban az evangélikus-katolikus kapcsolatoknak már több generációs hagyománya van. Nagymamám volt az első, aki katolikus létére feleségül ment egy evangélikus fiatalemberhez. Ez akkoriban az 1900-as évek elején problémát jelentett, és mindenféle megszorítások voltak ennek a következményei. Édesanyám, aki evangélikus volt, feleségül ment egy katolikus fiatalemberhez, és ennek következtében minket, a gyerekeket meg kellett keresztelni katolikusnak, de minket nem neveltek vallásosan a szüleink. Ők se voltak vallásgyakorlók, aztán az a Jóistennek a külön munkája volt, hogy végül is ebben utat találtam, meg találkozhattam vele. És akkor az egy következő lépés, hogy ugye a harmadik generációban is megjelenik ez az evangélikus-katolikus házasság, sőt, az egyik lányunk, aki már férjhez ment, ő szintén ökumenikus házasságban él, mert a lányunk az evangélikus, és a férje pedig katolikus. Én azt gondolom, hogy ez is része valamilyen módon Isten működésének közöttünk, mert azt hiszem, hogy az ökumenikus házasság a Jóistennek az egyik legklasszabb ötlete arra, hogy az egyház szakadást megszüntesse, mert a házasságon belül vagy szeretjük egymást, vagy nem, de ha nem, akkor nem működik. És ez egy ilyen nagyon egyszerű történet ilyen szempontból.
0: Hogyan csiszolódtatok össze akkor, vagy hogy egyeztettétek ezt a kétféle hitmegélést, vagy vallásgyakorlást?
1: Az egy nagyon jó történet. Hát sokat beszélgettünk nyilván, de azt is el kell mesélnem ebben a történetben, hogy egyrészt nekem az életem során az iskolában elég sok katolikus barátom volt, tehát így volt tudomásom arról, hogy mi zajlik, meg unokatestvéreim voltak, akik katolikusok voltak, tehát így látókörömben volt hívő katolikus ember. A férjemet, András pedig egy barátja elhívta a Kelenföldi Zenekarba zenélni, és akkor igaziból ő meg így belelátotta evangélikus gyakorlatba is, és tulajdonképpen mi ott Kelenföldön ismertük meg egymást, és akkor utána, amikor már komolyabban tekintettünk egymásra, akkor igaziból nagyon sokat beszélgettünk erről. Az nagyon fontos volt mind a kettőnk számára, hogy nem akarjuk a másikat áttéríteni, hanem sokkal inkább egy nyitást szerettünk volna megfogalmazni, hogy egyrészt a másikat elfogadjuk, a másiknak a gyakorlatát, és hogy a hétköznapokban ezt úgy éltük meg, hogy jártunk mind a két felekezetnek az alkalmaira, és hát a gyerekeinket is ebben a szellemiségben neveltük aztán, nemenként kereszteltettük a gyerekeinket, és akkor nekik is természetes volt az, hogy hol mi történik, de azért a saját vallási identitását mindegyik megőrizhette, meg gyakorolhatta, és ebből nem volt sose így feszültség.

0: Vendégünk a Lélekhangoló evangélikus műsorban Végné Posgai Olga tanárnő.
1: A férjem része volt a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek is, járt ő katolikus közösségbe is ezzel együtt.
2: Úgy volt, hogy a kezdetekkor ő nem tartozott katolikus közösségbe, tehát a egyházi közösségi életünket azt Kelenföldön éltük, és aztán az életünk egy későbbi pontján következett el az, amikor becsatlakoztunk egy katolikus kis közösségbe is, és akkor oda jártunk együtt. Én eljárok ebbe a kis közösségbe a mai napig is, mert hogy tényleg egy testvéri kapcsolat alakult ki ezzel a kis társasággal is, és jó velük is lenni. Ilyen értelemben így két laki a történet, de ezt meg az élet hozta így.
1: Még több testvér.
2: Igen.
1: Számodra mikor vált fontossá, hogy evangélikus vagy, hiszen azt mondod, hogy a családoddal nem tartoztatok így a templomba járók közé?
2: Azért a Jóisten sok apró mozzanatot belecsempészett az én élettörténetembe, ami aztán egyszer eljutott arra pontra, arra felismerésre, hogy ő létezik, meg hogy ő szeret engem. Pici mozzanatok, meg ugye ezek mindig ilyen kis apróságok. Azért nehéz róluk mesélni, mert másnak igaziból sokat nem mond egy mozzanat, hogy az ember meglát valamit, vagy elgondolkodik valamin. Inkább a gyümölcse érdekes ezeknek a dolgoknak mindig, hogy ez végül is eljutott. Tehát, hogy mondjuk az apai nagyszülénél láttam, hogy ők vallásgyakorló emberek, meg ott az unokatestvéreim gyakorolták a katolikus hitüket. Így ezzel képben voltam. Aztán volt egy barátnőm, aki katolikus volt, és akkor ő elvitt engem a katolikus hittanra magával. Aztán egyszer később az anyukámnak valamiért eszébe jutott, hogy hát ő evangélikus, és akkor konfirmálnom kéne. És akkor elvitt a kelenföldi gyülekezetbe, és ott beiratott. És akkor konfirmáltam, amiről szintén vannak szép lelkiélményeim. És aztán ott a kelenföldi ifjúságba kapcsolódtam be, ami akkor volt a klasszikus nagy ifjúság, és igaziból ott ért engem nagyon-nagyon sok olyan lelki hatása, ami aztán elvezetett a felismerésre, a nagy megtérésre, vagy egyáltalán annak a tudatosulására, hogy Isten személyesen törődik velem is, meg Isten szeret engem személyesen. Ez a fordulópont az tulajdonképpen azt jelentette, hogy attól kezdve ez egy viszonyítási pont. Annak előtte ez nem létezett, tehát hogy persze találkoztam szép dolgokkal ezzel azzal, de az a mozzanat, amikor erre így ráébredtem, attól kezdve ez egy viszonyítási pont volt. Akkor is, amikor jól működtek a dolgok, és amikor úgy olyan szépen harmonikusan zajlott a hitéletem, és akkor is, amikor mondjuk megéltem hídvéli válságokat, kétségeket, nehézségeket, egyebeket.
1: Ez alatt azt érted, hogy egy bizonyosság, ami nem múlik el soha, akkor sem, hogyha mást érzel?
2: Ez egy izgalmas kérdés, mert persze, hogyha az ember mélységes kétségbe esik, akkor a bizonyosság érzete elmúlik. De azért az emberben ott van, hogy hát valahol van ez a viszonyítási pontom, ami idáig jól működött, miért nem működik ez most is jól, hogy is van ez az egész történet. És aztán egy idő után megtapasztalja az ember, hogy oké, akkor visszacsatolnak, mert visszaemel az Isten ebbe a viszonyba, visszasegít engem. És akkor azt is megtapasztalja az ember, hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez az a kegyelem, amivel ő visszaemel engem az ő vele való harmonikus kapcsolatba. Tehát nem az én erőfeszítésemen múlik, hogy visszatalálok-e egy kétséges és kérdőjeles időszakomból, hanem egyértelműen azon múlik, hogy akkor ő egy kicsit hagy engem ott szenvedni, meg főni a levemben, és akkor utána egyszer csak azt mondja, na jó, akkor most figyelj csak, azért mégiscsak itt vagyok akkor is, hogyha úgy képzelted, hogy mégsem.
1: Azt mondod, hogy voltak ilyen sötétebb, alagútban megtett időszakok, vagy hitbeli kétségeid, akkor ezt, vagy utólag, hogyan értékelted, hogy ez jó volt, vagy miért tette ezt veled?
2: Amikor mondjuk válságba kerül valaki, és akkor jön a nagy kérdés, hogy hát miért engedi ezt Isten, meg hogy engedheti meg ezt Isten? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon izgalmas kérdés, mert hogy egyfelől benne van az, hogy megpróbáljuk ilyenkor számon kérni az Istent, hogy hát eddig jó volt, és azt mondtad, hogy szeretsz engem, meg én is igyekeztem jól csinálni, amennyire csak lehet, és akkor most mi van? A másik, amit gondolok, hogy az ember ilyenkor egy kicsit megpróbálja azt az Isten képét megoltalmazni, vagy megpróbálunk a Jóistennek felmentést adni egy ilyen helyzetben, és akkor, hogyha az ember meg tudja ezt magyarázni, miért engedte meg Isten azt, hogy ez történjen, akkor úgy szeretünk megnyugodni. De ennek van egy teljesen más olvasata is, hogy az Isten többet szeretne magából megmutatni, mint ami a jelenlegi Isten képünk. Hogyha mondjuk a hitoktatást veszem, vagy a gyerekeknek a hitbeli fejlődését veszem példának, akkor ugye van egy gyermeki hit, és egy gyerek biblia órán egyszerűbben mesélünk el történeteket, felnőtt fejjel sokkal inkább a mélyére látunk a történeteknek, és hogy Istennek az a szándéka, hogy mi őt egyre inkább megismerjük, és nem akar minket benne hagyni abban a gyermeki Istenképben, amiben vagyunk, részben azért, hogy ne egy képhez ragaszkodjunk, mert hogy ő egy valaki, akivel személyes kapcsolat van, és egyre inkább meg akarja magát ismertetni velünk, egyre inkább az ő teljessége felé, a teljességének a megismerése felé akar minket vezetni. És igaziból a hogy engedheti meg Isten kérdést, ebből a perspektívából nézve egész más eredményekre jut az ember, és leginkább arra érezhet késztetést, hogy nyisson ebbe az irányba, hogy próbáljon meg, és persze ez nem mindig könnyű, próbáljon meg bizalommal lenni az Isten irányába, hogy az Isten, ha most egy másik arcát, a szigorú arcát, vagy a nem hallgatlak meg arcát mutatja meg nekem, az is ő, az engem szerető Isten, és hogy akkor ez mit jelent a mi kapcsolatunkban, hogy ő ilyen is.
1: Igen, elgondolkodható, amit mondasz, tehát helye van a hitünkben annak, hogy Isten cselekedjen velünk, vagy megtegyen, megengedjen az mi életünkben olyasmit is, amit nem nézünk jó szemmel, vagy nem értünk.

0: 5 gyereketek született. Mit gondoltatok arról, hogy hogyan történik egy gyerek hitbeli nevelése? Ti tettetek valamit különösen ezért, vagy volt valami koncepciótok együtt a férjeddel?
1: Alapjáraton azt gondoltuk, hogy együtt éljük meg. Tehát, hogy amikor mi mentünk vasárnap a templomba, akkor őket is elvittük, és aztán nekik, mikor már olyanok, akkorok voltak, volt gyerekbibliakör. Igaziból csak annyi volt, hogy nyilván együtt csináltuk ezeket a dolgokat, és különösebben nagyon-nagyon extra dolgokat nem találtunk föl szerintem.
0: És mennyire fontos most számukra akkor a hitük?
1: Ott vannak a hídben, hál' Istennek. Tehát, hogy nem távolodtak el tőle, hál' Istennek, és ez szintén egy nagyon nagy ajándék. Mindenki úgy megtalálgatja a saját útját, meg megkeresgeti a saját útját ebben, de hogy ez így rendben is van.
0: Gyerekekkel foglalkozol a hétköznapjaidban, mert tanítasz.
1: Egy gimnáziumban tanítok, egy 8 év folyamos gimnáziumban, és nyelveket tanítok, meg etikát tanítok nekik. Osztályfőnök is vagyok, úgyhogy sokrétű ez a feladat.
0: Egy világi iskolába vezetett az utad. Keresztény tanárnőként nem kerestél utat esetleg evangélikus iskolába, vagy másmilyen felekezeti iskolába?
1: Hogy kerültem ide? Hát én, amikor az egyetemet elvégeztem, akkor én nem éreztem úgy, hogy el szeretnék menni iskolába tanítani, mert hogy olyan sok helyen láttam a gyakorlataim során, hogy csapat kiégett ember ott ül, és rengeteg ilyen intrikát láttam egyebet, és úgy éreztem, hogy én nekem jó a gyerekekkel, azzal nincsen semmi gondom, meg a tanítás az rendben van, de hogy nem éreztem magamban azt a lelkesedést, hogy egy ilyen nehéz közegbe menjek el dolgozni, és hát tulajdonképpen nagyon váratlan dolog történt, a Jóisten nyúlt bele itt ebbe a történetbe egészen egyértelműen, mert hogy egyik este, amikor nem voltam otthon, és ez egy fontos dolog, akkor fölhívott az egyik egyetemi tanárom, hogy nem volna kedvem Békásmegyeren a Veres Péter gimnáziumban tanítani. Na, én az életben nem is hallottam erről, az iskoláról. Az anyukám vette föl a telefont, és ő nagy izgalommal adta át nekem az üzenetet, hogy egy egyetemi tanárom keresett ilyen kérdésre. Na mondom, akkor itt valamit válaszolni is kell majd másnap erre a kérdésre. Tudom azt, hogy ha én akkor este otthon lettem volna, akkor biztos, hogy elmondom neki, hogy nekem milyen ellenérzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy elmenjek iskolába tanítani. Viszont volt egy napom, és akkor viszont azt gondoltam, hogy ha most ezt a kérdést a Jóisten elém tette, akkor erről komolyan kell elgondolkodni. És óriási ötletem támadt testére, hogy megmondom ennek a tanárnőmnek, hogy elmegyek vele megnézni ezt az iskolát, és utána lesz alapom azt mondani, hogy nem szeretnék idejönni. Na, itt tévesztettem. Már abban, hogy oda mentem, és utána nem úgy jöttem el, mert hogy nagyon szimpatikus volt az egész épület maga, a légkör, meg amit ott tapasztaltam ezen az elbeszélgetésen az akkori igazgatóval, és akkor odáig eljutottam magam, hogy jó, akkor erre a helyre beadom a pályázatomat, de sehova máshova. Hát fölvettek, és hát azóta is a helyemen vagyok ebben a történetben, hál' Istennek. Ezen múlt, és nem azon, hogy most én itten mit kerestem, és mit nem kerestem, hanem úgy gondolom, hogy akkor ezen a helyen vagyok itthon most a tanításban.
0: Sok gyerek jött és ment ki a kezed alól azóta, tehát te milyennek látod, ez a klasszikus kérdés, milyennek látod a gyerekeket anno és most, mennyiben változtak, vagy a te hozzáállásodban mit kellett változtatni esetleg a változó világ miatt?
1: 1988-ba kerültem oda, úgyhogy már történelmi időket írunk. Az akkor indult 2 évvel korábban ez az iskola, tehát akkor még egy teljesen no-name hely volt. És hogyha különbséget kell tennem, nekem az első ilyen nagy váltás élményem, hogy nagyon helyes gyerekek voltak, vittem az érdekes feladatokat, sose volt fegyelmezési problémám. Pedig kaptam egy olyan osztályt, akit úgy kaptam meg, hogy na, ők már 2 angoltanárt elfogyasztottak, kell nekik a friss hús, ez voltam én. De hogy semmi gondunk nem volt, mert megtaláltam a hangot velük, és remekül működött a dolog. És születtek a gyerekeim, akkor kihagytam valamennyi évet, és mikor visszamentem ugyanebből az iskolába, akkor eljött a pillanat, hogy a fegyelemmel is jobban kellett foglalkoznom. Egyszerűen attól, hogy már akkor elkezdődött az, hogy sokkal nyughatatlanabbá vált a világ, és ez a gyerekeken is lecsapódott. 2000-es évek elején mentem akkor vissza, és akkor ott azt át kellett gondolnom ezt a történetet. De nem lettek gengszterek, nem erről van szó, csak egyszerűen annak előtte elegendő volt, hogy vittem kreatív érdekes feladatot, leültünk, csináltunk, és most ez egy kicsikét már nem volt elegendő, tehát másképp kellett ezt fölépíteni, ezt a dolgot, de úgy nagyjából sikerült. Ez a nyughatatlanság, ez csak fokozódik azóta, de ez nem iskola függő, ez abszolút generáció függő, tehát már egy egészen más típusú generáció van jelen ilyen szempontból.
0: Te mit látsz reménykeltőnek mégis az ő tekintetükben?
1: Én azt gondolom, hogy abban a szempontból, hogy ugyanolyan fogékonyak a szeretetre és az emberségre, abból a szempontból nincsen különbség. Tehát, hogyha sikerül ezt a hangot megtalálni, akkor működik a történet. Ez az alapja a dolgoknak.

0: Lélekhangoló.
1: Mennyire ragaszkodsz a tanítványaidhoz, vagy mennyire nehéz őket elengedni, amikor érettségiző osztályod van például? Mindig vagy osztályfőnök is?
2: Igen, igen. De ők még sokáig lesznek is. Hát ez nyilván mindig egy veszteség, de azért az ember tudja azt is, hogy ez jó értelemben az életnek a rendje. Vannak, akikkel marad is kapcsolat. Van olyan tanítványom, akinek a gyerekét is taníthattam már. Vannak, akikkel nem marad kapcsolat. Vannak, akikkel úgy marad kapcsolat, hogy van nálunk rendszeresen öreg diák találkozó, és akkor visszajárogatnak. De van, akivel aztán soha többet nem találkozik az ember, és akkor őket úgy bocsátjuk el. De erről mindig eszembe jut a kedves matek tanárom, aki mindig azt mondta, hogy az a végzős diák, aki nagyon sokat visszajár, az bizonyára nem találta meg a helyét az életben. Ilyen értelemben szoktam annak örülni, hogyha valaki nem nagyon jár vissza, aki nem azt érzem, hogy ő most visszajár és még itt akar maradni, hanem aki megtalálta magát és abból eljön látogatóba, az teljesen jó, de hogyha ott akarna maradni még, akkor az valami egészen mást jelentene szerintem. Nyilván ezt meg kell tanulni őket így elengedni, meg ezen a kis szakaszon vagyunk mondjuk így együtt 4 évet, 8 évet, ez a közös része az életünknek.
1: Az 5 felnőtté váló gyereked elengedése mennyire viselt meg ennek fényében, amikor saját lábukra álltak? Persze ezt jó látni, én is tudom a saját életemből, de azért fájdalmas az is.
2: Vannak vicces élményeim ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk a legkisebb lányom megszerezte a jogosítványt, és beültem mellé, és akkor hirtelen végighasított bennem, hogy nemrég én tologattam a babakocsiban, most ő vezeti az autót, hogy is van ez a történet? Van, akikkel egy fedél alatt lakunk továbbra is, de hogy nyilván el kell tudni engedni őket a maguk életére. És erre meg kell érni belül, meg ezeknek meg kell érlelődni ezeknek a helyzeteknek. Ezek a folyamatában vagyunk benne. Mert hogy ki kicsit már tovább tart ezen az úton, ki még csak keveset tettet meg így a teljes önállósulás útján. Ez igaziból inkább azt hozza, hogy a kapcsolati rendszerünk, vagy a kapcsolatunk átalakul egy picikét. Nem úgy tudunk egymásnak a mindennapi dolgairól, de azért kapcsolatban vagyunk, meg megtaláljuk egymást, meg hát azért figyelünk egymásra.
1: Van számodra egy olyan ige, ami különösen bátorít ezekre is tekintettel, amikről beszélgettünk, vagy ami eszedbe jut?
2: Hát ha nem is konkrétan ezek kapcsán, de hogyha most egy olyan igére kérdezel rá, hogy mi az ige, ami így az eltelt időszakban kiemelkedett számomra. Sok minden van persze, meg sok kedves történetem is van a Bibliából, de például a nyári időszakban fogalmazódott meg bennem igaziból, hogy az egyik leg-leg fontosabb ige az Új Szövetségben, az a János leveléből való, egy fél mondat, az, hogy mert ő előbb szeretett minket. És hogy igaziból ezen alapszik minden. És hogy ez mennyire fontos, és hogy ezt mennyire fontos tudatosítani, és mennyire fontos nem elfelejteni. Azt gondolom, ez egy kulcsmondata az evangéliumnak, és ezt nem is annyira szoktuk hangsúlyozni, mert a János 3.16-ot mindenki fújni szokta, meg van egy csomó ige, amit fújni szoktunk is, az olyan csendesen megfújik ott a levelekben, de ez azért egy nagyon fontos félmondat.
1: Ezt is János írta, és neki Isten szeretete az egyik fő témája.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Ami téged is tart meg a gyerekeidet, és vezet téged a tanári pályádon is tovább, és ezt is kívánjuk neked.
2: Köszönöm szépen.
3: Egy evangélikus-katolikus vegyes házasságban különös harmóniában élni és felnevelni 5 gyermeket nagy áldás. Hasonlóképpen áldás a gyülekezeti közösségben való szolgálat, de a csendes részvétel is. Végné Posgai Olga tanárnő Istenben gyökerező életének, munkájának megéléseiről beszélt nekünk.
4: Ez itt a Lélekhangoló.
5: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
6: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
7: Önök továbbra is a Lélekhangoló
6: evangélikus műsort hallják.
7: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Mit változtat a feltámadás ténye az életünkön? Kié a mennyország? Honnan tudjuk, hogy igaz-e, hogy Jézus Krisztus feltámadt? Megjelent a Híd című evangélikus missziói magazin, amely fókuszába a feltámadást állítja.
1: Győri Gábor Dáviddal beszélgetek, aki a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztője. Miben más ez a Híd magazin, ami most a kezünkbe került, és mi volt a cél a megújításával?
0: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és igen, valóban ez adja az apropóját a beszélgetésünknek, hogy megjelent az új Híd magazin 2026-ban először. Az idők változása mindenképpen indokoltá tette, hogy egy nagyobb változtatást eszközöljünk, és ez részben formai, kicsit sikkesebb, vastagabb formával jelenik meg a magazin. Évente nem négyszer, hanem csak kétszer viszont. A tartalmát nem módosítottuk mindenestül az eddigiekhez képest. A magazin első fele az egy fókusztémát jár körül. Arra igyekeztünk, hogy az a tartalmi és műfaji sokszínűség, ami eddig is megvolt, az olyan letisztultabb, jobban átlátható formában jelenjen meg. Ilyen rovat csoportokat alakítottunk ki. Ég és Föld a címe például az első ilyen cikkcsokornak, amiben a témának a, mondhatjuk úgy, hogy teológiai és hétköznapi találkozásaiból hozunk cikkeket. Magvetés, ami egy kicsit az ilyen tanítói cikkek, tehát hogy mit tanít a Biblia, az Ószövetség, az Újszövetség, az egyháztörténet a témáról. A megosztás rovatban olvashatunk olyan személyes történeteket, interjúkat vagy vallomásokat, amelyek ezt ilyen szubjektív oldalról közelítik meg valahogy. Az elmélyülés csokor segít abban, hogy egy kicsit úgy megálljunk, lelassítsunk. Aztán van egy blogszemlénk, van egy mozaik nevű rész, kicsit már a könnyedebb témákhoz érünk vissza, tehát ez a körüljárása a nagy fókusz témának az így valósul meg. És aztán a második fele az pedig az élővíz címet viseli továbbra is a magazinnak, és itt továbbra is helye van a különböző missziói munkaágak, tudósításainak, írásainak, és vannak itt olyan már az elmúlt időben formálódó rovatok, amelyek személyekhez kötődnek, és azt gondolom, hogy sajátos karaktert képviselnek. Ilyen a Bibliai Logika című rovatunk, Jorsics Attila, ennek a gazdája, aki a különböző ilyen bibliai igazságokat szeretné röviden, közérthetően megvilágítani. Deák László rovata a Nem bizonytalan a cél címet kapta, ő szívesen foglalkozik sporttal, és hoz gyakran ilyen sportos példákat az ige hirdetéseiben is, és egy nagyon érdekes rovat szerintem, ami pedig a magazin címére reflektál, ez a Hidak rovat, amit egy olyan most már nyugdíjas lelkész kollégám vezet, Veperdi Zoltán, aki a lelkész lét előtt hídépítő mérnök volt, segít ezt a hídépítést a való életben és a lelki szellemi életben egymásra reflektáltatni, egymáshoz közel hozni. Ilyen kis rovatokkal is színesítettük ezt a magazint most.
1: Ez a magazin a fókuszába a feltámadást állította. Kicsit elvontnak tűnik a téma, és nem is könnyű róla beszélni. Egyáltalán a halál és a halálon túli valóság, mindennek a láthatatlan, de mégis csak érezhető jelei, az ember számára nagyrészt titokban lévő terület. Mégis miért akartok erről beszélni a magazinban, és hogyan lehet beszélni a feltámadásról?
0: A feltámadás nagyon fontos teológiai üzenetet hordoz, és ugyanakkor meg a hétköznapi életünkben is megjelenik. Használjuk szófordulatként is az, hogy valaki haló poraiból feltámad, tehát hogy valami nagy fordulat történik az életében. Ugyanakkor a keresztény élet szempontjából én azt gondolom, hogy megkerülhetetlen központi fogalom. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ezen áll vagy bukik a keresztény hitünk, és az, hogy hogyan élünk keresztényként a világban. És sokat beszélünk erről is, hogy merre tart a világ, amiben élünk, mik a kilátások. A feltámadás témája az erre is reflektál, én azt gondolom.
1: Pál apostol már az ő idejében is találkozott olyan kétségekkel, amelyekre válaszolva írt a korintusbelieknek, mert már akkor is voltak, akik nem hittek benne, hogy Krisztus feltámadt. Most egy rövid idézetet olvasok föl az ő leveléből. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt egy kicsit visszacsatolnék arra, hogy a világban zajló negatív folyamatokat és problémákat mondjuk megoldja-e az Istenben való hit, vagy segít-e ebben Isten, és akkor ki vagyunk-e segítve, ha mondjuk meg lehetne állítani a klímaváltozást, vagy visszafordítható lehetne emberi kapcsolatokban, társadalmakban, akárhol a pusztulás, vagy a halál, megtörténne a feltámadás. Hogyha ebben az életben reménykedünk ebben, akkor ez elég lenne nekünk? Pár szerint talán nem.
0: Azt látjuk, figyelve, hogy a Biblia milyen kérdésekre reflektál, hogy a régi korok emberei nagyon hasonlítottak hozzánk. És Pál apostol ilyen hozzánk hasonló embereknek írja a maga leveleit, és amit ő ott megfogalmaz, hogy tulajdonképpen a legszánalomra méltóbb ember az, aki keresztényként hisz, de úgy gondolja, hogy ennek nincsen igazából hatása a földi élet keretein túl. Hanem ez itt befolyásolja az életünket, kicsit talán úgy, hogy aztán Marx és társaim megfogalmazták, hogy a vallás az egy ilyen ópium, ami ilyen fájdalomcsillapítóként ott van, kicsit elviselhetőbb ez az élet, és Pál tulajdonképpen ugyanezt fogalmazza meg, hogy vannak, akik így gondolkodnak, hogy hát Jézus lehet, hogy föltámadt, lehet, hogy nem, de mondjuk tegyük fel, hogy föltámadt, de mi itt a földi keretek között kell, hogy ezzel valamit kezdjünk. Azt mondja, hogy így az egésznek nem sok értelme van, nem is áll össze a kép. Mert a Jézus feltámadásának a lényege az, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, mélyebbre ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál. Hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia. Ennek a fényében élhetjük az életünket. És akkor ez visszahat az egész életünkre, befolyásolja azt, hogy aztán milyen döntéseket fogunk hozni a földi keretek között.
1: Miért arra mutat rá itt Pál, hogy ha Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, mert még bűneitekben vagytok. Kit tart a Biblia halottnak ilyen szempontból, és élőnek?
0: Igen, ez egy nagyon fontos kérdéskör, és Pál erről elég sokat beszél egy másik levelében is, az Efezusi levélben, de tulajdonképpen ez a Biblia központi tanítása a halálról, meg a bűnről. A bűn az nem azt jelenti, hogy valami rosszat teszünk, a halál meg nem egyszerűen azt fejezi ki, hogy testileg meghalunk, hanem ezeknek sokkal mélyebb jelentése van. A bűn az, ami Istentől elválaszt minket, elszakít minket, az élet forrásától, és nem enged visszatérni, és ennek a következménye az, hogy aztán utána helytelen döntéseket hozunk, rosszat teszünk, és esetleg büntetőjogi szempontból is bűnössé válunk, de ezek már csak következmények. A halál pedig az az állapot, amiben benne vagyunk Istentől elszakadva. Ugye gyakran használt példa lehet az elektromos berendezéseknek a példája, amelyek akkor működnek, ha az áramforrásra kapcsoljuk őket. Nyilvánvaló, hogyha kihúzom a konnektorba az elektromos berendezést, az vagy azonnal megszűnik működni, vagy hogyha van egy akkumulátor, akkor egy ideig elműködget, de egy idő után megszűnik működni, és meghal a gép, ugye? Na most ilyen a Bibliának a gondolata is a halálról. Ez nem egyszerűen a testi halál, hanem az Istentől, az életforrásától való elszakadtságnak az állapota, ami ebbe fog beletorkolni. Most még visz minket a lendület, testileg úgy tűnik, hogy érünk, de közben lehet, hogy lelkileg, szellemileg halottak vagyunk. És Pál apostol erről beszél, itt a korintusi levélben is, meg máshol is, az efezusi levélben is például ezt mondja, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát, hogy föl lettetek támasztva, életre lettetek keltve, pedig halottak voltatok. Itt nem ilyen sorozatos halálból való visszahozásról beszél, hanem egy lelki, szellemi halálról, és az Istenhez térésről, meg úgy, mint feltámadásról.

0: a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, benne Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész a vendégünk.
1: Jézus halálával kapcsolatban újra meg újra felmerülnek a kérdések, biztosan úgy zajlott-e, vagy tetsz halott volt, és akkor mégis tovább élt, és azért jelent meg újra, stb. Sokféle elmélet merült fel itt az évezredek során is. Hogyan oldódnak meg ezek az emberben, hogyan lehet a kérdéseinkre mégis válaszokat keresni, hogyha nem könnyű elhinnünk, hogy ő élt, meghalt és feltámadt, és most is él.
2: Jézus feltámadását illetően a saját korában ugyanúgy megvolt a szkepszis, a hitetlenség és a hit meg a bizonyítékok, mint ma. Néhány évtized eltelt már akkor Jézus halála és feltámadása után, de Pál apostol hivatkozik arra a meglehetősen nagy számú érő tanúra, akiket meg lehet kérdezni. És a leírások, amik a Bibliában szerepelnek, azok egyébként elég jól körüljárják ezt a kérdést. És egyébként nyilván az új és a legújabb korban is felvetődött, hogy hát ez valószínűleg csak valami mese, és egyébként megcáfolható, és ennek voltak és vannak kutatói. Két ilyen példát mondanék, akiknek az élete közben megváltozott. Az egyik bizonyos Louise Wallace, aki a Ben Hur című regénynek az írója, azzal a szándékkal állt neki egy nagy kutató munkának a maga korában, kora tudományosságának igénybevételével, hogy cáfolja végre egyszer is mindenkor ezt az egész Jézus mesét. És arra jutott a végén, hogy megírta a Ben Hur című könyvet, ami tulajdonképpen egy bizonyságtétel a Jézus történetről. Mert addig kutatott, amíg ő maga tulajdonképpen találkozott az élő Jézussal. Egy nagyon hasonló

0: óratlanul, őszintén és alaposan utána jár ennek a történetnek, azok nem tudják elkerülni, hogy ne legyenek megérintve általa. És tulajdonképpen ez a legnagyobb bizonyítéka a feltámadásnak, hogy azok, akik így keresnek, kutatnak, azok találkoznak lélekben a feltámadott Jézussal, és elkezd teljesen átalakulni, megváltozni az életük. Nyilván ez a hitnek a dimenziója, de rá kell döbbennünk arra, hogy számtalan olyan területe van az életnek, ami nem, vagy csak nagyon kevéssé vizsgálható, mérhető természettudományos módszerekkel mégsem tagadható el a léte, a lelkünk, az érzéseink, az érzelmeink. Szóval ez így van valahogy a hittel is, és a feltámadás bizonyítékaival is, hogy ezek elkezdik formálni az ember életét, és ez ma is így van, ma is így működik. Ma is így lesz találkozás a feltámadottal is az élő Jézussal.
1: Amennyiben megfogható és tapinthatóvá válhat Jézus feltámadásának a ténye a benne hívők életében, ez miben jelentkezik?
0: Tulajdonképpen arról van szó, amiről eddig is beszéltünk, hogy megváltozik az élet perspektívája. Tehát kinyílik egy nagy távlat. Mások lesznek az igazodási pontok. És erről is beszél egyébként Pál az Efezusi Levél második fejezetében, mert azt mondja, hogy ahogy egykor éltetek, e világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez. Ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát, hogy van az emberben egy igazodás. És azt mondja az efezusiakról, hogy ti is olyanok voltatok, mint általában az emberek, hogy igazodtatok e világnak a lelkéhez. Titeket is ugyanazok a dolgok motiváltak, hajtottak. De ez megváltozott. Tehát a halott cselekedetekből így lett élet a ti életetekben, és ez az egész életeteket átírta. Sokszor, sokféleképpen éljük át azt, hogy ha tudtuk volna, hogy ez vagy az lesz, vagy így vagy úgy alakul az életünkben, akkor máshogy cselekedtünk, vagy nem cselekedtünk volna. Ha tudom, hogy ebből ez lesz, akkor nem teszek bele annyi energiát. Vagy éppen, hogyha tudom, hogy milyen lehetőségek vannak, de kár, hogy nem tudtam, mert akkor megtehettem volna ezt, vagy azt. Nem sokkal a budapesti BL döntő után beszélgetünk, valami híroldalon találkoztam a hírrel, hogy hányan hány millió forintot nyertek sportfogadáson, mert sok-sok hónappal ezelőtt jól megtippelték, hogy a különböző ligákban mi lesz a végeredmény, és ki lesz a győztes. Ugye, hát mennyire átszabhatja az életünket az, hogyha látjuk, hogy mi a perspektíva. Na most a feltámadás az pont ezt jelenti, hogy van egy a földi élet keretein túlnyúló élet. És a Biblia arról is beszél, hogy ez már itt elkezdődik lelkiekben. Ugye, ahogy Pál azt mondja, hogy halottak voltatok, de életre keltetek. Az Isten lelkéhez kezdtetek el igazodni, és ez egy teljesen másfajta élet. És hogy lehet ezt apró pénzre váltani? Hát más lesz az értéke az életnek, más lesz az értéke az időnek, más lesz a helye mondjuk az anyagiaknak. Vagy mondhatjuk azt, ez egy nagyon izgalmas, népszerű dolog most, hogy mindenkinek bakancslistája van. Emberi számítás szerint van hátra ennyi vagy annyi éven vagy évtizedem, és mennyi mindent szeretnék még ebben elérni, és fogy az időm, és ha ügyes vagyok, akkor a bakancslistámon lévő tételek is fogynak, de hogyha az egész a feltámadás és az öröklét perspektívájában zajlik, akkor más dolgok lesznek a fontosak. És más lesz a reménységem is, és ez egy nagyon fontos üzenet, a reménység, ami a kereszténységben ott van. Ha a feltámadás hitem van, akkor reménységem is lesz. Akkor nem vagyok bezárva a földi életem néhány évtizedének lehetőségeibe, meg kereteibe, hanem egy sokkal tágabb térben gondolkodhatom.

0: dicsőség légyen.
1: János evangéliumában olvashatjuk, Jézus maga jelentette ki, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez tényleg egy hatalmas reménységet adhat. Akkor miért nem hisz ebben minden egyes ember?

0: És miért olyan nehéz elhinni?
1: Talán azért, mert az életnek van egy sodrása. Ugye azt szoktunk mondani, hogy mindenki így csinálja, mindenki így él, és valahogy ezzel szembe menni nagyon nehéz. És a kereszténység valami ilyesmiről beszél. Újra utalok az Efezusi levélre, ahol Pál azt mondja, hogy igazodtatok eddig a világ szelleméhez, és most valami más történik. Egyébként ott van bennünk a vágy erre. Tehát, hogy miközben azt éljük át, hogy könnyebb lenne, meg de jó lenne így haladni, meg úgy haladni, aközben azt is látjuk, hogy valahogy ez a világ ez nem jó irányba halad, mintha vesztébe rohanna újra és újra. És hogy mindannyiunk szívében ott van a vágy, hogy de jó lenne valahogy máshogy élni. De jó lenne, hogyha nem ilyen ösztönös zsigeri reakciók alakítanák az életünket, a kapcsolatainkat. Annyira könnyű dolog, nem tudom én, irigykedni másokra. Mi társadalmunkban ennek ráadásul különösen nagy hagyománya van, és könnyen gerjeszthető, és a többi, és a többi. Szóval ezek az indulatok, ezek olyan ösztönösen születnek, és mennyire nehéz ezek ellen küzdeni. Hát a feltámadásnak az örömhír az pont arról szól, hogy van egy másfajta életmód, és hogy ez alakíthat, és ez működhet az életünkben.
0: A magazinban egy olyan interjú alany szólalt meg, aki átélte a klinikai halálállapotát, és halál közeli élménye volt. Nagyon érdekesek ezek a történetek, mennyiben legyünk óvatosak ezekkel, hova tegyük ezt hívő keresztény emberként, amit látnak, egyre több leírt eset van, tehát sok ezer példáról lehet már beszélni, ahol hasonlókat, sőt, ugyanazt élték át egészen különböző kultúrából származó, a világ minden táján élő, különböző korú emberek.
1: A magazinban több ilyen történet is előkerül, az egyik egy film kapcsán egy kisfiúnak a története, igazából Mennyország a címe a filmnek, illetve van egy interjú egy több mint 90 éves orvos professzor bácsival, aki sokakat hozott vissza az életbe, és aztán maga is átélte ezt, hogy visszajött az életbe, és beszámolt arról, hogy nagyon hasonló élményei voltak. Most már tudja, hogy mit éltek át a páciensei, és nagyon izgalmas az, hogy tényleg mennyire hasonló élményeket élnek át, mennyire nem a haláltól való félelem dominál ezekben az élményekben, hanem pontosan az az élmény, hogy mintha a halálon túl lenne valami sokkal gazdagabb világ és élet, valami olyan, amit szinte szavakba se lehet önteni. Ami nyilván izgalmas és óvatosságra int ezzel kapcsolatban, hogy azok, akik a halálból visszatérnek, nem átmentek a halálon, hanem visszajöttek a halálból, ahogy egyébként a bibliai történetekben, ahol például Jézus feltámaszt halottakat, ott is ezt mondhatjuk el, hogy ők meghaltak. Jézus feltámasztotta őket, visszahozta őket az életben, de aztán újra meghaltak. Tehát, hogy ez egy más dimenziót jelent, a végső kapun nem mentek végül át, olyan egyedül egy személy van, aki ezt megtette, és ez Jézus maga. És ez fontos különbség. De azoknak az élete is megváltozik, akik már csak a közelébe kerülnek ennek. És egy mélyebb életet jelent ez sokszor, mint az a hétköznapi igényekre reflektáló élet, amit általában élünk.
0: Miben csúszhat félre mégis a gondolkodásunk, hogyha egy csodálatos, mennybéli, kiteljesedett életre számítunk, egy ilyen paradicsomi állapotot is akár elképzelünk, de nem gondolunk arra, hogy mit mond a Biblia erről, tehát kié ez a mennyország?
1: Jézus maga mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogy az igazi valóság, én vagyok az élet, az igazi élet, tehát nem csak egyszerűen a biosz, a földi élet, és az út, ő az, aki megnyitotta ezt az átjárót a halálon át az igazi életre, és azt mondja, hogy rajtam keresztül igaz ez, amit idéztél is, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Szóval ez nem az a hegy, amire bármelyik oldalról föl lehet menni, hanem itt Jézus eléggé egyértelműen azt mondja, hogy rajtam keresztül, a bennem való hiten keresztül, és a páli igékkel, amikre utaltunk, ezek is ezt erősítik meg. Tehát Jézus ez a középpontja ennek a történetnek. Lehet ezt vitatni, de ez egy kicsit olyan dolog, mint hogyha vitatkozom azzal az orvossal, aki az életmentő beavatkozást végre akarja rajtam hajtani, hogy hát én nem így szeretném, hogy ő fogja a szikét. Itt szívátültetésre van szükség, akkor szívátültetésre van szükség, és vagy végrehajtjuk, vagy halál lesz a vége. Szóval nyilván itt a döntés az ember kezében van, ilyen formában, hogy elfogadhatja ezt, vagy elutasíthatja ezt.

0: elrejtett Isten a természetben nagyon sok képet, képi megjelenítését a feltámadásnak, megújulásnak, újraszületésnek.
1: Igen, talán a legszebb és a legmélyebb üzenetű természeti kép az a pillangónak a képe. Van ezzel kapcsolatban egy írás a magazinban is egy biológusnak a tollából, aki egészen közérthetően le is írja ezt a titkot, ezt a csodát, hogy tulajdonképpen az a genetikai állomány, amiből a hernyó fölépül, az tökéletesen ugyanaz, mint ami a pillangóé. És mégis az egész életmód, az egész életforma, az egész megjelenés egészen más. Tehát, hogy valahogy így van a mi életünk, mostani életünk és az örök életünk, a halálunk és a feltámadásunk is egy ilyen furcsa viszonyban, hogy a mostani életünknek a gényei azok ugyanazok, amik majd leszünk, de valami egészen más kiteljesedett formában. És az a titok, ami ott a bábban végbe megy, ami egy látszólag halott valami, egy megkeményedett kis koporsó, amiben az a hernyó, vagy annak az anyagai, a sejtjei lebontják magukat, és egészen újraépítik, hát ez valami egészen különleges dolog, és valószínűleg velünk is ez történik. A gényeink ugyanezek, és mégis valami egészen mást, elképzelhetetlenül sokkal többet várhatunk.
0: Mennyiben fejezi ki a keresztség, a meghalást és a feltámadást?
1: Igen, erről van szó, hogy ez kifejez valamit, ilyen testileg átélhető módon. A víz nem egyszerűen megtisztít. A teljes alámerülés és a víz alól való fölhozás, ez a meghalásnak és a feltámadásnak a kifejezője. Ennél nyilván gazdagabb ez a szimbólum és ez a keresztény szentség, de ez mindenképpen egy központi eleme ennek. És fontos ebben az, hogy ott is új életre kapok lendületet, mandátumot, és ez szeretne kiteljesedni az életemben. Jézus ugye Nikodémussal való beszélgetésében mondja, János evangélium a 3. fejezetében, hogy szükség néktek újonnan születni, felülről születni. A keresztség az valamit megjelenít ebből, de igazából az Isten lelkével válik ez teljessé.
0: Mindenképpen szükséges meghalnunk magunknak. Erről is ír Pál, hogy magunknak meghalni és élni Krisztus által Istennek.
1: Hogy visszatérjek az egyszerű természeti képhez, a pillangó az nem lehet félig hernyó is. Az Egybogár élete című animációs filmben van ilyen, hogy a főszereplő hernyó a végén átalakul pillangóvá, de ugyanolyan kövér hernyó lesz kis szárnyakkal, a társainak kell fölemenni. És a valóság meg nem így működik. És a lepke nem lehet félig meddig hernyó, hanem annak a hernyónak tulajdonképpen el kell pusztulnia ahhoz, hogy pillangó lehessen belőle. És ez azt is jelenti, hogy azt a fajta hernyó életmódot hátra kell hagyni. A hernyó életformájának az a lényege, hogy minden tövig rág és zabál. És aztán utána lesz belőle pillangó, ami már csak a nektárt szívogatja, szóval valami sokkal emelkedettebb dolog. Az ilyen földi vágyakat, meg életet, ezt hátra kell ahhoz hagyni, hogy az ember mélyebben tudja megélni az életet. És ugyanakkor meg egy magasabb perspektívából, ugye, hogyha pillangóra gondolunk, ami szárnyal. Sokszor talán ez a legnehezebb ebben, hogy annyi vágyunk van, annyi mindent szeretnénk, annyi mindent lenne jó megszerezni, elérni, megkaparintani, és hogy ezeket el tudom engedni valami sokkal többért, valami nagyobbért, valami fontosabbért. És az, hogy ezt ajándékként kapom meg.
0: Jézus Krisztus feltámadásáról és az ember halála utáni léte kérdéseiről beszélgettünk. A 2026-os első félévi Híd missziói magazin további szempontokat és gondolatokat ad a feltámadás témájában. Beszélgető társam, a magazin főszerkesztője Győri Gábor Dávid volt. A Magyar Evangélikus Rádió Misszió egyben a Híd magazin szerkesztősége a következő e-mail címen érhető el. Itt a magazin is megrendelhető. evmis@lutheran.hu. A lélekhangolót keressék a Spotify-on is. A mi honlapunk címe, ahol a rádió menüpont alatt megtalálhatják interjúinkat, misszio.lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi is

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Egy asszony háborúja. A mai ige Bírák könyve 4. fejezet 9. verse: Asszony kezére adja az Úr Sísereát. Gondolatok az igéről. Elég különös ez az igehely, de nem lehet olyan olvasó, akinek van elég hite a megtérésre. Bárákot, a férfit harcra szólította Isten, de ő csak azzal a feltétellel volt hajlandó hadba indulni, ha Debóra is vele megy. Ezért az Úr elhatározta, hogy ezt a harcot egy asszony harcává teszi. Ezzel ítélte meg Isten a férfi gyávaságát. Így szerzett magának nagyobb dicsőséget, népe ellenségeinek, mint nagyobb szégyent. Az Úr még ma is felhasználja a gyöngéket a szolgálatban, engem is. Ő olyanokat is tud használni, akikről senki nem gondolná, hogy alkalmasak nagy tettek végrehajtására. Miért ne használna téged is? Az asszony, aki megölte Izrael ellenségét, nem valami harcos amazon volt, hanem háziasszony. Nem volt szónok, csak egy egyszerű asszony, aki sátorban lakott, tehenet fejt és vajat köpült. Akkor hát miért ne használhatna fel az Úr akár melyikünket célja elvégzésére? Valaki érkezhet ma a te házadhoz is, ahol Sisera Jáel sátrához ment. A mi dolgunk nem az, hogy megöljük, hanem hogy megmentsük őt. Fogadjuk kedvesen, mondjuk el neki Krisztus válságának drága igazságát, és hogy hozzá is szól a hívás: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Apostolok cselekedete 16:31. Ki tudja, talán ma is legyőz az evangélium egy kemény szívű bűnöst. Ökumenikus, lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén holnaptól, június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Az időjárásról: itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Te is megkaphatod Isten békességét.

Jó hírem van számodra. Isten ma nem csak egy parányi békességet akar adni neked, hanem úgy árasztja rád az ő békességét, mint a folyamot. Bőségesen ajándékozza azt neked. Hiszen nagyon jól tudja, hogy ennélkül nem tudsz békességben lenni sem magaddal, sem másokkal. Mindenek előtt az Úrral kell megbékülnöd. Nélküle ugyanis az életed zaklatott, felbojdult, feszült és nyugtalan lesz. Mi miatt szoktál békétlen lenni? Vannak, akik a külső vagy belső tulajdonságaikkal, az életkörülményeikkel elégedetlenek. Mások amiatt békétlenkednek, mert nem úgy alakulnak a dolgaik, ahogy elképzelték. Vagy esetleg amiatt, hogy a környezetükben élő emberek nem az elvárásaik szerint viselkednek. Olyanok is vannak, akiket az elkövetett bűneik tesznek feldulttá. Te mi miatt háborogsz?

Jézus ezt mondja: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Hatalmas ígéret ez, hiszen nem akármilyen békességről beszél itt a Mester. Nem a kedvező körülmények vagy a jó szerencse függvénye az a békesség, amit ajándékozni kíván neked. És nem csak addig tart, amíg a külső körülmények megfelelően alakulnak. Ez a békesség egy békétlen világban a legnagyobb nehézségek ellenére is benned élhet. Pál apostol pontosabban megfogalmazza, hogy milyen is ez a békesség, amikor a Filippieknek írt levelében kijelenti, hogy ez minden értelmet felülhalad.

Még ma kialakíthatsz egy meghitt, élő kapcsolatot a békesség fejedelmével, Jézus Krisztussal. Mert boldog az az ember, aki befogadja őt a szívében. Aki engedi, hogy lelke által színültig megtöltse őt az Úr a mennyei békességgel. Légy te is ilyen boldog ember!

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 21-e, János evangéliuma, 10. fejezet, 6 verse. Bizony-bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtó őr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus idézőjelben pásztoros illusztrációja hétköznapi módon és közérthetően mutatta be a mester és tanítványai közötti kapcsolat természetét. Fontos hangsúlyozni, hogy világosan megfogalmazta a példázatban közölt legfontosabb igazságot, ő a jó pásztor. Elmélkedésünk közben kérdezhetjük, mit jelent hallgatni a pásztorra?

ezért a báránynak is ismernie kell személyesen a gazdáját. Modern életvitelünk, az internet világa rengeteg információt, üzenetet, hangot juttat el fülünkbe, gondolatainkba. Jézus Krisztus szelíd hangját a Szentlélek által képesek vagyunk kiszűrni az idegen, csalafint a zajok közül. 3. Megérteni a hallottakat. Képességeinkkel készek vagyunk értelmezni Pásztor Urunk instrukcióit. Megértjük, hogy a nem az nem, az igen pedig igen. 4. Elfogadni és cselekedni a hallottakat. Nem csak hallani, hanem hallgatni rá. Vágyainkkal, szándékainkkal, terveinkkel felvértezve akarunk-e engedelmeskedni bátorításának, figyelmeztetésének? Követjük őt egyre hűségesebben. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Julianis Beas de Pinchardo írta a Dominikai Köztársaságból. Isten az Atya. Ti azért így imádkozzatok, mondja Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliumának 6. fejezetének 9. és 10. verse. Szüleim nagyon fiatalon házasodtak össze, és alig 4 év után elváltak. Az a döntés született, hogy nővéremmel együtt édesapánkhoz kerülünk. Néhány megszorítás és a családtörténetünk nehézségei ellenére apám minden tőle telhetőt megtett értünk. Az évek során különleges, szeretetteli kapcsolat alakult ki közöttünk. Mindketten szerettünk olvasni és különleges ételeket enni. Eszembe jut, gyerekkoromban hányszor mentünk együtt étterembe. A pincér megkérdezte, mit szeretnék rendelni, és így feleltem, ugyanazt, amit édesapám. Ez a válasz a mai napig az identitás, a bizalom, a ráhagyatkozás, a szeretet és az összetartozás érzését hívja elő bennem. Ugyanígy működik ez Istennel, mennyei atyánkkal való kapcsolatunkban is. Ha biztonságban érezzük magunkat Istennek a szeretetében, akkor szoros és különleges kapcsolat alakul ki közöttünk. És ha Isten gyermekének tekintjük magunkat, bízhatunk abban, hogy jelenünk és jövünk is az ő kezében van. Törekednünk kell arra, hogy azokat a dolgokat akarjuk, amelyeket Isten akar számunkra. Mennyei atyánk tudja, mire van szükségünk, és kétséget kizáróan, minden emberi mértéket meghaladóan szeret minket. Mennyei atyánk, növeld hitünket, hogy egyre jobban bízunk benned. Munkálkodj bennünk, hogy téged szolgálhassunk. Amen. Napi gondolat, Isten mindennél jobban szeret bennünket. Imádkozzunk az apákért is, gyermekeikért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: 2013-ban e napon halt meg Kiss Dénes, József Attila díjas író, költő, műfordító. Előbb az Esti Hírlap, majd üzemi lapok munkatársa, szabad foglalkozású 10 évig. 1974 és 91 között a Népszava irodalmi mellékletének szerkesztője, 1991-ben a Magyar Fórum főszerkesztő helyettese és a Magyarok című folyóirat főszerkesztője volt. A Magyar Művészeti Akadémia tagjai közé választották. 2007-től a Magyar Írók Egyesületének elnöke. A versek mellett írt novellákat, kritikákat, érdekes nyelvészeti tanulmányokat. Fordított orosz, német, észt, de főként finn költők műveiből. Több mint 60 kötete jelent meg.

Kis Dénes, időző. Meg kell fejtenem, ki vagy, mit akarsz velem, mennyi benned az áhítat, a barátság, a szerelem. Visz-e szorongás napfényes utcákon át az élesre csiszolt őszben, hol mint kristályrácsok villantják puszta fakoronák a nap cserepeit. Spókháló ejti csapdába az időtlent. Meg kellene fejtenem e nagy szelíd gesztenyék alatt vonásaid keresztrejtvényét, csöndkondító pillantásodat, s ki vagyok neked, te nekem ki vagy? Hadd tudjam meg e tiszta szavú őszben, amiért e végtelen pillanat ragyogó tisztásán elidőztem.

0: Békesség Krisztusban.
1: A lelki békesség öröme, békesség Krisztusban. Ézsaiás könyve 32. fejezetének 17. verse így szól. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Gondolatok az igéről. Az élettan igazi alapelveit megtaláljuk a Szentírásban. A legtöbb ember nem ismeri a saját értékét. Jellemének megtéretlen természete szerint cselekszik, mivel nem Jézusra néz, aki a hit fejedelme és bevégzője. Aki Jézushoz jön és hisző benne, és őt választja példaképének, fölismeri a szavak jelentőségét, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, olvassuk János evangéliumának 1. fejezetének 12. versében. A valódi megtérés tapasztalata nyomán világosan fölismerjük Isten iránti felelősségünket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez üdvösségünket, és teljesen meggyógyuljunk a bűn bélpoklosságából. Ez a tapasztalat arra indít, hogy alázattal és hittel bízzuk magunkat Istenre. Fogadj szívedbe minden ígéretet, mert azok, mint a te tulajdonaid, ha teljesíted Isten kívánalmait. Ha alárendeled saját útjaidat, amelyek bölcsnek látszanak előtted, és elfogadod Krisztus útjait, akkor fölismered az ő szeretetében való megnyugvás titkát. Aki Krisztus szolgálatára szenteli magát, olyan békességet kap, amelyet a világ nem adhat, és el se vehet.

0: A leghatékonyabb tanú.
1: De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön hozzátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában, és Szamáriában, és a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei első fejezet, 8. vers. Az egészséges életmódon keresztül történő megvallás különleges kihívást jelent. Ha dicsekszünk az eredményeinkkel, elfordíthatjuk az embereket. Ahelyett, hogy felül akarnak majd múlni minket, inkább csendben hagyva akarnak majd látni minket. Másrészt, ha nem gyakoroljuk azt, amit prédikálunk, vagy nem élünk az egészséges életmódról szerzett információink szerint, akkor nem vagyunk megfelelő tanúi az evangélium erejének, amely átalakítja mindennapi életünket. Nem kell maratoni futónak, versenyszerű kerékpározónak vagy síelőnek lennünk ahhoz, hogy tanúi legyünk az egészséges életmód erőteljes hatásának. A szomszédaink észreveszik a gyakori sétáinkat. A barátaink észreveszik majd a rendszeresen választott zsírszegény ételeket, a családtagok pedig tudni fogják, ha eleget alszunk. De hogyan fog ez mások életében változást hozni? Jane megszervezte a Happy Walkers nevű gyalogló csoportot. Minden reggel meghívta a szomszédokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Mindenről beszélgetünk, mondja, amikor elindultak. Lucille alig tudott megbirkózni a betegségekkel, mert annyira nehezen lélegzett. Fokozatosan javult a fizikai állapota, így egyszerre tudott járni és beszélni. Olyan kérdéseket kezdett feltenni, mint például, miért engedi meg Isten, hogy tüdőtágulása legyen, vagy hol volt Isten, amikor a lánya meghalt egy balesetben. A csoport több tagja válaszokat adott, amelyeket a Szentírás tanulmányozása során találtak. Nem voltak cizellált előadásaik, még csak bibliáik sem, de Lucille lelki lépései kezdték utolérni fizikai lépéseit. Krisztus megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát, és ígérete ugyanúgy a miénk, mint tanítványaié. Az emberek szívét nem ékes szólás vagy logika érinti meg, hanem a Szentlélek áldott hatása, amely csendesen, de biztosan munkálkodik a jellem átalakításában és fejlődésében. Csak Isten szent lelkének csendes hangja az, amelynek hatalma van arra, hogy megváltoztassa a szívet. Nem mi használjuk a szent lelket, hanem engedjük, hogy ő használjon minket. Uram, egészséges életmódomat naponta neked szentelem, hogy a Szentlélek mások számára tanúságtételként használhassa.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 21-én így szól Isten igéje. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Jónás könyve 2:3. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál írja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Korintusbeliekhez írt 2:12. Jónás a hal gyomrában imádkozik ezekkel a szavakkal. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatta hangomat. Isten Jónást Ninivébe küldte, de Jónás az ellenkező irányba indult. Jónás tudta, hogy Isten kegyelmes. Jónás menekült Isten szeretete elől. Hajóra szállt, viharba került. De tudta, hogy kicsoda az ő Istene, tudta, hogy ő alkotta az eget és a földet. Viharba kerül a hajó, Jónást a vízbe dobják. Süllyed, a föld alapjáig. Hideg és sötét veszi körbe. Ilyen a világ szeretet és megbocsátás nélkül, de Istennek terve van Jónással. Talán ez az egész könyv nem is szól másról, mint Jónásról, mint rólad és rólam. Mint Isten emberéről, aki szerint Isten túl messzire megy. Mert igenis van, ami megbocsáthatatlan. Isten elküldi a nagy halat Jónásért. Már elborította a hideg és sötét gyűlölet és a kilátástalan harag. De Isten nem hagyja elveszni. Ott a Cet gyomrában Jónás időt kap, szent 3 napot, amely a halálból az életbe vezet. Jónás Istennel van. Isten belülről formálja át Jónást. Új életet ad neki, és Jónás partot érve botladozik a kegyelem útján, de Isten vele marad, szól hozzá, tanítja őt. A történet nyitva marad. Isten kegyelmes volt Ninive megtérését látva. Vajon Jónás szíve megenyhül-e valaha? Imádkozzunk! Édes Istenem, kétségbe ejtő helyzetben vagyok, mert felborítanak sötét gondolataim, mert megkeményedtem a gyűlölettől. Annyit ártottak nekem. Tudatosan, nem véletlenül. Hogy lehetne, hogy szeressem ellenségeimet? Hogy mondhatsz ilyet, Uram? Milyen nagy szeretet van benned, Istenem, drága Jézusom! Segíts, hogy a te szeretetet táplálja az én szeretetemet. Amen. Bolba Márta áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Pál írja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.

nem kell túl mélyen belenéznünk a saját és mások életébe, hogy megerősítést kapjunk arról, hogy a fájdalom és az igazságtalanság világában élünk. Néha saját hibáinkból eredő megpróbáltatásokkal kell szembenéznünk. Viszont máskor minden látható ok nélkül elárasztanak ezek bennünket. Az élet szerencsétlenségeinek és viszontagságainak van célja, értelme vagy oka. A cél a türelem, és végül a beteljesedés. A világi tanulmányok is megpróbálják megmagyarázni a szenvedés okát. Viktor Görzel, a béke és a társadalmi igazságosság tudósa és előmozdítója, valamint Mildred, a felesége, aki középiskolai tanár és író, egy könyvet írtak. Ennek a könyvnek a címe Az eminencia bölcsői. Ebben több száz híres ember gyermekkorát tanulmányozták. Roosevelt, Gandhi, Churchill, Albert Schweitzer, Rockefeller, Lev Tolstoy, Mark Twain, Sigmund Freud, Robert Kennedy, Nelson Mandela, Teréz anya, Walt Disney, Hillary Clinton, Bill Gates, és még sok-sok más híres ember életét. Meglepő módon sokan közülük zord körülmények között nőttek fel. Utálták az iskolát, a tanárokat, szigorú, despotikus és kudarcot vallott szüleik voltak. Néhányan még testi fogyatékosságban is szenvedtek. Minden kihívás ellenére viszont olyan emberekké váltak, akik tiszteletet és csodálatot váltottak ki, és jelentős mértékben hozzájárultak az emberiség fejlődéséhez. A nehézségek talán leküzdhetetlen akadályokat jelentettek, de ezek a hátrányok voltak azok az erők, amelyek előrehajtották őket, és váratlan magasságokba repítették mindannyiukat. A szerzők kifejtik, hogy a diadaluk kulcsa az volt, hogy mentálisan mennyire voltak képesek megbirkózni az akadályokkal és a nehéz élethelyzetekkel. Ezt a rugalmasságot nem érthetjük meg isteni beavatkozás nélkül. Szilárdan hisszük, hogy az, aki teremtett minket, ezt a képességet minden emberben elhelyezte. Nem csak a szakmai vagy humanitárius sikerek elérése érdekében. Azért biztosította Jézus ezeket bennünk, hogy segítsen nekünk jellemünk fejlődésében, és abban, hogy közelebb kerüljünk hozzá.

A nehézségek célja nem pusztán próbára tenni minket, hanem hogy Isten eszközei legyenek jellemünk fejlődésében. A megpróbáltatások során tanuljuk meg az önuralmat, a türelmet és a hitet. Az embernek van hatalma gondolatai irányítására. Az elme fegyelmezése az egyik legfontosabb munka, amit végezhetünk. Az, hogy mit engedünk be a gondolataink közé, meghatározó abban, hogy miként reagálunk a nehézségekre. A pozitív, hitből fakadó gondolkodás segít átlépni a fájdalmakon. Isten nem hagy magunkra a nehézségek idején. Sőt, épp ezekben a pillanatokban válik legvalóságosabbá a jelenléte. A gondolat mentális erőt ad. Nem vagyunk egyedül. Ha elménket mennyei dolgokkal töltjük meg, akkor a földi fájdalmak elvesztik bénító hatásukat. A mennyei reménység és az örök élet ígérete nem elvont elmélet, hanem gyakorlati, mentális támasz. Ez a jövőbe vetett reménység képes felemelni a legmélyebb fájdalmak közepette is. Az ima az elme nyitott kapcsolata Istennek. Ez az az erő, ami képes az embert a bátortalanság mélységeiből a remény magaslataira emelni. Ez nem csupán vallásos cselekedet, hanem mentális, lelki gyógyír.

teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab apostol levele, 1. fejezet, 2-tól a 4. versig terjedő szakasz.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar papoknak tartottak lelki gyakorlatot a római Szent István házban. Június 15-től 19-éig, hétfőtől péntekig a római Szent István ház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont. Az elmúlt években teljesen megújult római zöldövezetében fekvő zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelki pásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kihallgatáson is, ahol személyesen találkozhattak Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a pápának. Mustármagtermés, emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az evangélikus egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Együtt vagyunk erősek. Székesfehérvári Karitász csoportok találkozója. 4. alkalommal tartották meg a Székesfehérvári Karitász csoportok találkozóját június 6-án, amelyet a Krisztus Király Karitász csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Délután 2 órakor imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, amelyen 42 fő vett részt. Ezután a városi Karitász csoportok egy-egy tagja bemutatta a saját csoportját és annak feladatait. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodtak, de ugyan ekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, ahogy erejükből telik, és most szeretnének erőt meríteni a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló Karitász csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Az időjárásról itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Kedves hallgatóink, az útra való következik, hogy szépen induljon a nap.
1: Ezután megszemlélte Dávid a vele lévő hadinépet, és ezredeseket meg századosokat állított az élükre. Dávid a hadinép egyharmadát Jóábra bízta, egyharmadát Abisájra, Cerúja fiára, Jóáb testvérére, egyharmadát pedig a gáti Ittájra. A király ezt mondta a népnek: én magam is veletek fogok menni. De a nép így felelt: nem jöhetsz, mert ha mi megfutamodunk is, velünk nem törődnek, sőt, ha a sereg fele meghal is, azzal sem törődnek. De te annyit érsz, mint 10 000 magunk fajta ember. Jobb tehát, ha a városból segítesz bennünket. A király ezt mondta nekik: úgy teszek, ahogy jónak látjátok. Majd odaállt a király a kapu mellé, az egész hadinép pedig kivonult századonként és ezredenként. Jóábnak, Ábisájnak és Ittájnak ezt parancsolta a király: az én kedvemért bánjatok kíméletesen azzal a fiúval, Abszalonnal. Hallotta az egész hadinép is, hogy mit parancsolt a király Abszalonra vonatkozólag mindegyik vezérének. Azután kivonult a hadinép a mezőre Izrael ellen, de az ütközet az efraimi erdőben folyt le. Ott verték meg Izrael hadinépét Dávid szolgái. Nagy vereség érte ott őket azon a napon, elesett 20 000 ember. Kiterjedt a harc arra az egész vidékre, és a hadinép közül sokkal többet pusztított el az erdő azon a napon, mint amennyit fegyver pusztított el. Sámuel második könyve, 18. fejezet, 1-től 8-ig.

0: Apai szeretet.
1: Nagyon ellentmondásos az, ami itt történik. Egyrészt az apa harcba indul a fia ellen, másrészt Dávid inkább azt kívánja, hogy ő kerüljön veszélybe, mintsem Abszalom vereségét átélje. Vagy talán maga akarja megvédeni a fiát? Dávid valahogy így gondolkodott. Muszáj így tennem, habár nem szeretném. Hogy kerülhetném el a legrosszabbat? Hogyan jutottunk ide az én szeretett fiammal? Nincs itt szó arról, hogy Dávid Istennel beszélne. Úgy tűnik, hogy Dávid az eddig jól bevált hadvezéri képességeire hagyatkozik. Kilátástalan kutyaszorítóban van. Szülők és gyermekek néha olyan élethelyzetbe kerülnek, amelyekben kemény összecsapásokra kerülhet sor. Bírósági feljelentgetések, hatósági végzések, évekig húzódó pereskedések jönnek, és kölcsönös megbecsülésnek, szeretetnek nyoma sincs. Mindenki a saját jogához vagy örökségéhez ragaszkodik. Nincs készség a megbékélésre, ezért a törés elkerülhetetlen. Elég, ha az egyik fél haragtartó, a másiknak nincs lehetősége békülésre. Ilyenkor nehéz tárgyilagosan megítélni a helyzetet. Sokszor egyik állítás áll a másikkal szemben. Ez tragédiákhoz vezet, ennek a történetnek is ez a vége.

Figyeljünk rá! Nincs olyan, hogy jó vagy rossz döntés. Ami az életünkbe való, az ott lesz. Ami nem, az egyszer eltűnik.

Uram, Jézus Krisztus, Te vagy az én megváltó Istenem. Alázattal fordulok-e mai reggelen hozzád. Megköszönöm az életemet, hiszen Te teremtettél az Atyával. Kérlek, adj belső békét, ha kudarcoktól kellene szenvednem. Adj bölcsességet és kitartást, ha valamilyen feladathoz kevésnek vélem az erőmet. Szabadítsd föl szívemet a szolgáló szeretetre, ha rám nehezedne az önzés, a mohóság súlya. Kérlek, segíts, hogy legyen bennem elég megbocsájtás, fenntartás és visszakozás nélkül, ha a múlt emlékezete gyötörne, ha nem tudnám elengedni sértettségemet. Kérlek, fogadd el életemet, hogy egyedül csak a Te dicsőségedet szolgáljam. Fogadd el akaratomat egészen, hogy egyesüljek a Te akaratoddal, hogy már csak az legyen, amit Te akarsz. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 21-e.
2: Ezen a napon a leghosszabb a nap égen megtett útja, vagyis ekkor tart legtovább a nappal. A déli félgömbön pedig a téli napforduló időpontja. A meteorológiai nyár június 1-én kezdődött.
1: Konfúciusz már a Krisztus előtti 5.-6. században megfogalmazta: a zene olyan örömöt okoz, amelyet az emberi természet nem nélkülözhet. A zene ünnepének ötletét 1982-ben fogalmazta meg Maurice Fleury, francia zenetudós. A kezdeményezésből később európai, mostanra pedig nemzetközi nap lett. A zene európai ünnepének csartáját 1997-ben 12 európai ország 16 városa írta alá Budapesten. Mára a zene ünnepe európai, sőt nemzetközi méretűvé vált. Több mint 100 országban rendezik meg ugyanezen a napon, június 21-én. Elsősorban szabadtéri esemény, amely utcákon, tereken, közparkokban, játszótereken zajlik. A zene európai ünnepe alkalmat kínál arra is, hogy a zene gyakorlására olyan terepek is megnyíljanak, amelyek nem hagyományos koncerthelyszínek, például múzeumok, kórházak, középületek.
2: 1991-ben alakult meg a Magyar Reformátusok Világszövetsége, a világon bárhol élő magyar reformátusok hitbeli és lelki egészségének erősítése céljából, kapcsolódva a világ 200-nál több protestáns hitű egyházát tömörítő nemzetközi

0: nemzetközi szervezethez. Központja Genfben volt. A világszövetség több mint 75 millió keresztény hívőt képviselt a Föld több mint 100 országában. Kétnapos tanácskozás után, 2006-ban Clifton Kirkpatrick, a Református Egyházak Világszövetsége elnöke, és Dave Visser, a Református Ökumenikus Tanács elnöke, közös levélben fejezték ki szándékukat, hogy a két szervezetet World Reformed Communion néven egyesíteni akarják. Így jött létre 2010. június 18-án a Református Egyházak Világközössége, World Communion of Reformed Churches. Egyben a Református Egyházak Világszövetsége megszűnt. Az új szervezet 227 református egyház alkotja, az új szervezetet 227 református egyház alkotja, és 180 különböző országban élő 80 millió keresztény hívőt képvisel.
1: Strobl Alajos, magyar szobrászművész 1856-tól 1926-ig élt. Eklektika szecesszió jellemzi. 1900-ban a párizsi világkiállításon Anyánk című fehér márvány szobra Grand Prix díjas lett. Az ország különböző pontjain állnak síremlékei, köztéri egyházi szobrai, mint a Szegedi Dóm téren, Egerben, Nagyszenken, Pozsonyban. Értékesek portrészobrai, köztük Arany Jánosé, Jászai Marié, Vajda Jánosé, Locz Károlyé.
0: Jean-Paul Sartre, francia író, kritikus, egzisztencialista gondolkodó 1905-ben született. Sartre első regényében, az Undorban a főhős világképének összeomlását rajzolja. A Fal című kötetének novellái az identitás kérdéseit boncolgatják, legerőteljesebben az Egy vezér gyermekkora. A Legyek című drámája a bosszúállás tudatos vállalását elemzi. A Zárt tárgyalás szereplői a kiszolgáltatott létet élik meg, itt hangzik el a híres aforizma, a pokol a másik ember. Az Ördög és a Jóisten szintén a választás és a felelősség problémáját járja körül. A lét és a semmi filozófiai mű fejtegetéseinek tézise, hogy nem létezik eleve adott emberi lényeg, csupán az egyes szituációkban hozott döntésekkel építi önmagát. A dialektikus ész kritikájában az ember és a másik ember lehetséges viszonyait taglalja negatív nézőpontból, a létbevetettségben az emberi egzisztencia a semmi felé irányuló kilátástalan létezés, amely tudatában van saját végességének.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek, és gyógyulás a testnek. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 24. vers.

ettél már lépes mézet? Ugye milyen édes, különleges csemege? Gyerekként én ezzel rágóztam. Szerettem belőle kiszívogatni a mézet, utána meg elrágcsálni. De azt tudtad, hogy milyen hasznos gyógyászati szempontból? Fertőtlenítő hatású, jó megfázás, köhögés, torokfájás és más légúti betegség, arcüreggyulladás és szénanáta ellen is. Emellett immunerősítő, ajánlják feszültség, idegesség ellen, jól tisztítja a fogat, erősíti a fogínyt, de a szájüreget is fertőtleníti. Ezt a jótékony tulajdonságát a benne található propolisznak köszönheti, amivel a méhek bekenik a kaptárt, hogy megvédjék a fertőzésektől.

0: Salamon azt akarja ezen az ígén keresztül a tudtodra adni, hogy a kedves beszéd ugyanilyen kellemes és gyógyító hatással bír. Nézz körül, kinek van ma szüksége arra, hogy bátorítsd, vigasztald, erősítsd, tanácsold, megnyugtasd, lelkesítsd, vagy csak pár kedves szót szólj hozzá, hogy érezze, te együtt érzel vele, fontos neked, szereted és számíthat rád. Én például szokásommá tettem, hogy az üzletben néhány elismerő barátságos szót szólok a pénztárosokhoz. Egész nap ott ülnek, rengeteg árut kell megemelniük, sokféle emberrel találkoznak, sok pénzért tartoznak felelősséggel, és mint egy robot dolgoznak, miközben nem sok jó szót hallanak. Elég pár kedves szó, és már is kivirágoznak. Legyen neked is mindig nyitott a szemed és a szíved arra, kinek gyógyít gazda lelkét.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A jó zene áldásul szolgál.
1: A mai ige 100. Zsoltár 2. verse. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vigadozva. Gondolatok az ígéről. Csendüljön ének az otthonunkban, édes és tiszta dallamok, és akkor kevesebb indulatos szó hangzik el, több lesz a vidámság, a remény és az öröm. Az istentisztelet részeként az énekkel is ugyanúgy dicsőítjük az Urat, mint az imával. Valóban, sok ének maga is imádság. Megborzadok, amikor mindenütt a fiatal férfiak és nők könnyelműségét tapasztalom, akik vallják, hogy hisznek az igazságban. Jó zenei hallásuk van, így Sátán tudja, hogy mely szervüket kell felhasználnia, hogy felbuzdítsa, lekösse és elbűvölje elméjüket annyira, hogy már nem óhajtják Krisztust. Fiatalokon ünnepélyes felelősség nyugszik, amelyet könnyedén vesznek. Az otthonaikban megismert zene, ahelyett, hogy szentségre és lelkiségre vezetné őket, inkább eszköz lett arra, hogy értelmüket elvonja az igazságtól. A világias énekek és napjaink népszerű, felszínes zenéje rokonszenves ízlésüknek. A zeneszerzámok elvették azt az időt, amelyet imára kellett volna szánniuk. A zene nagy áldás, ha nem élnek vele vissza, ám ha rosszul használják fel, rettenetes átok. Mi van akkor, ha részesültél zenei képzésben, és mégsem tanítottak meg soha az új ének éneklésére? Mi hasznot származik mindebből a képzésből, ha arra nem vagy megfelelően felkészítve, hogy az Úr családjának tagja, Isten fia vagy leánya legyél? Senki, akinek szívében a megváltó él, nem fogja megbecsteleníteni őt azzal, hogy egy hangszerből olyan hangokat hív elő, melyek elterelik az elmét Istenről és a mennyről a silány, jelentéktelen dolgok felé. A zene szent célt szolgál. Felemeli a gondolatokat a nemes, tiszta és magasztos dolgokhoz, és felébreszti a lélekben az áhítatot és a hálát Isten iránt. Amikor az Úr munkásai dicséneket énekelnek idelent, az angyalok kara is csatlakozik hozzájuk odafent, hálaadásban, dicsőséget adva Istennek és az ő fiának.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ott vagyok veled és körülötted. Körbeveszlek a világosság aranyló sugaraival. Én mindig színről színre látlak. Egyetlen gondolatot sem kerüli el a figyelmemet. Mivel végtelen vagyok, képes vagyok úgy szeretni téged, mintha rajtad és rajtam kívül senki más nem létezne a világ mindenségben. Járj velem meghitt szeretet lépésekben, de ne veszíts szem elől a fenségemet. Legbizalmasabb barátod akarok lenni, ugyanakkor mindenható urad is vagyok. Úgy alkottam meg az agyadat, hogy egyszerre barátként és úrként is ismerhessen engem. Az emberi elme teremtői művem csúcsa. Mégis olyan kevesen használják arra, amire elsősorban megalkottam, az én megismerésemre. Én folyamatosan megnyilvánulok lelkem, igém és teremtett világom által. Csak az emberek képesek befogadni engem és reagálni a jelenlétemre. Valóban félelmetesen csodálatosnak teremtettelek.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Harmincnegyedik Zsoltár, 5-től 8-ig terjedő versek. Péter második levele, 1. fejezet, 16. 17. vers. János evangéliuma 17. fejezet, 3. vers. 139. Zsoltár, 14. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 13. rész. Az övről mondott példázat. Ezt mondta nekem az Úr: menj, vegyél magadnak egy lemvászonövet, és kösd a derekadra. Ne engedd, hogy víz érje. Meg is vettem az övet az Úr parancsa szerint, és a derekamra kötöttem. Másodszor így szólt hozzám az Úr igéje: fogd az övet, amelyet vettél, és a derekadon van. Indulj, menj el az Eufráteshez, és rejtsd el ott egy sziklahasadékban. Elmentem tehát, és elrejtettem az Eufrátesnél, ahogyan az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő múlva ezt mondta nekem az Úr: indulj, menj el az Eufráteshez, és vedd elő az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott. Elmentem az Eufráteshez, megkerestem és elővettem az övet onnan, ahová elrejtettem. És íme az öv tönkrement, egészen hasznavehetetlen volt. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr: így teszem tönkre Júda és Jeruzsálem nagy-nagy kevéségét. Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én beszédemre, megáltalkodott szívük szerint élnek, és más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint ez az öv, egészen hasznavehetetlen. Mert ahogyan az ember szorosan a derekára köti az övet, úgy kötöttem magamhoz Izrael és Júda egész házát, így szól az Úr, hogy az én népem legyenek hírnevem, dicséretem és tiszteletem növekedésére, de ők nem hallgattak rám. A boros korsók példázata. Mondd el nekik ezt az igét, így szól az Úr, Izrael istene: minden korsót meg kell tölteni borral. És ha azt mondják neked: talán mi nem tudjuk, hogy minden korsót meg kell tölteni borral, akkor ezt válaszold nekik: így szól az Úr, majd én megtöltöm ennek az országnak minden lakóját, a Dávid trónján ülő királyokat, a papokat, a prófétákat és Jeruzsálem minden lakóját részegítő itallal. Összetöröm őket, egyiket a másikkal, az apákat a fiakkal együtt. Így szól az Úr: nem kímélem és nem szánom őket, nem irgalmazok nekik, amikor elpusztítom őket. Óvás az elbizakodottságtól. Hallgassatok, figyeljetek, ne legyetek kevélyek, mert az Úr szól: dicsőítsétek az Urat, a ti isteneteket, mielőtt sötétséget támaszt, és mielőtt elbotlanátok a homályba borult hegyeken. Világosságra vártok, de az Úr vak homályt hoz el, és sűrű sötétséget támaszt. Ha nem hallgattok rám, titkon sírni fogok kevéségetek miatt. Áradnak könnyeim, hull szememből a könny, mert fogságba kerül az Úr nyája. Mondd meg a királynak és az anyakirálynőnek: alázkodjatok meg, és üljetek a porba, mert leesett fejetekről ékes koronátok. Körül vannak zárva a délvidék városai, nincs, aki felszabadítsa őket. Fogságba viszik egész Júdát, fogságba mindenestül. Panaszdal Jeruzsálem fölött. Tekints föl, Jeruzsálem, és nézd, jönnek már északról. Hol van a rád bízott nyáj, pompás júnyájad? Mit fogsz mondani, amikor föléd rendeli, nyakadba ülteti azokat az Úr, akiket barátokká akartál tenni? Nem vesznek-e erőt rajtad a fájdalmak, mint a vajúdó asszonyon? Ha pedig ezt kérded magadtól: miért történt ez velem? Sok bűnöd miatt rántják le ruhádat, és követnek el rajtad erőszakot. Ha majd fehérre változtatja bőrét az etióp, vagy ha a párduc elrejti foltjait, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat. Úgy szétszórom őket, akár a pejvát, amelyet elsodor a pusztai szél. Ez lesz a sorsod, ezt mérem ki rád, így szól az Úr: mert elfeledtél engem, és hazugságban bíztál. Ezért én is arcodra borítom ruhádat, hogy kilássék gyalázatod. Bujaságodat, vihogásodat, fajtalan paráznaságodat és bálványaidat ott látom a halmokon és a mezőn. Jaj neked, Jeruzsálem, nem akarsz megtisztulni. Mikor lesz ennek vége?

0: Mai szakasz, Jeremiás 13. rész. Ez a vers a bűnös hajlamokat hozza előtérbe. Az övről szóló metaforikus párhuzam példázatosan mutatja, bűnben élve a legjobbnak született is romlásra juthat. Jeremiás folyamatosan ismétli az Úr figyelmeztető szavait. Térjünk meg bűneinkből, legyünk alázatosak az Úr iránt, hiszen ő irgalommal tekint ránk. Ezt ismét egy élénk párhuzammal világítja meg Jeremiás, és a kérdésre a határozott választ is lejegyzi. Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát. Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt, mondja a 23. versben. Ha a bűnre való hajlammal születünk, legalább annyira lehetetlen számunkra, hogy tiszták maradjunk, mint az etióp számára, hogy megváltoztassa a bőre színét, vagy a leopárnak, hogy megváljon a foltjaitól. De ugyanaz az Isten, aki teremtette az etiópot, a leopárdot és minket, meg tudja változtatni bűnös szívünket. Avagy az Úrnak lehetetlené valami? Kérdezte Isten Ábrahámtól a Mózes első könyvének 18-14. Versében. Persze, hogy nem, mert az Istennél semmi sem lehetetlen, írja Lukács is az 1.37-ben. Mindig szükségünk van arra, hogy egész lényünkkel Istenhez forduljunk, hogy szívünk olyan legyen, mint az övé, hogy minden kívánságunk összehangolódhasson az övével.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltva, könyhulatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Márk evangéliuma 9. fejezet 23. és 24. vers. Ha tehetsz valamit, légy segítségül nekünk, könyörülvén rajtunk. Milyen sok bűnterhelt lélekben visszhangzott ez az ima azóta is. Valamennyinek szól a szánakozó üdvözítő válasza. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A hit kapcsol össze bennünket a mennyel, és áraszt erőt, hogy megküzdjünk a sötétség hatalmaival. Krisztusban olyan segítőről gondoskodott számunkra az Atya, aki által legyőzhetjük minden bűnös hajlamunkat, ellenállhatunk minden kísértésnek, bármilyen erős legyen is az. Sokan úgy érzik, hogy nincs hitük, és ezért távol maradnak Krisztustól. Bárcsak azt tennék, hogy tehetetlenségük tudatában belekapaszkodnak az irgalmas üdvözítőbe. Ne önmagukra, hanem Krisztusra tekintsenek. Ő, aki a betegeket meggyógyította, a démonokat kiűzte, ma is ugyanaz a hatalmas megmentő, aki itt, ezen a földön járt. A hit Isten igéje által van. Ezért ragad meg Jézus ígéretét. Azt, aki én hozzám jön, én semmiképpen ki nem vetem. János evangéliuma 6. fejezet 37. vers. Vesd hát magad a lábához ezzel a kiáltással. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. El nem veszhetsz, míg így teszel, soha-soha.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kreatív elme. Becslések szerint naponta mintegy 60 ezer különálló gondolat fordul meg a fejünkben. A valódi probléma az, hogy ha ugyanaz a 60 ezer gondolatunk van ma is, ami tegnap volt. Wayne Dyer.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Mit kellett volna még tennie érted Istennek? Mit kellett volna még tennem? Ézsaiás prófita könyve 5. fejezet 4. vers. Brennan Manning író elmesélte, hogy miként kapta a Brennan nevet. Gyerekkori legjobb barátját Ray-nek hívták. Mindent együtt csináltak. Tinédzserként közösen vettek autót, együtt jártak iskolába, randevúzni és így tovább. Míg a seregbe is együtt vonultak be, együtt csinálták végig a kiképzőtábort, és a fronton is együtt harcoltak. Egy éjszaka egy lövészárokban ülve Manning a Brooklynban töltött régi szép napokról nosztalgiázott, miközben barátja Ray csokoládét majszolva hallgatta. Hirtelen gránát csapódott a lövészárkukba. Ray rámosolygott barátjára, eldobta a csokoládét és az éles gránátra vetette magát. A gránát felrobbant és megölte Ray-t, Manning azonban élve megúszta. Később pappá szentelték, és akkori szokás szerint egy szent nevét kellett felvennie. Rögtön a barátja, Ray Brennan jutott az eszébe, ezért választotta magának a Brennan nevet. Évekkel később meglátogatta Ray édesanyját Brooklynban. Mit gondol, szeretett engem Ray? Kérdezte Brennan az asszonytól egyik este teázás közben, mire az felugrott a kanapíról, és ujját Brennanre szegezve így kiáltott. Mit kellett volna még tennie érted? Brennan elmondása szerint ott és akkor mennyei jelenést látott. Elképzelte magát, amint Jézus keresztje előtt áll, és így tűnődik. Vajon tényleg szeret engem Isten? Jézus anyja pedig rámutat a fiára, és ezt mondja. Mit kellett volna még tennie érted? Amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, teljességgel ki lett fizetve a megváltásod ára. A kérdés csak az, hogy elfogadod-e ma őt, mint uradat és megváltódat.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készülnek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe. Hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval? A nyári tábor szezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítmény nyomásból, a magányból, vagy a jövőtől való félelemből kiindulva vitathatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrendre a Z és Alfa generáció tagjaiban. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Igazságosság, méltányosság, irgalmasság. Nyilatkozatot adott ki a Keresztény Zsidó Tanács. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke Székely János, szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés főnapi rendi pontja az elnök választás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspököt választotta meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt személyi változás. A társelnök Radnóti Zoltán főrabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbia, az alelnök pedig Szent Iványi Ilona, unitárius lelkész, és Fabinyi Tamás, az Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, és köszönetét fejezi ki Székely János, leköszönő elnöknek és munkatársának, Bánlaki Zsanetnek. Egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet, megszentelt helyek, idők, igék címmel. A közgyűlésen az ország új vezetésének szóló nyilatkozatot is elfogadtak. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Te is megkaphatod Isten békességét.

Jó hírem van számodra. Isten ma nem csak egy parányi békességet akar adni neked, hanem úgy árasztja rád az ő békességét, mint a folyamot. Bőségesen ajándékozza azt neked. Hiszen nagyon jól tudja, hogy ennélkül nem tudsz békességben lenni sem magaddal, sem másokkal. Mindenek előtt az Úrral kell megbékülnöd. Nélküle ugyanis az életed zaklatott, felbojdult, feszült és nyugtalan lesz. Mi miatt szoktál békétlen lenni? Vannak, akik a külső vagy belső tulajdonságaikkal, az életkörülményeikkel elégedetlenek. Mások amiatt békétlenkednek, mert nem úgy alakulnak a dolgaik, ahogy elképzelték. Vagy esetleg amiatt, hogy a környezetükben élő emberek nem az elvárásaik szerint viselkednek. Olyanok is vannak, akiket az elkövetett bűneik tesznek feldulttá. Te mi miatt háborogsz?

Jézus ezt mondja: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Hatalmas ígéret ez, hiszen nem akármilyen békességről beszél itt a Mester. Nem a kedvező körülmények vagy a jó szerencse függvénye az a békesség, amit ajándékozni kíván neked. És nem csak addig tart, amíg a külső körülmények megfelelően alakulnak. Ez a békesség egy békétlen világban a legnagyobb nehézségek ellenére is benned élhet. Pál apostol pontosabban megfogalmazza, hogy milyen is ez a békesség, amikor a Filippieknek írt levelében kijelenti, hogy ez minden értelmet felülhalad.

Még ma kialakíthatsz egy meghitt, élő kapcsolatot a békesség fejedelmével, Jézus Krisztussal. Mert boldog az az ember, aki befogadja őt a szívében. Aki engedi, hogy lelke által színültig megtöltse őt az Úr a mennyei békességgel. Légy te is ilyen boldog ember!

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 21-e. János evangéliuma, 10. fejezet, első 6 verse. Bizony-bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtó őr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját

Ő a jó pásztor. Elmélkedésünk közben kérdezhetjük. Mit jelent hallgatni a pásztorra? Első, hallani. Egyáltalán hallunk valamit, amit ő mond nekünk. De én meg sem hallom, mintha süket volnék, olyan vagyok. Mondja a Zsoltárok 38. fejezet 13. verse. Második, megkülönböztetni a hangokat. A jó pásztor név szerint ismeri a nyáját alkotó bárányokat, ezért a báránynak is ismernie kell személyesen a gazdáját. Modern életvitelünk, az internet világa rengeteg információt, üzenetet, hangot juttat el fülünkbe, gondolatainkba. Jézus Krisztus szelíd hangját a Szentlélek által képesek vagyunk kiszűrni az idegen, csalafint a zajok közül. Harmadik, megérteni a hallottakat. Képességeinkkel készek vagyunk értelmezni pásztor urunk instrukcióit. Megértjük, hogy a nem az nem, az igen pedig igen. Negyedik, elfogadni és cselekedni a hallottakat. Nem csak hallani, hanem hallgatni rá. Vágyainkkal, szándékainkkal, terveinkkel felvértezve akarunk-e engedelmeskedni bátorításának, figyelmeztetésének? Követjük őt egyre hűségesebben. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Julianis Beas de Pinchardo írta a Dominikai Köztársaságból. Isten az Atya. Ti azért így imádkozzatok, mondja Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliumának 6. fejezetének 9. és 10. verse. Szüleim nagyon fiatalon házasodtak össze, és alig 4 év után elváltak. Az a döntés született, hogy nővéremmel együtt édesapánkhoz kerülünk. Néhány megszorítás és a családtörténetünk nehézségei ellenére apám minden tőle telhetőt megtett értünk. Az évek során különleges, szeretetteli kapcsolat alakult ki közöttünk. Mindketten szerettünk olvasni és különleges ételeket enni. Eszembe jut, gyerekkoromban hányszor mentünk együtt étterembe. A pincér megkérdezte, mit szeretnék rendelni, és így feleltem, ugyanazt, amit édesapám. Ez a válasz a mai napig az identitás, a bizalom, a ráhagyatkozás, a szeretet és az összetartozás érzését hívja elő bennem. Ugyanígy működik ez Istennel, mennyei atyánkkal való kapcsolatunkban is. Ha biztonságban érezzük magunkat Istennek a szeretetében, akkor szoros és különleges kapcsolat alakul ki közöttünk. És ha Isten gyermekének tekintjük magunkat, bízhatunk abban, hogy jelenünk és jövünk is az ő kezében van. Törekednünk kell arra, hogy azokat a dolgokat akarjuk, amelyeket Isten akar számunkra. Mennyei atyánk tudja, mire van szükségünk, és kétséget kizáróan, minden emberi mértéket meghaladóan szeret minket. Mennyei atyánk, növeld hitünket, hogy egyre jobban bízunk benned. Munkálkodj bennünk, hogy téged szolgálhassunk. Amen. Napi gondolat, Isten mindennél jobban szeret bennünket. Imádkozzunk az apákért is, gyermekeikért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: költészet hangján.
1: 2013-ban e napon halt meg Kiss Dénes, József Attila díjas író, költő, műfordító. Előbb az Esti Hírlap, majd üzemi lapok munkatársa, szabad foglalkozású 10 évig. 1974 és 91 között a Népszava irodalmi mellékletének szerkesztője, 1991-ben a Magyar Fórum főszerkesztő helyettese és a Magyarok című folyóirat főszerkesztője volt. A Magyar Művészeti Akadémia tagjai közé választották. 2007-től a Magyar Írók Egyesületének elnöke. A versek mellett írt novellákat, kritikákat, érdekes nyelvészeti tanulmányokat. Fordított orosz, német, észt, de főként finn költők műveiből. Több mint 60 kötete jelent meg.

Kis Dénes, időző. Meg kell fejtenem, ki vagy, mit akarsz velem, mennyi benned az áhítat, a barátság, a szerelem. Visz-e szorongás napfényes utcákon át az élesre csiszolt őszben, hol mint kristályrácsok villantják puszta fakoronák a nap cserepeit, spókháló ejti csapdába az időtlent. Meg kellene fejtenem e nagy szelíd gesztenyék alatt vonásaid keresztrejtvényét, csöndkondító pillantásodat, s ki vagyok neked, te nekem ki vagy? Hadd tudjam meg e tiszta szavú őszben, amiért e végtelen pillanat ragyogó tisztásán elidőztem.

0: Békesség Krisztusban.
1: A lelki békesség öröme, békesség Krisztusban. Ézsaiás könyve 32. fejezetének 17. verse így szól. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Gondolatok az igéről. Az élettan igazi alapelveit megtaláljuk a Szentírásban. A legtöbb ember nem ismeri a saját értékét. Jellemének megtéretlen természete szerint cselekszik, mivel nem Jézusra néz, aki a hit fejedelme és bevégzője. Aki Jézushoz jön és hisz ő benne, és őt választja példaképének, fölismeri a szavak jelentőségét, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, olvassuk János evangéliumának 1. fejezetének 12. versében. A valódi megtérés tapasztalata nyomán világosan fölismerjük Isten iránti felelősségünket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez üdvösségünket, és teljesen meggyógyuljunk a bűn bélpoklosságából. Ez a tapasztalat arra indít, hogy alázattal és hittel bízzuk magunkat Istenre. Fogadj szívedbe minden ígéretet, mert azok mind a te tulajdonaid, ha teljesíted Isten kívánalmait. Ha alárendeled saját útjaidat, amelyek bölcsnek látszanak előtted, és elfogadod Krisztus útjait, akkor fölismered az ő szeretetében való megnyugvás titkát. Aki Krisztus szolgálatára szenteli magát, olyan békességet kap, amelyet a világ nem adhat, és el se vehet.

0: A leghatékonyabb tanú.
1: De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön hozzátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában, és Szamáriában, és a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei első fejezet, 8. vers. Az egészséges életmódon keresztül történő megvallás különleges kihívást jelent. Ha dicsekszünk az eredményeinkkel, elfordíthatjuk az embereket. Ahelyett, hogy felül akarnak majd múlni minket, inkább csendben hagyva akarnak majd látni minket. Másrészt, ha nem gyakoroljuk azt, amit prédikálunk, vagy nem élünk az egészséges életmódról szerzett információink szerint, akkor nem vagyunk megfelelő tanúi az evangélium erejének, amely átalakítja mindennapi életünket. Nem kell maratoni futónak, versenyszerű kerékpározónak vagy síelőnek lennünk ahhoz, hogy tanúi legyünk az egészséges életmód erőteljes hatásának. A szomszédaink észreveszik a gyakori sétáinkat. A barátaink észreveszik majd a rendszeresen választott zsírszegény ételeket, a családtagok pedig tudni fogják, ha eleget alszunk, de hogyan fog ez mások életében változást hozni? Jane megszervezte a Happy Walkers nevű gyalogló csoportot. Minden reggel meghívta a szomszédokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Mindenről beszélgetünk, mondja, amikor elindultak. Lucille alig tudott megbirkózni a betegségekkel, mert annyira nehezen lélegzett. Fokozatosan javult a fizikai állapota, így egyszerre tudott járni és beszélni. Olyan kérdéseket kezdett feltenni, mint például, miért engedi meg Isten, hogy tüdőtágulása legyen, vagy hol volt Isten, amikor a lánya meghalt egy balesetben. A csoport több tagja válaszokat adott, amelyeket a Szentírás tanulmányozása során találtak. Nem voltak cizellált előadásaik, még csak bibliáik sem, de Lucille lelki lépései kezdték utolérni fizikai lépéseit. Krisztus megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát, és ígérete ugyanúgy a miénk, mint tanítványaié. Az emberek szívét nem ékes szólás vagy logika érinti meg, hanem a Szentlélek áldott hatása, amely csendesen, de biztosan munkálkodik a jellem átalakításában és fejlődésében. Csak Isten szent lelkének csendes hangja az, amelynek hatalma van arra, hogy megváltoztassa a szívet. Nem mi használjuk a szent lelket, hanem engedjük, hogy ő használjon minket. Uram, egészséges életmódomat naponta neked szentelem, hogy a Szentlélek mások számára tanúságtételként használhassa.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 21-én így szól Isten igéje. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Jónás könyve 2:3. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál írja. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Korintusbeliekhez írt 2. levél 12:9. Jónás a hal gyomrában imádkozik ezekkel a szavakkal. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatta hangomat. Isten Jónást Ninivébe küldte, de Jónás az ellenkező irányba indult. Jónás tudta, hogy Isten kegyelmes. Jónás menekült Isten szeretete elől. Hajóra szállt, viharba került. De tudta, hogy kicsoda az ő Istene. Tudta, hogy ő alkotta az eget és a földet. Viharba kerül a hajó, Jónást a vízbe dobják. Süllyed. A föld alapjáig. Hideg és sötét veszi körbe. Ilyen a világ szeretet és megbocsátás nélkül, de Istennek terve van Jónással. Talán ez az egész könyv nem is szól másról, mint Jónásról, mint rólad és rólam. Mint Isten emberéről, aki szerint Isten túl messzire megy. Mert igenis van, ami megbocsáthatatlan. Isten elküldi a nagy halat Jónásért. Már elborította a hideg és sötét gyűlölet és a kilátástalan harag. De Isten nem hagyja elveszni. Ott a Cet gyomrában Jónás időt kap, szent 3 napot, amely a halálból az életbe vezet. Jónás Istennel van. Isten belülről formálja át Jónást. Új életet ad neki, és Jónás partot érve botladozik a kegyelem útján, de Isten vele marad, szól hozzá, tanítja őt. A történet nyitva marad. Isten kegyelmes volt Ninive megtérését látva. Vajon Jónás szíve megenyhül-e valaha? Imádkozzunk! Édes Istenem, kétségbe ejtő helyzetben vagyok, mert felborítanak sötét gondolataim, mert megkeményedtem a gyűlölettől. Annyit ártottak nekem. Tudatosan, nem véletlenül. Hogy lehetne, hogy szeressem ellenségeimet? Hogy mondhatsz ilyet, Uram? Milyen nagy szeretet van benned, Istenem, drága Jézusom! Segíts, hogy a te szeretetet táplálja az én szeretetemet. Amen. Bolba Márta áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Pál írja, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.

nem kell túl mélyen belenéznünk a saját és mások életébe, hogy megerősítést kapjunk arról, hogy a fájdalom és az igazságtalanság világában élünk. Néha saját hibáinkból eredő megpróbáltatásokkal kell szembenéznünk. Viszont máskor minden látható ok nélkül elárasztanak ezek bennünket. Az élet szerencsétlenségeinek és viszontagságainak van célja, értelme vagy oka. A cél a türelem, és végül a beteljesedés. A világi tanulmányok is megpróbálják megmagyarázni a szenvedés okát. Viktor Görzel, a béke és a társadalmi igazságosság tudósa és előmozdítója, valamint Mildred, a felesége, aki középiskolai tanár és író, egy könyvet írtak. Ennek a könyvnek a címe Az Eminencia bölcsői. Ebben több száz híres ember gyermekkorát tanulmányozták. Roosevelt, Gandhi, Churchill, Albert Schweitzer, Rockefeller, Lev Tolstoy, Mark Twain, Sigmund Freud, Robert Kennedy, Nelson Mandela, Teréz anya, Walt Disney, Hillary Clinton, Bill Gates, és még sok-sok más híres ember életét. Meglepő módon sokan közülük zord körülmények között nőttek fel. Utálták az iskolát, a tanárokat, szigorú, despotikus és kudarcot vallott szüleik voltak. Néhányan még testi fogyatékosságban is szenvedtek. Minden kihívás ellenére viszont olyan emberekké váltak, akik tiszteletet és csodálatot váltottak ki, és jelentős mértékben hozzájárultak az emberiség fejlődéséhez. A nehézségek talán leküzdhetetlen akadályokat jelentettek, de ezek a hátrányok voltak azok az erők, amelyek előre hajtották őket, és váratlan magasságokba repítették mindannyiukat. A szerzők kifejtik, hogy a diadaluk kulcsa az volt, hogy mentálisan mennyire voltak képesek megbirkózni az akadályokkal és a nehéz élethelyzetekkel. Ezt a rugalmasságot nem érthetjük meg isteni beavatkozás nélkül. Szilárdan hisszük, hogy az, aki teremtett minket, ezt a képességet minden emberben elhelyezte. Nem csak a szakmai vagy humanitárius sikerek elérése érdekében. Azért biztosította Jézus ezeket bennünk, hogy segítsen nekünk jellemünk fejlődésében, és abban, hogy közelebb kerüljünk hozzá.

A nehézségek célja nem pusztán próbára tenni minket, hanem hogy Isten eszközei legyenek jellemünk fejlődésében. A megpróbáltatások során tanuljuk meg az önuralmat, a türelmet és a hitet. Az embernek van hatalma gondolatai irányítására. Az elme fegyelmezése az egyik legfontosabb munka, amit végezhetünk. Az, hogy mit engedünk be a gondolataink közé, meghatározó abban, hogy miként reagálunk a nehézségekre. A pozitív, hitből fakadó gondolkodás segít átlépni a fájdalmakon. Isten nem hagy magunkra a nehézségek idején, sőt, épp ezekben a pillanatokban válik legvalóságosabbá a jelenléte. A gondolat mentális erőt ad. Nem vagyunk egyedül. Ha elménket mennyei dolgokkal töltjük meg, akkor a földi fájdalmak elvesztik bénító hatásukat. A mennyei reménység és az örök élet ígérete nem elvont elmélet, hanem gyakorlati, mentális támasz. Ez a jövőbe vetett reménység képes felemelni a legmélyebb fájdalmak közepette is. Az ima az elme nyitott kapcsolata Istennek. Ez az az erő, ami képes az embert a bátortalanság mélységeiből a remény magaslataira emelni. Ez nem csupán vallásos cselekedet, hanem mentális, lelki gyógyír.

teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab apostol levele, 1. fejezet, 2-tól a 4. versig terjedő szakasz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Csillagászati nyár kezdete. Június 21-e a csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon a leghosszabb a nap égen megtett útja. Nálunk északkeleten kél és északnyugaton nyugszik. A ráktérítő magasságban tűz merőlegesen a földre. A ráktérítő az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. Nevét onnan kapta, hogy a nap az északi félgömbön a rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a ráktérítő magasságába, itt megfordul, majd süllyedni kezd az egyenlítő felé. Az év leghosszabb napját ezért nevezik nyári napfordulónak. A déli félgömbről nézve ekkor jár a nap a legalacsonyabban, ott ez a nap a téli napforduló. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi. Mi június 1-től számoljuk a nyarat, a meteorológiai nyarat. Apák napja. Az apák napja egy világi ünnepnap. Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor megemlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és ilyenkor a család általában együtt van. A zene ünnepe. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék. A zene ünnepét 1982-ben tartották meg először Franciaországban. Az ötlet az akkori francia kulturális miniszter Jack Lang támogatásával valósult meg. Mára a zene ünnepe európai, sőt világméretűvé vált. Több mint 100 országban rendezik meg június 21-én. Európában ez a kezdeményezés egyesületi formában öltött testet. A zene európai ünnepének egyesülete szervezők és intézmények hálózatát fogja össze. Magyarország 1997-ben csatlakozott a mozgalomhoz, amikor a zene európai ünnepének csartáját 12 európai ország 16 városa írta alá Budapesten. Jóga világnap. Az ENSZ közgyűlése Narendra Modi javaslatára 2014. decemberi ülésén szavazta meg a Jóga világnapot. Első ízben 2015. június 21-én ünnepelték a világban 84 állam részvételével. Azért esett erre a napra a választás, mert ez a leghosszabb nappala az évnek. A jóga az ősi India hagyománya, a testi-lelki egészség gondozása a jó közérzet megőrzésére, a harmónia megteremtése a természettel az emberben. Az első jóga világnapon két Guinness világrekordot is felállítottak. Az időjárásról itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Íreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Éted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit az Érted Podcast legújabb részében, ismét itt vagyok Lórival, beszélgető társammal.
3: Nem csak beszélgető társad vagyok, hanem partnered is a podcaston és a barátod.
2: Igen, tehát Lóri, aki a szolgálótársam, mentorom, és a lista még folytathatna.
3: Ja, persze, nem mondjuk
2: ilyen nagy vele beszélgetni, ezért ma is készültünk egy incsiklandozó témával, ami a következő, hogy hogyan álljak helyt keresztényként. És ugye a helytállást az különböző helyeken különböző értelemben tudjuk értelmezni. Ezt jól megmondtam, de értik az emberek. Ugye érted podcast, mindenki ért mindent. Mit jelent az, hogy helytállni keresztényként? Ugye egy dolog helytállni a munkahelyen, egy dolog helytállni szülőként, gyerekként, de mit jelent konkrétan, hogy helytálljunk keresztényként?
3: Az én olvasatomban az, hogy helytállni, az azt jelenti, hogy valamilyen titulusban, valamilyen tisztségben helytállok, úgy, mint apa, úgy, mint munkás, úgy, mint iskolás, úgy, mint gyerek, úgy, mint óvodás, stb. Úgy, mint keresztény. Tehát aki Krisztus követem, Krisztus az én életemnek a meghatározója, ott él az életembe, vízbe az ő országában, megszabadított a bűneimtől, a világosságban járok, ezt árasztom, és akkor helytállok ebben a dologban, bármilyen élethelyzetben is vízbe letettem. Valahogy így értelmezném, hogy Krisztus képviselni azokban a szektorokban, ahol mozgolódok, és ez lehet az óvodám, lehet a sulim, lehet a munkahelyem, lehet a családom, lehet a közösségem, baráti köröm, stb.
2: Uh-huh. Ugye azért is tettük fel ezt a kérdést, mert helytállni keresztényként egyáltalán nem könnyű, pláne most, ameddig a világban vagyunk, és ameddig a világ megveti a keresztényeket, annál nagyobb szükség van a keresztényekre. Tehát ez azt is jelenti, hogy folyamatos támadások érnek minket, és azt a kérdést is feltehetjük, hogy megérje kereszténynek lenni. Mert manapság úgy veszük észre, hogy kereszténység az sokkal nagyobb teherrel jár, mint a jó dolgokkal, és szeretem, hogyha majd erről beszélnénk. És sokan azt is gondolják a keresztényekről, hogy a keresztények nem tudnak szórakozni, a keresztények nem érzik jól magukat.
3: Ilyen savanyú káposzta életet élnek.
2: De bebizonyítjuk, hogy ez nem így van. De hogy beszéljünk egy kicsit a támadásokról, hogy mégis miért aktuális ez a kérdés számunkra? Miért nehéz kereszténynek lenni ma a 21. században?
3: Neked van erre válaszod? Aha, na mondd csak te először, és aztán. Hát ha teljesebb képet festesz, mint én, mert...
2: Tehát az én válaszom
3: az
2: a te válaszod, amit múltkor mondtál Ifin, és az pedig az volt, hogy azért nehéz, mert a keresztényeket sok oldalról érik támadások, pontosabban három oldalról, hát ott figyeltem.
3: Nagyon jó volt.
2: Az egyik támadás jön a világ részéről, a másik saját magunk részéről, belülről, az óemberi emberünk folyamatosan támad, és próbál rávenni minket hülyeségekre, és végsősoron pedig a sátán részéről. És... Azért is nehéz kereszténynek lenni, mert hogy annak érdekében, hogy ezeket a támadásokat túlvészeljük, illetve kibírjuk, Isten a Biblián keresztül nekünk kerítéseket állított fel. És éppen ezért látják külsősök úgy, hogy a kereszténység azok csak kerítéseknek a egymás mellé felállított sora, és hogy a kereszténységben nincsen szabadság egyáltalán. De ez pont az ellentétje. Mert... ugye a kereszténység nem arról szól, hogy ezt is ezt nem teheted, hanem hogy ennek és ennek ez a következménye. Igen, megteheted, de számolj azzal, hogy mi lesz ezután. És ebben is szó van arról, hogy mindenre van szabadságom, de nem éri meg mindent megtennem. És úgy gondolom, hogy ezért nehéz kereszténynek lenni, mert folyamatosan ott van ez a támadás, az a belső nyomás is, hogy hú, én ezt nem tehetem meg. Mi van, hogyha mégis megtettem? Mi van, hogyha nem vagyok elég jó? És folyamatosan jönnek ezek a kérdések, hogy van-e üdvösségem, meg tudom-e tenni, és természetesen a sátán és a világ nyomások segítenek az egész dolgon.
3: Van ez az örök harc, ezt be kell ismernünk, és van nehézség a kereszténységben. Tehát semmiképpen nem egy ilyen luxus nyaralás, hogy hátradőlök, és megyek a luxus hajna hullámokon át, és semmi. Tehát, hogy erőfeszítés. erről Pál is beszél, akkor az óember, újember harca, hogy nem említetted, vagy az, hogy árral szembe megyünk. Tehát, hogy egyre inkább kifordultabb ez a világ, és manapság az a normális, ami az abnormális a keresztény gondolkodás szerint, meg Isten gondolkodása szerint, és ezzel szembe kell ússzunk, szembe kell menjünk, de ne feledjük, tehát ő ígérte meg, hogy tud segíteni, tehát aki hozzá tud segíteni, ő is hasonlóan hozzánk kísértés szenvedett, nyilván nem bukott el, mehetünk hozzá, tehát hogy jöhetek én hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradt és meg vagytok terhelt. Tehát ez olyan jó, hogy valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy Isten nem csak elvár tőlünk dolgokat, most sarkítom, fogalmazok ismét, hanem elkezdi bennünk játszani az életnek a játékát. Tehát elmondja a játékszabályokat, azt mondja, na gyere, segítek is neked. Tehát ez annyira szép. És azon túl, hogy nehéz a kereszténység, az a jó benne, hogy nem egyedül vagy. Tehát, hogy nem ki kell izzadnod, el kell nyerned Isten elismerését, ott van, és jön, és segít, és veled van. Tehát, hogy wow, ez azért szuper. Meg ha arra gondolok, hogy ez az életem, még ha nehéz is, ezután teljesen megvigasztalódok, és arról szól, hogy derüljön ki rólam láthatók és láthatatlanok előtt, hogy én Krisztushoz tartozom, vagy sem, akkor azt mondom, hogy jöhetnek a nehézségek.

0: hozzátartozó. Meg tudod, Márk, mi nem azért vagyunk keresztények, hogy mások tapsikoljanak nekünk, vagy nem, hanem Isten elismerését nyerjük el. Én kaptam olyan vádakat, a Lóri mögötted kuncognak, kijelentnek téged. És akkor mi van? Nyilván ne a bukásaimmal nevessenek, meg kuncogjanak, hanem azon, hogy én hiteles ember vagyok.
1: Illetve döntsük már azokat a tévhiteket, hogy a keresztények nem tudnak szórakozni. Mert az egyik legnagyobb hülyeség. Tehát téged sem mondanak egy szomorú embernek, én se vagyok az, illetve ha végig gondolok, hogy a nyári táborokra, akkor nem volt olyan nyári tábor, ahol ne nevettem volna sírva, mert annyira jól éreztem magamat jó másokkal.
0: De... Én sírni szoktam mostanában, de ki kell próbálni a kettő kombinációját.
1: Jönni fog az itt. Tehát, hogy annyira jól éreztem magam, hogy tényleg elsírtuk magunkat.
0: Így van, de tehát ez igaz is, tehát hogy attól, hogy nehéz, attól élvezzük az életet, meg ad ilyen oázisokat Isten, ahol szórakozol, ahol nevetsz, ahol felszabadult vagy, ahol jól érzed magad, ahol nem az, jaj, de nehéz. Tehát nem így éljük a kereszténység, jaj, de nehéz a kereszténység, jaj, de nehéz a kereszténység, jaj, de nehéz ez a kereszténység, és most is itt görcsővel ülünk a podcasten, jaj, de nehéz ez. Megvan a nehézsége, megvan a harca, megvan a fájdalma, megvan a küszködése, de nem csak, hanem ott van Krisztus, aki segít, aki győzelmeket ad, aki progresszíven vezet, aki türelmes velem, aki szeret, aki bevisz az országot. Tehát wow, egy csomó lelkesítő tényező van, ami a harcot könnyebbé teszi.
1: Abszolút. Illetve legyünk már komolyak, hogy azok a dolgok, amik a világ azt mondja, hogy igen, ez a boldogság, és mondanak arra, hogy buli, alkohol, pia, drog, stb. Ezek hol okoznak nekünk boldogságot? Igen, lehet, hogy fellazítanak, lehet, hogy nem gondolunk a problémáinkra egy óráig, kettőig, de utána sokkal rosszabb lesz, illetve hogyha közben is ne talán jó élményeket szereznénk, azokat másnapra elfelejtjük, és nem tekintjük azokat olyan jó élménynek, mint akkor voltak. És mondjad.
0: Keresztényként már sokkal jobban tudunk szembesülni szerintem valósággal is, mint egy hitetlen ember, állítom.
1: Igen. Ez mondtál te egy helyzetet, amiben benne voltál te, illetve egy másik pásztor, ami régen volt, de már annyira megmaradt, hogy voltatok missziózni egy munkáscsoportban, és egy egyszerű kérdést tettetek fel, hogy melyik a legboldogabb pillanat az életetekből, és semmit nem tudtak mondani.
0: Vagy nagyon banális dolgokat.
1: Igen, és erre az volt a következtetés, hogy végig nevetjük, végig mulatjuk az életünket, de amikor megkérdi valaki, hogy melyik a legboldogabb pillanat nem az életünkből, nem tudunk mondani semmit. És ez mennyire szomorú már. Holott egy keresztényt, hogyha még akkor is, hogy a sablon válaszokat mondanak, hiszük, hogy ezek aktuális válaszok, és tudnak mondani valamit, hogy melyik a legboldogabb pontja az életüknek, illetve hogyha megkérded, hogy mi a helyzet veled, akkor a keresztényeknek szerintem 90%-a azt fogja mondani, hogy igen, itt van ez, és nehéz helyzet vagyok, de, és mondja pozitív dolgokat, és nem hagyja, hogy ez a szomorúság, ez a komorság átvegye az uralmat fölötte, hanem a jóra koncentrál. És ezért is nem azt mondom, hogy nehéz kereszténynek lenni, hanem sokkal nehéz nem kereszténynek lenni. Nehéz, mert Jézusra sokkal nehezebb minden.
0: Sokkal több gubancot okoz szerintem, sokkal több életfájdalmat, sokkal több görcsölést kint, ha Isten nélkül élünk. Tehát ezt is szoktam mondani a szolgálatom, hogy én el nem tudom képzelni az életemet Isten nélkül. Tehát az élet tényleg téboly, de Isten nélkül. Istennel meg azt mondom, hogy wow, ez az élet kezdet, és majd jön az örök élet.
1: De hogy ugye nyilván nem könnyű, azért, mert a keresztény élet egy harc, és felmondós harcban vagyunk, és nem minden harcot nyerünk meg. De szerinted az eddigi tapasztalataid alapján, mint ifjúsági vezető, mint keresztény ember, mik azok, amikben a legkönnyebben elbukunk itt társadalmi szinten, mi keresztények?
0: Most tényleg nem kapás választ akarok adni, de mostanában ezen gondolkodtam, és én csak erre a klasszikus válaszra térnék vissza. Szoktuk ezt mondani, általában vezetőkre mondják, de én úgy gondolom nem csak, a 3G, tehát a Girl, Gold, Glory. Tehát, hogy itt bukunk. És az a baj, ha ezeket tagadjuk. Tehát, oké, már ott kezdődik a baj, hogy nem ismerem be azt, hogy nekem ez gyengém, hogy kísérthető vagyok, bármikkel. Tehát nyilván a nők vagy a férfiak, tehát a testiesség, aztán az anyagiak, tehát hogy minél több pénz, és a másik, ez a talán a legleplezette meg a legádázabb vélemény szerint, ez a büszkeség, a dicsőségvágy, az elismerés utáni vágy, annyira nagyon tudja leplezni magát, meg egész titokzatos bűn. Tehát ott kezdik a probléma, amikor nem vallom ezt meg magamnak, hogy hopp, ez nekem gyengém, vagy Istennek, hogy Uram, kísértető vagyok ebben, sebezhető vagyok ebben a dologban. Tehát az a baj, ha ezeket leplezzük, ha előfordult, palástoljuk, ahelyett, hogy megvallanánk, elhagynánk, és igen, néha a publikum előtt is kellene vallanunk. Ha nem ítéljük meg magunkat, meg fog ítélni a világ. Biztos láttátok, vagy hallottátok, hogy a HBO-n van most egy sorozat a Hillsong-ban. Brutál. Nyilván sarkít. De vannak igazságok is, és az a sorozat nem azzal a célra készült, hogy a kereszténységet hú, de

0: hanem úgy nagyon brutálul odaüt a kereszténységnek, és egy övön alul itt mér oda. Tehát ha nem ítéljük meg mi magunkat, és nem gyakorlunk fegyelmet, vagy nem valljuk be a bukásainkat, és ha kell publikum előtt is bocsánatot kérünk, és ezekben nem térünk meg, akkor megtesz ezt a világ helyettünk. És az sokkal fájdalmasabb lesz. Sokkal fájdalmasabb lesz, és nyilván ő kiélezi valamire, vagy mocskolódni akar ezzel, hogy ki tudja, mit akartak elérni a szerkesztők, de erre nekünk kell figyelnünk, hogy nem úgy maradunk hitelesek, hogy tagadjuk ezeket, például ezt a 3G-s dolgot, hanem ha el is buktam, akkor ezt megvallom is igyekszem elhagyni. Tehát igyekszem elhagyni, vagy ne legyen tényleg ezekhez közöm, ahol sebezhető vagyok, ezt vallja meg én ezt látom, hogy ez az a buktató a kereszténységnek. Az anyagiak, a dicsőségvágy, a hatalomvágy, tehát itt borzasztó, hogy mennyire meg tud ez bújni. Például ilyen egyszerű dolgokban, hogy vizsgáld meg magad, hogy mindig te akarsz elő lenni, mint dicsőítésvezető, mint pásztor, mint tanító, mint vasárnapiskolai munkás, mint ifjúsági vezető. Ott már lehet, hogy kezdi felütni ez a fejét. Ha nem tudsz úgy elképzelni alkalmat, hogy téged ne vegyenek észre, bármi által, mert mit tudom, te vagy a hegedűs, vagy te vagy a pásztor, vagy az, ami az is ott nagyon gyanús. Tehát ismerjük be, hogy vagy megint kell neked bizonyságot tenni, hogy lássák már, hogy élsz. Vagy neked kell a leghosszabban imádkozni. Tudom is én, tehát ezek olyan kegyes dolgokat használunk, hogy ezt kiéljük.
1: És közben mások szolgálatát meg leminősítjük magunkba, igen. Vagy mások előtt is.
0: De a másik kettő meg az valamennyire nyilvánosabb, meg jobban rajta kapjuk. Az anyagiasságról beszéltünk egy előző podcastben, azt ott vizsgáltam meg magatokat, a testés dolgokról, az meg tavalyi évadban, tehát ezek valamennyire könnyebben azonosíthatók. De még egyszer mondom, nem az a baj, tehát értsd jól, hogy bukunk, hanem hogy nem valljuk ezt meg, és nem rendezzük a kegyelemmel. Tehát a pokolban nem azért fognak emberek kerülni, mert vétkeztek, hanem azért, mert nem rendezték a kegyelemmel. Tehát rendezzük a kegyelemmel, rendezzük a kegyelemmel.
1: Uh-huh.
0: Te hogy látod?
1: Mindaz, amit mondtál, teljesen megállja a helyét, és teljesen úgy is van, oda kell figyelni ezekre. Ami nekem hogy először eszembe jutott, az a lázadás. Ez volt a legelső bűn is, még Ádám és Éva előtt így született Lucifer, hogy ő fellázadt Isten ellen. Neki nem volt elég az, hogy ő volt az egyik legszebb angyal, az egyik fő pozícióba, ő Isten akart lenni, ő többet akart ennél. És ez is megnyilvánulhat az életünkbe, sőt azokban a kategóriákban is, amit te mondtál, hogy pénzügyileg nekem nem elég az, hogy Isten gondoskodik róla, majd én magamnak elvégzem. Nekem nem elég csak az a pozíció, amit kaptam, én ennél többet akarok. És ugyanígy szexualitásban is mindenben ez megnyilvánulhat, hogy nekem nem elég az a kerítés, amit nekem Isten felállított, nekem több kell.
0: Majd megmutatom, majd az én generáció, majd mi ügyesebben. Így van.
1: Igen.
0: Jó mondod.
1: És Mark Twainnek van egy mondása erre, hogy ha átmászol a kerítésen, akkor a gyümölcs íze finomabb. És mindazt gondoljuk, hogyha majd én a saját kezembe veszem az irányítást, akkor a gyümölcs finomabb lesz. Pedig ott van Ádám és Éva példája is, hogy mikor belekurtottak abba a gyümölcsbe, ami ugye a kerítésen túl volt, akkor megütötték a bokájukat, és abból nem lett semmi jó. Tehát, hogyha nem hiszünk Istennek, és nem hiszük el azt, hogy amit ő kíván nekünk, amit ő szán nekünk, az jó, sőt, az a legjobb, akkor abból csak rossz lesz, és eltérünk az úttól, és ez a hitünket csorbítja. Mert ugye nem hisszük, nem bízunk meg benne, nem Istenben. És úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb probléma, és ez megnyilvánulhat rengeteg módszerben. És ugye minden emberben benne van az, hogy vágyunk a tiltott gyümölcsre, vágyunk valami többre, de ezek csak megsebeznek minket, úgyhogy ha nem is vehetjük észre. És ha már szó volt ugye a Girls-ről is, ugye az egyik legszembetűnőbb megnyilvánulás, hogy ez a pornózás. És a pornózás se feltétlenül a szexnek a függősége, hanem annak a függősége, hogy te a diverzitást akarod, te mindig választani akarsz, te mindig kényelembe akarsz élni, te mindig instant meg akarod kapni azt, amit szeretnél. És az ilyen embernek amúgy is nagyon nehéz lesz a monogámia. És hogyha folyamatosan átugorjuk a kerítéseket, és ha mi saját kis rövidítéseinket tesszük meg, akkor nem leszünk de nagyon nehezen leszünk képesek azokra a dolgokra, amikre Isten elhívott minket. Nehezen fogunk családapák lenni, nehezen leszünk szolgálók, és nagyon könnyen el tudunk bukni ezen a három területen is, amit te mondtál. De az a legfontosabb tényleg, amivel befejezted, hogy mindenre van megoldás, és a Krisztus lábánál új életre van lehetőségünk. Tehát bármennyi kerítést is átugrottunk, bárhányszor fellázadtunk, mindig van visszavút, mindig van reszet Istennél.
0: Tehát húzzuk ezt a lányt, mondasz meg. Tehát ezek a bűnök, az ördög nem szórakozik velünk. Tehát nem na nézzük már meg Márknak, hogy áll ez, vagy Lórinak. Tehát ő tervez a bukásunkat, és hát négy szem közt, vagy valamilyen hallgatót érdekli, tudnék mondani egy-két nagyon súlyos következményt, hogy akik például a pornóval értek, hogy milyen következmények lettek az életük. Nem egy esetet, sajnos. Most, hogy így növök felfelé, és akkor jutnak el információk hozzám, vagy megosztják egyszerűen, mert borzalom. Tehát borzalom, milyen romboló. Tehát hogy kifordítja az embert az emberségéből, és egy állattá teszi. Tehát brutál. És vigyázzunk, ugyanígy a dicsőségvágy is, vagy az anyagiasság is, tehát hogy embertelené tesz. De Krisztus meghalt ezeket, tehát ezek az áldáz mocsok bűnökért, amikor lehet, hogy a hallgatók közül van olyan valaki, aki mikor magára ismer, hogy mit követtem el, akkor azt mondja, hogy én vagyok ez, és lehet gyűlöld ezért magad. Ezért is meghalt Krisztus, és menj a kereszthez, kérd, hogy megmoson téged, megtisztítson, és megfog. Ezen az ördögnek egy másik csavarja, hogy hát te már nem is, hogy méltó rá, már hanyag gyere követted el. Nem baj, még benned van a 20. kell menni. Mert Isten azért éltet, mert be akar vinni az országába téged.
1: Igen. És ugye az egészben a legfontosabb az, hogy hallgassunk Istennek a vezetésére, mert mint a pásztor is, és sokszor asszociáljuk Istent a pásztorral, nincs olyan, hogy ő nem menjen utána a kis elkullogó bárányoknak. És ugyanúgy, mint a nagy dolgokban, hogy most hol dolgozunk, ki ez mondjuk feleségül, nagyon fontos az is, hogy a kis dolgokban hallgassunk rá. És ezek banális dolgok is lehetnek, hogy most csináljunk egy bűnt, vagy ne csináljunk egy bűnt, ahol a válasz egyértelmű. De szerinted hogyan lehet odafigyelni minden nap Isten vezetésére, akár a kis dolgokban is?
0: Ez valószínűleg személyiségű, de az elsődleges az a személyes kapcsolat Istennel. Tehát, hogy tényleg ápoljak vele személyes kapcsolatot, legyen köze az életemhez. Azt hiszem, Zsidókhoz írt levélben van egy ilyen ige, hogy azt mondja Isten, hogy elméjükbe adtam az én igémet, szívükbe írtam, Istenük leszek, ő pedig az én népemet. Tehát figyeld ezt a sorrendet, hogy elméjükbe adtam, a szívükbe írtam, Istenük leszek. Tehát, hogy én úgy kerül az elmémbe Istennek az igát, hogy hallgatom, olvasom, érted? Üzenetet, igeverset, áhítatot, prédikációt, podcastet, stb. Így elmében keresztül beleíródik a szívembe, és aztán ő az én Istenem lesz, én pedig az ő népe leszek, az ő fia leszek, illetve lánya leszek. Én úgy alkalmazom, egyébként én hajlamos vagyok a feledésre, hogy felírom. Tehát régen a határidőnaplomba írtam fel, most már modern vagyok, és van ilyen képjegyzetem, és ez megvan azt, hogy egyébként a feleségemmel, és oda felírom, hogy én aznap milyen üzenetet kaptam, és szükséges tényleg, hogy újraolvassam, meg visszaolvassam. És én így próbálom alkalmazni, mert az volt a kérdés, hogy az apró dolgokban. És döbbenetes, hogy hányszor Isten beletrafál, most ezt érzi, tehát, hogy arról beszél, hogy van velem. Tehát, hogy nem arról beszél, hogy nincs velem, hanem arról beszél, hogy vagy éppen megerülődik egy dolog, és este, amikor visszanézem, fú, uram, én elbuktam ebbe, pedig szóltál reggel, hogy vigyázzak ezzel a dologgal. Tehát én felírom, én így alkalmazom, és így a kicsi dolgokban, illetve ott lehet a lelkiismeret is, tehát amikor megszólal a kicsi dolgokban, adódik egy élethelyzet, amire nem számítottál, nem volt kiszámítható, és akkor ott hogy cselekedj, és vagy hallgatsz rá, vagy nem hallgatsz rá. Uh-huh. Nem tudom, te hogy szoktad ezeket a kicsiket alkalmazni.
1: És itt a progresszivitásra tudnék visszatérni csak, amit már korábban is említettünk. Tehát, hogyha először a kicsi dolgokban kell helytállni, hogy talán a nagy dolgokban is megtaláljuk a helyünket. Tehát,
0: ez egy alapelv.
1: Tehát egy gyülekezetben azt várod mindig, hogy mikor kérnek téged bibliaórát tartani, mikor kérnek téged meg tanítani, vagy egy nagy dologra, ami mindenki előtt van, de amikor megkérnek arra, hogy te vidd már ezt a testvérnőt, gyere már segítset takarítani nekünk, gyere segíts barkácsolni, akkor mindenki azt mondja, nem, ez nem nekem.
0: Pedig az formál a jelenet.
1: Az Úr nem engem erre hívott el, hogyha folyamatosan ezt mondjuk, akkor szerintem nincs helye annak, hogy te most nagy dolgokat várj az Úrtól. Tehát figyeljünk oda a kicsi dolgokra, és ugye napi állítatban is rengeteget üzenet nekünk Isten, ahogy te is mondtad. Illetve, hogy mondjad.
0: Bocs, már nem akarok a szabad vágni. Megjegyezem azt, hogy nem csak az a fontos, hogy figyeljünk a kicsi dolgokra, hanem azáltal, ahogy mondtad te, megedződünk. Tehát ha kicsiben engedem, hogy Isten vezessen, akkor nem kell azon parázzak, hogy majd a nagyon nem fog, tutira fog. Tehát engem sokat vádoltak azon, hogy mit gondolsz, hogy mutatja meg Isten neked, hogy ki lesz a feleséged. És azt mondtam, figyeljetek, ha én kicsi dolgokban hallgatok rá, például mi egy kicsi dolog? Hogy nem járok más lányokkal, hanem igenis megvárom Istennek az időt. Ez kicsi dolog? Ez egy kicsi dolog a házassághoz képest. Vezetett Isten házasságban, vezetett. Tehát, hogy megtanít figyelni a hangjára, hallani a hangját, ismerni az ő hangját, ahogyan mondja ezt a példázat, vagyis hogy ő a jó pásztor, és hogy nem megyünk idegen pásztorú. Tehát ennyire megismerni. És a kicsiben, akkor amikor nagyot kiált az Úr, azt is meg fogom hallani, vagy nagy dologban vezet. Tehát, hogy erre nevel Isten a kicsi dolgok által, a nagyban is. Én egyértelmű legyen számomra az ő.
1: Igen, tehát megismerjük a pásztornak a hangját, és el tudjuk különböztetni, mi az, amit Isten mond, és mi az, amit a világ mond.
0: Így van. Bocs, hogy a szabadba vágtam.
1: Nem, nagyon jó, hogy mondtad. És az utolsó kérdés pedig, hogy ugye nehéz a világban élni, de mégis miért küldött minket Isten a világban. Miért nem azt mondja, hogy igen, ti keresztények éltek külön a hely tetején, és akkor ott szépen elleztek, csináltak egy gyülekezetet magatoknak. Nem, azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Szerinted miért nem élhetünk csak egy buborékba zárva? Miért nem élhetünk elzárva, elkülönítve a világtól?
0: Miért válaszolni a kérdésre, azért be kell azt vallanunk már, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy buborékba éljünk.
1: Igen.
0: Tehát sokkal kényelmesebb nekünk körülvennem Márkokkal magam. Akik ugyanúgy gondolkodnak, ugyanabba a gyülekezetbe járnak, ugyanúgy szeretik Krisztust, ugyanazok a erkölcsi etika elveik vannak, stb. Stb. És úgy, nekem voltak ilyen időszakai, még most is van, ha azt hiszük. Tehát, hogy ha megnézed a hétköznapodat, vagy nézd át egy heti programodat, hogy miről szól. Itt is keresztényeket találkozol, ott is keresztényeket találkozol, megint keresztényekkel vagyunk, énekóra, bibliaóra, vasárnapiskola, bibliaiskola, mit tudom, milyen ifikör. Jó ez, tehát nem ezzel nem beszélek, csak hajlamosak vagyunk, hogy beburkolózzunk, vagy buborékban éljünk, ahogyan mondtad, de nem erre hívott el Isten. Tehát ő azt mondja, ne vedd ki, nem azt kérem, vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg a gonosztól. Tehát, hogy ott kell lennünk, erre hívott el Isten, hogy ragyogjunk, tápláljuk a lelkeket. Nekem vannak ilyen tapasztalatai mostanában, hogy amikor úgy igazán kimozdulok, és a világgal vagyok együtt, na most mindenki értse, hogy kell, semmilyen nem érti senki félre. Például volt egy osztálytalálkozom nemrégiben, akkor na, azt tapasztalom, hogy az megérzi a világ, hogy te szívesen vagy velük. Anélkül, hogy azonosulnál bizonyos dolgokban velük, de nem is vagy ilyen prűd, jaj, én nem fogok rágyújtani, mint ti. Jaj, én nem fogok kocintani veletek, mint ti. Tehát, hogy néha úgy viselkedünk ennyire én bántóan, én lekezelően. Erre nem fogékony a világ. És lehet úgy viselkedni, hogy ott vagy közöttük. Például most engedtessék meg, hogy megemlítsem az osztálytársamat. Nagyon jól éreztem magam velük, nem régében volt a 25 éves érettségi találkozom, és képzeld el, abban a tapasztalatban volt részem ismételten, hogy engem kértek meg pohárköszöntőre. Tehát mikor, és mondta neki, figyeljetek, már kértetek meg, emlékeztek, mi lett a vége? Tehát a legelső, mikor megkértek, az lett a vége, hogy imádkoztunk, és elfelejtettünk inni. És most mondtam neki, szembesítettem velük, hogy én én vállalom, de tudjátok, hogy mi lesz. Mondom, imádkozni fogunk, akkor is én tartsam pohárköszöntőre. Azt mondták, igen, és belementem. De most kellett volna szagassam a ruháimat, figyeljetek, ha rakértetek volna, hogy imára buzi, csak akkor azt vállalom, de én pohárköszöntőt nem vállalok. Főleg hívjátok, aminek akarjátok, de én imára buzítottam őket, érted? És aztán imádkoztam értük. Jó, nem mindig adódnak ilyen ennyire jó helyzetek, ahol ennyire fogékonyak, de hogy belépni az életükbe, ragyogni neki Krisztust, vagy egy másik dolog, Chambers mondja azt, hogy engedni, hogy táplálkozzanak belőlünk a lelkek. Ő úgy fogalmaz, hogy ameddig nem tanulják meg a lelkek, hogy Istenből kell táplálkozzanak, belőlünk fognak táplálkozni. És tényleg belőlünk fognak táplálkozni. Voltak helyzetek, más élethelyzetek is, ahol ott vagy a világban, és kapaszkodik beléd a világ, akar tőled valamit. És nem arra gondolok, hogy segíteni fogsz rajta anyagilag, hanem kíváncsi a tanácsodra, kíváncsi az életüted. Volt, amikor valaki megállt, és azt mondta, te hogy csinálod ezt, hogy miért vagy ilyen, miért gondolkodol így? Ragyognunk-e Krisztus, és az a nagy kihívás, ez a nehéz, hogy úgy mozgolódjunk a világba, és mozgolódjunk, ne buborékba éljünk, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk, meg úgy lássák a jó cselekedeteket, hogy közben rámutassunk. Na, ez nehéz, mert úgy szeretünk kirakati keresztények lenni, hogy na, Márk azért, az egy ütős csávó. De nem ide kerüljünk, hanem Isten, aki Márkban él. Na, ő az Isten. Ő az Isten. Én így látom, és én tudatosan kell erre figyeljek. Tehát, hogy ne éljek burokba. Őszintén mondom, tudatosan kell erre figyeljek, és mindannyian meg erre időt kellene szálljunk, harcolunk is ezzel a feleségemmel, van ilyen listánk, hogy kivel, mikor kellene találkozni, jobban is meg kellene ezt éljük. Nagyon nehéz. Én még abban is benne lennék, és ezzel nem provokálni akarok, de legyünk őszintén, tele van az életünk, tele vagyunk programozva. Tehát már hiszem azt, most végeztem a podcast felvételnek, nem azon fogunk gozdolkodni, hogy másfél órát, hogy mit csinálják a következő 2,5 órában, amire fogsz feküdni. Hanem en dolog van, amit meg kellene tegyél, és usdj, és teszed is megfelel ezeket a dolgokat, hogy mi lenne, ha lenne olyan rugalmasság bennünk, hogy úgy fel lennénk mi készülve ifjúsági tagok, vagy gyülekezeti tagok, hogy például minden ötödik vasárnap délutánja, én csak egy példát mondok, én simán meg tudnám ezt lépni, arról szól, hogy rokonlátogatás, arról szól, hogy árvalátogatás, arról szól, hogy kitalálnánk azt, hogy mit, és tudatosan arra figyeljünk, nem tartanánk összehetet, cuk, menjetek a dédi mamához, a nagymamához, a rokonokhoz, akinek jó lesne az, hogy te kimozdulsz és belépsz az ő világába. Tehát kell erre tudatosan, mi kell Angival figyeljünk erre tudatosan, és van még mit fejlődjünk. Kíváncsi vagyok, te ifjúként, fiatalabb vagy, mint én, hogy látod ezt?
1: Mint így mondtál, így, amiket mondtál, azok után így, és azok közben a fejembe kialakult egy kép, ez pedig az, hogy olyanok, mint mi keresztények, mint egy hajón a mentőcsónak. Tehát ameddig megy a hajó előre, és szépen, addig senkit sem érdekel, hogy mi van ezzel a mentőcsónakkal.
0: Correct.
1: Le is van takarva, félre van téve. Na de, mikor a hajó elsüllyed, mikor az életünkbe jönnek a hullámok, mikor úgy érzik, hogy ha már nem bírjuk tovább, akkor mindenki kapkodna azután a mentőcsónak után. És lehet, hogy az egész hajón csak egy mentőcsónak van, és vannak százan. Mind a száz ember meg fog küzdeni azért a mentőcsónakért. És ki tudja, te egyedülű személyként hány embernek vagy a mentőcsónakja? Hány ember van olyan helyzet, hány embernek te lesz az első gondolat, amikor nehéz helyzetbe leszel? És lehet, hogy nem is foglalkoznak veled, le is szidnak, de amikor nehéz helyzetbe kerülnek, nem tudom, egy bármilyen betegség, abortusz, csalódáson átmennek, akkor meg már imádkozz már értem. Lóri, mit tennél a helyzetem? Vagy te is mondtad, hogy csak látják, hogy mások vagyunk, és máshogy kezeljük a problémákat is. És ezért is nagyon fontos másképp kezelni a problémákat, mert másképp nem fogják észrevenni, hogy feltétlen keresztények vagyunk.
0: És ahogy telik velünk az idő, most nem azért, hogy mennyit a magamat igazoljam, hogy ez egyre inkább kristálytisztább lesz előttük. Hogy ez az ember, ez érdemes fordulni. Ettől érdemes megkérdezni. Tudom, hogy szeret, tudom, hogy imádkozik értem. Tudom, hogy nem fog kinevetni. Tudom, hogy nem pletyótárgya leszek, ha én ezt megosztom vele. Uh-huh. Folytasd.
1: És ennyi az egész gondolatom, amivel így az egészet összegezném, az, hogy ne irigyeljük, akik a világban vannak, mert nekik sokszor sokkal nehezebb tud lenni, és mi keresztények nagyon jó helyzetben vagyunk, mert van valaki, akiben kapaszkodhatunk, és pont ma hallottam egy Zsoltárt erről, ahogy keresgéltem a témákba, és ott van az, hogy eljutottam abba a pontba, hogy irigylem az embereket, és azokat, akik a világban vannak, akik nem Krisztuséi. És ahogy így gondolkodtam, hogy elmentem Krisztus házába, és ott más perspektívából láttam a dolgokat. Ott észrevettem azt, hogy igen, lehet, hogy az ember 70 évig tegyük fel, boldog, és nem kell szabályokat betartson, de utána mi vár rá? Egy örök károsztatást. Nekünk meg, hogyha 70 évünk, mondjuk szegénységbe, szenvedésbe megy végig, de utána egy örökké valóságba, a mennyországba leszünk Istennel. És hogyha ilyen perspektívából nézzük a dolgokat, akkor végső soron, amikor meghúzzák a vonalat, akkor nekünk sokkal jobban megéri.
0: Abszolút. Nekünk ez kell, hogy mi meg a világban legyünk, és vonzzuk az embereket Isten ország felé, meg az ő elképzelése felé.
1: Így van.
0: Hát segítsen ebben Isten bennünket, hogy hitelesek legyünk, meg ne adjuk fel a harcot, mert a mi atyánk sokkal jobban szeret bennünket, mint hogy ezt mi megérdemeljük, még ha ezt mi nem is úgy érezzük néha, vagy nem is úgy értjük, vagy kicsit másképp alakítanánk az életünket, mint hogy ő elképzeli. De én úgy gondolom, Isten ország, amikor visszatekintünk, egyik se fogja azt mondani, hogy uram, itt azért lehetett volna más nevelési eszközöt, hanem azt mondom, hogy kaphattam volna egy taslit. Vagy itt magatot szólítottál volna, mert tettem, és mégse tette, hanem megkegyelmezett, úgyhogy hálásak lehetünk meg. Mutassuk be ezt az isteni szeretetet valóban a többieknek is, és éljük kalandosan az Istennel való életünket ebben a földjelenben.
1: Így van, legyen így. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a részt is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Mit kellett volna még tennie érted Istennek? Mit kellett volna még tennem? Ézsaiás prófita könyve 5. fejezet 4. vers. Brennan Manning író elmesélte, hogy miként kapta a Brennan nevet. Gyerekkori legjobb barátját Ray-nek hívták. Mindent együtt csináltak. Tinédzserként közösen vettek autót, együtt jártak iskolába, randevúzni és így tovább. Míg a seregbe is együtt vonultak be, együtt csinálták végig a kiképzőtábort, és a fronton is együtt harcoltak. Egy éjszaka egy lövészárokban ülve, Manning a Brooklynban töltött régi szép napokról nosztalgiázott, miközben barátja Ray csokoládét majszolva hallgatta. Hirtelen gránát csapódott a lövészárkukba. Ray rámosolygott barátjára, eldobta a csokoládét és az éles gránátra vetette magát. A gránát felrobbant és megölte Ray-t, Manning azonban élve megúszta. Később pappá szentelték, és akkori szokás szerint egy szent nevét kellett felvennie. Rögtön a barátja, Ray Brennan jutott az eszébe, ezért választotta magának a Brennan nevet. Évekkel később meglátogatta Ray édesanyját Brooklynban. Mit gondol, szeretett engem Ray? Kérdezte Brennan az asszonytól egyik este teázás közben, mire az felugrott a kanapíról, és ujját Brennanre szegezve így kiáltott. Mit kellett volna még tennie érted? Brennan elmondása szerint ott és akkor mennyei jelenést látott. Elképzelte magát, amint Jézus keresztje előtt áll, és így tűnődik. Vajon tényleg szeret engem Isten? Jézus anyja pedig rámutat a fiára, és ezt mondja. Mit kellett volna még tennie érted? Amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, teljességgel ki lett fizetve a megváltásod ára. A kérdés csak az, hogy elfogadod-e ma őt, mint uradat és megváltódat.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, van úgy, hogy az embernek a gondolataiba, agyába úgy beleragad egy-egy mondat, és akár mit csinál az ember, újra és újra visszakanyarodik, újra és újra nem tud szabadulni attól a gondolattól. Én is így jártam ezen a héten. Egy bibliaórára készültem, amikor Istennek egy olyan mondata ütötte meg a szívemet, ami látszólag ellentmondásban lehet a Biblia üzenetével. Most csak ezt az egy mondatot olvasom el, természetesen így szövegösszefüggésből kiragadva még rosszabbul hangzik majd, de megígérem, hogy egy néhány percen belül az összefüggésre is rávilágítok, de minden esetre ez a mondat így van a Bibliában. Menjetek, és kiáltsatok segítségért azokhoz az Istenekhez, akiket választottatok, szabadítsanak meg benneteket azok a szükség idején. Ugye ez borzasztóan rosszul hangzik. Ráadásul Biblia ismerő ember az valószínűleg gyorsan keresgélni kezd, és sejti, hogy az Ószövetségben kell keresgélni. Hát, hogy ne kelljen sokat keresni, ez a Bírák könyvében van, ahol már sokat gyára fordul elő, hogy Izrael fiai azt tették, amit gonosznak tart az Úr, és egy nagy szabadulás a Gedeon féle történet után eltelik egy néhány évtized, és ha valaki körülnéz Izraelben, nem igen fogja nyomát találni annak, hogy egyszer Gedeon is volt, meg lerombolt Baál oltár, meg kivágott szentfa is volt, meg mindenütt virágzik a bálványimádás. Annyi különbséggel, hogy míg korábban Gedeon idejében egy Istenhez fordultak zömmel, addig most az összes környező nép Istene már megtalálható Izraelen belül, imádott és szentnek tartott istenségként. És amikor 18 éve már szenved Izrael újra a különböző népeknek a sanyargatása miatt, akkor eszükbe jut az Úrhoz fordulni. És amikor elkezdenek az Úrhoz kiáltani szabadításért, erre válaszolja nekik azt az Úr, vajon Egyiptomból, az Emóriaktól, az Ammóniaktól, a Filiszteusoktól, vagy a Szidóniaktól, Amálektől és Máontól nem én szabadítottalak benneteket, amikor sanyargattak titeket, és én hozzám kiáltottatok segítségért? Ti mégis elhagytatok engem. Tudják, nagyon hajlamosak vagyunk Isten szabadítását természetesnek venni, és nagyon hajlamosak vagyunk arra, mi új szövetségi hívők is, hogy utána elfelejtsük, hogy mit tett Isten. Egy ismerősöm ezt Ja Istenem kereszténységnek nevezte, amikor bizonyos nehézségek idején hirtelen annyira, de annyira hívők leszünk, és imádkozunk, és hirtelen templomba járó lesz belőlünk, még a Bibliát is előkeressük valahonnan a polc tetejéről. Aztán, amikor elmúlik a baj, elmúlik a nyomorúság, akkor egyszer csak rájövünk, hogy annyi minden elfoglaltságunk van, nem mondjuk, hogy lényegtelen, dehogy is. Csak hát itt vannak a szorító anyagi gondok, itt van a munkahely, itt vannak a gyerekek, itt vannak a különböző nagyon fontos érdekeltségi körök, na meg a hobbiaink, azok a dolgok, amik izgatnak bennünket, és hát hogyha marad időnk természetesen, akkor újra kinyitjuk majd a Bibliát, meg még Isten tiszteletre is elmegyünk. De hát ugye a mai világban az emberek annyi mindenre van ideje, illetve hát annyira mindenre nincs ideje, amire szeretné. Mondhat-e Isten nemet nekünk? Hát a Bibliában az van, és még nagyon sokan fogják tudni az ige helyet is, mert azt szokták mondani, hogy a mennyei telefonszám az 5015, vagy más fordításban 5014, mármint hogy hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, te meg dicsőítesz engem. Hát ez olyan egyszerű. Baj van, akkor tárcsázom a mennyet, gyorsan kapok szabadítást, és már megyek is tovább. És a mennyből jöhet ilyen válasz? Menjetek azokhoz az Istenekhez, akikhez eddig fordultatok, és kérjetek szabadulást tőlük. És tudják, napok óta nem hagy békén, hogy hogy járunk mi mai keresztények, ha egyszer Isten is ezt fogja nekünk mondani. Vannak nekünk idegen isteneink? Tudják, nagyon könnyen tetten érhető, és hogyha nagyon akárják, még ókori néven is nevezhetünk egy-két istenséget. Mert hogy vegyük például Ámort vagy Astartét, a szerelem istennője, meg istene. Milyen sokan imádják ma őt? Milyen sokan mondják azt, hogy hát ez a legfontosabb, mármint a fizikai szerelem. És hogy ennél semmi más nem lehet meghatározóbb az életben. És nehogy azt gondolják, hogy ez a világ. Keresztény konferenciák tűzik témaké. És magyarázzák el, hogy ez a kulcs a kiegyensúlyozott, boldog lelki élethez. Természetesen nem szeretném azt mondani, hogy ez nem lényeges. De valóban ez lenne a kulcs? Valóban egy olyan dolog, ami nekünk szabadulást vagy szabadítást okoz? A szenvedélyt nem jó összetéveszteni a megváltóval, és nem jó Krisztussá avatni valamit, ami egy múlóföldi dolog. Vagy gondoljunk például a pénzre. Nagyon sokan ezt tartják a legfontosabbnak. Pénzen mindent meg lehet szerezni. Ez egy olyan állítás, amivel nagyon sokan nem akarnak, vagy nem tudnak vitatkozni, pedig érdemes lenne, nem? Tessék mondani, valóban mindent meg lehet szerezni pénzen? Mert vannak olyan helyzetek, amikor a pénzről kiderül, hogy az ég adta világon semmit nem ér. Elveszített egészség. Vissza tudom vásárolni. Ha megfizetem az orvosokat, halálos betegségemben nem fogok belehalni. Ha megfizetem a papokat, hogy prédikálják azt a temetésemen, hogy milyen jó ember voltam, aki előtt nyitva van a mennyország, ettől ki fog a menny ajtaja nyílni előttem, és valóban a menny részese vagyok? Nehogy azt gondolják, hogy én itten légből kapott dolgokat mondok. Eddig még egy mondat se hangzott el, amit valaki el nem mondott volna nekem. Vagy vegyük például a sportot. Ma az emberek a fizikai test imádatával töltik az idejük nagy részét. Wellness, fitness, mindenféle ilyen-olyan-amolyan edzőtermek, mert mindenféle izomcsoport meghatározó szerepet játszik az életünkben, és annak olyannak, de olyannak kell lenni, mert akkor vagyok vonzó és hódító. Tessék mondani, a testkultusz, nevezzük nevén a dolgot, olyan, ami átveheti Krisztusnak a helyét az életünkben? Vagy éppen a sporthoz kötődő személyek? Meghalt valaki az elmúlt héten, történetesen, amikor ifjú voltam, ő akkor volt a csúcson, sztár, én is tudok olyan dolgokat mondani, amiben ő hatalmas dolgokat tett, és az eredményeket mindenki csodálta, amit a csapatával elért. De azt olvastam, vagy azt hallottam az elmúlt napokban, hogy örökre beírta a nevét a világ sportjának a történetét. Azt mondja a Biblia, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is elmúlik. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tudják, olyan furcsa dolog ez az örökre beírta a nevét. Ha ennek az embernek a nevét én most kimondanám bárki előtt, aki fiatalabb jóval, mint mi, bízvást állítom, hogy az emberek 95%-a egyáltalában nem tudna róla semmi. De ettől mi még olyan szívesen mondunk nagy neveket, és mondunk nagy embereket, és állítjuk őket példaképként önmagunk elé, és közben mit tudunk róla? Hát mondjuk egy sportsikert, vagy esetleg egy választási győzelmet, vagy esetleg egy nagy színpadon elért eredményt. Na de ki volt ő valójában? Ismertük-e valójában? Amikor annak idején egy nagyon híres színész, Latinovics Zoltán meghalt, egy bálvány omlott össze, és ezt nyugodtan mondhatom, mert nagyon sokan bálványizták őt. De amikor előkerültek az emlékiratai, meg a titkos naplók, abból egy elhárvult, gyenge, vergődő lélek nézett szembe azokkal, akik elolvasták. Tessék mondani, ha azt mondja nekünk az Isten, forduljatok azokhoz, akiket szenté avattatok, akiket nagynak tartottatok, akiket követésre méltóknak tartottatok, akikkel lecseréltétek a Krisztust, az Isten felkentjét, akkor szabadítsanak meg ők, és akkor még nem beszéltünk a pénzügyi nagy csodatevőkről, nem beszéltünk a társadalmi nagy csodatevőkről, akkor még nem beszéltünk azokról az emberekről, akik állítják, hogy náluk ott vannak olyan receptek, amitől az élet hirtelen 100, meg 120, meg nem tudom meddig meghosszabbítható, 3 nap alatt már meg is gyógyulsz, csak ezt vedd be, amit ő talált ki, 1 hét alatt megtanulsz bármilyen nyelvet, csak azt a módszert alkalmaz, amit ő talált ki. Mondhatta-e nekem Isten, akkor menj is, akiket eddig kerestél és eddig követtél, akik után eddig futottál, kövesd őket ezután is. Belesajdul az ember lelke is. A legszívesebben kiáltanánk, hogy ugye ezt nem mondja. Izrael fiai is ezt tették. Azt válaszolták Istennek, hogy tégy velünk bármit, csak szabadíts meg bennünket. Tessék mondani, amikor Krisztus visszajön, talál-e hitet a földön? Hányan lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, hogy nem gondoltuk volna, hogy ez tényleg igaz lehet, tényleg megtörténhet? Hányan lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, hogy tehát azt gondoltuk, hogy az új évezredben ezek már nem érvényes tanítások, hát itt már másképp kell élni. Hányan lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, sokkal jobban bíztunk a mesterséges intelligencia által generált tanításokba, mint az Isten egyszülött fiába. Mondhat-e Isten nekünk nemet? Ez azért nagyon fontos kérdés, mert vagy ő mond nemet, vagy mi. De mi ne az élő Istenre mondjunk nemet, mert akkor ő is nemet fog mondani. Hanem mondjuk nemet azokra a dolgokra, amik elszakítanának tőle. Van lehetőség? Hát hogy ne lenne? Lehet azt mondani Istentek, hogy Uram, eltévejedtem. Egy kusza sűrű erdőbe vittek be a saját vágyaim, kívánságaim, a saját gondolataim, arra, hogy mindenki másra figyeltem, csak rád nem. Bocsáss meg nekem. Fog-e Isten igen mondani? A Szentírás azt mondja, ha azt mondjuk, nem vagyunk bűnösök, megcsaljuk önmagunkat. És nincs meg bennünk az igazság. De ha megvalljuk bűneinket, és nem csak úgy átabotában, olyan féli kényszeredetten, hanem úgy szívből, olyan megkeseredve a bűneink miatt. Szóval, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja, és megtisztít. De nagyon sürgető ez a dolog, tudják? Mert hogy mondhat az Isten nemet is. Imádkozzunk. Kedves Úr Jézus, benned az Isten egy hatalmas igent mondott. Azt mondta, hogy azt akarja, hogy ne vesszünk el, hanem hogy örök életünk legyen. Azt szabta feltételnek, fogadjunk be, fogadjunk el téged, és legyünk a te követőid. Mi sokszor valami egészen elképesztő csavarokat teszünk ebbe a mi hitvallásunkba, és azt várjuk, hogy te idomulj hozzánk, te alkalmazkodj hozzánk, És nem gondoljuk, és nem is hisszük, hogy képes lennél nemet mondani ránk, mai Isten népére is. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy a saját hiedelmeink el ne vegyék a lehetőséget a hittől. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Egy asszony háborúja. A mai ige Bírák könyve 4. fejezet 9. verse: Asszony kezére adja az Úr Sísereát. Gondolatok az igéről. Elég különös ez az igehely, de nem lehet olyan olvasó, akinek van elég hite a megtérésre. Bárákot, a férfit harcra szólította Isten, de ő csak azzal a feltétellel volt hajlandó hadba indulni, ha Debóra is vele megy. Ezért az Úr elhatározta, hogy ezt a harcot egy asszony harcává teszi. Ezzel ítélte meg Isten a férfi gyávaságát. Így szerzett magának nagyobb dicsőséget, népe ellenségeinek, mint nagyobb szégyent. Az Úr még ma is felhasználja a gyöngéket a szolgálatban, engem is. Ő olyanokat is tud használni, akikről senki nem gondolná, hogy alkalmasak nagy tettek végrehajtására. Miért ne használna téged is? Az asszony, aki megölte Izrael ellenségét, nem valami harcos amazon volt, hanem háziasszony. Nem volt szónok, csak egy egyszerű asszony, aki sátorban lakott, tehenet fejt és vajat köpült. Akkor hát miért ne használhatna fel az Úr akár melyikünket célja elvégzésére? Valaki érkezhet ma a te házadhoz is, ahol Sisera Jáel sátrához ment. A mi dolgunk nem az, hogy megöljük, hanem hogy megmentsük őt. Fogadjuk kedvesen, mondjuk el neki Krisztus válságának drága igazságát, és hogy hozzá is szól a hívás: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Apostolok cselekedete 16:31. Ki tudja, talán ma is legyőz az evangélium egy kemény szívű bűnöst. Ökumenikus, lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén holnaptól, június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A helyszín: Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes bibliatanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Az időjárásról: itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Ézsaiás könyvébe, és ott az 50. fejezet 4. versében a következőképpen. Az én uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszél, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradottaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.

0: Kedves Úr Jézus, olyan jó, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint tanítványaid, és nem azt várod tőlünk, hogy tudós koponyaként beszéljünk a te igédről, hanem tanítványként, akik ismerik a mestert, és tanúságot tudnak tenni arról, hogy mit tanultak a mestertől. Hálásak vagyunk, hogy a te iskoládba tartozhatunk, és azért kérünk téged, hogy segíts, hogy miközben újra és újra megadod a lehetőséget, hogy egy-egy tananyagot elsajátítsunk, amikor a vizsgák ideje eljön, amikor beszélnünk kell egy-egy élethelyzetben, mint a te tanítványaid, valóban annak is bizonyuljunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Isten sokféleképpen be lehet mutatni. Jó példával, türelemmel, csendességgel. De van egy olyan oldal, hogy Istent úgy lehet bemutatni, a Szent Háromságot, Atyát, Fiút és a Szent Lelket, hogy beszélünk róla. És nagyon nem mindegy, hogy beszélünk róla, mint valami dogmatikai igazságról, aki valamit megtanult, és akkor azt csak úgy elmondja, vagy pedig csillogó szemmel, hogy ő örömet ad az életembe, és én boldog vagyok, azért vagyok boldog, mert Istennel szoros a kapcsolatom, mert a megváltót az én szívembe fogadtam, mert érzem, hogy sokszor segítségemre van, és a boldogságom ezért megalapozott. És ha az emberek látják, hogy tényleg ezek az emberek, ezek a hívő emberek boldogok, akkor ők is ilyeneknek akarnak lenni, ilyenekké akarnak válni. De ha csak valamilyen hitigazságokat, dogmati igazságokat puffogtatunk el, ráadásul ilyen középkori kifejezésekkel, amit a modern ember nem ért, akkor ez a kommunikáció nem lesz hatékony és hatásos. Tehát beszéljünk róla modern nyelven, modern körülmények között, de bibliai szent tisztelettel, úgy, hogy az emberek megértsék, és lássák az életünkben, hogy visszacsillantjuk, felcsillantjuk az Isten szeretetét és az örömét. Túláradóan Máté evangélium 28. fejezet 18. versétől a 20. verséig, mit mond az ige számunkra, Székely Marika?
2: Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatot.

0: minden napon a világ végezetéig.
1: Köszönöm szépen. Ebben van valami, ami bátorít bennünket. Egyrészt nékem adatott minden hatalom, másrészt veletek vagyok minden napon. Tehát ha egy olyan valaki él mellettünk, akinek nagyon nagy hatalma van, sőt, minden hatalom az övé, akkor nyugodtan letehetjük a kezébe az életünket. Mert ha még viharok is lesznek, még ha még próbák is lesznek, vagy ahogy múlt héten tanultuk, kudarcaink is lesznek, akkor is van kiút. Hogy látjátok ezt a kérdést? Parancsolj, Gyula.
2: Jézus, én úgy értelmezem ezt az igét, hogy nékem, mert pedig hozzálépett és így szólt, nékem adott minden hatalom, hogy a hatalom kérdése eldőlt. A megváltás történetnek egy olyan lépcsőfokat jelenti be Jézus, ami beteljesedett, és utána jön a nagy misszió parancs.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
3: Nagyon szeretnénk, hogyha az Úr Jézus egy picit átgondolná ezt a kérdést, mert a legtöbben arra vágyunk, hogy ez az én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig szépen működjön az előzőek nélkül is. De az Úr Jézus nem feltétel nélkül mondta azt, hogy ő minden helyzetben velünk lesz akárhol, ezt meg tudná tenni, de itt kifejezetten arról beszél, hogy miközben tesszük azokat a dolgokat, amire ő elhívott és elküldött minket, nem fog bennünket magunkra hagyni. Tehát végezzük, és még egy mondatot hadd tegyek hozzá. Nem azt mondta, hogy toborozzunk szimpatizánsokat az ő országa számára, hanem azt mondta, hogy tegyünk tanítványokká. Ez óriási különbség.
1: Köszönöm, Anikó.
4: Egy mondást olvastam, és nagyon egyetértek vele, hogy egy tanár a teljes személyiségével tanít. Nem csak tananyagot ad át, hanem az egész lényével formálja a következő generációt. Egy krisztusi tanítvány is nem csak a szavaival tesz bizonyságot, hanem a teljes lényével. És hogyha a szavunk és az életvitelünk, a cselekedeteink nincsenek összhangba, akkor nem fog működni a tanítványátétel. Mert van egy olyan mondás is, hogy annyira hangosan kiabál az, ahogy élsz, hogy nem hallom azt, amit mondasz.
1: Köszönöm szépen. István?
5: Ebben a felolgozott igében nekem a feladatot hangsúlyoznám, hogy azt mondja, hogy menjetek el. Tehát nem aktivitásra ösztönöz, menjünk el, és tegyetek tanulmányul mindenkit. Amit Tibor gondolatához én úgy csatlakoznék, hogy nem magunknak hívjuk el a tanítványoknak, hanem Jézushoz. És ez egy nagy felelősség, amely egyébben a kötelezettségek is terpel, hogy menjetek el, és tegyük tanítványokat. Tehát itt a feladat lényegét is hangsúlyoznám ebbe az igei versbe.
1: Köszönöm. László.
6: Szeretném kiemelni, főleg a nézőink és a hallgatóink számára, hogy ez a misszió parancs, amire Jézus elküldött bennünket, ez egy parancsként van, de tulajdonképpen ezt felfoghatjuk egy lehetőségnek is. Mi nem szeretnénk senkit erőszakkal, és Jézus erőszakkal senkit nem akar az ő országában elvinni. Jézus, amikor meghalt a kereszten, akkor egy lehetőséget adott nekünk. És mi itt hétről hétre ezt tesszük, ennek a parancsnak teszünk eleget, hogy a kedves nézőknek is, és hallgatóknak is lehetőséget ajánlunk, és egymásnak lehetőségünk van arra, hogy szolgáljuk az Istent, hogy kövessük őt, és hogy megnyíljon a szeretet előtt a mi szívünk.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
7: A tanítványság az tulajdonképpen kettős feladatot jelent számunkra. Egyrészt, hogy tanuljunk a Biblia alapján Krisztusról, másrészt azt, hogy tanúságot tegyünk, tehát amit megtanultunk, azt adjuk tovább. És tanúságot viszont csak akkor fogunk tudni tenni, hogyha nem csak tudjuk a dolgokat, hanem éljük is. Mert az életünk fog tanúságot tenni a hitünkről.
1: Köszönöm szépen. Igen, parancsolj.
3: Egy mondat még itt a misszió parancsnál. Nagyon sokszor elfelejtjük a harmadik feladatot, amit Laci bácsi most nem említett, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt. Mert nagyon sokszor eljutunk odaig, hogy ja, most már valaki kijelentette, hogy akkor ő követője akar lenni az Úr Jézusnak, halleluja, jaj de jó, és bocsánat, nem akarok senkit megbántani, irgalmatlan méretű lelki óvodánk.

0: van, de mikor lesz ebből továbbképzés, mikor lesz ebből iskola, meg középszint, meg felsőszint, mert növekedni kéne a hitben.
1: Köszönöm. Marika?
2: Egy felelősség az, hogy tanítvánnyá válni. Na most én magam nevezem ki magam tanítvánnyá, vagy a Szentlélekkel kapcsolatba vezet engem. Nem mindegy, hogy milyen a tanítvány, és mit ad tovább. Tehát felelősség az, hogy mit is hirdetünk, mert ha rosszat vesz át, akkor ő is a rosszat adja tovább. És ugye tanulni azt, hogy megtartani az Isten parancsolatait. Tehát ez nagyon lényeges, és felkészíteni a világot Jézus második eljövetelére, és potenciális tanítványt látni a másikba. És akkor a Szentlélek adja a szánkba a szavakat. Tehát a felelősség, hogy tanítványként mit adok tovább, mert ha abba hiba van, akkor az megy tovább a tanítványoknál.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Nem erőltetve, mégis erővel. Ez egy nagyon jól ismert Biblia szöveget fog most felhozni. Máté evangélium a 9. fejezet 36. vers, Kulcsár Anikó.
3: Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületre indult, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.
1: Köszönöm szépen. Ezt nem erőltetve, de mégis, mint egy igazi vezető oldotta meg, tehát nem agyon erőltetve, de mégis egyfajta hatalommal oldotta meg. Kinek milyen gondolat van, Tibor?
0: Az az igazság, hogy az Isten igényében, akármennyire is nem akarjuk ezt a tudomásul venni, van egy kényszerítő erő. Természetesen senkinek nem fogja Isten ledugni a torkán. De viszont a következményekkel számolnunk kell. Ha ellene mondunk Istennek, ennek megvannak a következményei. Ha elszakadunk Istentől, ennek megvannak a következményei. Ha elfogadjuk Istennek a tanácsát, vezetését, útmutatását, ennek is megvannak a következményei. És tessék csak arra gondolni, hogy igen, azt akarta az Úr Jézus például, hogy egy tarzuszi pál ne legyen olyan, mint a pásztor nélkül való juh. Azért az a damaszkuszi országú tudna mesélni erről, hogy is volt ez.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Nem a külsőség mutatja meg, hogy milyen hívő vagy. Mert templomba járhatsz, igét olvashatsz, de miről szól az életed? A szeretetet árasztod-e, vagy csak a megtanult dolgokat mondott tovább, hogy valaki meghallgat téged, az nem biztos, hogy megtér. De neked az a feladatod, hogy elmond, nem az, hogy ráerőltesd, hogy mit kellene a másiknak tenni. És a saját döntést mindenki maga hozza. Nekünk nem az a feladatunk, hogy ráerőltessünk valakit arra, amiben én hiszek, hanem rávezetni arra, hogy ő maga döntsön Jézus mellett.
1: Ez egy nagyon értékes gondolat volt. Köszönjük szépen, Marika. Anikó?
3: Ebben az igében az Úr Jézus szívének a motivációját is látjuk. Nem egy teljesítménykényszer volt, bocsánat, rajta se, meg ebben az ő gyermekein se, rajtunk se az kéne, hogy legyen, hogy jaj, ezt még, ma még nem tettem, még gyorsan be kell húznom a strigulát, hogy hány embernek beszéltem az Úr Jézusról, hanem az van, hogy könyörületre indult, mert látta, hogy el voltak gyötörve. Ha az én szívemben nincs könyörület a környezetem iránt, és nem látom az ő rászorultságukat, és nem szeretetből akarok segíteni rajtuk, akkor ezt érezni fogják. És általában erre majdnem természetes reakció az elutasítás.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
4: Egy idézetet szeretnék felolvasni a tanulmányunkból, amely így szól. Hagynunk kell, hogy Isten közvetítő csatornáivá váljunk. Olyan világban élünk, amely gyűlöli az igazságot, de ennek sosem szabad visszatartania minket attól, hogy átgondoltan és szeretetteljesen beszéljünk az evangéliumról. Köszönjük. Az Úr Jézusról.
1: Köszönjük szépen, Drábik László testvér.
5: Az a téma, amiről itt beszélünk, a kényszerítés, az a világi törvényekben is megfogalmazódik. Gondoljunk a lelkiismereti szabadságra, meg a vallásszabadságra. Most nem mondom el, hogy mi a kettő között a különbség. A dolog lényege az, hogy mi mindig maradjunk meg amellett, hogy az illetőnek, akivel beszélünk, a lelkiismereti szabadságát hagyjuk meg.
1: Pontos. István?
6: Mindig el szoktuk mondani, hogy a szeretet és a kényszer nem fér egymással össze. Tehát ellentétes a szeretet és a kényszer tulajdonképpen. Viszont olvastuk, hogy az előző napi igéknél mondtuk azt, hogy van felelősségünk is. A felelősség viszont kötelezettséggel is jár, kötelezettségünk is van. Tudod, és amit nagyon aláhúznák, hogy nem mindegy, hogy milyen módszereket alkalmazunk. Ezt a módszert nagyon aláhúznám. Hát gondoljuk csak vissza azt, hogy az Édenkertben se volt kényszer. Nem volt a Noé bárkánál se kényszer, hogy mindenkinek be kellett menni. Tehát erre szoktuk mondani, hogy a döntési szabadságunk van, attól vagyunk emberek. Tehát nekünk kell dönteni a két alternatíva között. De a szeretet nem fér össze a kényszerrel.
1: Köszönöm szépen, László.
7: Kétféle igazságról szeretnék gondolkodni együtt veletek. Az egyik, hogy a jelen igazság az, hogy Jézus Krisztus felajánlja az ő kegyelmét, lehetőséget biztosítva arra, hogy megmeneküljek az örök kárhozattól. Ha ezt elutasítom, akkor szembe jön velem az az igazság, hogy az örök kárhozatba el fogok veszni.
1: Ez igen. Így van. Köszönjük szépen. A következő gondolat, tippek arra, miként beszéljünk Jézusról. Péter első levele, a 3. fejezet 8. versétől a 15. verséig. Tokics Marika.
4: Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasak, kegyesek, nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt, ellenkezőleg, áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életét szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein, az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek, de ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se szavarba ne essetek, az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.
1: Köszönöm szépen. Mind az új szövetségi időszakban, mind napjainkban úgy tűnik, hogy az igazság képviselői abban a társadalmi közegben kisebbségben voltak, és a többség ezt vagy semlegesen, vagy ellenségesen fogadta. Az új szövetségben ellenségesen fogadta. A mi világunkban már semlegesen, vagy legalábbis itt Európának ebben a részében, ahol mi vagyunk, látszólag semlegesen fogadja. Nyilván vannak a világnak más részei, ahol a kereszténység szenved, mert üldözésbe estek. Tehát azt látjuk, hogy beszélnünk kell Jézusról, Jézusról, és nem mindegy, hogy hogy beszélünk. Nem mindegy, hogy mit mondunk, hogy mondunk. Ez nagyon fontos, ami előbb elhangzott. Ne akarjunk a másiknak a lelkiismerete lenni. De a magunk lelkiismeretét az bemutathatjuk másoknak. Tibor?
0: Hát az az igazság, hogy amikor beszélünk, erről már az előbb említést tettünk, soha nem szabad elfelejteni, hogy az emberek közben figyelnek arra, hogy viszonyulunk, hogy viselkedünk, még arra is, hogy ehhez hogy öltözünk. És én azt gondolom, hogy egy hívő embernek az egész jelenléte, az megadja a beszédének az igazolását. Vagy az ellentétje ennek, tehát vagy cáfolja mindazt, amiről beszél. És én úgy gondolom, hogy néha egy picit túlságosan művi lesz a mi bizonyságtételre való készülésünk. Szerintem nem akkora gond beszélni valakiről, akit szeretünk. Én sokszor visszagondolok arra, amikor vőlegény lettem. Engem valaki megkérdezett a mennyasszonyomról, és elkezdtem volna hebegni, habogni, tatogni, nem is tudom, mit kell róla mondani, vagy mi. Valószínűleg néztek volna rám, hogy akkor én miért akarom elvenni feleségül, ha nem tudok róla mondani két normális és kedves mondatot. Ha az Istennel való viszonyom, az Úr Jézus Krisztussal való viszonyom érzelmileg is rendben van, kötődöm hozzá igazán, akkor elmondani azt az egyszerű mondatot, hogy nekem ő a megváltó, és én hozzászabom az életemet. Ez tanúságtétel. És ne tessenek elfelejteni, hogy nagyon sokszor ennyi elég. És aztán, hogyha rákérdeznek, lehet többet is mondani, de ennek látszania kell.
1: Köszönjük, Anikó.
3: Néhány héttel
1: ezelőtt... Na most a volt mennyasszony.
3: Igen. De azért másról fogok beszélni. Néhány héttel ezelőtt tinédzserekkel a modellkövetés kapcsán az influencerekről, a TikTok kihívásokról, stb. Ilyesmiről beszéltünk, és hát nagyon tudták, képben voltak, jobban, mint én. És a végén én rákérdeztem, hogy miért könnyebb ezeket a embereket, meg ezeket a butaságokat, mert azért jó pára ők is mondták, hogy ez, hát azért ez nagyon meredek. Miért könnyebb ezeket követni, mint a jót? És nagyon érdekesen fogalmaztak. Jött belőlük a válasz, hogy hát könnyebb a többséggel tartani, ez olyan menő, meg adrenalin löketet ad, tehát nagyon kreatívan válaszoltak. És mondtam, és a jót, amit hogyha hallottok, azt miért nehezebb követni? Hát ahhoz energiát kell befektetni. És én úgy gondolom, hogy a Krisztus követés is sokkal könnyebb a tömeggel tartani, menőbb a tömeggel tartani, és Krisztust, ha követni akarom, abba energiát kell befektetni, és ezt sokan nem akarják fölvállalni.
1: Ma beszélgettem egy lelkész kollégámmal, és pont ezt a témát feszegettük, és azt mondtam neki, hogy Krisztus követése az mindig áldozatokkal jár. Tehát áldozatok nélkül nem fogunk bejutni az Isten országába, mert aki nem akar kilépni a komfortos, szépen megszokott kis laudíciai világából, az soha nem fog Isten országába jutni. Tehát nekünk le kell mondani a kényelmünkről, és áldozatot kell hozni, és erről az áldozatról már a megnyert világosság oldaláról beszélni a többieknek. Apa László testvér.
7: Én azt gondolom, hogy a mi korunkban nincs nagy hiány a keresztény világban a Jézusról való beszélgetésnek. Rengeteget beszélnek az emberek Jézusról. Jézus maga elmondta, hogy a föld történelmének a záró szakaszába rengeteget fognak az ő nevében róla beszélgetni. És ez egy igen komoly téma, hogy hogyan beszéljünk Jézusról hitelesen, hiteles formában. A Biblia elmondja azt, hogy Jézusról lehet úgy is beszélni, hogy leválasztom őt a parancsolatokról, leválasztom a törvényről Jézust, és csak a kegyelmes Jézusról beszélek, és ezt az emberek szeretik, és akarnak erről a Jézusról hallani. De hogy nem lehet külön választani Jézust a törvénytől, a 10 parancsolattól. Nem lehet leválasztani róla, hiszen ha leválasztom, akkor valamit ketté szakítok. És ez probléma, és ez hiba, és ezt együtt kell emlegetni. Én azt gondolom, hogy ha megengedtek, még egy gondolatot ide kapcsolnék, hogy a gyümölcsök. Tehát amikor valaki Jézusról beszél, akkor a gyümölcseiről lehet megismerni, hogy ő hitelesen beszél a Jézusról.
1: Köszönöm szépen. László?
5: Akkor tudunk hitelesen beszélni Jézusról, ha vannak konkrét tapasztalataink vele, amiről kétségtelen, hogy ez vele élt tapasztalat, és nem egy kitaláció. És szerintem mindenkinek van ilyen tapasztalata, legfeljebb nem mindenki ismeri föl. Nekem, hála jó Istennek, voltak ilyen tapasztalataim, többek között azért is ülök itt.
1: Köszönjük szépen, Szigeti István.
6: Laci gondolatát folytatva, ha van tapasztalatom, akkor tudok beszélni róla. De az is nagyon fontos, hogy ne csak beszéljek róla, hanem hogy meglássák rá, hogy én Isten gyermeke vagyok. Tehát az elmélet és a gyakorlat nagyon-nagyon fontos, mert sokat szoktuk beszélni, meg szoktuk mondani, hogy papolunk mindig. De a magatartásunk, a cselekedetünk, ezt nem mindig támasszák alá. És néha a beszéd nélkül szerintem jobb, ha magatartásunk alapján győzödnek meg arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk.
1: Jenő is mindig ezt mondta, hogy talán még beszéddel is bizonyságot tehetünk a jó Istenről, talán még a beszédünkkel is. Parancsolj, Marika!
2: A hitetlenek ebbe a gonosz világba félnek, rettegnek, mert nem tudják a megoldást, nem tudnak előre látni, nincs sokszor megfelelő életcéljuk, csak élnek a mámba. És amikor egy hívő megnézünk, akkor egy békességet találunk. A békesség Istenbe vetett bizalmat jelent, és emiatt valahogy mássá válunk, mint a környezetünkben lévők. És hogy mire, hogy reagálsz a környezetedbe, tehát akár személy szerint valakivel szembe, akár a körülötted lévők látják, hogy miként reagálsz. És ez fogja megmutatni, hogy hívő vagy, vagy csak mondod, hogy hívő van, és névleg vagy hívő. Hívni másokat erre az útra, hogy eszköz lehessünk Isten kezébe. És ugye a maradék az mindig kevesebb, mint a többség, de nem tudhatjuk, hogy ki tartozik a maradék közé. Tehát nekünk mindenki felé úgy kell fordulni, hogy ők is lássák és Jézust és a maradék felé tartsanak.
1: Erre nekem az jutott most az eszembe, hogy a mennyiség és minőség kérdése. Mi keresztények nagyon gyakran abba a hibába esünk, hogy a minőséget mennyiséggel akarjuk pótolni. És Istennél a mennyiség nem számít, csak kimondottan a minőség. És ezt mindig magamnak is mondani kell, mert gyakorló lelkipásztorként, teológiai tanárként mindig a mennyiség, ebben a világban mindig a mennyiség uralkodik, Istennél pedig a minőség. Parancsolj!
0: Hogyha csak erő jutott eszembe, és talán ez könnyű lesz megjegyezni, az ember megy valahova autóval, nem árt, ha van 4 jó gumi azon az autón. De az egyik lyukat, nem szerencsés 100 másik lyukas gumit szerezni, mert attól nem fog jobban menni az autó.
3: Csak egy mondat az előző gondolathoz, hogy sajnos az egész életet átjárja most a mennyiség bűvölete a gazdaságban, a felhalmozásban, az oktatásban, mindenben.
1: Még a gyülekezetben is.
3: Gyülekezetben is, és ez egy nagyon nagy hiba, nagyon nagy hiba.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Tévejgő gyermek. Jeremiás 31. fejezet 15. versétől a 20. verséig. Apa László.
7: Ezt mondja az Úr. Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás. Rákhel síratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. Azt mondja az Úr, tartsd vissza a szódat a sírástól, és szemeidet a könnyhullatástól, mert meg lesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földéből térnek vissza. Jövendőlnek is jó reménység elészen, ezt mondja az Úr, mert fiad visszajönnek az ő határaikra. Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim. Megvertél engem, és megverettém, mint a tanulatlan tulok. Téríts meg engem, és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, és miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. Avagy nem kedves fiam én nékem Efraim, avagy nem kényeztetett gyermeké, hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr.
1: Köszönöm szépen. Tévejgő gyermekek. Szóval Izrael nagyon sokszor tévejget, de ne húzzuk ki magunkat már, mint kereszténység oldaláról, mert a kereszténység elmúlt 2000 éves története, a tévejgések sorozata. De számomra az a bátorító, hogy a tévejgésekben, vagy a tévejgések mellett mindig volt egy mag. Mindig volt egy hűséges rész, mindig volt egy maradék, a maradék maradéka, akik tovább vitték a világosságot. És nem törődtek azzal, hogy a környezetük mennyire tévejgő, mennyire hitehagyó, hogy égetik a boszorkányokat, hogy üldözik egymást, milyen háborúkat indítanak, ki kitől szenved, ők az igazságot vitték tovább. És most ebben a pillanatban Waldensek jutnak az eszembe, mint igazi jó eklatáns példák. Marika.
4: Nagyon érdekes, hogy Efraim történetéből azt tanulhatjuk meg, hogy mindig van remény, mert Isten sohasem mond le rólunk, ő mindig kegyelmes hozzánk, ahogyan Izrael népével is volt.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Ez teljesen igaz, de azért nem szabad elfelejteni, hogy itt van az a pont, ahol Ráhel siratja az ő fiait, mert nincsenek, és itt nem azért nincsenek, mert nincsenek, hanem azért nincsenek, mert úgy élnek, mintha nem lennének. Azért ez óriási dolog, és lesz az a pont, amikor már vannak, mert most már ők is tudják, mert megkérték az Urat, hogy térítse meg őket, azért a közte levő rész nem ártana kihagyni. És egy anyuka jutott eszembe, sok évvel ezelőtt, ez nagyon beleégett a lelkembe ez a történet, a halálos ágyánál állt a család, és ez egy hatalmas család volt, egyetlen unokája, egyetlen gyermeke se tért meg. És a halálos ágyánál azt mondta a családjának, békességgel megyek el, mert látlak benneteket, de tudom, hogy az Úrhoz imádkoztam, és ő megvigasztalt engem veletek kapcsolatban, hogy meg fogjátok ismerni az Urat. Család elfogadta.
1: Hát
0: ilyet mond a mama. És egy év után valakinek az életében bekövetkezett egy fordulat, megtért. Hogy rövidre fogjam a hosszú történetet. Másfél éven belül 50-en, több mint 50-en vallották a családból meg az Úr Jézust. Mint a dominó indult el a családban egy ébredés, és lettek az Krisztus követői.
1: Néhány évvel ezelőtt történt velem, hogy egy világból egy hölgy egy kis gyülekezetbe jött, bemutatkoztunk, megismertük, és akkor rájöttünk, hogy ez az egyik volt tagunknak a lánya. És azt mondta, hogy igen, a mamát egy fél évvel ezelőtt eltemettük, meghalt, és a mama üzent neki. Hát akkor olyan furcsán néztem rám, és mondom, hogy üzent? Azt mondja, félretett egy könyvet, és azt mondta, és beleírt egy levelet, hogy kedves lányom, ha ezt olvasod, én már nem vagyok, de szeretném, ha ezt a könyvet elolvasnád. Ez a Jézus élete című könyv volt, és végigolvasta, és jött, és leült arra a székre, ahol a mama ült, megkeresztelkedett, a családja nem értette, hogy mi történt. Szóval néha későn érünk be, de ha engedünk az Úr hívásának, akkor meghalljuk, és tovább tudunk lépni. Marika?
2: A sok keresztény családban felnevekedett gyermek választja a világot. Tehát valahogy kezdetben gyerekként ott van a gyülekezetben, később viszont inkább másfelé fordul. És miért maradnak távol a gyülekezettől? Nagyon sokszor megbántunk valakit, vagy nem is sejtjük, hogy azok a szavak milyen tüskét, nyilat okoz a másikba, és ezáltal valahogy teljesen eltávolítjuk őket a közösségtől. És a világból is jönnek hívők, illetve hívőkké vált emberek, és maradnak. Amikor megismerjük az igazságot, akkor miért van az, hogy könnyebb a világ felé menni, és nem értékeljük azt, amit ott tanultunk. És hiba van bennünk is, mert elengedjük őket, és nem keressük, nem megyünk utánuk, pedig hogyha sok energiát folytatnánk feléjük, akkor lehet, hogy egyrészt kiderülne, hogy mi az az ok, ami miatt elhagyta a közösséget, vagy egy kicsit vissza tudnánk hozni a közösségbe, hogy érték legyen az, hogy annak a közösségnek a tagja.
1: Köszönjük szépen. László?
5: Ugye arról beszélgetünk, hogy keresztény szülők gyermekei végül is nem lettek gyülekezeti tagok. De ez nem jelenti azt, hogy Isten tagadókká váltak volna. Az én családomban is volt olyan, most nem mondom meg konkrétan, hogy kiről beszélek, nem vált hivatalosan egyetlen egyháznak a tagjává sem, eltekintve attól, hogy gyermekkorában reformátusnak keresztelték meg, de élete végéig hangozhatta, hogy ő hisz Istenben. És ez az sok mindenben megnyilvánult, hogy nem csak a levegőben mondja, hanem tényleg megmaradt hívőnek, jó lehet, nem volt egyetlen egyháznak sem hivatalosan a tagja.
3: Ha már Laci bácsi ezt említette, akkor fontos hangsúlyoznunk, hogy Krisztus egyházának a tagjává nem úgy lesz valaki, hogy beírják valamelyik egyháznak, tagnak egyházban, hanem úgy, hogy elfogadja Jézus Krisztus megváltójának. És azt is sajnos hangoztatni kell, hogy attól, hogy valaki bármilyen felekezet, bármelyik gyülekezetének tagja, még nem biztos, hogy Isten gyermeke is, mert lehet, hogy csak névleg az. Tehát csak a megtérés, újjászületés által lehet valaki Isten gyermeke.
1: Amen. Köszönjük szépen, menjünk tovább, hozz vissza őket. Lukács evangélium 19. fejezet, és ott a 10. vers, Varga Gyöngyike.
8: Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
1: Mármint bennünket, ugye? Mert mi vagyunk az elveszettek, és azt gondoljuk, hogy mi találunk rá az Úrra, mi találjuk meg Jézust, pedig Jézus talál meg minket, és az Úr hoz elő bennünket a sötétségből. Van valami gondolat, Tibor?
0: Ennek a történetnek ugye az az előzménye, hogy egy Zákeus nevű szörnyű gazember, akit minősítetten az egész város tartott annak, találkozni akart Jézussal. És úgy tűnik, hogy az Úr Jézus pontosan tudja, hogy ez az ember elveszett, nem akar mellé beszélni, de azt is tudja, hogy ezt az elveszettet meg lehet keresni és megtalálni, és hogy ő ezért jött. És az a helyzet, és most ne haragudjanak a szóért a kedves nézők se, hogy mi sokszor megveszekedetten tiltakozunk azért, hogy az elveszettek közén kerüljenek. Pedig lenne egy hívás a Krisztustól, egy átalakítási szándék. És ha az előbb arról beszéltünk, hogy sokszor elmennek a gyermekeink, unokáink a világba, gondoljunk arra, hogy Isten őket is keresi, de azokat is keresi, akik nem olyan környezetbe születtek, vagy teljesen máshonnan kapták az életükhöz az alapinformációkat. Nem változott meg Krisztusnak a szándéka. Azért jött, hogy megkeresse, és meg is tartsa azokat, akik elvesztek.
1: Köszönjük szépen, László.
7: A misszióval kapcsolatban szeretnék egy gondolatot megosztani, és pedig azt, hogy Isten meg tudná tenni azt, hogy angyalokat küld minden emberhez, és nem kéne igénybe vegye egyetlen más embernek sem a szolgálatát ahhoz, hogy az evangéliumot elvigye az emberekhez. De Isten nem így döntött, hanem Isten úgy döntött, hogy mindazok, akik vállalják, akik szeretnének részt venni abban a csodálatos műben, abban a csodálatos munkában, aminek most az értékét talán igen kevesen fogják fel, hogy mekkora érték az, amikor dolgozhatok egy másik embernek az életén közösen a Szentlélekkel, hogy ő eljuthasson az Isten országába. Ez egy kiváltság, ez nem egy feladat, ez nem egy olyan jellegű megbízatás, amit nehézkesen elvégzek, hanem ez egy kiváltság.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: A Krisztus példázatai című könyvből szeretnék egy gondolatot felolvasni. Senki sem szeretheti Istent igazán, bármilyen legyen is a hitvallása, ha nem szereti önzetlenül testvérét. Ez a lelkület nem alakul ki bennünk pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus szeretetének szívünkben kell élnie.
1: Köszönjük szépen, István.
6: Csak egy gondolatot, hogy nem mindegy, hogy hogyan minősítjük valakit, hogy egy tévelgő vagy elveszett. Mert éppen az előző gondolatoknál azt mondjuk, hogy mindig van remény. Tehát reménnyel és feladatunk van. Nem az a feladatunk, hogy siránkozzunk azon, hogy eltévejedett valaki, hanem az a feladatunk, hogy visszahozzuk a rendes útra. Tehát ez nagyon fontos szerintem ennek a megkülönböztetése, hogy, és nem minősítsük senki se, hogy elveszett. Mert ez nem a mi feladatunk, a minősítés. A tévelgőnek pedig azt vegyük észre, hogy van feladatunk, hogy vissza kell hozni őket. Mert mindig van remény arra, hogy a tévelgőből, hát hány bibliai példát látunk abban, hogy egy eltévelyedett emberek milyen szolgájába állnak a Jézus Krisztusnak, nem?
1: Köszönöm szépen. László, egy mondat.
5: Fele baráti szeretet nélkül nincs Isten szeretet. Aki nem szereti a fele barátját, az a bárhogy mondhat, de nem szereti Istent.
1: Köszönjük szépen. Rózsika, összefoglalás.
9: Dr. Szigeti Jenő, Vallomások a szeretet titkáról, és onnan a 289. oldalról. A keresztény élet küldetés, amit helyben járva nem lehet teljesíteni, Krisztusnak engedelmeskedni azt jelenti, hogy útnak indulunk. Nem valahova, hanem valakihez. Valakihez vezet az út, azokhoz, akik világnézeti és felekezeti különbség nélkül Isten országától távol állnak. Mi a többi emberért élünk a világban, hiszen ez a küldetésünk. Mégis hányszor gondoljuk úgy, hogy elég meghívni az embereket Jézushoz, mert elmenni már fárasztó. Azt tartanánk kényelmesnek, ha azok keresnének fel minket, akik Krisztusról messze vannak, ha ők indulnának el felénk. Nekünk pedig csak annyi dolgunk maradna, hogy szíves szeretettel fogadnánk őket. Az emberekkel csak ott lehet találkozni, ahol vannak. Jézus is lejött a földre, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nem én találtam meg őt, hanem ő keresett és talált meg engem. Istennek ma is az az akarata, hogy a tőle kapott szeretettel induljunk, mert várnak az emberek.
1: Köszönöm a hozzászólásokat és mindazokat az értékes gondolatokat is, amelyeket elmondtatok. Most egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg azt, hogy beszélhetünk rólad. Te néked köszönjük meg azt, hogy elmondhatjuk hitünk tartalmát. Add, hogy az öröm szaván, és ne a bírálat szaván tegyük mindezt. Áld meg azokat a közösségeket, Urunk, ahol rólad felemelt szívvel beszélnek. Áld meg a megtérőket, áld meg azokat is, akik megfáradtak, és eltávolodtak, Urunk, a nyájtól. Hozd vissza őket, és add, hogy befogadó szeretettel fogadjuk vissza őket. Áld meg életünket, gyermekeinket, családjainkat, hazánkat, Jézus nevében. Amen.

Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar papoknak tartottak lelki gyakorlatot a római Szent István házban. Június 15-től 19-éig, hétfőtől péntekig a római Szent István ház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont. Az elmúlt években teljesen megújult római zöldövezetében fekvő zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelki pásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kihallgatáson is, ahol személyesen találkozhattak Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a pápának. Mustármagtermés, emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az evangélikus egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Együtt vagyunk erősek. Székesfehérvári Karitász csoportok találkozója. 4. alkalommal tartották meg a Székesfehérvári Karitász csoportok találkozóját június 6-án, amelyet a Krisztus Király Karitász csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Délután 2 órakor imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, amelyen 42 fő vett részt. Ezután a városi Karitász csoportok egy-egy tagja bemutatta a saját csoportját és annak feladatait. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodtak, de ugyan ekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, ahogy erejükből telik, és most szeretnének erőt meríteni a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló Karitász csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Az időjárásról itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Hideg januári reggel volt, mikor egy ember megállt egy Washington DC-i metróállomáson, és hegedülni kezdett. 6 Bach darabot játszott összesen, 45 percen keresztül. Ez alatt az idő alatt több mint 1000 ember fordult meg az állomáson, legtöbben a munkahelyükre igyekeztek a csúcsforgalomban. 3 perc múlva egy középkorú férfi észrevette a zenészt. Lelassított, és egy pillanatra meg is állt, majd tovább sietett. Egy perccel később a hegedűs megkapta az első 1 dollárosát, egy nő dobta bele a hegedűtokba, anélkül, hogy megállt volna. Néhány perccel később valaki a falhoz támaszkodva kezdte el a zenét hallgatni, de kis idő múlva az órájára nézett, és tovább sietett. Legjobban egy 3 éves kisfiú figyelt fel a zenére. Anyukája kézen fogva vezette, de a fiú megállt, a hegedűs nézni. Nem sokára az anyuka tovább húzta, de a kisfiú közben végig hátrafelé kukucskált. Ugyanez más gyerekkel is megtörtént. Kivétel nélkül mindegyik szülő tovább vezette őket. A 45 perces előadás alatt csak 6 ember állt meg zenét hallgatni. Nagyjából 20-an adtak pénzt, de közben le sem lassítottak. Összesen 32 dollár gyűlt össze. Amikor vége lett a zenének, és elcsendesedett az állomás, senki sem vette észre a változást. Senki sem tapsolt, senki sem gratulált. A járókelők nem tudták, hogy a világ egyik leghíresebb hegedűművésze, Joshua Bell játszotta a zenetörténelem legnehezebb darabjait 3,5 millió dollár értékű Stradivárián. 2 nappal a metróállomásbeli előadás előtt egy teltházas bostoni színházban lépett fel, ahol a jegyek átlagosan 100 dollárba kerültek.

Mit látsz a tükörben? Ha tükörbe nézel, mondd, mit akarsz látni? Szemeden keresztül lelkedet csodálni? Vagy az arcod nézed, keresed a szépet? Mennyi kedves nyomot hagyott ott az élet? Szemeid sarkában sok kis szarkalábat, mit sírás, nevetés évek alatt vágtak. Vagy a homlokodon a sok apró ráncot, gond és aggodalom lejtett rajta táncot. Szájad szegletétől mosoly ránca ered, te vagy a legvonzóbb, mikor ezt viseled. Apró nyomot hagyott minden nevetésed, a vidám perceket szép arcodra vésted. Ám nyomot hagyott a szomorúságod, mikor nem találtad csodaszép világod. Ott van az irigység, harag, dű redője, minden nyomorúság csalfa eredője. Így az arcod térkép, utadat mutatja, rajta van életed minden kis darabja. Legyen életedben több öröm, vidámság, engedd, hogy lelkedet jókedvűnek lássák. Gonddal és bánattal ne mélyítsé ráncot, tegye szebbé mosoly, lelki derű arcod.

Ó Istenem, keresel engem. Minden gondolatom ismered. Mikor sétálok, alszom, te velem vagy. Te vagy a teremtője a napomnak. Látod éjszakám, nappalom. Távolból észreveszed célom. Örökké való szeretettel ostromolsz. Tudom, hogy mindig te velem vagy. Habár lelked fölöttem van, menekülnék fényed elől. Nincs hely a földön, ahol elrejtőzhetnék. Ragyogó számodra a sötétség. Ó Istenem, keresel engem. Ismered a múltam és jövőm. Mikor alszom, sétálok, te velem vagy. Örökkévaló szereteteddel.

Deák Mór, néha állj meg. Néha állj meg, és nézz föl az égre. Fájdalmasan szép, vedd észre végre. S bár elejtenek a földi gondok, ahogy szemed az eget issza, tiszta lehetsz még, újra tiszta, visszatalálhatsz önmagadhoz. A fáradt test csak egy földi árnyék. Az élet múltán valami jár még, s ha néha teheti, az ég leereszkedik hozzád, mikor szívedet körbefonják fénysugár erejét.

0: Egy orvos gyorsan be kellett menjen a kórházba, mert sürgősségi műtétet kellett végrehajtson. A hívásra azonnal válaszolt, gyorsan átöltözött, és amint belépett a műtő előterébe, a bajba került fiú édesapja üvöltözni kezdett vele.
1: Miért ilyen későn ért be? Nem tudja, hogy a fiam élete veszélyben van, nincs magának lelke?
0: Az orvos elmosolyodott, és ezt mondta.
2: Nagyon sajnálom, nem voltam bent a kórházba, de ahogy csak tudtam, siettem. Kérem, nyugodjon meg, hogy végezhessem a munkámat.
1: Hogy én nyugodjak meg? Tudja, milyen érzés, mikor a fia van bent abban a teremben? Maga nyugodt lenne, ha a saját gyermeke azért halna meg, mert késett a sebész.
0: Az orvos ismét mosolygott egyet.
2: Megteszünk mindent, ami tőlünk telik,
0: mondta, majd bement a műtőbe, de még hallotta az apa ideges kiáltását.
1: Könnyű olyankor ígérgetni, amikor semmi személyes problémád nincsen.

0: A pár órás operáció után az orvos elégedetten és mosolyogva jött ki a műtőből.
1: A fia jól van, az élete nincs veszélyben. Ha bármilyen kérdése van, forduljon az asszisztenshez.
2: Miért ennyire arrogáns? Még szerettem volna kérdezni pár dolgot, vagy már nem ér rá?
0: Az asszisztensnő mindezt végighallgatta, majd könnyes szemmel felvilágosította a dühöngő férfit.
3: A fia tegnap hunyt el egy közlekedési balesetben. Éppen a temetést intézte, amikor behívtuk, hogy a maga fia életét megmenthesse. Most, hogy ez megtörtént, elment, hogy eltemesse a saját gyermekét.

A tanulság, sose ítélkezzünk valaki fölött, anélkül, hogy valóban ismernénk őt, és tudnánk, hogy min megy keresztül.

0: Král Attila, ha tiszta szívvel élsz. Ha szíveddel nézed a világot, a lelked majd adja a fényt. A láthatatlant megláthatod, ha tiszta szívvel élsz. Sokáig éltem én is így, valami megmaradt bennem még. Ha elveszi álmodat tőled a sors, belül nem maradsz más, csak jég. De az élet szép, és akar téged, bármilyen mélysebbel élsz. A láthatatlant megláthatod, ha tiszta szívvel élsz. Ha életed ajtaja bezárul már, nyugodtan mész majd el. Mert úgy élted az életed, hogy a rossz nem érhet el. De az élet szép, és akar téged, bármilyen mélysebbel élsz, a láthatatlant megláthatod, ha tiszta szívvel élsz.
1: Bölcsesség kosár.

Ne gondold, hogy a szeretet örök. Nagyon érzékeny. Olyan törékeny, mint egy rózsa, amelyik reggel még pompában áll, és estére eltűnik. Bármilyen apróság elpusztíthatja. Minél kifinomultabb valami, annál törékenyebb. Oltalmazni kell. Egy szikla megmarad, de a virág eltűnik. Ha egy sziklát dobsz a virágra, a sziklának nem esik bántódása, de a virág elpusztul. A szeretet is ugyanilyen törékeny.

Ha valaki indulatból mond vagy tesz valamit, annak soha nem lesz következménye. Ha valaki indulatból hoz meg egy döntést, azt soha nem fogja betartani. Soha. Az indulat elszáll, de ott marad a kimondott szó súlya.

A szeretet olyan gyümölcs, amely minden évszakban egyformán érik és érlelhető. Ez a gyümölcs mindenkinek érik, bármiféle megkülönböztetés nélkül. A szeretet kellő alázat és áldozatvállalás útján mindenki számára elérhető, megvalósítható.

nem érthetjük meg a másik ember problémáját, ha nincsen bennünk szeretet. Együttérzés nem létezik szeretet nélkül.

Ha meg akarod változtatni a világot, először próbálj valamit jobbá tenni, megváltoztatni magadon. Ez segít megváltoztatni a családodat, a barátaidat. Aztán így kell folytatni egyre nagyobb és nagyobb körben.

bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint gondolod.

értelmed alázatos, élő hitre jutsz. Ha az akaratod is alázatos, akkor örömmel engedelmeskedsz. Ha a szíved is alázatos, akkor Isten áldott eszköze leszel.

Ó, nézd a tölgyet! Erős gyökerével a földből szíja éltenedveit, de fölfelé hajt minden erejével, s az éghez nyújtja lombos ágait. Így tégy te ember, ki te földhöz kötnek a sors, ezer szükség vaskarjai, bár innen élsz, ez nem elég körödnek, magasabbak küzdelmet céljai. Áldást a szív csak így terjeszt körére, egész pályánk hasznos csak így lehet. Miként nagyobb árnyékot vet földjére a tölgy, mennél magasbra nőhetett.

Edmond G. Lawrence, áld meg! Áld meg, Uram! Adj békét szívünknek! Reményt küldj haldokló hitünknek! Vezess a fénybe, utadra kísérj hát! Tűzd ki a lelkünkbe mi voltod zászlaját! Fogd hát meg kezünk! Ne ereszd soha! Láthatod életünk gonosz és mostoha! Lépkedj most előttünk, vésd neved belénk, légy te a vezérünk, örökös zenénk. Fény légy a sötétben, énekek éneke, minden embernek végtelen élete. Te légy a jelen és jövőnek hű képe, minden csodának igazi jelképe.

mese a virágról. Nem virág szeretnék lenni, mint ő, csak annyira ember, amennyire virág a virág.

Mese a jóról és a rosszról. De mit lehet tenni a jósággal? Visszaélni vele. Aztán bánni, az őrületig bánni, hogy visszaéltek. És megint csak visszaélni. Ha ezt teszik, s akivel teszik, se tehet más. Ő maga kényszeríti rá őket. Máskülönben hogyan is lenne módja jónak lenni?

Mese két elemi érzésről. Nincs szerencsétlenebb egy kutyánál, amelyet gazdája éjszakára kizárt a házból. Nincs boldogabb a kutyánál, amelyet gazdája aztán a házba mégis visszaengedett.

Mese az egyedül létről. Fél szem kutatja az estét, fél kéz keresi a másik felét, fél láb tocsog az esőben, fél agy fél emlékeket őröl, fél száj fél szavakat mormol, fél szervek fél működéssel zihálnak a vágy kettőzött nyomása alatt.

Aranyosi Ervin, ismerd meg őt. Ha jól figyelsz, talán te is megérted, amit a föld, a természet tanít. Nem pénzről szól, s nem harcról. Ez az élet. Fogad nyílt szívvel az élet titkait. Kinyílnak majd a rég bezárult ajtók, s az ember végre szép rendet teremt. Nem lesznek szolgák, parancsot végrehajtók, s éled a létet, a bőséges jelent. Megérted majd az eldugott világot, amit még tudtak, ismertek őseid. Elméd helyett a szívedet kitárod, s hiszed az Istent, mert tudod, ő segít. Ám hiába figyelsz a külvilágra, ő nem segíthet, ha máshol keresed. Ott ül szívedben, csak is arra várva, hogy megismerd, mert ő a szeretet.

de sok bánat szűnne meg, és de sok átok, ha azt a szót hallanám, hogy megbocsátok. Megállna a síró szemek könnye patakja, ha mindenki tiszta szívből megbocsátana. Ez a világ nagyon beteg, sírva kiált, pedig tudós, nagy emberek gyógyítgatják. De hiába, nem szűnnek a sóhajtások, mert nem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. Nemzetek zúgnak, itt-ott ki is törnek, vért adnak inni ezen szomjas földnek. Miért vannak a szántóföldön szétszórt sírok? Ott sem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. Nagy emberek bíznak szebb és jobb jövőben. Szebb gondolat él az emberek szívében. Most lássuk csak, mit hoztak az új századok. Most sem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. Vészmadarak röpködnek a levegőben. Tüzet szórnak zöld mezőre, legelőre. Íme rommá zúzadtak a nagyvárosok. Ott sem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. Úgy vágyom e szó után, de mind hiába. Ellenség lett apa, fiú, anya, lánya. Miért meg annyi házassági elválások? Ott sem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok. Így kesergek, s feljutok a Golgotára. Rátekintek a középső keresztfára. Ki rajta függ, azt üzeni ti hozzátok. Jöjjetek mind én hozzám, én megbocsátok. Örömömben átölelem a keresztfát, megismerem rajta az Isten szent fiát. Én Jézusom, ezen szóért hálát adok. Most már én is mindenkinek megbocsátok.

Pis Ferenc, ki szívével lát s érez. Önzetlenség, szeretet. Ki szívével lát s érez, a világon mindenre képes. Ne akar soha nagyobbnak tűnni, mert egyszer ez a vágy meg fog szűnni. Légy önmagad, aki vagy. De szíved legyen mindig nagy. A szeretet nem kér, csak ad. Minden szavad legyen igaz. Az igaz ember az Úrnak kedves, a gőgösnek nem kegyelmez. Ki szívével lát s érez, annak az Úr szava édes.

Balog Miklós, légy hű, mint halálig. Hallgasd meg, ó Uram, hűtlen, rossz gyermeket. Bevallom megbánva, ó bocsásd meg, minden bűnömet, vétkemet, hogy azt láttam mindig hűtlenebb a másik, s mindig másnak mondtam, de magamnak soha. Légy hű, mint halálig. Ellened a szívem, ó, hányszor vétkezett, tudva, s tudatlanul. Hányszor voltam Júdás, s lobbanó Pétered. Dogmákba burkoltam önmagamat áldig, rút megalkuvással feledve szavadat. Légy hű, mint halálig. Ó, hányszor hallottam, s nem adtam szavadra. Mégse tudtam akkor lábaidnál ülve, ígédet hallgatva, fénylő napsugárban lelkem miért fázik? Mert hol hű volt, hol nem, de ma nekem szóltál. Légy hű, mint halálig. Hála legyen néked, s kérni csak azt tudom, ne kíméld a szívem, dacos, büszke szívem, törd össze Jézusom. Bűneim belőle írd ki mindegy szálig, s visszhangzik majd szabad, megtisztult szívemben. Légy hű, mint halálig. Mindent úgy tehessek, amint hozzád illik, hogy lehessek, Uram, a te lelkiekben gazdag ifjad mindig. Így szólj mindnyájunkhoz, a szó mit sem számít, cselekedetekkel, bizonyított hittel, légy hű, mint halálig. Félsz, hogy megaláznak? Kigúnyolnak érte? Hát őt, sok bűnödért, mennyi testi, lelki ostorcsapás érte? Mégis hű volt hozzád, fel a Golgotáig. Ő az Istenember, méltán kér, hogy hozzá légy hű, mint halálig. Hidd, ahogy ő szeret, nem szeret úgy senki. Szeresd te is, hiszen kit szeretünk, ahhoz nem nehéz hű lenni. Dánieli próba dicsőséggé válik. Tekints te is, testvér, az ige mélyére, légy hű, mint halálig. Tépd ki, Jézus, minden gonosz gondolatunk, mely elválaszt tőled. Lássa meg a világ, hogy tieid vagyunk. Érdemes hű lenni most s minden koron át, mert megadja végül, amit ígért nekünk, az élet koronát.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készülnek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe. Hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval? A nyári tábor szezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítmény nyomásból, a magányból, vagy a jövőtől való félelemből kiindulva vitathatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrendre a Z és Alfa generáció tagjaiban. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Igazságosság, méltányosság, irgalmasság. Nyilatkozatot adott ki a Keresztény Zsidó Tanács. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke Székely János, szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés főnapi rendi pontja az elnök választás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspököt választotta meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt személyi változás. A társelnök Radnóti Zoltán főrabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbia, az alelnök pedig Szent Iványi Ilona, unitárius lelkész, és Fabinyi Tamás, az Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, és köszönetét fejezi ki Székely János, leköszönő elnöknek és munkatársának, Bánlaki Zsanetnek. Egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet Megszentelt helyek, idők, igék címmel. A közgyűlésen az ország új vezetésének szóló nyilatkozatot is elfogadtak. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! A Budapest felsőerdősori metodista gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Hecker Frigyes lelkész.
1: Dicsérjétek az Urat, mint népek, dicsőítsétek, mint nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökre tart, dicsérjétek az Urat. Azért jöttünk össze, hogy Isten tiszteletet, Isten dicsőítést, Isten dicséretet tartsunk. Itt a szavaknak talán vannak árnyalatnyi különbségei, de arról szólnak, hogy az Istennel való kapcsolatunkban megtaláljuk a helyünket. Ehhez most három bevezetőjének segít minket, emeljük szívünket és lelkünket az Úrhoz.

azt mondta a refrén, hogy Uram, én mindenért hálát adok, és lehet, hogy énekelni ez könnyű, és lehet, hogy akár el is tudjuk mondani, hogy természetesen egy jó keresztény mindenért mindig hálát ad, és hálás a szíve, de azért belül ez nem mindig ilyen egyszerű. A héten én is így jártam egy híroldalt olvasgatva, hogy az ember kapja a nagybetűvel a címet, aztán az úgynevezett felvetés,

0: kell állnunk, itt azt kell mondanunk, hogy nekünk itt küldetésünk van. Ez hozzátartozik, hogy hálát adunk mindazért, ami minket érint, még az olyan szörnyűségek közepette is, amik néha megrettentenek, de nyilvánvalóan a közbenjárás szolgálatában nem szabad, hogy megállítsanak. Úgyhogy szeretnénk hálát adni. Hálát adni azért, ami jó, kérni és elmondani Istennek azt, ami nehéz, és így mintegy haladni előre és folytatni azt az utat, amelyre elhívott minket. Ha van valakinek ehhez hála adása vagy kérése, az mondja, gyertek.
1: Én nem tudom, hogy az enyém most mi lesz. Én imád szeretnék kérni. Azért az Istvánért, aki ott hátul szokott ülni, mert az utóbbi hétben, ami csak lehet, tönkrement az életében, ha még volt valami évben. Kiderült, hogy daganat van a hasnyálmirigyében már másodszor, egy következő vizsgálat előtt állt pénteken. Lett volna a vizsgálat, de az orvos beteg lett, úgyhogy se vizsgálat, se eredmény, és aznap este kirakták a szállóról. Nekem ezt tegnap mondta el telefonon, mai éjszaka volt a második, amit kint töltött, hiába próbáltam rábeszélni, hogy szállóra menjen, nem volt hajlandó. Nem is volt beszámítható állapotban, teljesen maga alatt van. Én azt szeretném kérni, hogy imádkozzatok érte, imádkozzanak érte. Nem tudom, hogy éle még. Az a baj, hogy semmit nem tudok róla, és tanácstalan is vagyok, nem tudom, hogy mit lehetne ilyenkor tenni. De kérem, hogy érte, imádkozzatok, gondoljatok rá. Köszönöm.
0: Különböző ima körösök számára, akkor ez még aktuálisabb, konkrétabb, amit szeretnénk akkor felvenni. Akkor imádkozunk. Köszönjük, Urunk, a veled való kapcsolatot. Köszönjük a benned nyert új életet, amely tényleg sokszor olyan felfoghatatlan a számunkra, hisz azt ígéred, hogy örökké tart, és ez az örökké való fogalom, ez nekünk nem része az életünknek. Nem tudjuk, hogy mi az, ami örökké tart, mert azt látjuk, hogy ebben a világban minden kopik, romlik, elmúlik. Olyan jó, hogy te ebbe a lefele haladó világba megjelentél, megszólítottál, elhívtál. A jó tudni, hogy te vagy az, aki mindent vállaltál, ami életünket elrontja. Mindent vállaltál, hogy helyt állj helyettünk. És szeretnék úgy élni, mint akik már nem maguknak élnek. Nem úgy élnek, ahogy épp az események sodorják, hanem úgy élnek, mint akiknek célja van, küldetése van, elhívása van. Köszönjük, hogy az elhívás az nem csak személyes, és egyéni, és mindenkitől független, hanem közösségi is. Köszönjük azokat, akiket mellénk adsz, akikkel együtt haladhatunk az úton, akik társaink, és akiknek terhét felvehetjük, és akik a mi terhünket segítenek hordozni. Köszönjük azt az áldást, amit az egymás mellettiség a szolgálatban, az elhívásban, a közösségben való együttlét jelent. Köszönjük, hogy ezt te kovácsolod össze, te állítod össze. Nem mi válogatjuk meg a testvéreinket, hanem embereket egyszer csak mellénk állítasz. És szeretnénk így hordozni és kérni azokért a mellénk állított emberekért, akik nem lehetnek itt. Kérünk azokért, akik betegek, akik különböző egészségi gondokkal küszködnek, és emiatt nem tudják akár csak az utat vállalni, hogy ide jöjjenek, akár nem lehetnek közösségben. Kérjük, te légy ott velük, ahol vannak, és te áld meg az ő életüket, te segíts, hogy akik még tudnak vissza, tudjanak térni közénk, és élvezhessük egymás társaságát. Kérünk azért, akik műtét előtt állnak, arra készülnek. És most szeretnénk kérni külön Istvánért, a Máté barátjáért. Nem tudjuk, mi van vele, de tudjuk, hogy bárhol is van, te ott tudsz lenni, és tudsz mellé küldeni valakit, vagy tudod őt gondolkodásában befolyásolni, hogy ne maradjon kint az utcán, hanem betérjen valahova, ahol valami kis meleget vagy ételt talál. Segíts megtalálni a vele való kapcsolatot.

és tetett világossá számunkra is, hogy mi a feladatunk, felelősségünk vele kapcsolatosan is. Kérjük azokért, akik gyászolnak, akik nehéz terhet hordoznak amiatt, hogy elvesztették szerettüket. Köszönjük a vigasztalásnak a tőled jövő kimeríthetetlen és valódi forrását. Köszönjük, hogy így kérhetünk, hogy áld meg most ezt az órát, amit együtt töltünk. Te szólj mindannyiunkhoz, és te segíts, hogy az életünk valóban megtalálja a te dicséretednek, dicsőítésednek a módját, helyét, alkalmait. Légy így lelked által közöttünk. Amen. A 17-es éneket énekeljük a dicséretekről, az ének után a lekció igéket fogjuk meghallgatni.

0: Ézsaiás proféta könyvéből, az 5. fejezetből olvasom az 1-től a 7. versig. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegy oldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes hesszőre. Közepére tornyot épített, sajtot is vágott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen? Miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság.
1: Az Efézus beliekhez írt levél 4. részéből pedig így szól az ige. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért elkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, az szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
2: Az ige hirdetésre készülve a 254-es éneket énekeljük.

0: János evangéliumának 15. rész első 8 versét olvassuk, és utána 249-es ének, két rövid verse van, mind a kettőt imádkozva énekeljük majd. Az ige így hangzik. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok, a ma beszéd által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Amit a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, úgy ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és megégnek. Ha viszont bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy ti sok gyümölcsöt teremtek, és az én tanítványaim lesztek. Eddig az ige. Ahogy János evangéliumának szakaszain megyünk végig, ma ehhez jutottunk, ehhez a 15. rész első verseihez, és ezek egy nagyon fontos üzenete van ennek a felolvasott ige szakasznak. Arra int bennünket, arra mutat, hogy életünk legsúlyosabb kérdése, egész örökké valóságra döntő kérdése lesz, hogy milyenek a gyümölcsei az életünknek. Az ember az egyetlen teremtett lény, az egyetlen teremtmény, aki számadással tartozik az életéért. Egyetlen más teremtmény, csak az ember. Ebben áll az emberi mi voltodnak tulajdonképpen a méltóságos, egyedüli volt. Ebben felelős vagy a saját életedért, Isten előtt. A gyümölcs, amiről itt szó van, nyilván az életem kihatása, ahogy az Isten mérlegére kerül majd. Nyilván nem az, amit nem csináltam. Ha bűnről van szó, hogy csak azt mondják, hogy nem károkodtam, nem loptam, nem csak nem az, amit nem csináltam. Nem erről van itt szó, hanem amit csináltam, és ahogy csináltam, és amilyen lelkülettel voltam, ami kihatott. Gyümölcs életemnek a, újra mondom, a kihatása, úgy, ahogy az Isten előtt mérlegre kerül. Hadd kérdezzem így, jobb lett a világ általad, azért ott voltál, ahol voltál. Több lett a szeretet, mert te azt adtad tovább. Több lett a megértés, csökkente a háborús feszültség a családban és a körülötted lévő emberek sorában, azért, mert te ott voltál a szerítség és a megértés lelkével. Testvérek, ezek mind gyümölcsök. Több lett a megértés egymás iránt. Vagy felébredt valaki a halálos nem törődőségéből, fölébredt és talpra állt, aki eddig elhagyta magát, és céltalanul sodródott, vagy megbátorodott, megvigasztalódott. Örülni kezdette valaki ott mellettem. Egy öreg ember. Vagy egy gyerek. Egy gyerek. Testvérek, ezek valami ilyesmi a gyümölcseik. Ezek rázós kérdések, tudom. Gondoljatok az utolsó ítélet példázatára, amit Jézus mond. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fáztam, és felruháztatok. Fogoly voltam, eljöttetek hozzám. Ezek valahol itt vannak az életünk gyümölcsei. Mi volt az a másokat felüdítő, felemelő, arcokat felvidító szó vagy cselekedet, ami tovább tudtál adni a Jézus nevében? Lett egy kis világosságot körülötted. Meglátta-e valaki az Isten jóságát arra, amerre jártam? Vagy származott-e valami bizalom a bűneinkért meghalt Krisztus iránt? Egy kis bizalom, hogy kezébe tegyék a dolgaikat. Testvérek, valami ilyesmi a gyümölcsök, mikor gyümölcsökre van szó. Szóval életünknek a lényeges kérdései, újra mondom, a gyümölcseink. Milyen kihatása volt annak, amit, ahogy éltél, mi történt körülötted azért, mert ott voltál, azon a helyen. Ezzel kell az örökkévalóság láthatárára kilépve majd szembenézni. Újra mondom, az ember az egyetlen lény, aki felelős önmagáért, életéért és számadásra tartozik Istenet. Igen, szoktuk ilyenkor mondani, hát ha nem ilyen feleség lenne mellettem, vagy nem ilyen férjem lenne, vagy ha mások lennének az életkörülményeim, és nem tudom, micsoda. Ezt szoktuk ilyenkor mondani. Jézus pedig azt mondja, hogy aki gyümölcsöt terem, azt megtisztítja. Hogy több gyümölcsöt teremjen. Ő egész más keretbe helyezi ezt a problémát. Hiszen hadd mondjam így, éppen azért vagy azon a helyen, éppen azért, azokban az életkörülményekben. Nem, majd akkorra megváltozik. Nem, azért vagy benne, most, amiben vagy. Gondoljatok rá, mint egy nagy gyümölcsös kertben. Mindegyik fára ugyanaz az időjárás hat. Az egyik almát érlel, a másik szilvát. Nem tudom én, kinek milyenek a gyökerei. Az egyik, a másik vackort, vagy semmit nem érlel. Kinek az élet forrása mutatkozik meg abban, ahogy az őt ért hatásokat feldolgozza. Ahogy az, amire azokat fordítja, ott mutatkozik meg, hogy miből élsz igazán. Nem akkor, ha úgy megy a dolog, ahogy te elképzelted volna, nem. Az élet sose olyan, mint a mi elképzeléseink. Előjönnek a gyümölcseink ezekben a helyzetekben, és megmutatkoznak a gyökerek. Amiből élsz, az fog kihatni. Nem tudom megmásítani. Ami bennem van, az fog kihatni. És a Krisztus él benned, ahogy előbb olvastuk, ahogy hallottuk a Efezusi levélből, az ki fog hatni. Az ki fog hatni. Gondoljatok Jób történetére. Micsoda próbatételeken ment át ezen. Belismeritek a történetet. Egyik csapás a másik után. A felesége elvesztette a bátorságát, és azt mondta, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg. József, jó perlekedik, de végig az Istentől várja. Istentől várja az eligazító szót. És a történet vége ismeritek, azt mondja Isten, hogy jó, igazabb volt jó, mint a barátok. Igazabb volt jó. Ebben a csapásban megmaradt az Isten irányultságában ez az ember. A pályát nem csak elkezdeni kell testvérkéim, hanem befejezni is. És életem minden eseménye, minden történet, életemnek minden története, minden mozzanata arról beszél, hogy miből élek, mi éltet igazán. Ebből érnek a gyümölcsök. A megrázkódtatások felfedik az igazi indítékokat. Nem félrevezetnek, a megrázkódtatások mutatják meg igazán, hogy miből élek. Ott elérnek ki a dolgok. És erre mondja Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő. Mert nagyon sokféle van. És amikor az életgyümölcs osztályzásra kerül, és éppen ezekben a megrázkódtatásban mindig megmutatkozik valahogy a felszín alatt, mi van a felszín alatt, mikor megráz az Isten az életünket. Mikor újra mondom, ezek a megrázkódtatások előjönnek, testvérek, egyetlen egy dolog marad. Egyetlen egy dolog fog megmaradni értékként, ami ebből a Krisztus tőkéből való volt. Az nem vészel. Az nem vészel. Olyan sokan vannak, akik a Krisztust nem ismerve, tudatlanul is, szívük mélyén érzik, hogy valahogy erre kellene az irányt venni, mert ez tart meg. Olyan sok szívben van ez a titkos, rejtett sejtés, a megváltás a Krisztus iránt. Mi pedig naponta halljuk, konfrontálunk vele, élünk ebből a tőkéből. Testvérek, újra mondom, ami ebből a forrásból fakad, én vagyok az igazi szőlőtő, az meg fog állni az örökké valóságán. Sokszor elmondtam már újra eszembe, hogy sokszor eszembe van a halott Széchenyi bácsi kiterítve fönt a második emeleten. Az a megbékélt, derűs mosoly az arca, mint aki hazaérkezett. Olyan különös volt ezt mosolyt látni annak a halott embernek az arca. Testvérek, az Isten mindeneket megítélő szemében az egyetlen tiszta és jó gyümölcsöt termő szőlőtő. Hallottunk az előbb Izraelről, micsoda panasza volt Istennek, hogy várta, hogy jó gyümölcsöt teremjen, és nem termett. Hagyta elromlani ezt a szőlőt, és ültetett egyetlen, egyetlen igaz szőlőtőkét. Azóta egyetlen hajtásból eredezte ki, egyetlen drága és tiszta tőkéből indul ki az Isten népének sokezes új hajtása veszélye. Itt van a forrás. Benne szabad meggyökeresni. Erre hív bennünket az ige. Benne gyökeresed meg. Testvérek, jó gyümölcs az, aminek Krisztus arculata van. Amiből valamilyen módon a Krisztus kiolvasható. Az azt jelenti, amikor erre a mintára nézek, vele rendezem a dolgaimat, akkor a Szentlélek hozzá hasonlóvá kezd formálni. Ez nem tőlem van. Csak próbálok a Krisztus arcára nézni, és egyszerre áthat, kihat rám ez a példa, és kezdi átformálni a szívemet. Atyáimtól hallottuk egy régi történetet, amik az Ádám bácsik még hallották, ez a szószéke, vagy a mellette, vagy az akkori szószéke, de emlékeznek rá, egy vízhordó leánykáról szólt a történet, egy kis elhagyott kis gyerek, aki naponta kijárt a falu kútjára vizet hozni, és a kút fölött volt egy kis márvány szobrocska, emlékeztek talán még a példára, és az a gyerek naponta, hogy megtöltötte vödrét a víz a kúttal, fölnézett el a szobrocskára, a márvány leánykára, és kezdett átalakulni. Előbb a haját hozta rendbe, aztán a ruháját hozta rendbe, és nem tudom, hogy történt tovább, csak ez a kép, amivel minden nap találkozott, ez hatott erre a gyerekre, szólt a történet, és a gyerek kezdett átalakulni. Testvérek, valami ilyesmi dolog az, amikor valakinek a Krisztussal kapcsolata van. Lehetetlen, hogy ez a kapcsolat ne hasson ki rád. Ez az igazi szülőtő. Ebből erednek a szőlővesszők, ebből a tőkéből. A Krisztussal felvett és gyakorolt életközösség, testvérek, az nem marad hatástalan senkire. Ha látom az imádkozó Jézust az evangéliumokban, ha látom, ha olvasom az egyenes szavunak ezeket a szavait, ha látom, hogy van ott a szíve az elesettekkel, hogyan hajol, nem kritizálja őket. Sokszor gondolok rá, hogy az a nő, a megvetett nő a Simon farizeus házánál, aki eltalál Jézushoz. Köztünk is eltalálna Jézus Krisztushoz. Vagy annyi kritikát kapna, úgy megmondanánk neki, hogy merre, hány méter, úgy megmondanánk neki, hogy örökre elmenne a kedve, hogy még egyszer hívjuk közé. Ismerjétek ezt? Tele vagyunk, nagyon, nagyon éles kritikát tudunk gyakorolni. És olyan érdekes, az a názeleti ember befogadja, egy szó nélkül, és az a szület meggyógyul Jézus közelébe. Testvérek, valami ilyesmi a Jézus arculat, valami ilyesmi. Ha ezt látom, azt a názeleti rabbit látom, ahogy szereti mindvégig az értetlen tanítványait, vagy nekem olyan csoda, hogy az álló Júdás, hogy Jézus tudta előre, ki fogja elárulni. De senki nem érezte meg, senki nem tudta, hogy ezt Jézus tudja. Olyan különös nekem ez egy messiási csoda. Ott voltak mellette, mindvégig fogalmuk se volt, hogy Jézus tudja, hogy ki az áruló. Nem adta tovább gesztusokban, félszavakban se, semmilyen módon. Ahogy imádkozott a neki fájdalmat okozókért a kereszten is. És kérlek, ez az a kép, ami Isten szerint való. Ez az a kép, ami az én életemnek az ígérete, teljessége is, aki én bennem marad, aki én bennem marad, az terep sok gyümölcsöt, mondja Jézus. Egy különös kép, és ebbe maradjatok én bennem. Ebbe a tőkébe plántáltatom bele az Istennek a csodája. Hogy ez a zúgolódó, morgolódó, elégedetlen, önmagának élő szív egyszerre átváltozik a Krisztus kép. Ez nagyobb csoda, talán nincs is a világon. Hadd mondjam, mikor így a Krisztusra nézek, nem azt nézem, hogy milyen messze vagyok még tőle, hanem arra nézek, hogy milyen ígéreteim vannak. Melyik az az irány, ami felé haladhatok. Ismeritek ugye a pessimista meg az optimista vödör történetét, ugye ismeritek? Az optimista vödör azt mondta, már félig tele vagyok vízzel. Pessimista meg azt mondja, hogy félig üres vagyok. Nem a hiány testvérek, hanem előre nézni, erre a képre előre nézni. Úton vagyunk. Hogyan történik ez? Három dolgot mondjak egész röviden. Az első, ami rajtunk áll, ez a Krisztus való beleplántáltatásnak a... Ezzel a csodával kezdődik. Innen származik az egész vérkeringés, ami élteti az embert. Ez a Krisztus való beleplántáltatás. Ez önmagában egy titok. Én nem tudom, hogy történik. A Szentlélek viszi véghez. Hogyan vezet engem bele a Krisztus lelkületébe, ezt nem értem, nem tudom. Csak egyet tudok, ami rajtam áll. Az emberi oldalát ismerjük. Ez a részemről kinyilvánított szabad odaszállásnak az elhatározása. Olyan jó volna most a csendes imádság idejében, csak ennyit mondanánk ki. Uram, odaszállom magamat, egész valómat neked. Ez, ami rajtunk áll. Ez, ami rajtunk áll. Ez az én elhatározásom. Nem tudok jobbat magamnak sem az elkövetkező életemre, nem tudok jobbat, mint odaszállni magamat a Krisztusra. Hadd mondjam, hogy minden keresztségnél ezt a formát ismételjük. Minden, a gyermekkeresztségnél is ugyanerről van szó. A Krisztusba belekeresztelkedni. Ezzel kezdődik a kereszténység. És erre történik a csoda, amire az Isten lelke válaszol, hogy élet közösségre kerülünk a Krisztussal. Beleplántáltatom a Krisztust. Ezt nem én csinálom. Nem is tudom, hogyan történik. Ez egy kegyelem, ami nincs a kezemben. Csak Isten így válaszol az odaszállásodra. Belepántál a Krisztusba, az élet forrásába. Ne késlekedj meghozni ezt a döntést. Odaszállni magad a Krisztusnak. A második dolog, ami fontos, ennek a folyamatossága. Maradjatok én bennem, mondja Jézus. Ez a benne maradni, és ez egy folyamatos párbeszédet igényel. És ebben történik, ennek a párbeszédnek az erővonalaiban járok. Nem hagyom el ezt az erőteret, amelyik itt kialakul, ez a folyamatos közösség a Krisztussal, vele megbeszélni a dolgaimat, testvérek, ami aztán ebben az intim szférában mi zajlik, azt csak én tudom és jövő. Ebben nagyon személyes dolgok mennek végbe ebben a dologban. De ez a benne való megmaradás és hűség, testvérek, ez az élet forrása. Ez az élet forrása. Heller Ágnes mondja egy barátjáról, valamilyen kritikus helyzetbe került az ember is. Az egyetlen dolog volt, ami mondja ez a férfi magáról, ami őt fenntartott ezekben a hetek, hónapok alatt a 9. parancsolat. Ne tégy fele barátod a hamis tanú bizonyságot. Nem tudjuk, hogy mi volt ez, nem beszélt róla. Csak ez ebben az egy dologba kapaszkodott bele ezekben a nehéz helyzet időkben. Nem úgy rossz a másikról. De jó volna bele kapaszkodnunk néha. Testvérek, ez a belső világossághoz való hűség, az, ami neked, ami hozzád szólt, tudod, hogy ez Isten szava hozzám. Ez a folyamatosság éltet. Ez a folyamatosság éltet. És ennek a felelősséget senki más át nem ruháztat. Nem mondtad, igen, azért, mert ő ilyen meg olyan volt. Ez a te részed. Megmaradni a Krisztusban. És végül hadd mondjam, testvérek, hogy ez az élet nem lesz sohasem unalmas. Mint az egészséges, minden egészséges gyümölcs a kiteljesedés felé halad, és úgy a mi életünk is. Ez a Krisztusban maradás, ez a tovább hatásnak az energiája. Istentől való, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Egészen a teljesség. Ebben nincs unalom. Ez egy előrehaladás, egy szüntelen előrehaladás a cél felé. Világos pálya, senki el nem zárhatja előled, hogy előre adja Krisztus Jézusban, a világosságban, a Szentlélek erejében, az Isten jelenlétében. Olyan sok ilyen példánk van. Kalkuttai Terész, ismertek a történetet? Úgy kezdte, hogy ott hagyta az igazgatónői állást egy gimnáziumban, és lement a kalkuttai nyomornegyed, vagy a haldoklókat összeszedje. Micsoda semminek való, hadd mondjam így, reménytelen kezdet. Ott hagyni egy ígéretes állást a senkikért, és ebből teljesedett ki mozgalom az egész világra jó formán. Vagy az a katolikus lelkész valahol Olaszországban, aki látta az utca gyerekeket, és bevette parókiára az egyiket. Don Bosco, igen. Hozott egy pár téglát, rát deszkákat, meg egy szalmazsákat, na azt mondta fel, hogy én itt vagyok a házban, hogy te is itt leszel. Ez a Don Bosco mozgalom is az egész világra kérte. Micsoda apróságokból, kicsi lépésekből indul a folytatás. A Krisztussal való életestvérek soha nem lesz unalmas. Az engedelmesség kiteljesedik. Én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézus. És ezzel a szőlőtővel szeretnénk élni, ebbe beleplántáltatni, ennek az erejét megmutatni és világosságát ebben a világban. Áldja meg az Isten benneteket. Amen. Elcsendesedünk és imádkozunk. Válaszoljunk Isten szavára. Igen, Urunk, nem tudunk jobbat tenni ebben a megromlott, megterhelt, megzavarodott világban, mint neked élni. Segíts erre bennünket, hadd mutatkozzék meg életünk folyásán a te arcod világossága. Amen.
1: 287-es éneknek két versét énekeljük, és az ének alatt háladományainkat gyűjtjük össze.

felállunk és imádkozunk közösen. Úrunk, szeretnénk hálát adni azért a forrásért, amit a veled való kapcsolatban te magad jelentesz. Szeretnénk megvallani, hogy ez néha nehéz nekünk, hogy sokkal jobban tetszene tőled függetlenül élni és úgy gyümölcsöket teremni. Köszönjük, hogy újra és újra figyelmeztetsz, hogy ez nem megy. Tehát, hogy néha megállapítjuk, hogy gyümölcsből importra szorulunk. Te viszont újra és újra szólsz, hogy nem, a tőről kell táplálkoznunk. Köszönjük ezt a szelíd és visszaterelő hangot, útmutatást, mely nem enged más utat ahhoz, hogy betölthesse küldetését. Köszönjük, hogy saját képedre teremtettél, és bocsáss meg, hogy néha ennek se éljük át, mérjük fel a jelentőségét. Köszönjük, hogy a te képviselőid lehetünk, akik arról kell, hogy számot vagy képet adjanak, mutassanak, hogy te ki vagy és mit akarsz ezen a világon tenni. Köszönjük a veled való kapcsolatnak a csodáját, hogy olyan dolgokkal rendelkezhetünk, olyan dolgok folyhatnak át rajtunk, amikről néha még talán álmodni se tudunk, vagy gondolunk. Szeretnénk így benned élni, benned megerősödni. Szeretnénk kérni, hogy legyen világos számunkra, hogy ahova tettél, ott mi a feladatunk. Legyen világos, hogy amikor nehézségek támadnak, akkor ugyanúgy csak ez a forrás áll a rendelkezésünkre, ami tőled jön. Segíts, hogy ne akarjunk magunktól megoldani helyzeteket, megtenni dolgokat úgy, ahogy nekünk tetszik. Kérünk így közvetlen család tagjainkért, barátainkért, ismerőseinkért. Segíts, hogy valóban az áldás forrása lehessünk a számukra. Köszönjük, hogy elét hozhatjuk szélesebb közösségeinket, egyházunkat, országunkat, kérhetünk annak vezetőiért, kérve azt, hogy te adj nekik bölcsességet, te segítsd őket abban a felelősségben és megbízatásban, amit végső soron tőled kaptak. És kérünk a világba zajló eseményekért is, amelyek között nagyon sok aggodalommal tölt el. Köszönjük, hogy azzal a bizalommal élhetünk, hogy a világ sorsa nem elszabadult, hanem a te kezedben van. Köszönjük, hogy azt mondod és arra tanítasz, hogy az imádság nem passzív, elfecsérelt idő, hanem a helyreállítás, a helyreállítódás ideje. Amikor a gondolataink elkezdenek letisztulni és elkezdenek feléd irányulni. És szeretnénk kérni, hogy a cselekedeteink is tudjanak így letisztulni és feléd irányulni. Így szeretnénk hozzád fordulni a tőle tanult imádsággal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.

Kedves hallgatóink! A Budapest Felsőerdősori Metodista Gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Hecker Frigyes lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 21-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Egy asszony háborúja. A mai ige: Bírák könyve 4. fejezet 9. verse: Asszony kezére adja az Úr Sísereát. Gondolatok az igéről. Elég különös ez az igehely, de nem lehet olyan olvasó, akinek van elég hite a megtérésre. Bárákot, a férfit harcra szólította Isten, de ő csak azzal a feltétellel volt hajlandó hadba indulni, ha Debóra is vele megy. Ezért az Úr elhatározta, hogy ezt a harcot egy asszony harcává teszi. Ezzel ítélte meg Isten a férfi gyávaságát. Így szerzett magának nagyobb dicsőséget, népe ellenségeinek, mint nagyobb szégyent. Az Úr még ma is felhasználja a gyöngéket a szolgálatban, engem is. Ő olyanokat is tud használni, akikről senki nem gondolná, hogy alkalmasak nagy tettek végrehajtására. Miért ne használna téged is? Az asszony, aki megölte Izrael ellenségét, nem valami harcos amazon volt, hanem házi asszony. Nem volt szónok, csak egy egyszerű asszony, aki sátorban lakott, tehenet fejt és vajat köpült. Akkor hát miért ne használhatna fel az Úr akár melyikünket célja elvégzésére? Valaki érkezhet ma a te házadhoz is, ahol Sisera Jáel sátrához ment. A mi dolgunk nem az, hogy megöljük, hanem hogy megmentsük őt. Fogadjuk kedvesen, mondjuk el neki Krisztus válságának drága igazságát, és hogy hozzá is szól a hívás: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Apostolok cselekedete 16:31. Ki tudja, talán ma is legyőz az evangélium egy kemény szívű bűnöst. Ökumenikus, lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén holnaptól, június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az Ökumenikus, lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A helyszín: Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes bibliatanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Magyar papoknak tartottak lelki gyakorlatot a római Szent István házban. Június 15-től 19-éig, hétfőtől péntekig a római Szent István ház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont. Az elmúlt években teljesen megújult, római zöldövezetében fekvő zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelki pásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kihallgatáson is, ahol személyesen találkozhattak Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a pápának. Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készülnek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe. Hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval? A nyári tábor szezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítmény nyomásból, a magányból, vagy a jövőtől való félelemből kiindulva vitathatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrendre a Z és Alfa generáció tagjaiban.
1: Kulturális programajánló.
2: XXVIII. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. A cél az volt, hogy megismerjük egymást és egymás szolgálatát. Június 3-án megrendezésre került az első oktatási piknik a Baptista Pedagógiai Intézet szervezésében. A résztvevők kreatív formában mutatták be azokat a szervezeteket és szolgálatokat, amelyek a baptista oktatás különböző területein végeznek munkát. A rendezvényen részt vettek az egyház vezetői, az oktatási központ, a lelkész továbbképző intézet, a pedagógiai intézet, a teológiai akadémia, a speciális misszió, a Szünergosz Biblia iskola és a gyermekmisszió képviselői, munkatársai. A jó hangulat megalapozásáról a Csodaliget Trió gondoskodott. Köszöntő beszédében Pap János egyházelnök arra emlékeztetett, hogy bár a baptista oktatási intézményei különböző feladatokat látnak el, mégis egy közösséget alkotnak, a korintusi levél testhasonlatát alkalmazva hangsúlyozta. A résztvevő szervezetek mind ugyanannak a szolgálatnak a részei. Kiemelte az együttműködés, az egymásra figyelés és a közös küldetés fontosságát, valamint köszönetet mondott mindazoknak, akik a következő generációk nevelésében és képzésében szolgálnak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az evangélikus egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Együtt vagyunk erősek. Székesfehérvári Karitász csoportok találkozója. 4. alkalommal tartották meg a Székesfehérvári Karitász csoportok találkozóját június 6-án, amelyet a Krisztus Király Karitász csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Délután 2 órakor imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, amelyen 42 fő vett részt. Ezután a városi karitász csoportok egy-egy tagja bemutatta a saját csoportját és annak feladatait. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodtak, de ugyan ekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, ahogy erejükből telik, és most szeretnének erőt meríteni a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló karitász csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Az időjárásról itt a csillagászati nyár kezdete. A leghosszabb napunk és a legrövidebb éjszakánk van. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi szél megélénkül, és 30-34 fok várható. A jelen számítások szerint csütörtökön egy gyenge front érheti el hazánkat, de ez várhatóan nem hoz számottevő esőt, csak megélénkülő északnyugati szelet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Merengő. Gondolat a mai napra.
0: Kreatív elme. Becslések szerint naponta mintegy 60 000 különálló gondolat fordul meg a fejünkben.

kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Június

0: Füle Lajos, pedagógus. Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor eleltűnődöm én is, mit is jelent 20-30 szempár fénylő tükörtermében élni, hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol 20-30 sötét kamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt, azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavával meg annyi kis magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, s bártán nem érzi, hétköznapok nagy hőse köztünk. Szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen hős katonája. Mikor fogunk szobrot emelni, s fogunk-e hát neked magunkban lélek szobrásza, pedagógus?
1: Június nevét Juno római istennőről kapta, aki Jupiter felesége volt. A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi.
2: Június első vasárnapján a pedagógusok munkájának elismeréseként ünnepeljük a pedagógus napot. Először 1952-ben adtak át ez alkalomból kiváló tanítói és tanári okleveleket a legjobbaknak. Ilyenkor a gyermekek is köszöntik tanáraikat.
3: Június eleje az ünnepi könyvhét időszaka. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta szervezi meg az ünnepi könyvhetet.
2: Eszterházy Péter, Confessio Debrecina, részlet. A könyvhét nem a kompenzálás néhány napja, letúd és kipipa, hanem ahogy jó 70 éve Supka Géza zseniálisan kitalálta, ünnep. És ünnep csak akkor van, ha van hétköznap.
0: Faludi György, Gutenberg galaktikája, részlet. Az ember hírt, történést, nézetet csak hallomásból tudhatott követni, amíg az első, százezres tömegcikk, a nyomtatott könyv meg nem érkezett. Az auditív vizuálissá tisztult.
2: Negyedike. A trianoni békeszerződés megkötésének napja. Az első világháborút lezáró, úgynevezett Versailles-Washingtoni békerendszer részeként iratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a kis trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nem csak az osztrák-magyar

0: monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét, a lakosság létszáma pedig mintegy 10 millió fővel kevesebb lett. Erre az eseményre emlékezünk Trianon emléknapján.
1: Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben. Részlet. Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már. Nincs is magas, és nincs számunkra mély. Anyánk nyelvén sikoltunk a világhoz. Mi lesz szívünkkel, és mi lesz szavunkkal, ha jő az éj?

0: Reményik Sándor, Eredj, ha tudsz. Egy szívnek, mely épp úgy fáj, mint az enyém. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj! Szállj, mint a fecske, délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz!
1: 1972-ben, június 5-én Stockholmban az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciáján fogalmazták meg a nyilatkozatot. Az embernek alapvető joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségi környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget. Egyben a konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította.
2: Gárdonyi Géza, a fa élete, részlet. Milyen öreg fa volt, mondotta elgondolkozva, 172 esztendős. Honnan tudja ezt édesapám? A gyűrűiről. Látod azokat a vékony köröket, ahány ilyen gyűrű, a fa annyi esztendős. Megolvastam a gyűrűket. Csak ugyan 172 volt. Mindezekből ki lehet olvasni a fának az élete történetét.
3: Június 3. vasárnapja az apák napja. Az Egyesült Államokban kezdeményezték először a megünneplését a múlt század elején. Ma már a világ számos országában köszöntik e napon a gyermekek édesapjukat. Magyarországi meghonosítása 1994-ben történt.
0: Adi Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Részlet. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas, magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem, egymás mellett dalolva ültünk. Miként az idő, úgy röpültünk.
1: Június 14. A véradók napja. A körülbelül 10 hónapig tartó tanév június közepe táján ér véget hazánkban. A diákok felírják a táblára a vakáció szót az utolsó tanítási napokon. Legelőször csak az O betűt, hogy aztán a 8. napon megkezdődhessen a nyári szünet.

Június 21-e a zene ünnepe, melyet először 1982-ben tartottak meg Franciaországban. Mára a zene ünnepe világméretűvé vált. Több mint 100 országban rendezik meg.

Szabó Lőrinc, Mozart hallgatása közben, részlet, és felsóhajtok. Gyógyíts meg, zene, te mindenségé édes üteme, a fájdalomnak varázsfúvol a varázsjáték, te tündér mámor a hitnek, reménynek.

0: Szent Iván napja közelében rendezik a múzeumok éjszakáját. A települések múzeumai és gyűjteményei ilyenkor éjjel is várják a látogatókat különleges programokkal.
1: Juhász Ferenc, a múzeumok szerelme. Részlet. Én hiszek a múzeumok értelmében. Értelmében és hivatásában. Hivatásában és szépségében. Nem az idő kriptája a múzeumok. Nem a történelem halottas könyvei. Nem a mulandóság szarkofágjai. Én hiszek bennük, mert nem csak a jövőben hiszek, de hiszek a múltban. Ha jutok bárhová is a világon, mindig megnézem a múzeumokat. Önmagamat keresem bennük. Titkos létem volt tartalmait.

Június 30-a. A keresztény vértanúk emléknapja. Róma városának vértanúi 64-ben a város égését követően haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Néró önmaga tettének leplezésére másokat tett meg bűnösnek, a keresztényeket, a birodalom elleni lázadóként. Egyeseket keresztre feszítettek, vagy lassú kínzás áldozatai lettek, olykor nyilvános ünnepségeken a tömegek szórakoztatásául. A középkori katolikus inkvizíciót az anabaptisták, valdensek, husziták és reformerek üldözése követte. A sor napjainkig is tart. A hitükért fizikai vértanúságot és lelki megpróbáltatást elszenvedőkre emlékezünk a keresztény vértanúk emléknapján.

0: Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László,
1: Nyári István
0: és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzés ám, hogy együtt lehetünk ilyen szoros barátságban itt a rádió hullámain. Köszönet mindnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Hát akkor kezdhetünk is.

Íme a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben, ahogy ígértem. 562. kérdésünk volt. Sok-sok olyan kérést, imádságot hallunk a Bibliában Isten nagy embereitől, amit az Úr nem hallgatott meg, akkor nem szereti őket? A válasz. Hát, drágáim, több olyan szeméről tudunk, akiknek Isten nem adta meg a szíve vágyát, mert valamit jobbat készített neki. Például Mózes. Egy rossz tette miatt nem mehetett be az ígéret földjére, holott 40 éven át ő volt a fővezére az odatartó népnek. Megérkeztek, megmutatta neki Isten egy hegy tetejéről, de aztán ott és azonnal meghalt. És miért? Mert már nagyon elfáradt. Jutalmul a mennyei hazát kapta. Oda bemehetett. Aztán Pál apostol szembetegsége. Ő is többször imádkozott a gyógyulásért, de az Úr nem adta meg. Miért? Mert testi hibája ellensúlyozta lelki nagyságát. Jaj, nehogy már büszke legyen arra, amit Isten rajta keresztül tett. És itt van a legszebb történet, az Úr Jézus vért verejtékezett, amikor szenvedéseit előre látta, és nagyon kérte az atyát, hogy ha lehet, inkább egy másik megoldást keressen, ne kelljen neki meghalnia. Az atya hallotta minden szavát, mégsem teljesítette, mert ha az atya hallgat rá, akkor egyetlen ember sem mehetne be a mennyországba, hiszen nem lenne bűnbocsánat. És aztán Jézus Urunk is megerősödött lelkében, és ismét tovább ment fájdalmas útján, érted és értem. Ez az igazi szeretet, amikor valaki másért vállalok valami rosszabbat, hogy ő a célba érjen. Harmadik kérdés volt. Minden nemzetnek Isten ad nevet? A válasz igen. Nekünk is Isten adta a magyar nemzetnevet. De miért van ez így? Nos, a régi, főként keleti kultúrában az a tudás élt, hogyha valaki valakinek nevet ad, akkor azt elfogadja gyermekének. Ezért a keleti családokban az apa a kezébe veszi a babát, például mondjuk a törököknél, nevet ad neki, mert addig még nem az ő törvényes gyermeke. Így volt ez például Napóleon idejében is. Hú, de könyörögtek neki a nagyurak, hogy ne vegye karjába a kisfiát, ne adjon neki nevet, mert az nem lesz jó az országnak, ha ő lesz az elismert fia, de ő mégis megtette. Tehát Isten azzal, hogy minden népnek és nemzetnek ő jelölte ki az országát, ő ad nekik nevet, azt is jelzi, hogy minden ember, minden nép és ország az ő tulajdona. Ő rendelkezik velük, ő az atya, az alkotó és a törvényhozó király felettük, ha elismerik, ha nem. Ha elismeri az ország, akkor áldások sora következik, ha nem, akkor rosszul megy a sorsunk. Ezért nekünk is sokat kell tenni. Neked is, kis barátom, és nekem is. Istennek tetsző módon kell élnünk. Negyedik kérdés volt. Ki volt az a személy, aki 38 évig mindig egy irányba nézett Jézus idején? A válasz. Hát, Jeruzsálemben volt a Betesda tava, alkalmanként az Úr angyala leszállt, fölkavarta a vizet, és aki először lépett bele, az meggyógyult. Hú, betegek százai feküdtek ott reménytelenül. Egy alkalommal Jézus megállt egy 38 éve beteg ember mellett, aki mindig csak arra várt, hogy a víz, mindig csak azt nézte, mindig csak abban reménykedett.
János evangéliumának 5. fejezetében olvassuk, hogy az Úr megszólította. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt. Uram, nincs emberem. Jézus ezt mondta neki, kelj föl, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, fölvette az ágyát és járt. Sokan támadták Jézust, hogy szombaton is gyógyított. Nos, az Úr minden nap foglalkozik velünk. Nála sosincs hivatali szünet, hétvége, munkaszüneti nap, jöhetünk hozzá bármikor. Remélem, te is így teszel. Nem kell ehhez betegnek lenni, épp ellenkezőleg. Mindig menj hozzá minden örömöddel és bajoddal egyaránt. És mindig figyel, te rád. És akkor íme itt vannak a következő kérdések erre a hétre. 565. kérdés. Mi a különbség a képes beszéd és a direkt beszéd között? A válasz. Nos, erről már nagyon sokat beszéltünk, úgyhogy itt van az ideje annak, hogy összefoglalva, konkrét példákon át is vizsgáljuk meg a helyzetet. Már tudjuk, hogy a keleten élő emberek, mint a zsidó nép is, így beszélgettek egymással, mert ez volt az egyszerűbb. De a nyugati emberek, mint mi, a magyarok is, bár keletről vándoroltunk ide, de mi már direktben beszélünk. Ugyanakkor mi is használjuk ezeket a nyelvi fordulatokat olykor-olykor, főleg az irodalomban, a költészetben, olykor a festészetben, és így tovább. Ha nagyon az alapokig akarunk leásni, és gyermeknyelven akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy mi, a nyugatiak, elmondjuk, ami van. A keletiek pedig azt mondják, hogy ez a valami olyan, mint. És miért jó ez nekik? Mert így hamarabb és biztosabban megértik egymást az emberek. Jézus Urunk is így beszélt nagyon sokszor, a már ismert dolgokhoz hasonlította azt, amit el akart magyarázni a népnek. Vegyünk néhány nagyon egyszerű példát. Mi, nyugati emberek, azt mondjuk egy fiatal emberről. Igen, tehetséges, de még nagyon sokat kell neki tanulnia ahhoz, hogy a csúcsra jusson. Ugyanezt a keleti ember a képes beszédben így mondja. Ez a fiatal ember egy csiszolatlan gyémánt. Vagy mondhatjuk így is, olyan, mint egy csiszolatlan gyémánt, vagyis hasonlítja valamihez. Persze ezt mi is mondjuk néha. De milyen gyémánt az ilyen? A gyémántot nyersen bányásszák, és aztán rendkívüli ügyességgel kell csiszolni az ékszerésznek, hogy az a fény és tűz, ami a kőben van, az fölragyogjon a fényre. Mivel mindenki tudja, hogy mi a különbség a nyers és a csiszolt gyémánt között, mindent értenek első szóra. Aztán legyen itt egy másik példa. Valakire azt mondják, hát ez egy fürge gyíkocska, vagyis olyan gyors mozgású, mint egy gyík. Mi, nyugati emberek, ezt mondjuk direktbe. Hát ez olyan gyorsan megy, hogy alig lehet utolérni. Megint egy másik példa. A Bibliában olvassuk. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Vagyis úgy fogtok szárnyalni, mondják egy reményvesztett embernek, mint a sasok. Magabiztosan, gyorsan, magasan, szépen, pontosan, ámulatba ejtően az Úr Jézussal. Ezzel szembe ezt mi így mondanánk. Meglátjátok, még erőre kap, és akkor minden sikerül majd neki. Aztán, ismét egy példa, amit mi is mondunk, bár képes beszédként. Ez egész nap csak kotkodál. Azt jelenti, hogy valakinek be nem áll a szája egész nap. Másra ezt mondjuk, ó, könnyed, mint egy pillangó. Ezt mi így mondjuk, könnyed a járása, kecses, finom.
Jézus úrunk tanításában is sok hasonló képes beszédet találunk, sőt, nagyon is sokat. Ő önmagát az élet kenyerének mondja. Mindenki tudja, hogy a kenyér alap élelmiszer. Ha nem terem a gabona, az ember nem készített kenyeret és éhezik, mint volt Egyiptomban, aztán belehal. Jézus önmagát tiszta forrásnak is nevezte, míg a hamis tanítókat rossz kútnak, amiből elszivárog az életadó víz, nem ad életet, nem ad vizet a szomjazó embernek. Jézus önmagát az útnak is nevezi, vagyis azt mondja, hogyha azon az úton jártok, amin én, illetve azt az utat járjátok, amit én mutatok nektek, akkor fogtok eljutni a mennyek országába. Jézus magát az életnek is mondja. Magát az igazságnak is mondja. Van, amikor direkt beszél. Higgyetek én bennem, mert engem az Atya küldött hozzátok. Aki engem követ, az nem jár rossz úton. Nos, volt kicsit viccesnek tűnő képes beszéde is a népről, ami igazából nagyon komoly szidás lett, bár egy meséből való. Ezt mondja. Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik azt kiáltják egymásnak, zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratot mondtunk, és nem sírtatok. Na ez mit jelent? Azt, hogy bármit csinálunk nektek, semmi se jó. Nos, kedves gyerekek, remélem már mindenki érti, hogy mi a különbség a képes és a direkt beszéd között. Nekünk nagyon kell törekedni ezt megérteni, hogy a bibliai szövegeket is helyesen tudjuk értelmezni. Nos, lehet játszani. Valaki mondjon egy mondatot direktbe, és fordítsátok le képes beszédre, vagy fordítva. Higgyétek el, jó játék lesz! Ötszázhatvanötödik kérdés. Aki a szüleinek nem tud engedelmeskedni, az Istennek sem. Miért? A válasz. Nem tudom, gondoltatok-e már arra, kedves gyerekek, hogy Isten a földet olyanra teremtette, hogy sok mennyei dolgot el lehessen magyarázni általa. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy most még nem értjük jól a mennyei dolgokat, azokat, amiket hallunk róla, vagy látjuk, mert még tökéletlenül, vagyis csak részben ismerjük, és akkor az olyan, mint amikor belenézünk a tó tükrébe, látjuk benne magunkat, de nem tökéletesen. Más esetben ott van például a tavaszi évszak. Minden évben a dermet, halálos természet föléled, és ismét teljes pompájában ragyog. Nos, ezt lehet elmondani arról az emberről is, aki sok-sok bűne miatt már halálra ítélt volt a földön, de aztán Isten elhozta az életébe az új tavaszt, mert az ember átadta életét az Úrnak, új szívet kapott, és ismét teljes értékűvé tette, pompázott. Más esetben, mint fent is mondtuk, az útról is tanít minket Isten. Keskeny az az út, amin a becsületesek járnak, vagyis kevesen tapossák. És széles az az út, amelyen sokan járnak, akik nem szeretik Istent. És sorolhatnánk. Nos, a családi életet is úgy tervezte Isten, hogy hasonlít a mennyek országára. Ott az atya az irányító, a csúcs. A családban az apa, a feleség a segítője, és szeretetben élnek, a gyerekeknek is engedelmeskedniük kell apának, anyának. Miért? Mert Isten eredendően az apát tette a közösség a család fejévé, őt ruházta fel bölcsességgel és szeretettel,
és majd ő számol el azzal, hogy mi is lett a családjából. Isten a saját tekintélyével ruházta föl az apákat, hogy a család szeretetben éljen, egymás megértve, elfogadva. Nem uralkodva egymáson, nem hatalmaskodva a másikon, hanem szeretetben nevelve a gyermekeket, tanítani őket az Istennek kedves életre, fegyelmezve, ha kell, gondoskodni róluk, ellátni őket. Éppen ezért, ha valaki nem szereti és nem tiszteli az édesapját, akinek a tekintélye Istentől van, az magát az Isten se szereti és nem tartja tekintélynek. Ez nagyon komoly téma. Érdemes ezen elgondolkodni. És ez nem függ attól, hogy az apa megérdemli-e a megbecsülést. Mert a megbecsülést az Isten tekintélye követeli meg, ami az apán van, és nem az emberi érdem. Az 1 János 4-ben ez áll. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét, és most zárójelbe teszem, és a másik embert, viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, vagy a családját, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Vagyis a szülőkkel is így állunk. Alá és fölé rendeltség van a mennyben és a földön is. Ezt soha ne felejtjétek el. Ötszázhatvanötödik kérdés. Jézus gyarapodott Isten és emberek előtt is. És te? A válasz. Lukács evangéliumának második részében ez áll. Jézus a jeruzsálemi templomban a bölcsekkel beszélgetett. Nagyon okosan. Így olvassuk. Jézus ezután elindult velük, mármint a szüleivel haza. Elment Názáretbe. És engedelmeskedett nekik. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Nos, tegyük föl a kérdést csak így egyszerűen. Te miben gyarapodsz? A Biblia ismeretben vagy a számítógépes játékok kezelésében? Vajon Isten és ember kedvesnek lát téged? Vajon vigyázol-e a testedre, hogy az rendben gyarapodjon arra a szolgálatra, amire Isten elhívott? Egészséges testet nevelsz? Nem rongálod semmivel? Megeszed-e, amire szükséged van, és eltolod-e magadtól azt, ami káros lehet? Nos, tegyél föl magadnak ilyen kérdéseket, ellenőrizd le az életedet, mert ez a 12 éves Jézusra már jellemző volt. És akkor ime itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 566. Igaz-e, amit a netten látunk gyakran? Ha valakivel jót teszel, már is egy zsák pénz a jutalmad. 567. kérdés. Mondj 3 olyan helyet a Bibliából, ahol a hazugságról van szó, és mi lett a következménye. 568. kérdés. Volt-e olyan vándorbot, ami 80 évig sem tört el?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk mára véget ért. A boldog viszonthallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt maradhatunk, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor. Na, jó, lehet, hogy pár percet talált később, de mindenképpen szombaton 2-kor. És minden vasárnap, amikor az előző heti műsort ismételjük, 12:30, vagyis 12 óra után 1/2 órával. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, így tehát Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Csillagászati nyár kezdete. Június 21-e a csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon a leghosszabb a nap, égen megtett útja. Nálunk északkeleten kél és északnyugaton nyugszik. A ráktérítő magasságban tűz merőlegesen a földre. A ráktérítő az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. Nevét onnan kapta, hogy a nap az északi félgömbön a rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a ráktérítő magasságába, itt megfordul, majd süllyedni kezd az egyenlítő felé. Az év leghosszabb napját ezért nevezik nyári napfordulónak. A déli félgömbről nézve ekkor jár a nap a legalacsonyabban, ott ez a nap a téli napforduló. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi. Mi június 1-jétől számoljuk a nyarat, a meteorológiai nyarat. Apák napja. Az apák napja egy világi ünnepnap. Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor megemlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és ilyenkor a család általában együtt van. A zene ünnepe. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék. A zene ünnepét 1982-ben tartották meg először Franciaországban. Az ötlet az akkori francia kulturális miniszter Jack Lang támogatásával valósult meg. Mára a zene ünnepe európai, sőt világméretűvé vált. Több mint 100 országban rendezik meg június 21-én. Európában ez a kezdeményezés egyesületi formában öltött testet. A zene európai ünnepének egyesülete szervezők és intézmények hálózatát fogja össze. Magyarország 1997-ben csatlakozott a mozgalomhoz, amikor a zene európai ünnepének csartáját 12 európai ország 16 városa írta alá Budapesten. Jóga világnap. Az ENSZ közgyűlése Narendra Modi javaslatára 2014. decemberi ülésén szavazta meg a Jóga világnapot. Első ízben 2015. június 21-én ünnepelték a világban 84 állam részvételével. Azért esett erre a napra a választás, mert ez a leghosszabb nappala az évnek. A jóga az ősi India hagyománya, a testi-lelki egészség gondozása a jó közérzet megőrzésére, a harmónia megteremtése a természettel az emberben. Az első jóga világnapon két Guinness világrekordot is felállítottak. Az időjárásról itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe az Egyház. Előadó Ócsai Sándor.
1: Az egyházról fogunk tanulni Isten igéjéből. Felvetődik a kérdés, hogy mi is az egyház. Egy igét olvasok bevezetésül, Péter első levele második fejezetének a 9. versét, ahol szinte meghatározza ezt a fogalmat, amelyben így szól az ige. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hitelveinkben a hivatalos megjelölés rövid néhány mondatban így hangzik, hogy az egyház a hívő közössége, akik Jézus Krisztust uruknak és megváltójuknak vallják. Az Ótestamentum korában élő népe folytatásaként Isten minket is világból hívott ki. Az Isten tiszteletre, a közösségvállalásra, az ige megvallására, az úrvacsora megünneplésére, az egész emberiség szolgálatára és az evangélium egész világon való hirdetésére léptünk közösségre egymással. Mit is jelent ez a fogalom, hogy egyház? Az Ószövetségben a héber szó, a gahál és a görögben az eklészia kihívást jelent. Kihívni, majd összegyűjteni egy néppé. Ezt használják Jézus korában az összejövetelre, a gyülekezetre. Mi is használjuk ezt a kifejezést, nem? Hova megyünk? Gyülekezetbe. És ez jelenti az egyház fogalmát is. Honnan van az eredete? Istennek voltak kihívottai, voltak választottai már az ószövetségi időben. Ilyen volt például Noé, ilyen volt Sém, hiszen Noé családja, ugye, aki megmenekültek a maradék abból az egész népből, amely híres neves emberekből állt azonban. Mi Isten véleménye erről a korszakról? Hogy minden gondolatuk szintelenül csak gonosz. De talált egy családot, hogy azokon keresztül még fenntartsa az élő Istenbe vetett hitet a nép között. Ebben a családban ugye, Sém, Kám, Jáfet, egyetlen egy ágazat volt az, amely még tovább vitte ezt az igazságot, ez Sém családja. És ezt követően pedig már csak egy család, Ábrám, vagy később ugye Ábrahám lett, sokaság atya, ő vitte tovább az igazságot. Ő vitte tovább Isten jelenlétének tudatát és hitét. Majd egész Izrael népe, aminek feladatot adott Isten. Az új szövetségi időben azok lettek Isten kiválasztottjai, akik elfogadták Jézus Krisztust megváltójuknak. Mint Izrael népéből, zsidókból, és mind a nem zsidókból, azaz pogányokból, akik kikerültek és elfogadták Isten kegyelmét. Tanítványa kis csapata, akiket maga Jézus hívott el, volt a zsenge. Majd a Szentlélek őket használta fel, a gyülekezet, azaz eklészia növekedésére. Így mondja az ige az Apostolok Cselekedete című könyvben, a második fejezet 47. versben, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Mi a rendeltetés az egyháznak? Rajtuk keresztül a világ ismerje meg az élő Istent. A bevezető ige is erről szólt. Amikor, és amiképpen Izrael volt kiválasztott Isten előtt az a nép, amely Ószövetségben egyedül még az élő Istent hirdette, Isten jellemét és szeretetét, megváltó kegyelmét, az új szövetségben a kereszténység tette ugyanezt. Ezért mondja, ti azonban választott nemzetség, király, papság, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessék annak tetteit, aki a bűn sötétségéből kihívott titeket a világosságra. Azt akarja, hogy az egész egyház tegyen bizonyságot arról az isteni szeretetről, amely átformálja az embert, amely más emberré tud tenni. És erről kell bizonyságot tennem életvitelemmel, életemmel. Nem mindenkinek kell hirdetni az igét, mint ahogy egy szent életű ősi ember is mondta, hogy minden időben hirdesd az igét, s ha kell, használj szavakat is. Az egyház küldetéséről Ellen White a következőket írja. Az egyház Isten rendelt eszköze emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Az egyház Isten erős vára, menedékvárosa, amelyet fenntart ebben a hűtlen világban. Van elkötelezettsége, feladata Istentől a világ felé, és önmagával szemben, világ felé, hogy hirdesse az evangéliumot minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, aztán vigyázzon a Biblia igazságának megőrzésére, ez is az Isten akarata, így szól az ige, hogy az élő Isten egyház az igazság erős és erős oszlopa. Vagy Máté evangéliumában olvashatjuk Jézus tanítását. Ti vagytok a só, ti vagytok a világ világossága. Amilyen szerepe van a sónak az ételben, nem csak megőrző, romlást megőrző szerepe van, de ízesítő is. És az egyháznak úgy kell részt venni, és az egyház tagjainak a közösségben, hogy nem kiabáló legyen az élete, hogy nézzétek, én vagyok a keresztény, mint hogy a só, hogyha sok van belőle, akkor elviselhetetlen, de ha semmi nincs belőle, az is elviselhetetlen. Legyen olyan, hogy ne érződjön ki a sósága, de ízessé tegye az életet. Na most ez nem könnyű megtenni a keresztényi életben. De érezze a környezetünk, hogy olyan jó ezzel az emberrel együtt lenni, olyan jó ezzel a családdal beszélgetni, olyan jó megtapasztalni, nem kiabáló a beavatkozása életünkben, de valahogy vonzó, jó velük együtt lenni. Legyen életünk olyan, mint egy sírfeliraton volt egy fiatalról. Amíg ő közöttünk volt, nem volt nehéz jónak lenni. Nos, ezt a feladatot csak Jézussal, vele való kapcsolattal, az ő erejével tudjuk betölteni igazán. De mi a feladata önmagával szembe? Fedhetetlen legyen, és így mutassa be Istennek a szeretetét. Önmagával szemben a felfogásbeli egység és az ismeret ápolása. Krisztus jellemének a kiábrázolása, munkálása nagyon fontos. Aztán az is, hogy mint ahogy Máté 18. fejezetében olvasható, hosszan, én csak kivonatosan olvasok néhány verset, hogy az úgynevezett kulcsok hatalma, az egyházfegyelem gyakorlása, hogy gyakoroljuk, hiszen a háló, mondja Jézus, sokféle halat összefog. És azt akarja, hogy egész életvitelünk tudjon beilleszkedni abba az Isten által adott rendbe, életrendbe, amely által, amelynek gyakorlása által tudjuk betölteni a só és a gyertya szerepét. Ezt mondja például Máté 18. fejezetében, ott hosszan taglalja a feladatot, így mondja, ha valaki, ha vétkezik atyát, fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Mikor? Ha az Isten akarata szerint lépjük meg ezeket a lépéseket. Mondom, én csak kivonatosan olvastam ezeket a gondolatokat. De milyen a természete az egyháznak? Különböző népek, hasonlatok, vagy képek és hasonlatok fejezi ki az egyház jelentőségét, a gyülekezet lényegét. És mindig attól függően mutatja be az Úr, hogy mit akar kihangsúlyozni az egyház küldetéséről, sokoldalúságától. Amikor a hívők közösségéről beszélünk, akkor azok gyülekezete, akik elfogadták Jézus Krisztust megváltójuknak. És elfogadták a Bibliát, mint hitük zsinórmértékét, mint a hitélet normáját. És ebben a közösségben Jézus Krisztus iránti közös szeretet egyesíti a tagokat.

és működésében. Más a feladat a szívnek, más a feladat a veséknek, a mellékveséknek, más a feladata a hasnyálmirigynek, a májnak. Másképp is néz ki, a sejt, a szövetek fölépítése egészen más. Különböző fajta izmok, háromfajta izom a szervezetben. Más-más. De egy egészséges szervezetben ki érzi ezt? Tökéletes az összhang, és a fej irányítása alatt, központi idegrendszer irányítása alatt van. És az élet folyamatokat is a központi idegrendszer vezérli. A hormonok működését, az enzimek működését, központi idegrendszerben lévő kis magvacskák vagy sejthalmazok, ilyen az agyalapi mirigy, tobozmirigy, a látótelep alatti rész, amit hipotalamusznak neveznek, nem tudom másképpen magyarul mondani, ezek mind szerepet játszanak abban, hogy irányítsák életfolyamatunkat, és az adott helyzetben a legalkalmasabb legyen mindaz. És azt mondja, ilyen az egyház szervezet is. Láthatjuk, hogy a szervezetben nem egyforma minden szerv, ugyanúgy az egység nem egyformaságot jelent, hanem tökéletes munkát, együttmunkálkodást, egységet. Tudnak együttmunkálkodni, és ez nagyon fontos. És erről beszél az ige itt a hasonlatokban is. Az összmunkáról például, ha azt nézzük, hogy Korintusi első levélben azt mondja az ige, 12. fejezetben, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Vagy a Kolosszi levélben, amikor a fejről beszél, azt mondja, ő a feje, azaz Krisztus feje a testek az egyháznak. Krisztus a fő, az ő irányítás alatt működjön az egyház. És majd mind egy alkalommal látni fogjuk ezt a különböző képességeket adott Isten, és ezt mondja Efézusi felé 4. fejezetben az ige, 11. verstől, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Tehát olyanok, mint ez a hormon a szervezetben, különböző hormonok állnak rendelkezésre, a szolgálatra állnak, hogy szolgálják az egész szervezetet, ugyanúgy a Krisztus testében, az egyházban is ez van. És miért van erre szükség? Míg eljutunk mindnyájan a hitnek, és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Meg kell mondani, hogy igen nehéz feladatot jelentett ez a fordítóknak, a Pál nehézkes gondolat vezetéseit úgy megértetni, hogy első olvasatra is ez érthető legyen. De beszél arról a nagyon bonyolult összmunkáról, ami az egyházban működni kell, hogy működjön, hogy áldást jelensen mások számára, és valóban gyümölcsöző legyen élete. Mindolyan a testben is így van. De azt is mondja az ige, hogy az egyház olyan, mint a mennyasszony. Krisztussal való közösség szentségére vonatkozik ez a hasonlat, mint az előbb az egyház egységére. Ki volt az, aki sokat beszélt az egységről a Bibliában, Újszövetségben? Az, aki a főpapi imában

0: Külön hangsúlyt adott néki. Közben járó imádságában, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Ezt nehezen akarja sokszor megérteni mindenki. És mi történik az egyházban a következő évszázadban, két évszázadban? Több mint 1000 keresztény irányzat működik. De a lámpás a kezünkben van. Legyen ez az, ami vezet bennünket. Ahogy Eldridge fogalmazott, ez az író, és lámpást adott kezünkbe az Úr. Krisztus mennyasszonya, ez arra vonatkozik, hogy milyen közösség van Krisztus és népe között. Mennyire szent ez a kapcsolat. És ennél szebb hasonlatot nem hozhatott volna, mint hogy ő a vőlegény, és az egyház a mennyasszony. Ahogyan a vőlegény szereti az ő mennyasszonyát, és vágyik arra, hogy kapcsolatban legyen ő vele, a mennyasszony is kell, hogy szeresse az ő vőlegényét. És ez a szeretet tökéletes, létrejön egy olyan házasság, ami soha meg nem romol. És ez szeretet kapcsolatban kell, hogy működjön. Ez szerelem kell, hogy legyen. És éppen ezért szól az ige így erről. Férfiak, úgy szeressíték feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Olvashatjuk Efézus 5:27-ben. Ebben a kapcsolatban Krisztus tehát vőlegény, vagy így is nevezi férj, Ószövetségben is olvashatunk erről. Az egyház azonban olyan is, mint a napba öltözött asszony, fehérben, csodálatos öltözékben, és ez a jellemet fejezi ki. Míg van egy ellentéte ennek. Melyik ez? A parázna asszony a Bibliában. Tehát az asszony Krisztus szeretetének kapcsolatában lévő, akkor a parázna asszony, amely eltér ettől a kapcsolatból, már nem Krisztus a fő, hanem valaki más, vagy valamilyen más hatalom. És ezt paráznaságnak nevezi. Ha én más valakivel lépek kapcsolatba, mint a feleségem, vagy a feleségem mással lép kapcsolatban, mint a férjével, akkor ezt minek nevezi az ige? És minek nevezzük? Parázasságnak. Házasságtörésnek. Ugyanez az egyháznak. Ugye nem Krisztus a feje, nem Krisztus a vőlegény, nem Krisztus szeretem, hanem másra hallgatok inkább, mint Krisztus tanítására, akkor ez már lelki parázasság. Figyeljünk oda erre képre, ami különösen Jelenések könyvében is előfordul. Amikor egy más hasonlatban az Úr, mint pásztoroló, vezérlő, gondozó pásztorként jelenik meg, ott az Isten az ő nyája. Ez a gondoskodó szeretet, amely őrzi, védi nyáját, amelynek tagjai személyes kapcsolatban léphetnek ő vele. És ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Én vagyok a jó pásztor, mondja az ige. A jó pásztor életét adja a juhaiért. János evangélium a 10. fejezet 11. verse. És nagyon fontos az is, arra gondolni, hogy az egyház nem maga a kőből felépített csodálatos bazilika, az kell, hogy valahol összejöjjenek. De nem ez a döntő az egyháznál, hanem, és ezt a hasonlatot használjuk, élő kövekből épül fel az egyház. Élő kövekből, így mondja az ige. Péter első levele, 2. fejezet 5. verse. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy a lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Élő kövekből épül fel az egyház. És az Isten népének így a közössége, az egy kihívottak és egybegyűjtött közössége, ez az egyház. Hogy aztán milyen házban jön össze, az egy másodrendű kérdés, de a lényeg, hogy ők élő kövek legyenek, amiből a szép rendben fel van rakva minden. És erre ne felejtsük el, hogy erre teszi Isten a hangsúlyt. És a nép azt várja, hogy a nép milyen ebben az egyházban, ebben a közösségben, vagy abban a közösségben. Valaki azt mondta, egy német teológus, hogy az egyház tarthat nagyszerű előadásokat, amelyek vonzák az embereket, meg meghallgatják azt. De akkor maradnak meg az egyházban, akkor épülnek be, ha ott egy megfelelő légkör tapasztalnak. És egy légkört nem a bútorok teszik, az otthon nem a bútorok teszik igazán otthonossá, hanem az ott lakóknak a szeretete, összetartozása. Élő kövek legyünk. Egy költő is ezt hangsúlyozza ki. Hallgassuk meg ezt a verset.
1: Ismeretlen szerző verse a lélek temploma. Halljátok-e, hogy zendül a vihar? A lélek száll a szívek felett át. Isten maga jött építeni itt élő kövekből élő templomát. Az Úr magának épít hajlékot, tisztát, hatalmasat, hímeset, melyben lakhatik, s melyből az íge megszentelheti itt az életet. Halljátok-e, hogy zendül a vihar, felharsant már a munkazaja itt, lomha kövekből rakja le az Úr az élő templom élő falait. És ez a templom mégis ékes lesz. Itt megszépül a sok-sok durva kő. Átalakítja itt a szíveket a lélek, ez az áldott építő. A zord sziklából alapot farag. A kis kövekből hímes, szép falat. Itt egyné fornak a szétszórt erők a kegyelem szent fedele alatt. Isten kezében nem vészel semmi, az ő tervébe nem csúszik hiba. Építés közben ő maga vigyáz megvalósuló szándékaira. Halljátok-e, hogy zendül a vihar? Az Úr formálja már a szíveket. Boldog az, akit az áldott mester kiválasztott, és munkába is vett. Keserves dolog szenvedni a kint, fürgén faragó vésője alatt, de míg a lélek újjá nem teremt, nem növelhetjük tovább a falat.
0: Kell néhány gondolatot szólni az egyház szervezet felépítéséről, mint ahogyan a szervezet is, testünk. Nagyszerűen lett megteremtve, minden a maga helyén, pontosan. Ugyanúgy az egyházban is kell, hogy szervet legyen, szervezet rend, és a felépítése is ilyen. Ha az apostoli kor gyülekezetét vizsgáljuk, már akkor világos volt, hogy valamilyen szervezeti felépítés, rend kell, hogy szükséges legyen. A gyülekezeti tagságra gondoljunk, és a vezetésre. Kik lehetnek a gyülekezet tagjai? Azok, akik Krisztust megváltóul fogadták, akik bűneiket megvallották, és akik a Szentlélek erejével, segítségével újjászülettek, elfogadták Krisztus missziós parancsát is. A gyülekezeti tagság, olvashatjuk a kézikönyvünkből, gyülekezeti kézikönyvünkből, komoly ünnepélyes kötelezettségének át kell hatnia azt, aki az egyházba való felvételét kéri. Csak azok készültek fel az egyházba való felvételre, akik bizonságát adták az újjászületésüknek, és akik lelki tapasztalatokat szereztek az Úr Jézus Krisztussal. Akik megtapasztalták, hogy Isten vezeti őket. A gyülekezeti tagok egymásnak testvérei a Krisztusban. Így egyenlőség alapján kell egymáshoz viszonyulniak. Így mondja az ige, Máté evangéliuma 23. fejezet 8. versében. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. A tagságnál érvényesül az úgynevezett egyetemes papság elve. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá szent papsággá. Mit jelent ez? Mindenki feladata bizonságtevés. Nem egyformán, de ez a fő feladatunk, és erre kell gondolnunk. Mindenki legyen kész a szolgálatra Krisztusért. És ahogyan olvashatjuk Timóteushoz írt levelében, mindenki közbenjáró, emberi közbenjáró nélkül közvetlenül mehet Jézushoz. Így szól az ige. Egy a közbenjáró ember és Isten között az ember Jézus Krisztus. Vagy János első levelében. Ha pedig vétkezik valaki, van szószólónk, vagy más szóval pártfogónk az atyánál, az ige az Jézus Krisztus. Őhozzá közvetlenül mehetünk. Az egyház vezetésnek bibliai elvei vannak. Krisztus, mint volt erről szó, feje az egyháznak. Ő rendelt különböző szertartásokat. Keresztség, lábmosás, úrvacsora. Hatalommal ruházta fel az egyházat, hogy az ő nevében járjon el, az ő akarata szerint, ha cselekszik. Az egyház irányításában részt vesz Szentírás által mindenki, így mondja az ige, a teljes írás Istentől ihletett, amely hasznos a tanításra, feddése, megjóvítása, az igazságban való nevelése, hogy tökéletes legyen az Isten embere, jó cselekedetekre felkészített. Az apostoli korban két tisztséget említ a Szentírás, főtisztséget a vén, vagy fölváltva használja a presbiteros, vagy fölváltva használja a püspök, episzkóposz. Ezt fölváltva használja Pál apostol is az ő levelében. És a második nagy egység a diakonosz, amit diakonusnak fontos feladata van az egyházban, a szolgálat különböző területeken, ugyanúgy először is az asztal körüli szolgálat, és később kiterjedt ez különböző szolgálatokra. Aztán beszél az ige tanítása az egyház szervezésről, egyház fegyelemről, hogy ez is a nagy küzdelem területe, ne felejtsük el. A jó és a gonosz közötti harc. Az egyház vezetés feladat, hogy ezektől is óvja az egyházat, a gyülekezeteket. És fölkérte Pál apostol az ő szolgáját, Timóteust is, hogy erre gondoljon. És tegye rendbe a dolgokat, így szól az ige. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozza az elintézetlenül maradt ügyeket, és a presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással, és nem engedetlenek, a püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen fethetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önnek tartóztató, aki ragaszkodik a tanítással meggyőző igaz beszédhez, hogy az egységes tanítással tudjon bátorítani és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Tehát leírja, hogy milyen feltételek között végezik szolgálatot az egyházban a megbízott személyek. Legyen az gyülekezeti presbiter, legyen az püspök, ugye másik szóval. Azóta már sokat változtak ezek a fogalmak, más tartalommal is megtöltöttek. És legyen diakonus, bármilyen szolgálati ága a diakóniának. És ezek ilyen feladatot kaptak, de feltételek azok, amelyek Pál apostol világosan elmondott és levezetett. Összefoglalva, és ez így fogalmaznám meg, hogy Krisztus azt akarja, hogy a menny rendje, a kormányzás mennyei terve, a menny isteni összhangja az ő egyházában ábrázolódjék ki a földön. Így dicsőül meg az ő népében. követőin keresztül az igazságosság napja ragyog majd, el nem homályosuló fénnyel a világra. Krisztus sok képességet és áldást adott az egyháznak, hogy az ő dicsőségét tökéletesebben sugározza vissza a világban. Képességekkel, áldásokkal ajándékozta meg a népét, hogy megmutassák kegyelmének gazdagságát, és mindegy tükörképei lehessenek az ő tökéletességének. A Krisztus igazságával felruházott egyház Krisztus tárháza, amelyben irgalmasságnak, kegyelmének, szeretetének gazdagsága kell, hogy láthatóvá legyen teljes és végső bemutatásában, megnyilatkozásában. Krisztus úgy tekint népére, mikor az tisztán és tökéletesen áll előtte, mint megaláztatása drága jutalmára, és mint dicsősége koronájára. Krisztus az a nagy központ, annan minden dicsőség kisugárzik. És végül úgy mutatja be az egyházat, hogy mind a nap. A naphoz hasonlítja. És Pál így írja, ragyogó tisztává teszi ezt az egyházat, amely különböző emberekből áll, küszködő emberekből. És ebben a küzdelemben Isten szeretete sugárzik ki. Isten megmutatja hatalmát, hogy mire képes. Az Ószövetségben a maradék melyik volt? A világ, Ószövetség világában, Izrael népe. Tökéletes, hibátlan volt? Nem. De egyedül ő képviselte az élő Istent. Az új szövetségben hibátlan Isten egyháza? Ezt sose állítsuk így. Nem szabad így beállítani. Küzdő emberekből áll, de formálódó emberekből. Sokan akarják ezt a formálást, hogy Isten csiszolja, formálja, hogy élő kövekként szépen beilleszkedjenek, hogy ez az Isten dicsősége. Sokan nem fognak ebbe beépülni, nem tudnak beépülni. Azok idővel elmaradoznak, kirostáltatnak. De az Úr ragyogó tisztává tesz az egyházat. És ez a végső minőségi maradék. Erre akarunk készülni? Szeretnénk olyanok egyháztagok lenni, akik be tudják mutatni a világnak, el tudják mondani a világban, hogy engem is a Krisztus kiemelt a mélységből. Nemrég hallottam egy kongresszuson, és egy orvos, aki meghívott volt erre, elmondja, hogy őt az Isten a mélységből hívta vissza. Ő nagyon messze eljutott, de Isten elhívta őt. Helyre jött az ő családi élete, helyre jött az ő munkakörében való, a betegekhez való viszonya. Már nem munkadarab volt az ember, hanem az az Istennek a teremtmény, akit meg kell gyógyítani, akiért áldozatot kell hozni. És Isten őnek is adott gondolatokat, hogy hogyan végezzel agysebész az illető, hogyan végezzel azt a műtétet. És könyvek jelentek meg erről, a gyönyörű munkáról, és ő elmondja őszintén, hogy mentett meg engem az Úr, és hogy lehet az ő eszköze azon a területen, ahol dolgozik. Isten minden megszólít embereket, és ezek beépülnek Isten csodálatos egyházába. Segítsen Isten bennünket, hogy mi ennek az egyháznak legyünk, egyházában legyünk az ő szeretetének képviselői, akiket farag, épít, és nem könnyű ezt az építést elviselni, ezt a faragást, de gyönyörű égkövek lehetünk Isten templomában, élőkövekből. Amen.
2: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, Atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az Atyában és a Fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték, fele barátod, mint magad, szeresd.

0: Közel 2000 év múlt el azóta, hogy a kereszténység alapítói munkájukat befejezték. Az apostolok szolgálata, Krisztusért hozott áldozataik története azonban még mindig hatással van a ma élő utódaikra, és inspiráló erő, követendő példa a számukra. Műsorunk Ellen Gould White az Apostolok története című könyve alapján készült.
1: A 12 tanítvány kiképzése. Krisztus nem választotta műve terjesztésére a zsidó magas tanács tudományosságát és ékes szólását, sem Róma hatalmát. A mester mellőzte az önigazult zsidó tanítókat. Alázatos, tanulatlan férfiakat választott, hogy a világot megrengető igazságát hirdessék. Ezeket a férfiakat akarta egyháza tanítóivá és nevelőivé kiképezni, hogy ők azután ismét másokat tanítsanak és küldjenek ki az evangélium hirdetésére. Hogy munkájuk eredményes legyen, a Szentlélek erejével kellett rendelkezniük, mert az evangélium hirdetését nem végezheti emberi hatalom vagy bölcsesség, hanem csak Istennek ereje. A tanítványokat 3,5 évig tanította a világ legnagyobb tanítója. Személyesen társalgott, érintkezett velük, és példaadásával képezte ki őket szolgálatukra. Minden nap vele jártak, keltek, beszélgettek, és hallgatták vigasztadó szavait, melyekkel a fáradt és megterhelt embereket üdítette fel. Szemtanúi lehettek csodálatos erejének és hatalmának, melyel a betegeken és szenvedőkön segített.

tanított a hegy lejtőjén, mi alatt körükben ült. Máskor meg a folyópartján, vagy az országúton velük haladva, Isten országának titkait tárta fel előttük. Más parancsolatot nem adott tanítványainak, csupán ennyit mondott. Kövessetek engem! Magával vitte őket városi és vidéki útjaira, hogy szemtanúi legyenek tanításainak. Utazásaiban elkísérték egyik helyről a másikra, osztoztak szerény eledelén. Gyakran voltak éhesek és fáradtak, akár csak ő. Vele jártak az utcák tömegében, a folyópartján és a magányos pusztában. Szemlélhették őt az élet minden megnyilvánulásában. A 12 beiktatása az első lépése volt az egyház megszervezésének, amelynek Krisztus mennybe menetele után itt e földön művét tovább kell vezetnie. A Szentírás erről az elhívásról így szól. Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala, és hozzámenének, és választ a 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni. Márk 3:13-14. Íme, milyen megható kép! Nézzétek a menny fenségét, s körülötte a választott 12-t. Krisztus most készül őket élethivatásukra felszentelni. Egyenge eszközök segítségével kívánja, igéje és lelke által az embereket üdvösségre segíteni. Az Atya tudja, hogy ezekből a férfiakból árad szét a menny világossága, és hogy szavuk, mellyel bizonyságot tesznek fiáról, nemzedékről nemzedékre, századokon át, a világ végezetéig visszhangzik majd.

A tanítványoknak, akik Krisztus tanúi, azt kell hirdetniük, amit mesterüktől láttak és hallottak. Ennél fontosabb szolgálatra Isten még nem hívott el embereket. Ennél csak Krisztus szolgálata nagyobb. Isten munkatársaivá kellett lenniük a világ megmentésére. Miként az Ótestamentumban a 12 pátriárka képviselte Izraelt, úgy az új szövetségi egyháznak a 12 apostol a képviselője. Krisztus a zsidók és pogányok között fennálló válaszfal ledöntését már földi tanítói tisztsége közben megkezdte. Minden ember számára üdvöt hirdetett. Zsidó létére nyíltan érintkezett Samária lakóival, amivel megdöntötte a farizeusi szokásokat ezen megvetett néppel szemben. Házaikban együtt aludt velük, asztalukról étkezett, és utcáikon tanított. Az üdvözítő meg akarta értetni a tanítványokkal azt az igazságot, hogy a zsidó és a többi nép között fennálló válaszfalat le kell dönteni. Azt tanította, hogy a pogányok örökös társak a zsidókkal, és részesei az ő ígéreteinek a Krisztus Jézusban, az evangélium által. Ez az igazság részben már akkor megnyilvánult, amikor Krisztus a kapernaumi százados hitét megjutalmazta, vagy amikor hirdette az evangéliumot Sikár lakosságának. Még világosabbá vált ez, amikor föníciai látogatása alkalmával a kananeus asszony leányát meggyógyította. A tanítványok ezekből a tapasztalatokból ismerték fel, hogy sokan szomjúhozzák az igazság világosságát azok közül, akiket ők méltatlannak tartottak az üdvösségre. Jézus így világította meg a tanítványoknak azt az igazságot, hogy Isten országa nem elhatárolt terület. Ott nincs fajkülönbség vagy főnemesség, hanem nekik minden népnek hirdetniük kell az üdvözítő szeretetének üzenetét. Igaz, hogy csak sokkal később értették meg tökéletesen, hogy Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, Atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az Atyában és a Fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték, fele barátod, mint magad, szerest.

Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből hallottak részletet. Az apostoli korszak óta napjainkig sosem szünetelt Isten templomának építése. Az Úr megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Jézus nem hagyja el gyülekezetét a világ végezetéig.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Egy asszony háborúja. A mai ige Bírák könyve 4. fejezet 9. verse: Asszony kezére adja az Úr Sísereát. Gondolatok az igéről. Elég különös ez az igehely, de nem lehet olyan olvasó, akinek van elég hite a megtérésre. Bárákot, a férfit harcra szólította Isten, de ő csak azzal a feltétellel volt hajlandó hadba indulni, ha Debóra is vele megy. Ezért az Úr elhatározta, hogy ezt a harcot egy asszony harcává teszi. Ezzel ítélte meg Isten a férfi gyávaságát. Így szerzett magának nagyobb dicsőséget, népe ellenségeinek, mint nagyobb szégyent. Az Úr még ma is felhasználja a gyöngéket a szolgálatban, engem is. Ő olyanokat is tud használni, akikről senki nem gondolná, hogy alkalmasak nagy tettek végrehajtására. Miért ne használna téged is? Az asszony, aki megölte Izrael ellenségét, nem valami harcos amazon volt, hanem háziasszony. Nem volt szónok, csak egy egyszerű asszony, aki sátorban lakott, tehenet fejt és vajat köpült. Akkor hát miért ne használhatna fel az Úr akár melyikünket célja elvégzésére? Valaki érkezhet ma a te házadhoz is, ahol Sisera Jáel sátrához ment. A mi dolgunk nem az, hogy megöljük, hanem hogy megmentsük őt. Fogadjuk kedvesen, mondjuk el neki Krisztus válságának drága igazságát, és hogy hozzá is szól a hívás: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Apostolok cselekedete 16:31. Ki tudja, talán ma is legyőz az evangélium egy kemény szívű bűnöst. Ökumenikus, lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén holnaptól, június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes bibliatanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Az időjárásról: itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gondolin Györgynek hívnak. Ennek a műsornak én lennék a rovat vezetője. Meghívott vendégünk Benitki Péterné Zsuzsa, könyvtárvezető. Egy rendkívül izgalmas témával fogunk beszélgetni, témáról, a könyvtárakról, illetve a könyvtárnak a funkcionális jelentőségéről, de előtte azért pár gondolat én mondanák én a kedves hallgatóknak. A gondolat rögzítése, a cselekvés rögzítése, a betűhordozók, tehát úgy mi az, ami megelőzte a könyvtárakat, vagy a könyveket. A gondolat rögzítése. Vannak barlang rajzok, ami tulajdonképpen nem rajz, hanem a tenyér lenyomatokat hagyták ott az ősök. Ezt úgy készült, hogy magas pigmenttartalmú növényt összerágcsáltak, vizet vettek még a szájukba, és mind a spray kifújták a festéket, ami keletkezett a szájukba, úgy, hogy a tenyerüket oda tették a falra, és ezt körbefújták. Ezzel üzentek. Üzentek nekünk, hogy ez én vagyok, ez itt a feleségemnek a lenyomata, és itt lent pedig látszik a gyerekeimnek a lenyomata. A cselekvés rögzítése. Biztos sokan hallgatták, vagy nézték egy nagyszerű filmet, az Angol beteg, ahol Almási gróf otthagyja, mert nem tudja magával vinni az asszonyát a sivatagba egy barlangba, hogy majd érte fog menni. Ennek a barlangnak a rajzain úszó embereket ábrázol, vadászó embereket ábrázol. Azt vizionálja ezek a rajzok, hogy olyan 35-40 ezer évvel ezelőtt a Szaharában víz volt, lehetett úszni, és olyan vadmennyiség volt, hogy tudtak vadászni az emberek. Aztán hát ez a kettő, ami ugye a barlangrajzok címszéve úgy megmaradt, hát eltmúlt az idő, és akkor találtak ugye a 35-40 ezer agyagtáblát Babilóniában. Ezek ékírással voltak ezek a agyagtáblák. Megjelent a hieroglifák, a különböző tekercsek, tekercspapírus, papírusz tekercseket használtak az egyiptomiak és a kínaiak is. És üzentek nekünk például a ebeszi tekercs, ahol kb. 150-180 gyógynövényt írnak le, illetve több száz betegségre, hogy milyen betegségekre, milyen gyógynövényeket javasolnak az egyiptomiak. A római birodalomban megjelent a fraktúr betű. Ez egy szabványosított betű volt, a rómaiak mindent szabványosítottak, a vízvezetéket, a csatornát, a minden, amihez kellett a hétköznapi élethez, szabványosították. Így az írást is, a fraktúr betűt azért találták ki, mert hogy olyan emberek is el tudják olvasni a latin szövegeket, és értelmezni tudják a latin törvényeket, akik nem latin területen születtek, hanem későbbiek folyamán csatlakoztak a római birodalomhoz. Hát ennyit akartam előzetesen elmondani, és most megkérem kedves Zsuzsát, hogy mielőtt átveszi a szót és a irányítást a témakörbe, hogy pár mondatban mutatkozzon be magáról a kedves a rádió hallgatóknak.
1: Tulajdonképpen nem könyvtárosnak készültem, ez teljesen véletlen volt. Orosz-francia szakos tanárnak vettek fel Szegedre. Hamarosan rájöttem, hogy én nem vagyok tanártípus, és egy véletlen során kerültem egy nagyon jó könyvtárba. Akkoriban, ez a 70-es években volt, két hálózat működött, a szakszervezeti könyvtárak, ahova én kerültem, a munkahelyeket látták el könyvvel, ez még azt is jelentette, hogy például a Videoton gyáregységeiben is voltak könyvtáraink, és tulajdonképpen létezett egy központ, amelyik ellátta ezeket a helyeket, ami akkor nagyon-nagyon nagy szó volt, hogy ellátó rendszerként működtek, még a tanácsi, akkor tanácsinak hívott könyvtárak, azok nem használták ezt a módszert. Tulajdonképpen gépíróként kerültem a könyvtárba, attól függetlenül, hogy nem tudtam gépelni, de ezt is meg lehetett tanulni. Láttam, hogy milyen munkakörök vannak, olvasószolgálat, tehát vitték ki a könyveket a legkisebb falvakba, és a kollégáim. Nagyon jó vezetőnk volt, aki minden reggel tartott egy megbeszélést, ahol megbeszéltük azt, hogy aznap mit kell csinálni. Szeretett dicsérni, és a dicséret az nagyon jót tesz az embereknek.
0: A könyvtár mikor alakult ki ilyen, ez a rendszerű könyvtárak, illetve könyvgyűjtemények? Ugye hát mindenki hallott Mátyás királynak a Korvináiról, illetve a könyvgyűjteményéről, és Sárospatakon is van egy fantasztikusan nagy könyvtár. És egy pár mondatot azért mondanák Mindolandáról, hogyha ez lehetséges. Tehát az alapkérdés az az, hogy ezek mikor alakultak ki, katalogizált, illetve ilyen rendszeresben a könyvek, könyvtárak?
1: Hát tulajdonképpen azért az ókorban is volt már egy nagy könyvtár, az alexandriai könyvtár, ahol nagyon-nagyon sok papír tekercsen őrizték az írást, és hát később folyamatosan szükség volt arra, hogy az emberek tudjanak egymással beszélgetni, olvasni. Hát az egyik legnagyobb probléma máig is az, hogy nagyon sok környező, hát nem európai, hanem távoli országban az emberek nem tudnak olvasni.
0: Létezik egy olyan fogalom, ezt műsor előtt tőled hallottam, hogy olvasásfejlesztés, majd erről is szeretném, hogyha beszélnénk. A Vindolandai könyvtár, ezről pár mondatot nem tudni, hogy itt történt-e katalogizálás, illetve hogy milyen formációba őrizték az anyagokat. Amit tudni, hogy az írott anyagot, tehát mondjuk egy hajó ki akart kötni Alexandriába, fölmentek a könyvtárnak az alkalmazott hajóra, átkutatták, és ahol írott anyagot találtak, azt elvitték, bevitték a könyvtárba, lemásolták, és utána visszaadták az eredeti írott anyagokat a hajónak, a tulajdonosának. Vindolandán egy nagyon érdekes dolog van, hát ez Hadri János falnak a innenső oldalán lévő erődítményről beszélünk, aminek volt köz fürdője, köz kórháza, köz könyvtára, és csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy a római katonák, légiósok vízöblítéses mellékhelyiséget használtak, ez időszámításunk előtt volt pár évvel. A könyvtárról beszélnék. Grafit ceruzával írták vékony, faragott lapocskákra az üzeneteiket. Szívet melengető, illetve hasogató sorokat találtak a könyvtárnak a lapjai között. Pontosabban egy hölgy, idősebb hölgy ír a húgának, hogy kivirágzik a szívünk, ha arra gondolok, hogy hónap végén találkozni fogunk. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az átlag polgári asszony azt tudott írni. Működött a posta. válaszoltak erre a üzenetre, és ezt a választ ők el tudták olvasni, ez a Hadrianus falnak ez az oldalán volt, a túloldalon pedig volt a Budika, meg a nem tudom én kicsoda, most nevezzük ezeket szabadságharcosoknak, meg a Bunkósbot. Azért ez így hozzátartozik, hogy ennek a mindolandai könyvtár úgy maradt meg, hogy amikor feladták a rómaiak Britanniát, minden írott anyagot kihordtak a udvarra, és felgyújtották nemes egyszerűséggel. Szerencsénkre viszont egy hatalmas eső jött, és ez eloltotta a tüzet. A modern régészet lehetővé tette azt, hogy a már felismerhetetlenségig lekopott grafit ceruza írást is meg tudták fejteni, és meg tudják fejteni különböző fénytechnikai módszerekkel. Hát ez az egy, ami megmaradt. Sajnos a Acta Urbisból egyetlen egy példány sem maradt meg. A Acta Urbis az első újság a világon, amit a rómaiak csináltak. Hát túl sokat beszéltem.

0: adta ki. Ez a könyv a könyv keletkezésétől kezdve tulajdonképpen a könyvkötés, könyvnyomtatásig dolgozza fel ezt az irodalmat.
1: Bocsánat, egy pár mondatot mondaná a hallgatóknak Teván Andorról?
0: Teván Andor 4 évtizeden át dolgozott a Békéscsabai műhelyébe, majd Budapesten is. Tudós kutatója volt a könyvtörténetének is. E munkája szorgos kutatásainak eredménye, melyben az ősember közlési módjától, a képírás, az írásjelek kialakulásától, a 20. század modern könyvkiadásig kalauzolja az olvasót. Hát itt, amit különösen ki kellene emelni, az a Rosetti kő, ami 3 nyelven íródott, nagyon sokáig nem tudták megfejteni, hogy mik ezek a betűk. Végül Champollion tudta olvasni ezeket az írásokat, amiben volt görög, római, ezek voltak talán a legfontosabb írások. Menjünk vissza utána a mai időkbe, ha 100 ember megkérdezünk, hogy milyen a könyvtáros munka, mit csinálnak a könyvtárosok, körülbelül 90 azt mondja, hogy olvasnak, és ez egy nagyon szép, tiszta munka. Hát ez az, ami nem igaz. A könyvtárakat úgy lehet jellemezni, 3 szóból állnak, könyv, könyvtár és könyvtáros. Hát én most először a könyvtárosokról beszélnék, mennyire nem igaz, amit az átlag ember tud róluk. Először is ez egy komoly szellemi és fizikai munka. Szellemi azért, mert valaki bejön a könyvtárba, megkérdez valami fontosat, a könyvtáros próbál vele beszélni, együtt valahogy megfejtik azt a kérdésre a választ, amit az olvasó feltett. Hát ez volt a régi időszak, ma már ez sokkal modernebbül megy, de számomra ez nagyon érdekes volt. Nagyon addig kutattam, ha akkor az olvasónak nem tudtam megmondani, nem tudtam válaszolni a kérdésére, addig kutattam, kerestem, amíg valahogy együtt meg nem találtuk. Tulajdonképpen jó pár évvel ezelőtt szóba került ez a Gutenberg galaxis, ami azt jelentette, hogy előbb vagy utóbb vége lesz a könyvnek, vagy valami más információhordozó veszi át ennek a helyét. Hát ezt megcáfolták. Tehát a 20. 21. század, de én azt hiszem a többi évtizedek is megtartják a könyvet. Úgyhogy könyv, könyvtár, könyvtáros. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindenről beszéltünk. A könyvtáraknak több fajtái vannak máig is. Tulajdonképpen a legfontosabb 2 nagy csoport, a közkönyvtár és a szakkönyvtár, hogyha nagyon egyszerűen akarom mondani. A közkönyvtárak azért elsősorban az olvasókat úgy szolgálják ki, hogy hát élményeket adjanak a könyvek az olvasáshoz, tehát ha valaki bejön a könyvtárba és azt mondja, hogy én egy romantikus könyvet szeretnék, akkor a jól képzett könyvtáros már megy is a polchoz és ajánlja ezeket a könyveket. Ott is találunk természetesen szakkönyveket, mint például a különböző tudományágakról, biológiáról, matematikáról, pedagógiáról, és még sorolhatnám is. A szakkönyvtárak azok egy bizonyos szakirány.

0: képviselnek. Itt is megkülönböztetjük a főiskolai könyvtárakat és az egyetemi könyvtárat. Hát a főiskolai könyvtárat mondjak elsősorban, az például a Kodolányi Főiskolának a könyvtára. Ez még abból a szempontból is érdekes, hogy az ország első magánkönyvtára volt, és ebben a múlt évben ünnepelte a 30. évfordulóját. Az egyetemi könyvtárak már egy fokozattal ugye feljebb vannak, mint a főiskolaiak, elsősorban a egyetemistáknak a tanulási helyük, ezt elmondhatom, mert több egyetemi könyvtárban jártam, ott a hallgatók ültek csöndbe és tanultak. Hát ilyen komoly egyetemi könyvtár talán az egyik első, nem mondhatom, hogy első, de talán a legmodernebb, a Szegedi Tudomány Egyetemnek a könyvtára, aztán mondhatjuk most már a Corvinust, a Közgazdasági Egyetemnek a könyvtára. Hát aztán természetesen talán az ELTE-vel kellett volna kezdenem, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem könyvtára, de mehetünk a pécsi és egyéb könyvtárakra. Pár évvel ezelőtt nagy változás történt a könyvtárak felépítésében. A főiskolai könyvtárakat általában egy egyetemi könyvtárhoz csatolták, mint például mondhatom a szombathelyi tanárképző főiskola könyvtárát, azt most a Soproni Egyetem könyvtárához csatolták. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen csökkent, mondhatjuk, hogy csökkent a könyvtárak száma, de a lényeg az, hogy az ország legfontosabb, szóval minden legfontosabb helyén legyen egy komoly egyetemi könyvtár.
1: A mostani világ, az internet és a okostelefonok világában van még létjogosultság a könyvtáraknak, illetve ennek a munka egyáltalán könyvnek van-e létjogosultsága? Bocsánat, még egy kérdésem lenne a könyve. Az ókorban ugye írásoldalnak használták az emberiség történetében az agyaktáblákat, ugye az ékírással, a hieroglifákat, hieroglifikus írást, egyiptomiak papírus tekercsekre, és hát a papírus tekercsből hogyan alakulhatott ki ez a könyv forma? Például visszatérek meg én Corvin Mátyásnak a könyvtárára. Ha én leemelek egy könyvet a polcról, akkor van olyan, hogy olyan jó az embernek a kezébe venni. Mi az ismérve a könyvnek? Miért jó kézbe venni ezt a könyvet, illetve miért van az, hogy egyik könyvet jó kézbe venni, a másikat nem, nincsenek jó kisugárzása? Mi ennek az oka?
0: Menjünk megint egy picit visszafelé. Ugye voltak a papírus tekercsek, amit már előbb hallottunk. A kínaiak fedezték fel az első papírt, és utána kezdődött a nyomtatás, ami hát ugye megint lehetővé tette, hogy elolvassuk majd azokat az írásokat, amiket szeretnénk. Itt megint a kínaiakat említeném, akik ilyen fa táblákra nyomtatták a betűket. Utána következett Gutenberg találmánya. Ennek a lényege az volt, hogy ő már egyenként tudta a betűket kinyomtatni, és ezzel tudta már a sokszorosítást is könnyebben elvégezni.
1: Magas nyomásról beszélünk most, de itt azért rögtön hozzácsatlakozom, hogy a mezopotámiai pecsét hengerek, mint sokszorosítás.
0: Igen, teljesen igazán van. Igen. Még ki kell emelnünk Misztott-falusi kis Miklóst, aki az első Bibliát nyomtatta ki, a Vizsai Bibliát. Hát ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon fontos mű volt.
1: Az a könyv, amit jó az embernek a kezébe venni, az aranymetszés szabályai szerint történt a nyomtatása. Ez azt jelenti, hogy a három aránylik a kettőhöz. Három a margó, a külső oldala, kettő pedig a bund, a kötésben. Hát ezen kívül léteziknek még olyan szabályok a könyvnyomtatásban, hogy van a fej és van a lába. A fej az a felső kihagyás a oldalon belüli, illetve a lába az az alsó. A pagináról beszélnék pár szót, az a oldalszámozás. Ugye a oldalnak a bal oldalán van a páratlan oldal, ha kinyitunk egy könyvet, és jobb oldalán van a páros oldal. Ezek alaptörvények. Ezen kívül létezik olyan még egy könyvben belül, hogy vákát oldal, szenny oldal, a vákát oldal, az az üres oldalt hívjuk vákátnak, amikor a kilő, könyvnek a montírozásánál kilövés szerinti oldalszám meglegyen, ilyenkor üres oldalt tesznek be ez a vákát oldal.

0: Mit lehet tudni a korvinákról, hogy ezek a törvények, amiket Gutenberg meghonosított a könyvnyomtatásban, ezeknek mi az előfeltétele, mi volt az előfeltétele? Azért itt még szeretném megjegyezni Gutenbergről, hogy az első füves könyveknek a nagy mennyiségbe való sokszorosítása, a gyógyászatnak a megjelenése, szintén a könyv nyomtatás során, illetve olyan tudományos munkák, amik az emberiséget előre vitték. Tehát korvinák.
1: Korvinákról csak csodálattal lehet beszélni, és azért elsősorban Mátyás királyhoz kötjük, azért, mert Mátyás király nagyon szerette a könyveket, és gyűjtötte a korvinákat, a kódexeket, hiszen szó az tulajdonképpen törvénykönyvet jelentett. A különlegességük az, hogy a legszebb könyvek, amit most a kezemben is tartok, ez a harmadik kiadása a Bibliotheca Corviniana-nak. 1981-ben a Magyar Helikon adta ki. Kik lehettek azok, akik ilyen csodálatos képeket írtak, és a maguk a betűk is nagyon különösek? Hát a szkriptorok, úgy hívtuk őket, ők festők voltak, szerzetesek voltak, akiknek ez volt a legfontosabb munkájuk, hogy a korvinákat elkészítsék. Nagyon nagy szerencse az, hogy Mátyás király olvasó ember volt, nagyon szerette könyveket, komoly könyvtárat létesített Budán, és ez a Magyarországnak is egy óriási kincsei. A korvinákat olyan helyen őrzik, ahol tulajdonképpen hát egy ilyen légmentesített helyen, ahol ami azt jelenti, hogy ezekre nagyon vigyázni kell, tehát megvan az a hely, ahol a korvinákat elhelyezhetik.
0: Jól tudom, hogy a korvinák a első olyan könyvek, vagy ahol illusztráció is jelent meg, vagy ezelőtt használtak illusztrációkat?
1: Kevés illusztrációt használtak, és pláne, hogy színes illusztrációt, az én úgy érzem, hogy szinte ismeretlen. Több országban is csináltak kódexeket, úgyhogy amikor kódex kiállítás volt Magyarországon, az Országos Széchenyi Könyvtárba, akkor sok országból kértek kölcsön korvinákat, hiszen egy részük azért elveszett a háborúk során, elvitték, úgyhogy hát ez egy óriási nagy esemény volt a korvinák kiállítása, hát nem beszélve, hogy anyagilag is nagyon...
0: Tehát akkor megjelent a könyv formátum a korvinákra jellemzően, és ezt a formációt vitték tovább Gutenbergék, illetve megjelentek a kemény táblás könyvek, a puha táblás könyvek, és a zsebkönyvek. Miről híres a zsebkönyv? Hát a nevében is benne van, zsebre lehet vágni, és elő lehet venni a zsebből, tehát egy busz megállóba, egy vonatra várva, vagy vonatozás közben, vagy utazás közben nem egy nagy könyvet cipelészik magával az ember, hanem de francia méretű ez a zsebkönyv. Mit lehet tudni még a könyvtárakról, a könyvtárak belső életéről és egy könyvtárnak a működéséről?
1: Ha még mondhatnék valamit a korvinákról, a korvinák szállításának a biztosítása is óriási költség volt, és a Országos Széchenyi Könyvtár 3 kiállító termébe voltak ezek elhelyezve. Az első korvinák kiállítás Magyarországon 1984-ben volt, a második pedig 2004-ben. Óriási különbség volt a kettő között, itt már lehetett érezni a technikai fejlődést, amíg sorba álltunk és vártuk, hogy be lehessen menni a termekbe. Már kint a képeken mutatták azt, hogy hogy írták, hogy rajzolták meg ezeket a gyönyörű rajzokat. Bent a termekbe pedig a gyerekeknek csináltak olyan ilyen nyomogatós játékokat, amivel ők maguk is rajzolhattak Korvina képeket például.
0: A zsebkönyvek után lenne a következő kérdésem, ez pedig a minikönyvek, a minikönyvtárak, hát minden valamire való háztartásban van egy-két minikönyv. Hát nekem körülbelül 300 valahány minikönyvem van. Pár szót, ha megosztaná a hallgatóknak.
1: A minikönyvek a 70-es, 80-as évek idején készültek, akkor rettenetes nagy sikerük volt. Hát persze én is gyűjtöttem a minikönyveket, nekem nincs 300, jóval kevesebb. Ami nagyon érdekes, hogy az első könyvtárban, ebben a szakszervezeti könyvtárban, amit már említettem, készítettük az Arany Bulla kiadásának évfordulójára egy minikönyvet, amit Csizmadia Andor történész professzor írt meg, és nagyon szép volt a kivitelezése is, fekete borító, és rajta az aranybullának a pecsétje. Hát ebből 200 példány készült csak, és abból körülbelül 50 volt számozott, tehát ez volt ugye az értékesebb és dedikált könyv. Akkora nagy sikere volt, hogy még azt is visszahallottuk, hogy a washingtoni könyvtárba is elkerült ez a minikönyv. Az is elképzelhető, amiről ugye nem beszéltünk, és nagyon fontos dolog, hogy minden nyomtatott könyvből a nyomdának kell küldeni köteles példányt az Országos Széchenyi Könyvtárnak, és utána a Széchenyi Könyvtár, mint nemzeti könyvtárunk, ad a második nemzeti könyvtárnak, a debreceninek, és utána még a fontos könyvtáraknak szétosztja. Hát lehetséges, hogy ez a mi aranybulla minikönyvünk is valahogy így került el külföldre.
0: Tehát összegezzük, a minikönyvek, limitált példányszámú könyvekről beszélünk, lehetőleg sorszámozott, és elméletileg magasabb árkategóriában vannak ezek a könyvek. ISBN szám.
1: Hát az ISBN szám az a könyvnek a száma. Erről tulajdonképpen nem lehet mást mondani. Az Országos Széchenyi Könyvtárban van egy ISBN iroda, tehát ha mondjuk valaki ír egy könyvet, most talán felhozhatom példának az én könyvemet, amit a Kodolányi Főiskola történetéről írtam, hiszen nyugdíjasként már nagyon szívesen megírom a könyvtárak és a családok történetét. A könyvtárak története azért fontos, mert ha mi könyvtárosok nem írjuk meg, akkor ez elveszik, senki nem fog rá emlékezni. Tehát amikor elkezdtem írni a könyvet, akkor először is az ISBN számot kértem meg. Tulajdonképpen minden országnak megvan az, hogy milyen számmal kezdődik az ISBN szám. hogyha sorozatot írunk, akkor pedig ISSN számot is kell feltüntetni.
0: Videóton könyvtár. Van-e valami értékes információ Videóton könyvtárról, amit megosztaná a kedves hallgatókkal?
1: A Videóton könyvtára az egyik legfontosabb könyvtára volt Székesfehérvárnak, úgy, mint a Videóton gyár is. A Videóton gyár rengeteg embert foglalkoztatott. Nagyon sokan jöttek például az Alföldről azért, mert a Videóton gyárba tudtak dolgozni, viszonylag hamar kaptak lakást is, és amikor én elkezdtem ott könyvtárosként dolgozni, én mindig egy olyan jó baráti hangulatot éreztem a Videótonban. A könyvtár az először a Videóton gyár mellett volt, tehát kívülről is meg lehetett közelíteni nem csak a Videóton dolgozókat, hanem az úgynevezett Öreghegy lakosságát is ellátta könyvekkel. A gyárban, illetve a gyárban is voltak könyvtárak, majdnem minden gyáregységbe. Hát nagyon sok gyáregység van, mondhatom, a rádió 1-2-3-at, aztán később már a számítástechnikait, aztán a tévé részleget, és hát még sorolhatnám. Itt az ott dolgozó szók közül egy valaki vállalkozott arra, hogy ott bent kölcsönöz könyveket, tehát mi a központi könyvtárból bevittük oda egy-egy szekrénybe a könyveket, és ez a kölcsönzés nagyon-nagyon jól ment, és tulajdonképpen a központi könyvtáré is, amit mi baraknak neveztük, mert tulajdonképpen egy barak épület volt. Nagyon sok mindent csináltak már ott a kollégák. Én később kerültem csak a Videótonba, mert nagyon szerettem volna úgynevezett olvasószolgálatban dolgozni.
0: Műsoridőnk lassan lejár, de azért annyi időnk még maradt, hogy ki tudjunk mondszolgatni egy rendkívül izgalmas kérdést, az olvasáskultúra, illetve az olvasás. Nem olyan régen, 2 hete olvastam egy tanulmányt, ami Magyarországon készült, a 8. általános iskolás gyerekeink 75%-a funkcionális analfabéta. Hogy néz ki ez a helyzet külföldön, és vajon miért funkcionális analfabéták a gyerekek?
1: Magyarországon többen foglalkoztak olvasáskutatással. Kiemelném Nagy Attilát, Gereben Ferencet, Péter Firitát. Ők több felmérést készítettek Magyarországon is, és összehasonlítva Magyarországot egyéb európai országgal. Az adatok azt mutatták ki egyértelműen, hogy a finn olvasáskultúra a legmagasabb. Ennek talán, illetve hát ahogy olvashattuk a könyvben, részben az az oka, hogy nagyon jó pedagógusok voltak, akik nagyon fontosnak tartották az olvasást, és nem csak a fővárosokban, hanem a kisebb vidéki városokban is biztosították az olvasás lehetőségét. Sajnos Magyarországon a felnőttek között is, és a tanulók között is nagyon-nagyon alacsony az olvasás aránya. Mondhatnék én itt körülbelül 10-15%-ot, ez inkább a közkönyvtárakra jellemző. Hát a főiskolai egyetemi könyvtárakban természetesen sokkal többen olvasnak, tanulnak.
0: Miért van ilyen rossz helyzet Magyarország? Mi a véleménye erről, hogy a finnek, az angolok, mindenki előttünk van olvasás tekintetében, és a magyar pedagógiai karnak a képzetlensége?
1: Nem, nem mondhatnám ezt. Egyre több iskolában van iskolai könyvtár, ami hát nagyon jó, mert a diákokat rögtön kézbe vehetik a fontos könyveket. Itt inkább az a probléma, hogy sokan nem tudnak olvasni. Ugye itt mondhatnám a diszlexiát és mindenféle egyéb hasonló dolgot, illetve lassan olvasnak. Tehát nekik szinte teher az olvasás, és nem élvezet. Úgyhogy, és akkor jönnek ugye az okostelefonok, az internet, ami nagyon sok időt elvisz a diákok életéből és a felnőttekéből is. Ezekben a vizsgálatokban pontosan leírják, hogy hány órát televízióznak, hány órát játszanak okostelefonnal, és akkor vajon mennyi idő marad. Itt viszont nagyon nagy a szülők felelőssége is. Ha a gyerekek mintát látnak, a gyerekeknek kiskorukban olvasnak mesét, ha látják a mintát, hogy a szüleik is olvasnak, akkor azért sokkal több a remény arra, hogy majd ők is olvasni fognak.
0: Kicsit kanyarodjunk vissza a korvilághoz. Egyetlen egy kérdés, amiről még nem beszélgettünk. A korvilágtán az iniciálék.
1: Igen.
0: Mi az iniciálé?
1: A könyv egy lapjának az első betűjét nevezzük iniciálénak.
0: Ezt külön festőműhelybe készítették, külön? Megvoltak erre a külön szakemberek? Mint ahogy a korvinágtán a illusztrációkat.
1: Igen. Ez tulajdonképpen azoknak volt a feladatuk.
0: Műemlékkönyvtárak?
1: Magyarországon nagyon szép műemlékkönyvtárak vannak. Ezek a műemlékkönyvtárak ugyanúgy látogathatók, mint általában a múzeumok. Ezek közül kiemelném elsősorban a Pannonhalmi műemlékkönyvtárat. Ezekre az jellemző, hogy általában latin, görög és egyéb egyházi könyveket tartalmaznak.
0: Műemlék könyvtár itt Székesfehérváron, és Morai András az igazgatója, a Római Katolikus Múzeumnak a könyvtárát tudnám javasolni a kedves hallgatóknak, hogy feltétlenül látogassák meg. Magyarországon itt van az egyetlen Prohászka Ottokár gyűjtemény. Hát egy fél napot el lehet ezzel nézegelődni. Jó pár évvel ezelőtt itt Fehérváron volt egy kiállítás, a Biblia éve. Mi akkor ezen részt vettünk, ezen a kiállításon. Hát ez is egy emlékkönyvtár, ezen kívül van-e még valami, amit meg tud osztani a hallgatókkal?
1: Igen, a püspökség könyvtára és levéltára, amelyet már több csoporttal is meglátogattuk, ami különösen érdekes, hogy itt van a legtöbb ősnyomtatvány egy könyvtárba, ezek közül is egy párat megmutatok.
0: Ezek látogathatóak?
1: Hát csak úgy, hogy előre be kell jelentkezni. Az ősnyomtatványra az jellemző, hogy tulajdonképpen nincs borítója. És hát természetesen csak kesztyűvel védettként lehet megnézni. A püspökség Fehérváron különben is egy nagyon szép épület. Pár évvel ezelőtt újították föl. Gyönyörű a díszterme, freskokkal díszítve, ami még különleges, hogy karácsonykor minden vasárnap kinyitják az ajtót, és be lehet menni, ott kiállítások vannak.
0: Székesfehérváron akkor látogathatóak ezek a könyvtárak, illetve egyeztetett időpontban meg lehet nézni különböző relikviákat. Műsorunk sajnos lejár. Kedves Zsuzsannának még átadom a mikrofont egy rövid búcsúzkodóra.
1: Mesterek a könyvek, akik minket bot és fenyítés nélkül, kemény szavak és harag nélkül, ruha és pénzadományok nélkül tanítanak. Ha közeledel hozzájuk, nem alszanak, ha kérdezed őket, semmit sem hallgatnak el, ha félreérted őket, nem duzzognak, ha tudatlan vagy, nem nevetnek ki. Azért mindenkinek, aki magát az igazság, boldogság, bölcsesség, tudomány és a hit buzgó követőjének vallja, szükségképpen szeretni kell a könyveket, írta Richard Burry, aki 1287 és 1345 között élt, angol államférfi volt, bencés püspök, bibliofil író. Kedves hallgatóink, nagyon örültem a meghívásnak, és köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Jövő héten találkozunk. Isten áldja Önöket!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar papoknak tartottak lelki gyakorlatot a római Szent István házban. Június 15-től 19-éig, hétfőtől péntekig a római Szent István ház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont. Az elmúlt években teljesen megújult római zöldövezetében fekvő zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelki pásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kihallgatáson is, ahol személyesen találkozhattak Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a pápának. Mustármagtermés. Emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az evangélikus egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Együtt vagyunk erősek. Székesfehérvári Karitász csoportok találkozója. 4. alkalommal tartották meg a Székesfehérvári Karitász csoportok találkozóját június 6-án, amelyet a Krisztus Király Karitász csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Délután 2 órakor imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, amelyen 42 fő vett részt. Ezután a városi Karitász csoportok egy-egy tagja bemutatta a saját csoportját és annak feladatait. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodtak, de ugyan ekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, ahogy erejükből telik, és most szeretnének erőt meríteni a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló Karitász csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Az időjárásról itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, az elmúlt alkalommal egy nagyon kínos jelenettel ért véget a Biblia tanulmányunk. Sámuel, biztos így mondanák a mai emberek, hogy alaposan beolvas Saulnak, megmondja neki, hogy azzal, hogy ő most nekiállt itt és bemutatott egy áldozatot, és nem várt Sámuelre, nem várta ki gyakorlatilag az Isten rendelése szerinti időt, ezzel nem pusztán valami olyasmit tett, ami szembe megy az Isten akaratával, hanem most elveszítette a királyságát. Isten keres magának egy másikat, aki szíve szerint való lesz, és utána faképnél hagyja az éppen harcba készülő Sault, és elmegy. Ez önmagában nagyon megrázó. De akkor Isten is faképnél fogja most hagyni az egész népet és az egész közösséget? Isten mondta azt eredetileg, hogy azért rendeli ő Sault Izrael királyának, mert általa kezdi megszabadítani a filiszteusoktól az ő saját népét. Tetszik tudni, van egy probléma. Mi általában lineárisan gondolkozunk, bocsánat az idegen szóért, tehát úgy gondoljuk, hogy minden, ami logikánk szerint fog működni. Tehát minden lépés teljesen logikus, és hogyha Isten nemet mondott Saulra, akkor nyilván ezután csak egy vesztes háború következhet. De hát Istennek a munkája azért ennél sokkal, de sokkal precízebb és pontosabb. És ráadásul mindig elfelejtjük, hogy a mennybéli Isten, a Teremtő, egy szerető Isten, aki gyermekeinek sok ostobaságát nem csak tűri, hanem sokszor korrigálja is, és nem azért, mert nem tehetné, hogy büntet, tehetné, de ő azt mondja Ezékielnél, nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. És amikor sarkosan üzen a proféták által, nagyon sokszor azért üzen sarkosan, hogy kijózanító legyen. Nagyon ritkán van az, hogy egy pedagógus azt mondja a diáknak valamikor október táján, hogy fiam, megbuksz. És a pedagógus arra vágyik, hogy a fiam tényleg bukjon meg. Józanítani akarja. Hiszen hol van még az év vége, a június? Az a bizonyítványosztás. És hogyha a diák jól reagál, akkor évvégén ebből még egy jó jegy is lehet, ha összeszedte magát. Isten ennél még sokkal kegyelemteljesebb. És azt akarja, hogy szedjük össze magunkat. Saulnál is ezt akarta, hogy gondoljuk át a lépéseinket, gondoljuk át, mit teszünk. A mai Biblia tanulmányban azonban azt fogjuk megnézni, hogy Saul lelkében mi zajlik ezután. Pozitív folyamat kezdődik, vagy valami más? Tessenek csak hallgatni? Ezután elindult Sámuel, és elment Gilgából a benyámini Gibeába. Saul pedig számba vette a népet, amely még vele volt, mint egy 600 embert. Saul és fia Jonatán meg a velük levő nép a benyámini Gebában tartózkodott, a filiszteusok pedig Mikmászban táboroztak. Akkor elindult a filiszteusok táborából három portyázó csapat. Az egyik csapat Ofra irányába, Súál földje felé tartott, a másik csapat Béthórón felé tartott, a harmadik csapat pedig annak a határnak a mentén haladt, amely a Cebóim völgyén át a pusztáig terjed. Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkoztak, ne csinálhassanak a héberek kardot vagy dárdát, ezért egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett eljárnia, hogy megélesítessék ekevasukat, kapájukat, fejszéjüket és ásójukat. Ha megtompult az ekevasak, kapák, háromágú villák és fejszék éle, vagy ha ki kellett egyenesíteni az ösztökét, így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jonatánnal volt, se kardja, se dárdája nem volt, csak Saulnak és fiának, Jonatánnak. Ez alapvetően egy rémítő kis beszúrás, történelmi látlelet, hogy tulajdonképpen egy nép úgy is igába tud hajtani egy másikat, hogyha a technikai eszközöket, illetve a tudást megtartja. És a filiszteusok megtartották a tudást. Azon azért gondolkozik az ember, hogy és Izrael vajon hogy nem vette át? Mert hogyha tetszenek emlékezni, annak idején még a pusztában aranyművességhez, meg egyebekhez is értő volt köztük, és sok mindent meg tudtak csinálni, de elteltek az évszázadok, és ez valahogy kikopott Izraelből. A halogatás, vagy a majd egyszer ráérünk, meg úgyis itt megvan minden, és mindig hozzáférünk mindenhez érzés, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek a vesztét okozta már. És most eszembe jut a reformáció, ahol a reformáció harmadik ága azért nem pusztult ki a rengeteg üldözés közepette, mert hitelődeink nem pusztán az evangélium hirdetését tették nagyon magas szintre, hanem az ipari tevékenységüket, meg a tudást is magas szintre rekték. 5 éves kortól minden gyereket köteleztek arra, hogy tanuljanak. Akár lány, akár fiú volt. Gyógyszerészek lettek köztük, orvosok lettek köztük, tanárok lettek köztük. És ez a tudás jelentette aztán Isten kezében az eszközt a túlélésre. Betlen Gábor, Károlyi Zsuzsannának a földbirtokából juttatott Alvinc környékén a reformáció harmadik ágához tartozóknak földterületet, és hatalmas nagy elismertsége volt ott ezeknek az embereknek. Lórentfi Zsuzsanna pedig a Bodrogpartot rakatta végig az ő műhelyeikkel és házaikkal, és óriási áldására lett a környezetnek abban az időben az a közösség. De hogy most visszajöjjünk ide, valamiért ezek az emberek elszórták a tudást. És ott van a harc, mármint a harcnak a lehetősége. A filiszteusok óriási sereggel érkeznek, nagyon sok izraeli elbújdokol, elmenekül, emigrál, és van egy 600 fős kis csapat, és ebből 2 embernek van kardja. Hogy lesz ebből győzelem? Egyik napon azt mondta Jonatán, Saul fia a fegyverhordozó legényének, gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely oda át van. Apjának azonban nem szólt róla. Saul éppen Gibel határában, Migrumban a gránátalmafa alatt táborozott, mint egy 600 főnyi hadinép volt vele, meg Ahijá is, aki Silóban az efódot viselte, fia Ahitúbnak, Íkábó testvérének, Fineás fiának, aki az úr papjának, Élinek volt a fia. A hadinép nem tudta, hogy Jonatán elment, a szorosban pedig, ahol Jonatán igyekezett átjutni a filiszteusok előőrséhez, innen is, onnan is volt egy sziklaszírt, az egyiknek Bócéc, a másiknak Szenne volt a neve, az egyik szírt Mikmásszal szemben, északon, a másik Gebával szemben délen emelkedik. Jonatán tehát azt mondta a fegyverhordozó legényének, gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletlenek az előérseihez. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyverhordozója így felelt neki, tégy mindent úgy, ahogyan gondolod, láss hozzá, én veled leszek, bármit is tervezel. És ebből a különleges gondolatból egy nagyon furcsa helyzet adódik. Jonatán azt mondja, hogy kérjük az Úrtól azt jelnek, hogy a filiszteusok onnan a szírtről, föntről hívjanak föl bennünket. Ha fölhívnak magukhoz, azt jelenti, hogy velünk van az Úr. Jonatánnak vajon hogy is végezte el a szívében az Úr ezt a különös meggyőződést? Minden bizonnyal ismerte Izrael történelmét. Akár sok, akár kevés ember által szerezhet az Úr szabadulást. Olyan megdöbbentő az, hogy ez a tudás, mintha Bibliával a kézben is nagyon-nagyon sokszor eltűnne. Vajon bízunk abban, hogy bár maroknyi nép az Úr népe, de az Úr van az Úr népe mellett? Persze mindig fontos kérdés, hogy az Úr népe az Úr mellett van, vagy csak a neve az. De minden esetre Jonatán elmond egy nagyon fontos és nagyon szívhez szóló mondatot, adhat az Úr szabadulást. És amikor Jonatán előre tör, fölmegy a szírtre, akkor egyszer csak megriadnak a filiszteusok. Mitől? Két embertől? Úgy tűnik, hogy Isten néha nagyon furcsa eszközöket tud bevetni. Ebben megvannak a pszichikai, pszichológiai eszközei is az Úrnak, félelmet tud gerjeszteni. És ráadásul a történet végén, amikor ezek az emberek ott menekülni kezdenek, mert sokan elesnek Jonatán kardjától, meg a fegyverhordozója fegyverétől, azt olvassuk a 14. fejezetben, a 15. versben, a föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott. Ugye emlékszünk rá, hogy korábban is volt olyan, amikor a filiszteusok fölemlegették, hogy mi mindent tett az Úr. És ennek az, bocsánat a szóért, isteni hadviselésnek egy része az, hogy emlékezetbe idéz az ellenségnél is dolgokat. A hirtelen megrendülő föld úgy tűnik, hogy a filiszteusokban óriási pánikot gerjeszt. Menekülni kezdenek. A 16. verstől így folytatja a beszámolót az ige. Amikor Saul megfigyelői a benyámini Gibában meglátták, hogy a lármazó sokaság hullámzik és ide-oda futkos, azt mondta Saul a vele lévő hadinépnek, vegyétek számba és nézzétek utána, hogy ki ment el közülünk. Amikor számba vették, kitűnt, hogy Jonatán és a fegyverhordozója nincs sehol. Akkor azt mondta Saul Ahijának, hozasd ide az Isten ládáját, mert az Isten ládája akkor már Izrael fiainál volt. Amíg azonban Saul a pappal beszélt, a lárma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, azért azt mondta Saul a papnak, hagyd abba, más fordítás, azt mondja, hagyd a ládát. Azt ígértem az elején, hogy Saulnak a lelki állapotával szeretnénk különösen foglalkozni. Tessék megnézni, ez az ember úgy indult a szolgálatába, a királyi szolgálatába, hogy Isten elhívta, kiválasztotta, kijelölte sorsvetés útján, a népét is meggyőzte arról, hogy ez legyen a király, utána győzelmet adott, hogy a kételkedők is meggyőződjenek, hogy igen, ő lesz az alkalmas király, betöltötte a lelkével, ez nagyon fontos, annyira, hogy ugye szóbeszéd lett, hogy már Saul is a proféták között van, igen ám, de ez az összes nagyon pozitív dolog, úgy tűnik, hogy visszacsaphat. Mert kiválasztottnak lenni egy dolog,

sorozatot az elmúlt alkalommal beszéltünk róla, bemutatta, tulajdonképpen Sámuel azt kéri rajta számon, hogy mit gondoltál magadról? Hogy tehettél ilyet? Most kapkodni kezd. Hozd a ládát. Hagyd a ládát. Jöjjön ide az úr. Itt legyen velünk. A 600-at ő erősítse. Nincs már rá idő. Hagyjuk az urat. Most akkor mit csináljunk? És egyáltalán tulajdonképpen most az úr jelen tud lenni a ládával, vagy a láda nélkül, az úrhoz folyamodunk, vagy pedig valamiféle amuletté próbáljuk degradálni az Istennek a ládáját, a szövetségre emlékeztető ládát, mint hogyha az hozna nekünk amolyan kabalaként szerencsét. Amíg azonban a pappal beszélt, a rálma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, azért ezt mondta Saul a papnak, hagyd abba. Akkor hadba szólította Saul a vele levő egész hadinépet, és megkezdték a harcot, ahol már ember ember ellen harcolt, és igen nagy volt az űrzavar. Azok a héberek, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelől velük együtt vonultak táborba, azok is Izraelhez csatlakoztak. Ez egy rendkívül megrázó üzenet. Mit kerestek Izrael fiai az ellenség táborában? Hogy kerül Isten népe egy ilyen helyzetbe? Ja, érdemes az erősebbel tartani, mert a többség az biztonságot ad. És hogyha mi az ő oldalukon szállunk hadba, akkor egészen biztosan mi nem lehetünk vesztesek. Itt azonban csoda történik, mert Isten valamit elvégez a szívükben. Ráébrednek arra, hogy a saját népükkel kell harcolni, bár etikailag itt rengeteg minden megkérdőjelezhető, de ettől még most valószínűleg így kell mondani, hogy helyes döntést hoznak. Azok a héberek is, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelül velük együtt vonultak táborba, Izraelhez csatlakoztak, tehát Saulhoz és Jonatánhoz. Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izraeliek meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk eredtek a harcba, így megszabadította Izraelt az úr azon a napon, a harc azonban átterjedt Bét Avenen túlra. Az izraeliek már igen el voltak csigázva azon a napon, mert így eskedte meg Saul a népet, átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen, ezért nem evett semmit a nép. Az ember fogja a fejét. Egy király, aki megpróbálja Istent azzal az ő oldalára állítani, hogy egész napra böjtöt rendel el a harcoló népnek. Király megteheti, mondhatják erre a kedves hallgatók. Na de hát ez nem valami bölcs dolog, és akkor egészen finoman fejeztem ki magam. Megfosztja a saját népét az erőforrástól egy vallásos hiedelem vagy trükk bevetésével. És most félre ne értse senki. Nem gondolom azt mondani, hogy böjtölni nem helyes dolog, de böjtöltetni másokat, azt már egészen más kategória. És különösen úgy, hogy ő királyként az összes harcosnak rendeli azt, hogy egy falatot nem ehetnek, nem ihatnak, amíg meg nem nyerik a harcot. Mert ez nem Istentől jövő valami volt. Egyszer csak eljutottak egy erdőbe, ahol méz volt a földön. Amikor a hadinép az erdőbe ért, csak úgy folyt a méz, de senki se emelte kezét a szájához, mert félt a hadinép az eskü miatt. Jonatán azonban nem hallotta, hogy apja megeskedte a népet, ezért kinyújtotta a kezében levő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, kezével a szájához vitte, és mindjárt ragyogni kezdett a szeme. Akkor megszólalt valaki a nép közül, és azt mondta, apát szent esküt tétetett a néppel, hogy átkozott mindenki, aki ma enni mer. Ezért olyan kimerült a nép. Jonatán azt felelte, apám bajba viszi az országot, nézzétek csak, elkezdett ragyogni a szemem, mert egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Hát még, ha jól evett volna ma az egész nép ellenségeinél talált zsákmányból, ezért nem elég nagy a filiszteusok veresége? Vajon Jonatán esküszegő akart lenni? Az az igazság, hogy ő ott sem volt, amikor a többieket megeskedték. Föl akart lázadni az apja ellen? Nem. Jonatán éppen harcolt,

De ebben a szituációban egy olyan helyzetbe vitte bele Saulnak a vallásos túlbuzgalma az egész népet, amit nem kívánt volna Isten. Igen, ám, de itt most rengeteg kérdés vetődik föl. És a rengeteg kérdéshez egy kicsit előrébb kell menni, mert hogy a nap végén majd a nép ennek következtében a zsákmánynak nekiesik, és vérrel együtt kezdik enni a húst. Ezt Isten nagyon határozottan megtiltotta, és nem véletlenül. Ráadásul ma már azt tudjuk mondani, hogy orvosilag is rendkívül igazolt dolog, hiszen a vérrel együtt evett hús komoly fertőzés és járványveszélyt fog okozni. Tehát Isten, amikor kiadta ezt a parancsot, nem pusztán vallási oka volt, hanem védelmi oka is, egészségvédelmi oka is volt Istennek. És akkor mit csinál Saul? Oltárt épít az Úrnak, tessenek megnézni a 35. verset, és hát áldozatot mutat be, és az oltár lángjánál meg lehet sütni a levágott állatokat mindenkinek. Na de, megint hol tartunk? Erre valaki mondja, hogy hát azért reménység szerint ott volt a pap is, a hiá, akit az elején megemlegetett nekünk a Szentírás. Igen, na de ez volt a dolga. Azt találta mondani, még ugye az ige hirdetés közepe táján, hogy Saul kapkodni kezd. De tessék megnézni, az egyik átgondolatlan és Istennel nem végigbeszélt cselekedetnek a következményeit egy másik átgondolatlan és nem végigbeszélt cselekedettel próbáljuk elhárítani, de nincs vége a történetnek. Aztán azt mondta Saul, törjünk rá még az éjjel a filiszteusokra, víradatra fosszuk ki őket, ne hagyjunk meg senkit közülük, ők pedig azt felelték, tégy mindent úgy, ahogy jónak látod. De a pap azt mondta, lépjünk először az Isten elé. Akkor megkérdezték az urat, rátörjek-e a filiszteusokra? Izrael kezébe adod őket. De Isten nem válaszolt neki azonnal. Azért azt mondta Saul, gyertek ide minnyájan, akik oszlopai vagytok a népnek. Tudjátok meg, és nézzetek utána, miféle vétek történhetett ma? És aztán sorsvetés következik. És Isten megengedi, hogy Saulra és Jonatánra essen a sors, hogy lelepleződjék, hogy melyik oldalon van a hiba, de előtte még azt mondja Saul, az élő Úrra, Izrael Istenére, Izrael szabadítójára mondom, hogy még ha a fiam Jonatán követte is azt el, neki is meg kell halnia. De a népből nem felel senki. Ők mindenhány tudják, hogy mit követett el Jonatán, és aztán kiderül. És Jonatán azt mondja, igen, én vettem egy falat mézet, és most kész vagyok meghalni. És Saul már éppen hergelné be magát, és a nép pedig azt mondja, hogy na ma itt aztán nem fog meghalni senki. És megakadályozza a nép azt, hogy Saul végrehajtsa azt, amit megfogadott. Na de hát, ha egy kicsit előrébb megyek a Szentírásban, a Prédikátor könyve 5. fejezetében azt fogom olvasni, ne beszélj el hamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te meg a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd a teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál, jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszédet vétekbe ejtsen téged. És ez, amit itt Salamon leír, tökéletesen egyezik azzal, amit Mózes elmondott. Mindenki utána nézhet Mózes 5. könyve 23. fejezetébe. Hát akkor most az lett volna helyes, hogyha Saul megöleti Jonatánt? Az lett volna helyes, hogyha Saul beszél az Úrral, és engedelmeskedik az Úrnak. Odafigyel arra, hogy mit mond az Úr. És még mielőtt valaki azt mondja, hogy de hát ez a több mint 3000 éves történet mai napjainkban hogy hat ki? Tessék mondani, hányan akarják használni Isten dolgait, akár egy szentírást, akár a keresztet, bármit amuletként. Nem ugyanaz a lélek vezet bennünket, mint amit Saul vezette? Hányan tesznek mindenféle fogadalmakat? Ha ezt vagy azt az Úr így teszi, úgy teszi, akkor én majd így meg úgy fogok tenni, ennyit meg annyit fogok adakozni, ennyit meg annyit fogok szolgálni az Úrnak,
Aztán, amikor valami úgy történik, ahogy mi kigondoltuk, vagy ahogy vártuk volna, úgy elfelejtjük az egészet, mintha sose történt volna meg. És egyébként is az esküdözés különféle verziókban tökéletesen beleillik az életmódunkba, miközben az Úr Jézus a leghatározottabban megtiltotta. Vajon nem kellene odállni az Úr elé, és azt mondani, hogy Uram, amit Salamon által üzentél, hogy kevés beszédű legyek, mert nem telik kedved az ostobákban, a szíven talált. Bocsáss meg a sok fecsegésért. És mivel sok beszéd közt elkerülhetetlen a vétek, segíts, Uram, hogy tudjam, hogy mindennek rendelt ideje van, mert hűséges akarok lenni, és azt akarom, hogy a szavaimnak súlya legyen, mint ahogy a te szavaidnak is mindig súlya van. Meg akarok maradni Krisztusban, és szeretném, ha ő meg bennem maradna.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon örülök annak, hogy munkatársaim újra itt vannak velem, és együtt hallgattuk Istenek igéjét. Meg kell, hogy valljam, hogy készülés közben is az jutott eszembe, hogy bár ennek az igének egy-egy részletéről talán korábban is beszéltem nyilvánosan, igehirdetésben, de ilyen összefüggésekben még soha nem kellett végig gondolnom, vagy eddig még soha nem gondoltam végig. És nagyon megrázó volt sok részlete az igének a számomra, amiből természetesen sok mindent most időhiányában nem is tudtam elmondani, de őszintén remélem, hogy miközben ezekről beszélgetünk, látjuk azt, hogy lelkünk ellensége hogyan tör be valakinek az életébe, és hogyan veszi át a terepet, talán néha centiméterről centiméterre. Mindig egy kicsit bejebb és bejebb furakodva valakinek az életébe. De még mielőtt hosszabban mondanám a bevezetést a szükségesnél, már is szeretném megragadni az alkalmat, hogy szót adjak az első hozzászólónak.
1: Istennek komoly, őszinte és nagyon fontos döntései voltak Saullal kapcsolatban. A megbízatása is olyan volt, ami szinte emberfeletti. Akkor Isten kimondta, hogy azért ő választotta őt, hogy majd győzelmeket adjon Saul vezetése által a filiszteusok felett. El kell mondani erről az emberről, hogy jól indult, de ő is azok közé tartozik, aki jól indul sokszor és rosszul fejezi be. Mi is történt? Elindul, és elér az élete egy váltóig. És a váltó ott van, amikor Saul jót tesz, mert emberileg szép és jó, hogy áldozatot mutat be, de ez nem az ő feladata. Nem ezzel bízta meg az Isten. Hány ember végez úgy munkát, olyan munkát, még lelki munkát is, ami nem az ő feladata. Ha nem bíz meg vele az Isten, nem is lesz eredménye soha a munkánk. Említettem már, hogy ez a váltó ott indult el, amikor áldozatot mutat be, és elindul egy másik vágányon Saulnak a vonatja. És amikor elmondja neki a próféta, hogy Isten elveszi tőled a királyságot, attól a naptól Saulnak az élete önuralommá válik. Mint ahogy hallottuk az igehirdetésben, hogy nem beszélte meg az Istennel. A böjtölése beszélte meg az Istennel. Kapkod, és mindent a maga elgondolása szerint csinál, és egyik balhé, mondom a mai nyelven, jön a másik után. És ha nem bírálja fölül a királyt a nép, a saját fiának is a gyilkosa tudott volna lenni. Rettenetes dolog ez. Én azt a tanulságot vontam le ebből a mai szolgálatból, ezekből az igékből, hogy jó csendben lenni és megadással lenni az Úr szabadításáig.
2: Ahogy Jonatánról olvasunk, illetve Jonatán megnyilvánulásait látjuk, azt is gondolhatná valaki, hogy nem volt kedves számára a saját élete, hogy túlságosan vakmerő volt, vagy amikor azt mondta az apja, hogy meg kell halni, akkor azt mondta, jó rendben, akkor meghalok. Később is látjuk, hogy nagyon bátor, szinte vakmerő volt, és végül is egy csatában vesztette az életét. Hogy mekkora különbség van a között, amikor valaki vakmerő, vagy túl sok mindent bevállal, vagy nem ér semmit az élete, és azért csinál dolgokat, vagy a között, ami az abszolút feltétlen bizalom nyilvánul meg. Ez esetben én úgy gondolom, hogy Isten felé. És ő nem azért mondta például az apjának, hogy jó remben akkor öljél meg, mert hogy meg akart halni, hanem azért, mert úgy gondolta, hogy ő nem csinált úgymond semmi rosszat. Isten felé neki tiszta a szíve, ha bűnt követett el, akkor vállalja annak a büntetését, de nem félt megállni Isten előtt. Illetve a fegyverhordozójával is, amikor ment, hogy is azt mondta, hogy hát ha tesz értünk valamit az Úr, hogy ez az abszolút mindent áthidaló és minden felett megnyilvánuló bizalom, ez mennyire jó lenne, hogyha hát most magamra mondom, hogy ha meg lenne az én életemben, de akárcsak, hogyha a mai keresztény közösségben lenne néhány száz, vagy néhány ezer ilyen ember, vagy mindenki ilyen lenne, hogy mennyivel áldásosabb, és mennyivel erőteljesebb lehetne az a szolgálat, amit Isten ránk bízott.
3: Arra gondoltam, hogy reggelente, amikor megkezdjük a napot, imával, a férjemmel együtt, olyan jó, hogy van imatársam, és gyere, keljünk föl, most már kezdjük a napot, olyan jó a Jóistenre bízni az életünket, és azt, amit elterveztünk, azt az ő kezébe tenni. Mert van, amikor megvalósulhat, és van, amikor valami keresztbe húzza. Akár külső körülmény, akár egy rosszul lét, stb. És itt is Jonatán és az ő fegyverhordozója elhatározták, hogy felmennek a filiszteusok előőrséhez. Eddig van egy emberi akarás. De aztán bejön az isteni vonal, amit már a Zoli említett, és ez a hátha engem is szíven ütött, hogy hátha tesz valamit értünk az Úr. Igen, a hívőnek minden a javára van, így írják az Új Szövetségben, akár rossz történik, akár nem, ha bízik az Úrban, akkor az rövid vagy hosszú távon a javunkat szolgálja. Mert az Úr előtt nincs akadály. Akár kevés ember által, akár több ember által is szerezhet szabadulást. Ezt a kevés ember által való szabadulást éppen az éjszaka kapott SMS-ben a lányom írta meg, hogy egy ember mellé állt, és úgy tűnik, hogy szabadulás lesz belőle. Ne késlekedjünk az igazság mellett kiállni, és a jó mellett letenni a szavazatunkat.
4: Engem nagyon elgondolkodtatott az a rövid beszúrás a történetben, hogy nem volt olyan mesterember Izraelben, aki akár a kapát, ásót, vagy bármit meg tudott volna élesíteni, nemhogy kardot meg dárdát készíteni, még a szerszámok élesítésével is a filiszteusokhoz mentek az izraeliek, nemhogy a fegyverkészítést is kellett volna úgymond náluk megrendelni. Hát én elcsodálkoztam azon, hogy mondjuk egy kassa meg kapa élesítéssel hogy kellett oda menni, mert én ugyan nem csináltam olyat, de kislányként láttam, ahogy édesapám kikalapálta a kaszát meg a kapát, és az nagyon éles lett. És az igazából véve volt egy valami vas, meg egy kalapács, és megélesítette. De úgy tűnik, hogy Isten hiába ad tudást, és adott tudást, hiszen az igehirdetésben is hallottuk, hogy a pusztában mi mindent meg tudtak csinálni, tehát Isten elhelyezte a tudást a népek között is, úgy tűnik, hogy ezt el lehet sorvasztani. És innen én tovább gondoltam, hogy ha belegondolunk, a mai társadalmunk is olyan, hogy rengeteg tudást elsorvasztunk. Azt mondják, hogy jelenleg az egész világ egy nagy falu, és nem probléma, ha valami a Távol-Keleten készül, vagy bármi, mert hát úgy is van, és úgy is idehozzák, mert hát nem probléma, szállítás van, repülő van. És aztán utána újra eszembe jutott, hogy volt itt azért egy Covid is, ami nem háborús helyzet volt, úgymond egy járvány volt, de pillanatok alatt kiderült, hogy alap dolgok, fertőtlenítőszer, maszkok, gumikesztyűk, alap egészségügyi dolgok is pillanatok alatt lehetnek hiányok, pedig igazából véve erre a népünk is képes elkészíteni, és ki is derült, hogy képesek vagyunk, amikor a szükség rákényszerített. És akkor újra tovább gondoltam, hogy és mi van velünk hívő népével, Istennek. Nagyon-nagyon sok tudást, tapasztalatot, ajándékot, hogy bibliai kifejezést mondjak, talentumot elhelyezett köztünk Isten, és vajon használjuk, élesítjük a lelki szerszámainkat, vagy pedig hagyjuk elsorvadni. Elássuk, mint az a bizonyos egy talentumos, mert valahogy kényelmesebb, meg van, aki megcsinálja, meg majd biztos lesz valamelyik testvér, aki elvégzi, pedig lehet, hogy Isten tőlünk várná. És én úgy gondolom, hogy ezt is Isten számon tartja, és hozhat olyan élethelyzetet ez a történelem, amikor jó lenne, ha felkészültek lennénk, és tudnánk azokat az ajándékokat használni egymás javára, amiket Isten elhelyezett köztünk. Egy olvasmány élményem jut eszembe, és ez úgymond nem lelki példa lesz. Tüdös Klára néni Isten Markában című könyvében leírja, hogy a II. Világháború után az ügyeskezű sógornője valahogy összebarkácsolt egy szövőszéket, és a rongyokból, amit még felleltek a megmaradt háborús helyzet után, elkezdett szőnyegeket, satöbbiket készíteni, és ő csak nézte és ámult, hogy milyen tudással rendelkezik, ami neki nem volt meg. Van, aki a gyógynövényeket ismeri nagyon jól, amit Isten ugyancsak elhelyezett, és ugyanígy a lelki területen is. Isten meggyőződésem, hogy minden közösségben elhelyezte azokat az ajándékokat, amely a gyülekezet, a közösség túléléséhez szükséges. A kérdés az, hogy ezt felismerjük, használjuk, és egymás javára használjuk-e. Ami nekem van, azzal én tudok segíteni. Ami másnak van, azzal ő tud nekem segíteni, ha úgy hozza az élet.
5: A mai történet engem megint a felelősség kérdéséhez vezetett el, hogy Saul milyen fantasztikus felelősséggel kellett volna rendelkezzen, és számomra a mai történetből is az derül ki, hogy nagyon szomorú tényleg az ő karrierje, mert a kiválasztott király egyre inkább rossz útra tér, és ahogy Tibor is, illetve idősebb Tibor már előttem elmondta, hogy amikor a saját profétája helyett az áldozatot elkészíteti és létrehozza, hogy azzal ő már nagyon mellé fogott, és azután úgy látszik, hogy csak halmozza ezeket a dolgokat. Mert valójában a népe előtt is lejáratta magát ő ezzel, hogy össze-vissza intézkedik és beszél, és azért hát milyen dolog az, hogy megesket egy közösséget arra, hogy egész nap böjtöljenek, hát azért mi a józanság lelkét is kaptuk az Úrtól, és a józanság lelke az diktálta volna, hogy tisztában volt ő azért azzal, hogy egy nagyon kemény csatározást nem lehet étlen szomjan végezni, tehát ez valami egészen abszurd intézkedése volt. És az, hogy egy ilyen meggondolatlan lépéssel még a saját fia életét is veszélyezteti, hát ez tényleg csak is megrökönyödést válthat ki az emberből. Azt hiszem, hogy sokan küzdünk azzal, hogy nagyon nehezen tudunk várni, nehezen tudjuk kivárni azt, amikor az Úr válaszol a kérdéseinkre, de ezt nem lehet megspórolni. Akárhányszor ilyet megtettem én is, hogy nem vártam meg, hogy konkrét választ kapjak a kérdésemre, az mindig csak rosszul sült el. Tehát nem érdemes próbálkozni, hanem igenis jó várni és megadással lenni az Úr válaszáig, még akkor is, hogyha ez nekünk nagyon nehéz, de ez valójában a mi érdekünkben is van, mert a jellemünket formálja, acélozza, és hát meg kell tanulnunk azt, hogy felelősség teljesen viselkedjünk, és azzal, amivel az Úr megbíz minket, különösen nagyon fontos, hogy neki el tudjunk számolni jó lelkiismerettel.
6: Saul, ugyebár még az előző fejezetben bemutatta az égő áldozatot, amit neki nem lett volna szabad, ezzel ugyebár bűnt követett el az Isten ellen. És ahelyett, hogy rendezte volna a dolgait az Istennel, inkább csak húzta az időt, meg igazából nem azt tette, amit kellett volna egy ilyen helyzetben, és megtörtént ugye a lényegében a győzelmet megkapta Izrael Jonatán által, és ekkor is Saul igazából kapkodott, meg csapongott össze-vissza, és továbbra sem igazából a dolgait végezte, hanem csak megpróbált úgy tenni, hogy azzal ő a legjobb színben tűnjön föl, hogy ő teszi, amit az Isten elvárt tőle, és ezután pedig próbálta kifejezetten jóvá tenni az ő bűnét azáltal, hogy böjtöt rendeltet el, és aztán pedig később egy újabb oltárt is épít. És igazából ezek is olyan dolgok voltak, amik által nemhogy nem oldozódik föl az előző bűne alól, hanem talán még mélyebbre vetődik. És mi is gyakran így vagyunk ezzel, hogyha bűnt követünk el, akkor ahelyett, hogy ezt egyből felvállalnánk és megbánnánk, inkább elkezdünk bujkálni az Úr erről, és nem keressük az ő társaságát, hanem megpróbálunk kivárni, hogy megtisztuljunk, vagy megpróbálunk valami olyat tenni, hogy azáltal mi bocsánatot nyerjünk, pedig igazából az lenne a dolgunk, hogy minél előbb keressük az Isten jelenlétét, és rendezzük vele ezt a dolgot.
7: Egyszer azt hiszem, hogy a Szigeti Jenő bácsi mondta azt, hogy a hit az nem az észnek a vészkiárata. Ahogy hallgattuk meg, olvastuk ezt a történetet, meg a magyarázatot hallottuk róla, eszembe jutott ez a kis mondás a Jenő bácsinak, és hát itt az előbbiekben már elhangzott, ami engem is nagyon meglepett, hogy Izraelben nem voltak megfelelő szakemberek. Azért egy kicsit ezen is elgondolkoztam, hogy talán még a peremén vagyok annak, hát aki úgy el lehetne mondani, hogy gyakorlatias megközelítésű. Nagyon sok mindenről vannak nagyon jó elméleteink, meg stratégiáink. Már elég régen beszélik, hogy Európa nyugati felén elég nagy problémák vannak már abból, hogy a helyi lakosok elég sok mindenhez nem értenek. Helyettük a munkát, hogy így mondjam, mert egy kicsit alantasnak is, meg büdösnek is tartották, átvették a környező bevándorló népek, és én azt látom, hogy ez úgy szépen átgyűrűzik lassanként a mi társadalmunkba is, és azért ez elég szomorú. És nekünk a gyülekezetben most jelenleg egy olyan lelkipásztorunk van, aki nagyon gyakorlatias, és a gyülekezetünkben egy jó néhány felújítás az ő szakértelméhez köthető, de azért azt megfigyelem magunkon, akik ott vagyunk, hogy hát nem nagyon tudunk úgy sok mindenhez hozzászólni, gyakorlati dolgokhoz, amihez hozzá kéne, és ez azért úgy elég elkeserítő. Amíg régebben, gyülekezetekben is több mindent meg tudtak oldani a tagok, minden területnek nagyjából megvolt a maga, hát így mondom, szakértője, de legalább amatőr szinten meg tudott csinálni bizonyos munkákat. Ma azzal szembesülünk, és ez abszolút eltagadhatatlan, hogy hát nagyon sokan vagyunk úgy, hogy nem nagyon értünk semmihez. És azért ezen valahogy változtatni kellene, én azt gondolom, és úgy gondolom, hogy ez elgondolkoztató, hogy a Jóisten azért adná az eszet nekünk, meg a képességeket, ahogy az Anikó is mondta, hogy használjuk és kamatoztassuk ilyen tekintetben is.
8: Saul kapkodásáról jutott eszembe egy régebbi élményem, feltéve a költői kérdés, hogy mikor kell melózni, meg mikor imádkozni. Az előző cégnél volt egy olyan afférunk, amikor egy legyártott eszköz, aminek működni kellett volna egy órával az átadás előtt, nem működött. És iszonyatos kapkodás indult, majd az egyik kollega, aki szintén ennél a cégnél volt, bedobta az aduászt, imádkozni kell. Volt egy teljesen hitetlen kollégánk is, aki egy elég érdekes mondattannal reagálta le ezt az egészet, majd egy pici csönd után a kedves kollega egy olyan ötlettel állt elő, amit sikerült megvalósítani, és az eszköz elindult. A Jóisten fricskája. Lehet, hogy imádkozni kell, de imádkozni olyankor kell előre, amikor annak van létjogosultsága és értelme. Melózni meg akkor kell, amikor baj van, és tényleg a munkát el kell végezni. És amikor ezt a kettőt elkezdjük cserélgetni, akkor egy olyan katyvas sikerül csinálni, aminek az a következménye, ez a hozd ide az Istent, kell egy picit, most segíts, oppá, most már megy, most már ne segíts. És jutunk el így oda, hogy az ember azt mondja, hogy talán nem kéne a Jóistent tényleg ilyen amuletként használni, hanem meg kéne a rendelt időket tartani. És Saulról másik dolog, ami eszembe jutott, és mennyire korhű most is, Saul nem azért rendelte el ezt a böjtöt, mert úgy gondolta, hogy ez segíteni fog, hanem Saul féltékeny volt. Ő Jonatánnak az ügyességét, a talpra esettségét, az áldottságát látva kellett, hogy valamit villancson mai szóval, hogy ezért mégiscsak körülötte forogjon már a világ. És hogyha én elrendelem a böjtöt, akkor mindenki fogja tudni, hogy én vagyok a góré. Az én szavam a tuti. És akkor bebizonyosodik, hogy olyan badarságokat beszéltem, ami kvázi már egy istengyalázás, mert a normális ember nem fogja azt kérni, hogy úgy produkálj egy fizikai terhelést, hogy a beviteli oldalon nullázd le magad, akkor jön az, hogy valamilyen úton, módon mégse szégyenüljök meg, áthárítom a felelősséget. Saul itt azt mondja, hogy akárha a fiam követte el ezt a vétket, neki is meg kell halni. Hát nem én voltam, aki badarságot beszélt. Én kértem valamit, ti nem tartottátok be, és ő szó szerint azt mondja, az élő úrra esküszöm, áttolom én ezt, ha kell, a Jóistenre is. Mindenki hibás, csak én nem. És ez azért nagyon csúnya, mert a már említett könyvben van egy ilyen is, hogy még a bolond is, amíg szóra nem nyitja száját, bölcsnek ítéltetik.
9: Már említették előttem a testvérek, de engem is megfogott ez a gondolat, ami a kapkodással kapcsolatos, amikor az ember hirtelen hoz döntéseket, és nem tudja a végén, hogy mit is csináljon, és hova jusson ki, és elgondolkodtam rajta, hogy ez miből is fakadt. Hát a múltkori alkalomra kell egy kicsit visszagondolni, amikor a igehirdetésben is hallottuk, hogy nagy félelem szállt a népre, és ugye ezért volt az, hogy volt, akik el is bújdostak, sziklákba, meg mindenhova menekültek az emberek, tehát a félelem miatt. És sajnos látnunk kell azt, hogy a félelemből fakad nagyon sokszor azt, hogy az ember elkezd kapkodni, mert fél, hogy most mi lesz, és hogy tudja megoldani a kérdést, pedig hát lehetne talán sokkal józanabb megoldásokat is találni. Tehát egy óriási jelentőséggel bír a mai napig a sátánnak ez a fajta támadása az emberekre nézve, és ezt ma is, hogyha megfigyeljük, pontosan használja ezt az eszközt, hogy megfélemlít, mert ebből adod azt, hogy elkezdünk kapkodni, és olyan dolgot teszünk, amit nem kéne. Nekem eszembe jutott egy ige, és ezzel szeretném bátorítani mindegyikünket, akik hallgatják őket is. Azt olvassuk a Bibliába, azt mondja az ige, hogy nagyobb az, aki ti bennetek van, mint aki a világban van. És ez egy nagyon fontos ige, a megértése is, az elfogadása, hogy nem kell nekünk megijedni, és nem kell félni, mert ha mi az Úr Jézus szolgálatában végezzük a munkát, akkor ő meg is fog tartani bennünket, és nem kell, hogy eldobjuk azt, ami a kezünkben van, és lehetőségek, hanem azt ki kell használni. Én bátorítok mindenkit a szolgálatra, legyünk bátrak, és végezzük azt a munkát, amit ránk bízott az Úr Jézus.
1: Nagyon röviden mondom az észrevételemet, ami meglepődtem. A következő. Saul tudomására jutott, hogy a fia nem volt jelen a parancs kihirdetésnél. Honnan veszem ezt? Azt kérdezi Saul a néptől, hogy hiányzott-e valaki a táborból. És azt mondták, igen, a fiad és a fegyverhordozója. Ha ez így van, akkor mi történik? Azt írtam itt le magamnak, a rendezetlenség sok határozatlanságot, értelmetlenséget és lelki csődöt szül az ember életében.
4: Jonatán, amikor elindul erre a, hát majdnem öngyilkos hadműveletére, hogy elindul egyedül a filiszteusok előőrséhez, azért nem egyedül van, hanem ott van a fegyverhordozója, aki azt mondja, hogy mindenben melletted leszek. Tehát szükséges az, hogy legyen társ. Nem tudom, hogy ők imádkoztak előtte, mit tettek előtte, de egységre jutottak, hogy ezt megteszik. És a másik az, hogy bár Saul kapkod, igazából mivel nem kérdezi az urat, vagy próbálja kérdezni, de nincs türelme, Jonatán valahogy megbeszéli Istennel a jelt. És valahogy bizonyosságot kap Istentől, hogyha a filiszteusok azt mondják nekik, hogy gyertek föl, akkor az Istentől jövő válasz, és meg kell tenni. Tehát az nem mentség a ma élő embereknek, nekem sem, hogy netalántán van egy kapkodó, hebehúrgya vezér bármilyen közösségbe, ha nekem személyesen Istennel kapcsolatom van, akkor engem Isten személyesen tud vezetni. És kell is, hogy vezessen. És nem hivatkozhatok arra, hogy de a lelkipásztor, de a gyülekezetvezető, de az ilyen-olyan világi fórumon a nem tudom én melyik vezető ezt meg ezt, hanem nekem személyes felelősségem van, mert mi mindnyájan meg fogunk állni Isten ítélőszéke elé, és mindnyájan egyénileg fogunk megítéltetni, hogy megkapjuk azt, amit megérdemlünk, hogy ki megjutalmaztassék a cselekedetei szerint. Tehát nem bújhatunk a mögé, a híres mondat mögé, hogy parancsa teljesítettem, vagy nem volt más választásom, mert ezt mondták. Nem, mindig van személyes felelősség, és mindig van személyes vezetés Istentől, ha olyan kapcsolatban vagyunk vele, és Isten személyesen is fog minket számon kérni.
0: Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom el a Biblióóra végén, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készülnek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe. Hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval? A nyári tábor szezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítmény nyomásból, a magányból, vagy a jövőtől való félelemből kiindulva vitathatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrendre a Z és Alfa generáció tagjaiban. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszerű, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Igazságosság, méltányosság, irgalmasság. Nyilatkozatot adott ki a Keresztény Zsidó Tanács. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke Székely János, szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés főnapi rendi pontja az elnök választás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspököt választotta meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt személyi változás. A társelnök Radnóti Zoltán főrabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbija, az alelnök pedig Szent Iványi Ilona, unitárius lelkész, és Fabinyi Tamás, az evangélikus egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az egyesület eddigi tevékenységére, és köszönetét fejezi ki Székely János leköszönő elnöknek és munkatársának, Bánlaki Zsanetnek. Egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet Megszentelt helyek, idők, igék címmel. A közgyűlésen az ország új vezetésének szóló nyilatkozatot is elfogadtak. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Móra Ferenc 1879. július 19-től 1934. február 8-áig élt. Gyermekkönyvek, mint a Zengő ABC, a Panka versek kedvelt szerzője, író, újságíró, muzeológus. Ismert regényei például az Aranykoporsó, a Rab emberfiai, az Ének a búzamezőkről.
1: Most jöttem igazán rá a nagy számadás napjaiban. Tulajdonképpen soha se csináltam mást, mint ő. Tulipánokat és rozmaringokat hímezgettem. Csak ő drága tűvel, én olcsó tollal, és szolgáló mestere voltam szegény nemzetemnek, hol apró örömöket, hol apró szomorúságokat jelentgetve nekik, de mindig olyan tiszta szívvel és becsületes szándékkal, mint az apám, s azért szíveltek úgy az emberek, mint az apámat. Kedves barátaim, ígérem önöknek, hogy akármi szándéka van velem az Istennek, az utolsó lélegzetvételemig az maradok, aki voltam.
0: Az emberek nem olyanok, amilyenek lehetnének, hanem olyanok, amilyenek lehetnek.
1: Az ember akkor öregszik meg, mikor mosolyog azon, amin valaha sírt, és nevet azon, amiért valamikor a fogát csikorgatta.
0: Legtöbbször olyankor van az embernek kötelessége, amikor egy másikat akar elmulasztani.
1: Abban mutatkozik meg a műveltségünk, ahogyan a műveletlenekkel bánunk.
0: A bizonyosság ütöttesebb begyógyul. A bizonytalanság halálos méreg.
1: Nem az a fájdalmas, ha az embernek forrásvizen kell élnie, hanem az, ha ugyanakkor az ő szeme láttára nála hitványabbak nektárt vedelne.
0: Üres fejjel lehet megélni, üres gyomorral nem.
1: Ha az emberek negyedrészt annyit költenének arra, hogy jót tegyenek másokkal, mint arra, hogy kárt tegyenek maguknak, nyoma se volna a nyomornak.
0: Szép volna az élet, ha minden ember csak fél olyan jó volna, mint amilyennek fele barátját szeretné.
1: Szeressük az emberiséget, de az egyes embertől semmi jót ne várjunk, mert az emberiség csoda, de az egyes ember bestia.

0: Mindenkinek áld a sors fiatal korában olyan kalandot, amire még öregen is szívdobogva gondol vissza.
1: A csókok közt csak az elsőnek és az utolsónak van értéke. A többi hézagpótló.
0: A szerelem az önzés legszebb, s az önzés a szerelem legrútabb formája.
1: Gyakran inkább ragaszkodunk egy asszonyhoz a hűtlenség miatt, amit iránta elkövetünk, s nem a hűségért, amivel irántunk van.
0: Ha a férfi elválik a feleségétől, rendesen hibásak mind a hárman.
1: Csak a boldogtalan szerelmek tartósak.
0: Mi lenne a férfiakból, ha az asszony meg nem könyörülne rajtuk egy-egy hazugsággal?
1: Se mondig.
0: Házi állattá tették a nőt, s felpanaszolják neki a takarmányt.
1: Köszönöm, hogy te vagy. Az órát köszönöm, amelyben fényül nyert e világtalan világ. Köszönöm, hogy kezed kinyújtottad felém, s árnyául elfogadtál sugárzó életednek.
0: Ha két rokonlélek egymásra találva feltárja belsejét, sorsuk el van döntve.
1: A plátói szerelem olyan őskori állat, amelynek csak a leírása maradt.
0: Az ember nem azt szereti, akit akar, hanem akit tud.
1: A nő addig szép, amíg szeretik.
0: A szeretet az élet.
1: Az a nő, aki habozik, hogy meghozzon-e valami áldozatot azért, akit szeret, ne hozza azt meg.
0: Az a legfájóbb könnyem, amelyik csak folytogat, de nem bírom kisírni. Az a legszebb dalom, amely csupán szívemben zsong, de nem bírom megírni.
1: Édes galambom, jut-e még eszedbe az a mosolygós nyári alkonyat, amikor szép fejed szívemre hajtva elárulád te titkos álmodat?
0: Megtanultam, hogy a kincset a szívében hordozza az ember.
1: Sose rettegjünk és aggódjunk, amiatt, ami szívünkben természetes és igaz. Nincs a teremtésnek nagyobb adománya, mintha megengedi valakinek, hogy szívében, ha rövid időre is, a mindenség örök nagy törvényeivel érezzen összhangot.
0: Arra gondolunk legtöbbször, amit legjobban szeretnénk elfelejteni.

0: Van minden szívnek titkos rejteke, amelybe senki nem láthat bele. Hisz magad elül is takargatod, hogy akaratlanul mit tartasz ott.
1: A szív a legfurcsább csavargó. Ne bánjatok durván vele, mert ahonnan elűzték egyszer, hívhatják vissza bár ezerszer, nem látják többet, sohasem.

0: Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt, ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, lehúnyt pilláinak töröld le könnyeit. S míg te a gyermekek könnyét törölgeted, egy láthatatlan kéz a csillagok felett letörli vétkeit.
1: Gyermekkönny hamar kicsordul, hamar fölszárad.
0: Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba, ezt teszi a nevelés.
1: Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek mind rosszak, a kék szeműek mind jók, úgy nem lehet különbséget tenni az emberek közt a hitük színe szerint se. Jó volna, ha lehetne, mert akkor könnyebb volna igazságot tenni, de maguk az istenek is igazságtalanok volnának, ha hitük szerint különböztetnék meg a halandókat.
0: Ha majd az íge bételik, s az ígért óra érkezik, az örökkévaló szemén által ragyog egy röpke fény.

0: Nem vagyok nagy regiszterű orgona. Kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag, csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.
1: Az ihlet lovára nehéz felkapaszkodni az embernek, de ha egyszer nyeregben van, akkor nincs leszállhatnékja addig, míg le nem szédül.
0: Nem csak a szerelem teszi álnokká az embert, hanem a regényírás is. Bizonyos, hogy egyik se tartozik az erkölcsjavító foglalkozások közé.
1: Az ember soha se léphet ki önmagából, ezért nincs tárgyilagos művészet és tárgyilagos kritika. Be vagyunk zárva személyünkbe, mint életfogytig való börtönbe, s ez egyike legnagyobb nyomorúságunknak.
0: A legtöbb írónak teleszkóp szeme van, s míg a kötfoltokba kukucskál témáért, nem veszi észre, ami csak karnyújtásnyira van előtte. Ez is igazi tragikum, az író tragikuma.
1: Az ember ott szedi a tudományt, ahol találja. Ennél fogva nem mindig a tudósok könyvéből szedi.
0: Kell legyen az íróban annyi bátorság, hogy olyan véleményt nyilvánítson,

juhok aklába, hanem másfelől hatol be, a sztolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtó őr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus idézőjelben pásztoros illusztrációja hétköznapi módon és közérthetően mutatta be a mester és tanítványai közötti kapcsolat természetét. Fontos hangsúlyozni, hogy világosan megfogalmazta a példázatban közölt legfontosabb igazságot, ő a jó pásztor. Elmélkedésünk közben kérdezhetjük, mit jelent hallgatni a pásztorra? Első, hallani. Egyáltalán hallunk valamit, amit ő mond nekünk. De én meg sem hallom, mintha süket volnék, olyan vagyok, mondja a Zsoltárok 38. fejezet 13. verse. Második, megkülönböztetni a hangokat. A jó pásztor név szerint ismeri a nyáját alkotó bárányokat, ezért a báránynak is ismernie kell személyesen a gazdáját. Modern életvitelünk, az internet világa rengeteg információt, üzenetet, hangot juttat el fülünkbe, gondolatainkba. Jézus Krisztus szelíd hangját a Szentlélek által képesek vagyunk kiszűrni az idegen, csalafint a zajok közül. Harmadik, megérteni a hallottakat. Képességeinkkel készek vagyunk értelmezni pásztor urunk instrukcióit. Megértjük, hogy a nem az nem, az igen pedig igen. Negyedik, elfogadni és cselekedni a hallottakat. Nem csak hallani, hanem hallgatni rá. Vágyainkkal, szándékainkkal, terveinkkel felvértezve akarunk-e engedelmeskedni bátorításának, figyelmeztetésének? Követjük őt egyre hűségesebben. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, és ne félj, mert én vagyok az erőd, és éneked. Gondolj csak bele, mit jelent az, hogy én vagyok az erőd? Szavammal hívtam létre a világ mindenséget. Az én erőm teljességgel korlátlan. Az emberi gyengeség, ha azt nekem szentelik, olyan, mint egy mágnes, bevonza az én erőmet a te szükségeidbe. A félelem azonban képes gátat szabni erőm áradásának. Ahelyett, hogy próbálnál megküzdeni félelmeiddel, inkább arra törekedj, hogy bíz bennem. Amikor szilárd bizalommal viszonyulsz hozzám, nincs határa annak,

0: hogy mennyire meg tudlak erősíteni. Azt se felejtsd el, hogy én vagyok az éneked. Szeretném, ha osztoznál az örömömben, és folyton tudatában lennél az én jelenlétemnek. Örvendez, miközben együtt haladunk a menny felé. Énekeld velem együtt az én énekemet.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: Ézsaiás 12:2-3, 23. Zsoltár, 7. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Julianis Beas de Pinchardo írta a Dominikai Köztársaságból. Isten az Atya. Ti azért így imádkozzatok, mondja Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliumának 6. fejezetének 9. és 10. verse. Szüleim nagyon fiatalon házasodtak össze, és alig 4 év után elváltak. Az a döntés született, hogy nővéremmel együtt édesapánkhoz kerülünk. Néhány megszorítás és a családtörténetünk nehézségei ellenére apám minden tőle telhetőt megtett értünk. Az évek során különleges, szeretetteli kapcsolat alakult ki közöttünk. Mindketten szerettünk olvasni és különleges ételeket enni. Eszembe jut, gyerekkoromban hányszor mentünk együtt étterembe. A pincér megkérdezte, mit szeretnék rendelni, és így feleltem, ugyanazt, amit édesapám. Ez a válasz a mai napig az identitás, a bizalom, a ráhagyatkozás, a szeretet és az összetartozás érzését hívja elő bennem. Ugyanígy működik ez Istennel, mennyei atyánkkal való kapcsolatunkban is. Ha biztonságban érezzük magunkat Istennek a szeretetében, akkor szoros és különleges kapcsolat alakul ki közöttünk. És ha Isten gyermekének tekintjük magunkat, bízhatunk abban, hogy jelenünk és jövünk is az ő kezében van. Törekednünk kell arra, hogy azokat a dolgokat akarjuk, amelyeket Isten akar számunkra. Mennyei atyánk tudja, mire van szükségünk, és kétséget kizáróan, minden emberi mértéket meghaladóan szeret minket. Mennyei atyánk, növeld hitünket, hogy egyre jobban bízunk benned. Munkálkodj bennünk, hogy téged szolgálhassunk. Amen. Napi gondolat, Isten mindennél jobban szeret bennünket. Imádkozzunk az apákért is, gyermekeikért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

amikor már teljesen absztinens volt, az 2006 karácsonya, amikor bocsánatot kért tőlem és a gyerekektől, és megbocsájtottunk. Bocsánat és megbocsátás, ez a kegyelem. Kegyelmet kaptunk.

0: A Lélek hangoló adásának mai vendége Engi Sándorné Erika néni, aki 78 évével egy igazán életvidám tekintettel néz itt velem szemben a stúdióban, a Békéscsabai Kékkeresztkörnek a vezetője. Mit is jelent ez a Kékkeresztkör? Az emberek nagy többsége talán a Vöröskeresztre gondol elsősorban, amiről azért a legtöbben tudják, hogy az egészségügyhöz, a gyógyításhoz van köze. Van-e valami ilyen kapcsolódása a Kékkeresztnek a gyógyuláshoz?
1: Annak idején, mikor még nagyon mélyen volt az alkoholizmusba a férjem, akkor kaptuk meg a Kékkereszt telefonszámát. Nehéz volt dönteni abban, hogy ő is partner legyen, hogy ő is akar gyógyulni, mert neki kellett bejelentkezni. Ez megtörtént, és mai napig hálásak vagyunk, mert ötszöri pszichiátriai kezelés után sem gyógyult meg. Felkerültünk Dömösre 2004. május 10-én, és a harmadik napon egy ének hatására, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, erre megtért, végig sírta az éjszakát, és ez elhozta a változást. Igen, ha tudunk sírni a bűneink felett, akkor minden másképp lesz, jobb lesz. Én már akkor Istenhez fordult ember voltam, és hittem benne, de tudtam, hogy őt is meg fogja szabadítani. Ettől a borzalmas dologtól együtt sírtunk, ő azért, hogy megszabadulhasson, én azért, hogy Isten elvégzi azt a csodálatos munkát, amit bárkiben el tud végezni.
0: Mire ide eljutottak, hány év házasságuk volt már addigra?
1: 1971-ben kötöttünk házasságot Kárpátalján. Férjem odavalósi, ott született, én is onnan származok. Akkor még egyetemista volt a férjem. 75-ben megszerezte a diplomát, azután települt át. A debreceni konzervgyárban kaptunk végzettségének megfelelő állást, és Istennek hála, hogy én is a konzervgyárban bérszámfejtőként dolgoztam. Ott kezdődött az életünk, albérletbe költöztünk, de mondták, hogy csak akkor mehetünk, ha nem lesz gyermek. Hát ez a gyermek rögtön megfogant, de nem küldtek el az albérletből. Később kihelyezték férjemet egy alma előfeldolgozó telepre. Én is oda költöztem, mindnyájan. Nem mondtam fel a munkát, de Isten megajándékozott bennünket egy második gyermekkel is. Még a gyermeket szoptattam, a hurok feltevése után is terhes lettem. Az orvosok azt mondták, hogy ezt elveszik, mert ez az ő hibájuk. Én nem engedtem. Azt mondtam, ha Isten megadta, szó se lehet róla. Mivel az első gyermeket is úgy hordtam ki, hogy feküdtem, férjem szolgált ki, és itt is azt mondták, hogy megtarthatom, de a 24 órából 23-at kell feküdnöm. Ez elképzelhetetlen volt. Egy évesse volt pár hónapos gyerek mellett, bejártam a konzervgyárba, Debrecenbe, és csak rácsodálkozni tudok most is, hogy a második emeletre úgy mentem fel, hogy egyik karomon a gyermek, meg a szatyor, amiben az iratok voltak, és a másik kezembe pedig az összecsukott babakocsi.
0: Azért ez nem kis teherbírás lehet.
1: Nem, de akkor is azt mondtam, ha Isten akarja, akkor biztos, hogy életképes lesz. Szülés előtt egy hónappal oda költöztünk vissza édesanyámhoz, a nagyobb gyermekkel, mert férjem nem tudott. Másnap jelentkeztem, hogy szülésére vegyenek. Másnap reggel, 7:30-kor megindult a szülés. Egyedül voltam otthon, de tudtam mentőt hívni, és előkészíteni se tudtak a szülésre. A nővédelmi gondozóból hívtak egy orvost, és ő vezette le a szülést. 3850 grammal született. Már ez is csoda volt, és folyamatosan mindenre rá tudunk csodálkozni, hogy Isten megtartó kegyelme és szeretete hogyan vezetett bennünket első pillanattól.
0: De gondolom akkor voltak nehézségek is, nem csupán ilyen örömteli pillanatok.
1: Nagyon sok nehézség volt, igen. Debrecenben 5 év múlva kaptunk volna lakást, de megpályázott a férjem, Gyoma Endrődön épülő halfeldolgozó üzem, üzemvezetői állását, és 3 hónapos volt a kicsi gyermek, amikor oda költöztünk, és nem csak állást kapott a férjem, hanem a újonnan épült lakótelep utolsó lakása is fent volt nekünk tartva.
0: Kész ajándék akkor.
1: Még akkor nem tudtuk, hogy Isten a rendező, de most már tudjuk, hogy mindent ő rendezel.

0: Mi volt az a pillanat, amikor elkezdtek más szemmel nézni a saját életükre?
1: Igazán, amikor jöttek a problémák, először is szerették volna őt olyan helyzetbe belevinni, amit a férjem nem vállalt el. Ezért megszüntették a munkahelyét, Békés Csabán lett új állása, ott üzemvezető volt, 3 műszakban járt a 2 kicsi gyerek mellett. Én már akkor kerestem Istent, de nem is én kerestem, hanem ő keresett engem. Ezt biztosan tudom.
0: Ugye a problémák elkezdtek jelentkezni az életükben, ez vezetett ahhoz, hogy Isten segítségét kereste? Az alkohol problémák már ekkor kezdtek jelentkezni?
1: Az alkohol problémák akkor kezdtek jelentkezni, amikor 92-ben munkanélküli lett, és ő ezt nem tudta feldolgozni, hogy egyetemi végzettséggel, 3 gyermekkel az utcára kerül. És én dolgoztam, gyerekek ugye óvodába voltak, iskolába, és unalmas volt otthon, és keresett valami értelmesebb helyet, és sajnos betévedt a kocsmába. Az alkohol probléma már gyomán is kezdődött nála olyan formában, hogy akkor még nagyon reprezentáció. A főnökökkel együtt ment, és már akkor belecsúszott ebbe.
0: Velük inni kellett akkor, gondolom. Nyilván ez egyfajta lejtő, amin az ember elindul, és egyre rosszabb és rosszabb.
1: Igen, az alkoholbetegnek az a legnehezebb probléma, amikor ő nem ismeri el, hogy ő alkoholista. Mert senki nem tud rajta segíteni, addig még ő be nem látja. Mi kerestük a megoldást, 5-ször volt pszichiátrián, mindig visszaesett. Én, mikor mentem látogatni, mindig azt kérdezte, hogy mennyi pénzt hagyok ott, apró pénzt, mert ott a közelben volt egy borozó. Amikor a legutolsó alkalommal mentem, azt kérdezte, hogy itt van a Bibliám. Én akkor tudtam, hogy minden megváltozik.
0: És akkor az ige ereje ekkora változást idézett elő, hogy megfordította a férjének az életét, meg rajta keresztül akkor az önét is?
1: Hát nehéz volt felkerülni 2004. május 10-én Dömösre, abba az intézménybe, ahol az ige szól, és azzal gyógyítanak. Ő is tudta, hogy valami mumus az a Biblia, mert amikor én 5 órakor felkeltem, és be kellett húzódnom a spájzba, hogy olvassak, de amikor felkelt, azt mondta, hogy a tűzbe dobja. Én akkor már tudtam, hogy itt valami más lesz, nem az, hogy a tűzbe kerül.
0: És akkor, amikor a férje is a kezébe vette a Bibliát, tudja, hogy mit olvasott először? Mi volt az az ige, ami igazán megfogta őt?
1: Amit az igére épülve tudok elmondani, hogy amikor Dömösre felkerültünk első alkalommal, ott mindenki kap egy-egy igét. Én azt kaptam, légy csendben, és várj az Úrra. A férjem, békességet hagyok néked, az én békességemet adom néked. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ez...
0: Teli találat.
1: Teli találat volt, így volt. A Dömösi misszióban még többször felmentünk, gyógyítóra is, hitmélyítőre is, de emellett Szarvason volt egy mentőmisszió szintén. Első alkalommal, mikor oda elmentünk, ugyanezt az igét kapta. Nem véletlen, de első alkalommal ott meg akart szökni. Úgy kellett utána menni a buszmegállóba. De a Sárkány Angyalka néni, a misszió vezető, azt mondta a evangélikus szolgáló lelkésznek, Selmeci Lajos, Lajoskám, ne menj utána, majd vissza fog jönni. És így is volt, utána oda is jártunk, és Dömösre is jártunk. Ki volt kövezve az utunk.
0: És akkor innentől kezdve tényleg problémamentesen elindult a visszaváltozás, vagy azért itt voltak továbbra is próbatételek?
1: Volt komoly visszaesése, de amikor már teljesen abstinens volt, az 2006 karácsonya, amikor bocsánatot kért tőlem és a gyerekektől, és megbocsájtottunk.
0: Megható pillanat lehetett.
1: Bocsánat és megbocsátás, ez a kegyelem. Kegyelmet kaptunk.

0: angolul.
1: Most, amikor beszélgetünk, 2026 nyara van, és a férje tavaly decemberben hunyt el. Hogy emlékszik vissza arra a pillanatra, vagy azokra a napokra, amikor el kellett búcsúzni a férjétől?
2: Súlyos beteg volt az utóbbi hónapokban. Én mellette voltam. Egy nagyon nehéz szakasza is volt életünknek, amikor én lettem beteg. Születésnapom előtt egy nappal olyan súlyos beteg lettem, hogy 240 volt a vérnyomásom és 120 pulzus. Bekerültem a kórházba. Végül is Szegeden volt egy doktornő, aki elvállalt és kezelt. Ott kaptam vérplazmát. 3 hétig semmit nem tudtam magamról. A férjem majdnem minden nap jött. Hol Gyula, hol Csaba, hol Szeged. És a kezében a Szentírás, és mindig megkérdezte, hogy olvassak. Volt, mikor csak bólogattam, vagy ráztam a fejemet, hogy nem. De annyira hűségesen járt. Ez az a felebaráti szeretet, amikor eljutunk Isten vezetése által ide, akkor semmi nem fontosabb. Soha nem gondolt arra, hogy én nem épülök fel. Még a kórházban megtanultam inni, enni, ülni. De már ő tanított meg járni, nem akartam enni se, de az ige biztatott. Azt mondta az ige, kelj fel, egyél, mert erőn felüli utál előtted. És ez így igaz. Most is azt mondom, hogy a tőle kapott erő, ami tovább visz bennünket ezen a Jézusi úton, mert emberileg lehetetlen idáig eljutni, mert szintén az ige azt mondja, hogy mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Igen, én is így járok. Hetekig, hónapokig teljesen mozdulatlanul voltam, mert ez a betegség, ez súlyos izomgyengeség. És utána egy gerinc probléma jött, ami nagyon-nagyon nagy fájdalommal járt. Ott is láttam Isten gyógyító segítségét. Nem tudtam elképzelni, egyáltalán fogok járni, és most járok.
1: Ez olyan, mint amikor Jézus mondja, hogy nézzétek meg a körülöttetek levő csodákat, hogy bénák járnak.
2: Így van, igen, ezt ő, Istennél minden lehetséges.
1: És gondolom az Isten segítségét legfőbb támaszként a férjének a segítésén keresztül értem.
2: Igen, én mellette voltam az alkoholizmusban, és ő pedig teljesen, önzetlenül mindent azért tett, mert ismerte Istent. Megismerte Jézus Krisztus szeretetét, hiszen ez Dömösön megtörtént. Amikor Dömösön beléptünk, az ajtó fölött a ige az, hogy ha tehát a fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek. És amikor jöttünk ki, megfordították a táblát, és az volt, ha meggyógyultál, többé ne vétkezz. Ezt komolyan kell venni, mert már akkor nem úgy éljük az életünket, ahogy mi akarjuk. Mi csak teremtmények vagyunk. Isten tudja, hogy nekünk mi a legjobb.
1: Nem csak a saját életüknek a megjobbításán kellett innentől kezdve dolgozni, hanem segíteni másoknak is. Erről szólnak most a Kék Kereszten keresztül.
2: Igen, Én is beléptem, férjem is belépett. Számomra fontos volt az, hogy láttam, hogy a férjemnél sikeres volt a gyógyítás, amit az ige által történt, és láttam, hogy mennyire sokan vannak ebben a nehéz helyzetben, és akkor döntöttem úgy, hogy én is meg kell, hogy tegyem azt, amin átvezetett Isten bennünket. Amikor befejeződött a gyógyító, a 2 hetes gyógyító alkalom pénteken, következő szombaton már a Békés Csabai csoportba mentünk, azután folyamatosan jártunk 2 hetente, mert tudtuk, hogy nekünk ott a helyünk. És amikor a Békés Csabai csoportvezetője a Menyei Hazába költözött, akkor választottak meg engem 2012-ben a csoportvezetőjének. Azóta is nagy lelkesedéssel teszem, mert látom, hogy nem csak a családot bízta rám Isten, hanem egy olyan feladatot, amit még ő ebben a korban rám tud bízni, és ezért lehetünk hálásak, ha még ebben a korban van terve velünk

0: Engi Sándornét Zsíros András lelkész kérdezi műsorunkban.
1: Embereknek a derékba tört életét visszavezetni a helyes útra, és olyan változást előidézni, ami az Isten erejével lehetséges csak, és abban az ember pusztán egy gyenge eszköz lehet, azért ez sokszor lehet nehéz küzdelem. Hogyan éli ezt meg a mindennapokban? Lát-e sokszor leküzdhetetlennek tűnő akadályokat, ami aztán végül mégiscsak sikerül?
2: Voltak nehéz helyzetek, ott volt a férjem öccse, aki szintén alkoholista volt. Ő is Dömösön szabadult, 10 évig volt mentes az alkoholtól, de már anyósom betegsége alatt visszaesett. És mikor anyuka 2014-ben elköltözött a földről, nagyon nehéz helyzetbe került, és itt szintén a férjem, ő járt ki hozzá, mindent rendbe tett, és mikor jött vissza, megígérte, hogy nem fog inni. Még haza se ért, már az unoka húgom telefonált, hogy megint ott ül a sarkon. Rengeteg adósságot csinált. Mondtam a férjemnek, hogy az Úr Jézus érte is meghalt, és hazahoztuk. Velünk élt 2018-tól, őt hamarabb hazahívta a Teremtő. Nagyon komoly feladat volt ebben is a férjemnek. Elviselni megint egy olyan alkoholistát, és látni annak, aki ő kijött, de a másikkal nem tudok mit kezdeni, ha ő nem hozza meg a döntést, hogy akar változást. És amikor egyszer olvastam arról, hogy ne Jézusról beszélj neki, hanem Jézusnak beszélj róla. És akkor jött el a változás.
1: Milyen érdekes.
2: Érdekes helyzet az, hogy 5-ször nősült, 4-ször vált el. Nem a Jézusi utat választotta, hanem csak azt, ami neki jó. És mikor megsimogattam már a betegsége alatt a kis fejét, azt mondta, hogy ne simogass, nem vagyok én kutya, és megrázta magát. Az utolsó 2 hét volt nála nagyon-nagyon küzdelmes, erőtlen volt, és 2 hétig volt a kórházban. A halála előtt már közel kellett hajolni, ő se nagyon beszélt, én meg halkan mondtam neki, és mikor eljöttem az ágyától, megpuszíltam a kopasz fejét, megsimogattam, és akkor kinyújtotta a kezét, és azt is megsimogattam. Itt fordult meg bennem az, hogy biztos, hogy a Teremtőhöz tért vissza. Elfogadta azt, amit eddig nem kellett neki.
1: Akkor ezek szerint a kitartó szeretet meghozza a maga gyümölcsét.
2: Igen, igen.
1: De ez borzasztó nehéz lehet azért, akár éveken keresztül kitartóan megmaradni a szeretetben.
2: Hát Istennél is lehetetlen. Emberileg lehetetlen egy alkoholista mellett megmaradni, csak ha a család és partner ebben. Én annak örülök, hogy együtt mentem fel a férjemmel Dömösre. Már akkor én Istent ismertem, de mégis őnek is kellett az, hogy együtt halljuk az igét, és utána a mi életünk zsinórmértéke a Szentírás lett. Ő is teljes békességre jutott halála előtt.
1: Mesélne ezekről az utolsó napokról, hogyan élték meg?
2: Nagyon szoros kapcsolat volt, ahogy bocsánatot kért a gyerekektől. Már teljesen abstinens volt. A fiam utána Ausztriában dolgozott, és amikor beszélt vele, úgy köszönt el minden alkalommal, hogy szeretlek, fiam. A mostani elmenetele is, én nem voltam ott a betegágynál, mikor hazaköltözött, de a fiam hívta Németországból, mert ők ott élnek. A fiam azt mondja, mindent elmondott, ne sírjatok a temetésen, és az utolsó szava az volt, szeretlek, fiam. Hát ez az a szeretet, amit senki el nem vesz tőlünk. Ehhez kell az az Isten, aki megtisztítja a mi szívünket, hogy beépüljön az ige által, hogy meglegyen a vetés és az aratás, és legyen gyümölcstermés.
1: nem ért véget a küldetés azáltal, hogy a férje hazaköltözött. Vannak még feladatai, mekkora út áll ön előtt?
2: Azt én nem tudom, azt csak a Jóisten tudja. De ha vele tervezek, akkor biztos, hogy minden sikerül. 3 gyermekem van, ahogy mondtam, és 5 unokám. Sokat tevékenykedtem náluk, különösen a középső gyermekem Zita lányomnál, mert ikerunokák születtek ott, és koraszülöttek voltak, 880 és 900 grammal születtek. De Isten hatalma az, hogy egészségesek, elevenek, most már 10 évesek múltak. Mindenben Isten jóságát és szeretetét látjuk az életünkben.
1: És a Kék Kereszt körben ott is várnak még feladatok önre?
2: Nagyon sok testvérrel beszéltem, kékkeresztes keresztény testvérrel, aki azt mondta, hogy ő már 70-en felül ezt nem tudja bevállalni. Istennek hála, én bárhová elmegyek még, Pilis Csabára is elmentem, Szeverényi János alkalmára, Németországba kimentem, mert ez az életem. Van még feladatom a csoportban, hiszen én most úgy láttam, hogy előregedett a csoportok, előregedtek, sokan betegek, és mi hálát adunk Istennek, mert 2 fiatal is jött a csoportba. Egy 40 éves mentős, és egy fiatal asszony. Ő erről is gondoskodik, az utánpótlásról. Nem tudom, meddig ad Isten ehhez feladatot, de szeretettel teszem, hiszen tanítványokként a szabadító szeretetet vinni kell, mert erre éhes a világ. Hiszük azt, hogy eljön az az idő, hogy ráébrednek arra, mint ahogy a Szentírásból is, hogy mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, ami a világot legyőzte, a mi hitünk.
1: Hát nagyon sok olyan tapasztalatot kívánok még, ahol ezt az ismeretet, ezt a meggyőződést, ezt a bizonyságot át tudja adni másoknak is, és láthatja a saját szemével is, hogyan visz véghez az Úristen mások életében is hasonlóan pozitív változásokat. Sok erőt és jó egészséget kívánok ehhez a további szolgálathoz is.
2: Hálásan köszönöm, úgy legyen. Amen.

Engi Sándorné, Erika néni, a férje alkoholizmusból való szabadulásáról és az ezután szolgálatban, hitben eltöltött közös életük áldásairól tett tanúságot Zsíros András evangélikus lelkész mikrofonja előtt. Erika néni a Békés Csabai Kék Kereszt kör vezetője. A Magyar Kék Kereszt Egyesület célja az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségekben szenvedő, lelki és testi gyógyulást keresők segítése Isten szabadító erejének megismertetésével. Információkat találhatnak erről a szolgálatról a honlapjukon, ékezetek nélkül kékkereszt.org. Ezt a beszélgetést és korábbi interjúinkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Követhetik, hallgathatják a Lélek hangolót a Spotify-on is. Az Evangélikus Rádió Misszióban a következő címre várjuk leveleiket: evmis@luteran.hu. Kedves hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Csillagászati nyár kezdete. Június 21-e a csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon a leghosszabb a nap égen megtett útja. Nálunk északkeleten kél és északnyugaton nyugszik. A ráktérítő magasságban tűz merőlegesen a földre. A ráktérítő az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. Nevét onnan kapta, hogy a nap az északi félgömbön a rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a ráktérítő magasságába, itt megfordul, majd süllyedni kezd az egyenlítő felé. Az év leghosszabb napját ezért nevezik nyári napfordulónak. A déli félgömbről nézve ekkor jár a nap a legalacsonyabban, ott ez a nap a téli napforduló. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi. Mi június 1-jétől számoljuk a nyarat, a meteorológiai nyarat. Apák napja. Az apák napja egy világi ünnepnap. Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor megemlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és ilyenkor a család általában együtt van. A zene ünnepe. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék. A zene ünnepét 1982-ben tartották meg először Franciaországban. Az ötlet az akkori francia kulturális miniszter Jack Lang támogatásával valósult meg. Mára a zene ünnepe európai, sőt világméretűvé vált. Több mint 100 országban rendezik meg június 21-én. Európában ez a kezdeményezés egyesületi formában öltött testet. A zene európai ünnepének egyesülete szervezők és intézmények hálózatát fogja össze. Magyarország 1997-ben csatlakozott a mozgalomhoz, amikor a zene európai ünnepének csartáját 12 európai ország 16 városa írta alá Budapesten. Jóga világnap. Az ENSZ közgyűlése Narendra Modi javaslatára 2014. decemberi ülésén szavazta meg a Jóga világnapot. Első ízben 2015. június 21-én ünnepelték a világban 84 állam részvételével. Azért esett erre a napra a választás, mert ez a leghosszabb nappala az évnek. A jóga az ősi India hagyománya, a testi-lelki egészség gondozása a jó közérzet megőrzésére, a harmónia megteremtése a természettel az emberben. Az első jóga világnapon két Guinness világrekordot is felállítottak. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár kezdete. Ma vasárnap a derült idők után felhők képződnek, és lehet eső is. Gyenge a légmozgás, és 31-36 fokunk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kreatív elme. Becslések szerint naponta mintegy 60 ezer különálló gondolat fordul meg a fejünkben. A valódi probléma az, hogy ha ugyanaz a 60 ezer gondolatunk van ma is, ami tegnap volt. Wayne Dyer.

0: A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
1: Mi a hitetlenség? A hitetlenség az elbizonytalanodó, kételyektől gyötrődő ember hamis bátorsága. A hitetlen ember önmagát csalja meg, ha nem néz az égre, és úgy gondolja, hogy ha csak a lába elé néz, a földön lévőket biztosabbnak látja. A hitetlen ember valójában nem bátor, legfeljebb csak kétségbeesésében vakmerő. Ma is vannak prófétái az ateizmusnak, akik bátran azt hirdetik, hogy minden rossznak az a kútforrása, hogy hiszünk. Hitetlenségünk, gonosz tetteink leleplezésével akarnak a hit ellen érvelni. Ez annyira értelmetlen, mintha a gyilkos azt magyarázná, hogy azért van bűn, mert kitaláltuk azt, hogy törvény legyen. A hitetlen ember a létünknek a materiálison túli területeit tagadja. Ez olyan, mintha a színvakok aláírás gyűjtéssel azt akarnák eldönteni, hogy nincsenek színek, ezért értelmes ember soha többet nem beszélhet a színekről. A hitetlenség a hit betegsége, a félelem bilincse. A mindent tagadó ember azt nem éli át sohasem, de az ilyen ember nem tekinthető lelkileg egészségesnek. Szerencsére nagyon kevés ilyen ember van. De nem is ők az igazi hitetlenek. Egy mondás szerint a zuhanó repülőben nehéz ateistának lenni. Világunk ilyen repülő, és benne meg kell tanulnunk hitre jutni. Az ilyen ember alkotta szerkezetben kételkedni és bizonytalankodni annál inkább lehet, mennél jobban zuhan a repülő. A zuhanás nem hitet, hanem kétségbeesést eredményez. Jézus azt ígérte, hogy ő akkor jön vissza másodszor a földre az övéiért, amikor kétségbeesnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. Kétségbe esetten nem lehet hinni. A félelmet, a rettegést legyőzi bennünk az Isten félelem, vagyis az Istentől való bizodalmas függés.

hit, bizalom. A hitetlenség, bizalmatlanság, ami nem csak a menekülésben, de a félelemben ölt testet, hanem nagyon sokszor az erőszak áruhája. Az a hívő, aki tud csendben várni a felülről jövő eligazításra. A megoldáshoz nem mi nyitjuk meg az ajtót, nem mi törjük fel a zárakat. A csodára várás sem megoldás, csak az, amikor tisztán és határozottan tudjuk, hogy Isten keze irányítja a mi életünket, ezért vele indulunk az úton. Nemrég megkérdezték tőlem, hogy mi a véleményem azokról a terroristákról, akik életüket feláldozzák azért, amiben hisznek. Azt feleltem, sajnálom őket, mert azt gondolják, hogy hisznek. A vakbuzgó hit a hitetlenség egyik formája. A vakbuzgó ember az élő Istennel való kapcsolatot felcseréli, az elgondolt eszméhez való hűséggel. Nem valakitől, hanem valamilyen elmélettől függ. Ezért sajnálom az inkvizítorokat is, mert ők is hitetlenek, hiszen az Úrért annyira akarnak valamit tenni, hogy elfelejtik ő ráhagyni életüket. A saját indulatai képére és hasonlatosságára torzítják Istent, és ezzel többet ártanak a hitnek, még saját hitüknek is, mint az Isten tagadók. A mágiák sohasem győznek az eszmék felett. Az inkvizítorok és a boszorkányüldözők mindig elbuknak. A hamis gondolatok és indulatok felett csak a szeretet képes győzni.

a hit igazi próbája nem a szenvedés, az üldözés elviselése, hanem a várakozás. Hamis ügyekért, cégéres büntettekért is lehet szenvedni, igazságosan, sőt, igazságtalanul is, de reménységgel várakozni csak hittel lehet. A Szentírás szerint Krisztus azért jön el úgy, mint a tolvaj, hogy a várakozás alatt kiderüljön, hogy övéi bíznak-e benne, vagy csupán harcos Krisztuspárti katonák, akik remekül tudnak érvelni Krisztus mellett, de Krisztus alázatos követése nem a kenyerük. Amikor államvallás lett a kereszténység, és divattá vált Krisztus nevére hivatkozni, ez lett a karrier alapja. Térítő csapatok szerveződtek, akik magukat Krisztus katonáinak nevezték. Városról városra jártak, hogy a pogány templomokat lerombolják. No meg, kirabolják. Az igaz hit terjesztése érdekében. Pogány, vagyis vidéki, nem idevalósi volt az, aki nem akart ilyen katona lenni. Hiszem, hogy a világnak akkor is csak emberekre volt szüksége, nem angyalokra, mint ahogy a ma is. Nem hitetlenekre és nem is vakhitűekre, hanem olyanokra, akiknek szeme az égig lát. Olyanokra, akik tudják azt, hogy a megoldás kulcsa nem a mi legszentebbnek kikiáltott gondolataink megvalósítása, hanem Isten tervének elfogadása. Ehhez nem egymást kell legyőzni, hanem a szeretet uralma alá kell helyezni életünket. Saulusból úgy lett Pál, hogy győzni tudott inkvizitori hitetlensége felett. Damaszkusz előtt is jól ismerte az írásokat. Képzett ember volt, és határozott, hitbuzgó követője volt annak az igazságnak, amit az atyák tanításaiból is megtanult. Tetre kész volt, és remek tervet készített arra, hogy a másféleképpen hívőktől megtisztítsa a világot. Éppen ezért volt hitetlen. Az általa elképzelt tennivalókat látta, anélkül, hogy Istent, aki egyedül jogosult arra, hogy megbízást adjon, látta volna. Tudta Isten törvényét, de a törvény betöltésének a lényegét, a szeretetet nem ismerte.

Isten ügyét féltette anélkül, hogy Isten akaratát, tervét próbálta volna megérteni. Mit tett Jézus Saulussal? Nem alkalmazott vele szemben erőszakot, mert tudja jól, hogy az erőszak csak erőszakot szül. A damaszkuszi keresztények kis csoportját sem ragadta el valami ismeretlen mennyei titkos rejtek helyre, hogy ne legyen a buzgó rabbi tanítványnak hová futnia. Meg sem bénította az Istenért buzgolkodó Saulust, hiszen a benne lévő energia a jó cél érdekében hasznos kincs volt. Még egy lángpallósú angyalt sem küldött, hogy a helyes cselekvésre oktassa a fiatal rabbi tanítványt. A mindig határozott úton járó Saulust csak fény sugározta körül, ami porba sújtotta, amitől egy időre megvakult, hogy most befelé is lásson. Az az ember, aki bármilyen vitában tudta bizonyítani, hogy az egyetlen Isten a világteremtő, most megtanulta megkérdezni, ki vagy, Uram? Aki mindig tudta, hogy mit kell tenni, most egészen más irányba indult el. Azonnal hirdetni kezdte Jézusról, hogy ő az Isten fia. Kézen fogva vezették be a városba, hogy az Úr rendelkezése szerint azoktól kapja vissza látását, akinek korábban az életére tört, akiket üldözött. Ekkor döbbent rá a szeretet titkára, meg arra, hogy az ember nem akkor erős, amikor a seregek éllén áll, hanem akkor, amikor a seregek urának szolgál a

engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a Filippi levél második fejezetének 8. igeverse. A keresztény hit egyik legmélyebb paradoxona itt árul fel. A világ szemében a kereszt vereség. A hit szemében azonban a szeretet győzelme. Jézus nem azért alázta meg magát, mert értéktelen volt, hanem azért, mert szeretett. Az alázat tehát a szeretet egyik legtisztább formája. Az önkéntes lehajlás, az önkéntes szolgálat, az önkéntes önátadás. És ez minden ember számára megszólító erejű, azok számára is, akik hívőként járnak Krisztus útján, és azok számára is, akik még keresnek, mert minden ember érzi valahol legbelül, hogy a puszta önközpontúság nem tesz boldoggá senkit. Lehet valaki sikeres és mégis üres, lehet valaki híres és mégis magányos, lehet valaki erősnek látszó és mégis rettegő. Az ember lelke mélyebbre vágyik, valódi kapcsolatra, valódi szeretetre, valódi békességre, és ezek soha nem a gők talaján születnek meg. Kedves hallgató, nagyon fontos megérteni, hogy a keresztény alázat és az igazság elválaszthatatlan egymástól. A bibliai alázat nem szerepjáték, nem külső vallásos viselkedésforma, nem mesterkélt szerénység, nem önmagunk lekicsinylése, nem hamis önmegtagadás. Az alázat valójában annak képessége, hogy az ember hajlandó szembenézni az igazsággal, Istennel kapcsolatban, önmagával kapcsolatban, más emberekkel kapcsolatban, a valósággal kapcsolatban. A büszkeség egyik legnagyobb veszélye éppen az, hogy torzítja a valóságérzékelést. A gőgös ember lassan elveszíti a tisztánlátását, saját magáról is, másokról is, a Teremtő Istenről is. A büszkeség állandó önvédelmet épít. Az ember elkezdi magyarázni önmagát. Szépíteni saját hibáit, kicsinyíteni saját bűneit, felnagyítani mások vétkeit, saját érdekeit igazságnak nevezni, saját sértettségét erkölcsi fölényként bemutatni. Kedves hallgató, a Szentírás nagyon mély emberismerettel beszél erről. Jeremiás próféta így fogalmaz: csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. A 17. fejezet 9. igeverse Jeremiás könyvéből. Ez az igen megrendítően őszinte. Az ember képes önmagát is becsapni, képes olyan történetet alkotni önmagáról, amelyben mindig ő az igaz, mindig ő az áldozat, mindig ő a különb ember. És milyen könnyű ebbe belecsúszni. Az ember sokszor nem nyíltan hazudik, ennél finomabb folyamat történik. Lassan kialakul egy önmagáról alkotott, idealizált kép. Egy olyan belső történet, amelyben saját motivációi mindig tiszták, mások hibái viszont hangsúlyosak. A büszkeség egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy képes erkölcsi nyelvet használni önmaga igazolására. A bibliai alázat azonban nem engedi ezt a torzítást. Az alázat kész arra, hogy az ember kimondja az igazat önmagáról. Nem önpusztító módon, nem öngyűlölettel, hanem őszintén. Egy bibliai történet jut eszembe, Dávid király ezért tud valódi bűnbánatot tartani az 51. Zsoltárban. Nem mentegeti magát, nem hárít, nem relativizálja a bűnt, nem másokra mutogat, hanem így kiált: könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Milyen ritka az ilyen őszinteség. A modern ember kultúrája sokszor inkább önigazolásra tanít. Az ember keresse meg, mivel magyarázhatja saját hibáit,

0: mivel védheti meg önmagát, mivel tarthatja fenn önmaga pozitív képét. A Biblia azonban egészen más utat mutat. A valódi gyógyulás mindig az igazság felismerésével kezdődik. Jézus ezért mondja János evangéliumának 8. fejezetének 32. igeversében: megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ez nem csak teológiai állítás, mély emberi igazság is. Az ember addig nem tud valóban változni, amíg nem hajlandó szembenézni önmagával. Az alázat tehát nem egyszerű érzelmi állapot, hanem bátorság. Bátorság az igazsághoz. Az igazság azonban nem csak a bűn felismerését jelenti. Az alázat azt is jelenti, hogy az ember hajlandó elfogadni az igazat saját értékéről. Ez különösen fontos. Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy az alázat egyenlő az önleértékeléssel. Mintha az alázatos embernek folyamatosan kisebbítenie kellene önmagát. A Biblia azonban nem azt tanítja. Az ember Isten képmására teremtetett. Ez rendkívüli méltóságot jelent. Az alázatos ember tehát nem tagadja ajándékait, nem hazudik saját képességeiről, nem tesz úgy, mintha semmire sem lenne alkalmas. Az alázat inkább azt jelenti, hogy az ember tudja, honnan vannak az ajándékai. Pál apostol így kérdez az 1. Korintusi levél 4. fejezetének 7. igeversében: mit van ugyanis, amit nem kaptál? Ez az ige szinte szétfeszíti az emberi gőgöt. Az élet, az értelem, a tehetség, az egészség, a lehetőségek, a kapcsolatok. Mind ajándék, kedves hallgató. Az alázatos ember ezért tud hálás lenni. A büszke ember viszont hajlamos mindent saját érdemének tekinteni. Az alázat és az igazság kapcsolata különösen jól látható Jézus életében. Krisztus soha nem volt bizonytalan saját identitásában. Nem kisebbítette magát hamisan, nem tagadta küldetését, nem félt kimondani az igazságot, mégis tökéletesen alázatos volt. Ez rendkívül fontos felismerés. Az alázat nem gyávaság, kedves hallgató, nem gerinctelenség, nem személytelenség. Jézus képes volt szeretettel, de határozottan beszélni a bűnről. Képes volt kiállni az igazság mellett, képes volt nemet mondani, képes volt konfrontálódni is, amikor szükséges volt. A mai világban sokszor összekeverik az alázatot a konfliktus kerüléssel. Pedig az alázatos ember olykor nagyon is határozott. A különbség nem a külső erőben van, hanem a szív motivációjában. A büszke ember önmeg a dicsőségét védi. Az alázatos ember az igazságot és a szeretetet szolgálja. Nagyon mély kérdés az is, hogy az ember képes-e elfogadni az igazságot másoktól. A büszkeség egyik jele, amikor valaki képtelen kritikát elfogadni. Azonnal védekezik, magyarázkodik, támad, megsértődik. Ismerős, kedves hallgató? Az alázatos ember azonban tud hallgatni, tud mérlegelni, tud tanulni. Ez nem jelenti azt, hogy minden kritika igaz. Nem jelenti azt sem, hogy az embernek minden vádat el kell fogadnia. De az alázatos ember nem retteg attól, hogy esetleg tévedett. Milyen ritka ez? Milyen ritka az az ember, aki képes kimondani: ebben nem volt igazam, sajnálom, tanulnom kell ebből. Pedig az emberi kapcsolatok óriási része gyógyulhatna, ha jelen lenne az a fajta alázat. A házasságokban, a barátságokban, a gyülekezetekben, a közéletben, a társadalmi vitákban. Korunk egyik tragédiája, hogy sokan már nem az igazságot keresik, hanem saját identitásuk védelmét. Az ember egyre nehezebben mondja ki, hogy tévedett. Egyre nehezebben hallgatja meg a másikat. Egyre nehezebben különíti el önmagát saját véleményétől. Az alázat viszont szabaddá tesz. Az önigazolás kényszerétől. Az alázatos embernek nem kell mindig győznie, nem kell mindig igaza legyen, nem kell minden helyzetből erkölcsi győztesként kijönnie. És milyen felszabadító ez? Az ember végre nem saját egóját védi állandóan, hanem keresheti az igazat. A keresztény hit szerint Isten maga az igazság forrása. Ezért az alázat végső soron spirituális magatartás. Az ember elismeri, hogy nem ő a végső mérce. Nem saját érzései, nem saját vágyai, nem saját pillanatnyi érdekei, hanem van nála nagyobb valóság. Ez különösen nehéz a modern, individualista kultúrában, ahol az ember gyakran önmagát tekinti végső tekintének. A Biblia azonban arra hív, hogy az ember ne önmagát imádja. A példabeszédek könyve így figyelmeztet. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Milyen komoly mondat. Az ember őszintén is tévedhet. Ezért van szükség alázatra, ezért van szükség korrekcióra, ezért van szükség Istenre. Az alázat tehát nem az igazság ellentéte, éppen ellenkezőleg az alázat az igazság szeretete. Az alázatos ember nem saját imázsát akarja mindenáron fenntartani, hanem hajlandó megváltozni, ha az igazság ezt kívánja. És talán ez az egyik legmélyebb lelki különbség büszkeség és alázat között. A büszkeség önmagát védi, az alázat az igazságot keresi.
1: Nagyon jó volt, köszönöm szépen, Árpi testvér ismét, és kedves hallgatóink is, természetesen a zene után azonnal folytatják a hallgatást is. Jó, akkor tehát legyen zene, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, akkor most folytassuk azzal, hogyan vezethet az alázat valódi belső szabadsághoz egy önmagát hajszoló világban, és milyen hatással van az alázat, vagy éppen a büszkeség az emberi kapcsolatainkra.
1: Korunk egyik legnagyobb illúziója az, hogy az ember akkor szabad, ha senkinek nem tartozik elszámolással. A Biblia azonban másként látja az embert. Az ember mindig valaminek a szolgálatában áll. Lehet saját hiúságának szolgája, lehet félelmeink szolgája, lehet társadalmi elvárások szolgája, lehet pénzének a szolgája, sikerének a szolgája, vagy saját sértettségének a szolgája. Az alázat paradox módon szabadságot ad. Az alázatos embernek nem kell mindenáron nagynak látszania. Nem kell folyamatosan szerepet játszania, nem kell állandóan összehasonlítania magát másokkal. Nem kell mindig győznie, nem kell mindig igaza legyen. Ez óriási belső békességet hozhat. A büszkeség ugyanis rendkívül fárasztó, kedves hallgató. Állandó önvédelem, állandó bizonyítás, kontroll, félelem attól, hogy az ember elveszíti a róla kialakított képet. Az alázat viszont lehetővé teszi az őszinteséget, és az őszinteség felszabadító. Jakab levele így tanít a 4. fejezet 10. versében. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ez nem önpusztítás, ez helyreállítás. A keresztény ember nem önmaga megsemmisítésére törekszik, hanem arra, hogy helyes kapcsolatba kerüljön Istennel, és ebben a kapcsolatban találja meg valódi identitását. Az emberi konfliktusok jelentős része valójában sérült, egókból fakad. Sok házasságban nem az a legnagyobb probléma, hogy nincs szeretet, hanem az, hogy nincs alázat. Nincs valódi meghallgatás, nincs önkritika, bocsánatkérés, önfeladás a másik javára. A büszkeség azt mondja, nekem van igazam. Az alázat meg tudja kérdezni, mit érez a másik ember? A büszkeség uralni akar, az alázat építeni. A büszkeség nyerni akar, az alázat gyógyítani. Péter első levelének 5. fejezetének 5. igeversében olvashatjuk. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ez az ige nem csak az egyéni lelki életre igaz, közösségekre is. Egy gyülekezetet tönkretehet a hiúság, egy családot tönkretehet a gőg, egy nemzetet tönkretehet a hatalmi önistenítés. Az alázat viszont közösséget épít. Nem véletlen, hogy Pál apostol az egység alapjának tekinti. Az alázatos ember nem akar mindenkit maga köré rendezni. Nem saját dicsőségét keresi, hanem képes együtt örülni mások ajándékainak. Képes másokat felemelni, képes szolgálni anélkül, hogy állandó elismerést követelne. És milyen ritka az ilyen ember, mégis milyen nagy áldás. Kedves hallgató, a szenvedés különös módon gyakran összetöri az ember büszkeségét, azt gondolom. Az ember addig sokszor erősnek hiszi magát, amíg egészséges. Addig érzi magát erősnek. Amíg sikeres, amíg kontrollálni tudja életét. Aztán eljön egy betegség, egy veszteség, egy gyász, egy csalódás, és az ember ráébred saját törékenységére. A Biblia nem romantizálja a szenvedést, de megmutatja, hogy a szenvedés sokszor mélyebb önismerethez vezet. Pál apostol beszél egy titokzatos tövisről az életében. Ezt írja a 2. Korintusi levél 12. fejezetében. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Micsoda fordított logika. A világ az erőt ünnepli, Isten pedig sokszor az összetört emberben munkálkodik a legmélyebben. Nem ritka, hogy valaki éppen a szenvedésben tanul meg igazán szeretni, igazán imádkozni, igazán együtt érezni, igazán emberré válni. Az alázat gyakran könnyek között születik, és mégis életet ad. A modern világ nagy hangsúlyt helyez a tudásra. Az önmagában jó. A tudomány ajándék. Az emberi értelem Isten ajándéka. A probléma ott kezdődik, amikor a tudás gőggé válik. Amikor az ember azt hiszi, hogy mindenre választ tud adni, amikor a technológiai fejlődésből erkölcsi felsőbbrendűség lesz, amikor az ember önmagát teszi végső mércévé. Pál apostol így figyelmeztet. A tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Az első korintusi levél 8. fejezetében olvashatjuk. Milyen aktuális ez ma? Korunkban hatalmas mennyiségű információ áll rendelkezésre, mégis sokszor hiányzik a bölcsesség. Az alázatos ember tudja, hogy nem mindenható. Tudja, hogy vannak kérdések, amelyek meghaladják. Tud csodálkozni, hallgatni, tanulni. És ez rendkívül fontos. Az alázat nélkül a tudás könnyen hideggé válik. Az alázat nélkül az intelligencia könnyen kegyetlenné. Az alázat nélkül az igazság keresése is önigazolássá torzulhat. Sokan úgy érzik, hogy a keresztény beszéd az alázatról csak hívőknek szól. Valójában minden embert megszólíthat, minden ember találkozott már a büszkeség rombolásával. Családok széthullásában, hatalmi visszaélésekben, megbocsátani képtelen kapcsolatokban, önző rendszerekben, lelkisérülésekben, és minden ember vágyik arra is, hogy valaki valóban alázatos legyen vele szembe. Hogy valaki valóban figyeljen rá, hogy valaki ne használja ki, hogy valaki ne uralkodjon már rajta. A keresztény hit azt állítja, hogy ez a vágy nem véletlen. Az ember a szeretetre teremtetett, és a szeretet természetéhez hozzátartozik az önközpontúság megtörése. Jézus szavai ezért ma is mélyen emberiek. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és megnyugvást találtok lelketeknek. Olvasható Máté evangéliumának 11. fejezetének 29. versében. Milyen különös! A mai ember sokszor mindenhol nyugalmat keres, teljesítményben, kapcsolatokban, fogyasztásban, önmegvalósításban. Jézus pedig a szerítséget és az alázatot kapcsolja össze a lélek nyugalmával. Talán ez az egyik legmélyebb igazság. A büszkeség állandó harcban tart. Az alázat békességet ad.
0: Miért beszél a Biblia úgy az alázatról, mint amelynek örökké való jelentősége van? És beszélj arról is, milyen formákban jelenik meg ma a büszkeség, és miért olyan nehéz felismerni?
1: A Biblia szerint az alázat nem csak erkölcsi kérdés, hanem örökké valósági jelentőségű valóság. Jézus újra és újra beszél arról, hogy Isten országa fordított logika szerint működik. A Máté evangéliumának 19. fejezetének 30. igeverse így hangzik. Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők. A világ rendszerében az ember felfelé törekszik, Isten országa azonban sokszor lefelé vezet. A szolgálat felé, az önátadás felé, a szeretet felé. A keresztény ember reménysége nem saját földi dicsőségében van, hanem Isten országában. Ezért az alázat nem pusztán erkölcsi technika, hanem hitbeli orientáció. Az ember tudja, hogy végső soron nem önmaga középpontja, és ez a felismerés paradox módon nem összetöri, hanem felszabadítja. Kedves hallgató, a büszkeség modern formái sokszor egészen másként jelennek meg, mint ahogyan azt az ember elsőre elképzeli. A legtöbben a gőgöt hangos önimádattal, nyílt fennhéjázással vagy agresszív önérvényesítéssel azonosítják. Valóban létezik ilyen büszkeség is. A Biblia azonban sokkal mélyebben látja az ember szívét. A gőg nem csupán külső viselkedés, sokkal inkább belső középpont képzés. Az az állapot, amikor az ember saját magát teszi végső mércévé. És ez a modern világban rendkívül sokféle formában jelenik meg. Korunk egyik legszembetűnőbb jelensége az önkép állandó építése. Az ember ma soha nem látott mértékben mutathatja meg önmagát. A közösségi média világában szinte mindenki saját élete szerkesztőjévé vált. Képeket választunk, mondatokat formálunk, reakciókat várunk, láthatóságra törekszünk, és önmagában természetesen nem bűn, ha valaki megosztja örömét, munkáját vagy gondolatait. A probléma mélyebben kezdődik. Ott, amikor az ember identitása fokozatosan a külső visszajelzésekre épül. Kedves hallgató, a büszkeség modern formája gyakran nem harsány magabiztosság, inkább folyamatos önreklám. Az ember állandóan bizonyítani akarja, hogy értékes, hogy érdekes, hogy sikeres, hogy különleges. A modern kultúra pedig szinte folyamatosan ezt súlykolja. Építse saját márkáját, mutassa meg önmagát, tegye láthatóvá saját történetét. Legyen több másoknál, tűnjön ki, legyen egyedi, és közben lassan kialakul egy rendkívül fárasztó belső kényszer. Az ember már nem egyszerűen élni akar, hanem látszani. Milyen szomorú is ez, ugye, kedves hallgató, és sokszor mennyire nem gondolunk mindebbe bele. Ez különösen tragikus lelki következményekhez vezethet. Az ember fokozatosan elveszítheti kapcsolatát valódi önmagával, egyre inkább a külvilág reakcióiból próbálja meghatározni saját értékét. A dicséret felemeli, a kritika összetöri. Az elismerés élteti, a figyelem hiánya szorongást kelt benne. A büszkeség modern formája ezért gyakran nem magabiztos embert eredményez, hanem rendkívül sérülékeny embert. Olyan embert, aki állandóan önmaga körül forog. Milyen különös, hogy korunk egyszerre beszél sokat önszeretetről, és közben rengeteg ember szenved önértékelési problémáktól. Az ok részben éppen ez lehet. Az ember nem arra teremtetett, hogy saját maga legyen élete központi tárgya. Aki állandóan önmagát figyeli, végül könnyen önmaga fogjává válik. A büszkeség egyik modern formája az erkölcsi felsőbbrendűség is. A különösen veszélyes. Nagyon veszélyes, mert gyakran jó ügyek mögé rejtőzik. Az ember könnyen eljuthat oda, hogy saját erkölcsi álláspontját nem csak igaznak tartja, hanem identitásának alapjává teszi. És ettől kezdve már nem egyszerűen vitázik másokkal, hanem lenézi őket. Megveti őket, erkölcsileg alacsonyabb rendűnek tartja. Ez a jelenség minden oldalon megjelenhet, politikában, vallásban, kulturális kérdésekben, társadalmi vitákban. Az ember lassan már nem az igazságot keresi, hanem saját erkölcsi tisztaságának érzését. És milyen könnyen válik a másik ember ellenséggé. Jézus korában a farizeusok között is jelen volt ez a fajta lelki állapot. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy komolyan vették a törvényt, hanem arról, hogy erkölcsi teljesítményükből identitást építettek. Saját igazságuk tudata lassan elválasztotta őket másoktól. Kedves hallgató, hadd idézzem most újra az Úr Jézust. Máté evangéliumának 15. fejezetének 8. igeverse így hangzik. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. A modern ember is könnyen kerülhet ebbe az állapotba. Lehet valaki rendkívül érzékeny társadalmi kérdésekre, miközben mély megvetést hordoz más emberek iránt. Lehet valaki vallásos, miközben lelke tele van gőggel. Lehet valaki igaz ügyek harcosa, miközben elveszíti az irgalmat. A büszkeség modern formája az intellektuális gőg is. Korunk rendkívül nagyra értékeli a tudást, ami önmagában jó és fontos. Az emberi értelem Isten ajándéka. A probléma ott kezdődik, amikor a tudás önistenítéssé válik. Amikor az ember már nem keres, hanem uralkodni akar. Nem tanulni akar, hanem fölényben lenni. Az intellektuális büszkeség egyik jele, amikor valaki már nem képes valódi kíváncsiságra. Minden beszélgetésben fölényét akarja bizonyítani. minden vitában győzni akar. Nem meghallgatni akar, hanem leuralni a másikat. És milyen érdekes, hogy a valóban nagy tudású emberek között gyakran sokkal több az alázat. Minél mélyebben látja valaki a valóság összetettségét, annál inkább érzi saját korlátait. Pál ezért írja az első korintusi levél 8. fejezetében, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít, ahogy már említettük ezt az igeverset. Korunkban különösen veszélyes lehet a technológiai gőg is, az emberiség óriási technikai fejlődésen ment keresztül. Sok tekintetben olyan lehetőségekkel rendelkezünk, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. És mégis megjelenik a kísértés, hogy az ember saját technikai képességeit végső hatalomnak tekintse, mintha a fejlődés automatikusan erkölcsi fejlődést is jelentene, mintha az ember tudása önmagában megváltaná az emberiséget. A 20. század történelme azonban tragikusan mutatta meg, hogy a technikai fejlettség önmagában nem teszi jobbá az embert. A modern ember képes lett fejlett technológia elpusztítani is. Az ember szíve nem változik meg automatikusan attól, hogy fejlettebb eszközök kerülnek a kezébe. Kedves hallgató, a büszkeség modern formája a sértett identitás is lehet. Ez különösen nehéz kérdés. Vannak emberek, akik külsőleg nem tűnnek gőgösnek, inkább állandó sértettségben élnek. Mégis gyakran ugyanaz az önközpontúság működik bennük. Az ember folyamatosan saját sebeire figyel, saját sérelmeit hordozza, saját fájdalmát teszi identitása középpontjába. Ez nem jelenti azt, hogy a fájdalom nem valós. Sok ember valóban mély sebeket hordoz. A probléma ott kezdődik, amikor az ember már kizárólag önmaga sérülésein keresztül szemléli a világot. Ilyenkor könnyen kialakul egy olyan lelki állapot, amelyben minden róla szól, minden hozzá kapcsolódik, minden őt sérti, és ez végül bezárja az embert.
0: Hogyan kapcsolódik össze az alázat és a kegyelem a keresztény hitben?
1: A keresztény alázat középpontjában végül a kegyelem áll. Az ember nem saját erkölcsi tökéletessége által áll meg Isten előtt, hanem kegyelemből. Pál apostol így ír: hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Az Efezusi levél 2. fejezetének 8. igeverse. Ez az ige egyszerre aláz meg és emel fel. Aláz, mert az ember nem dicsekedhet önmagával. És felemel, mert az ember szeretett. A kegyelem kultúrája teljesen más, mint a teljesítmény kultúrája. A kegyelemben élő ember kevésbé ítélkező, kevésbé rideg, kevésbé önigazult, hiszen tudja, hogy ő maga is irgalomból él. Az alázat egyik legszebb gyümölcse éppen ezért az irgalom. Az alázatos ember általában együttérzőbb, tudja, hogy ő maga sem hibátlan. Tudja, milyen törékeny az ember, tudja, milyen könnyen elbukhat bárki, és ezért kevésbé kegyetlen. Talán most vannak hallgatók, akik hívő emberként hallgatják ezt a műsort, talán vannak, akik régóta járnak gyülekezetbe, és bizonyára vannak, akik szolgálnak is. És talán éppen most érzik meg, hogy az alázat kérdése őket is megszólítja, mert a vallásos ember is lehet büszke, sőt, olykor különösen könnyen válhat azzá. Az ember elkezdheti saját kegyességét csodálni, saját igazságát, saját hitbeli teljesítményét. A keresztény embernek ezért újra és újra Krisztushoz kell visszatérnie, a kereszthez, a kegyelemhez, a szolgáló szeretethez.
0: Kedves hallgatóink, zárásként talán foglaljuk össze, mit vihetünk magunkkal mindenből a mindennapi életünkbe.
1: A büszkeség és az alázat kérdése végső soron nem csupán erkölcsi téma, hanem létezésünk egyik legmélyebb kérdése. Ki áll életünk középpontjában? Mi önmagunk? Vagy a Teremtő Isten? A büszkeség végül elszigetel. Az alázat kapcsolatot teremt, a büszkeség állandó bizonyításra kényszerít, az alázat nyugalmat ad, a büszkeség uralkodni akar. az alázat szeretni akar, és talán éppen ez a legmélyebb igazság. Az alázat nem kisebbé teszi az embert, hanem emberibbé. Aki képes lehajolni, az képes igazán szeretni. Aki képes bocsánatot kérni, az képes valódi kapcsolatokat építeni. Aki képes elismerni saját törékenységét, az nyitottá válik a kegyelemre. A keresztény hit szerint az ember igazi nagysága nem abban áll, hogy mennyire tudja felmagasztalni önmagát, hanem abban, hogy mennyire tud szeretni, és a szeretet mindig együtt jár az alázattal. Jézus Krisztus ezért nem csak tanította az alázatot, hanem megélte. Ő lett a szolgáló király, az önmagát odaajándékozó megváltó, és ma is hív, nem önmegsimmisítésre, nem önutálatra, hanem igazságra, kegyelemre, szelídségre, és arra a mély belső szabadságra, amely csak akkor születik meg, amikor az ember már nem önmaga körül forog. Máté evangéliumában olvassuk az 5. fejezet 5. versében: boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Milyen különös ígéret, nem az agresszívak, nem az önmagukat mindenáron keresztül vivők, nem a gőgösek, hanem a szelídek. A keresztény hit szerint ugyanis a valódi erő nem a kérlelhetetlen öntörvényesítésben rejlik, hanem a szeretetben, és a szeretet legmélyebb nyelve az alázat.
0: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük ismét Turci Árpád testvérnek ezt a sok gondolatot, amelyet nagyon komolyan megfogalmazott kedves hallgatóink számára, és mind, amit szoktunk ajánlani, ugyanezt tesszük ma is, gondolja át mindenki ezeket a gondolatokat, ezeket a szavakat, és hogyha megérti, vagy ráadásul még tetszik is nekik, akkor mindenképpen továbbítsák a világnak, mert a világnak szüksége van a világosságra.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink!
0: Köszönjük!
1: Isten áldjon meg mindenkit!
0: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Egy asszony háborúja. A mai ige Bírák könyve 4. fejezet 9. verse: Asszony kezére adja az Úr Síserát. Gondolatok az igéről. Elég különös ez az igehely, de nem lehet olyan olvasó, akinek van elég hite a megtérésre. Bárákot, a férfit harcra szólította Isten, de ő csak azzal a feltétellel volt hajlandó hadba indulni, ha Debóra is vele megy. Ezért az Úr elhatározta, hogy ezt a harcot egy asszony harcává teszi. Ezzel ítélte meg Isten a férfi gyávaságát. Így szerzett magának nagyobb dicsőséget, népe ellenségeinek, mint nagyobb szégyent. Az Úr még ma is felhasználja a gyöngéket a szolgálatban, engem is. Ő olyanokat is tud használni, akikről senki nem gondolná, hogy alkalmasak nagy tettek végrehajtására. Miért ne használna téged is? Az asszony, aki megölte Izrael ellenségét, nem valami harcos amazon volt, hanem házi asszony. Nem volt szónok, csak egy egyszerű asszony, aki sátorban lakott, tehenet fejt és vajat köpült. Akkor hát miért ne használhatna fel az Úr akár melyikünket célja elvégzésére? Valaki érkezhet ma a te házadhoz is, ahol Sisera Jáel sátrához ment. A mi dolgunk nem az, hogy megöljük, hanem hogy megmentsük őt. Fogadjuk kedvesen, mondjuk el neki Krisztus válságának drága igazságát, és hogy hozzá is szól a hívás: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Apostolok cselekedete 16:31. Ki tudja, talán ma is legyőz az evangélium egy kemény szívű bűnöst. Ökumenikus, lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén holnaptól, június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az Ökumenikus, lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes bibliatanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Magyar papoknak tartottak lelki gyakorlatot a római Szent István házban. Június 15-től 19-éig, hétfőtől péntekig a római Szent István ház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont. Az elmúlt években teljesen megújult római zöldövezetében fekvő zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kihallgatáson is, ahol személyesen találkozhattak Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a pápának. Igazságosság, méltányosság, irgalmasság nyilatkozatot adott ki a keresztény zsidó tanács. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke Székely János, szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés főnapi rendi pontja az elnök választás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspököt választotta meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt személyi változás. A társelnök Radnóti Zoltán főrabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbija, az alelnök pedig Szent Iványi Ilona, unitárius lelkész, és Fabinyi Tamás, az Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, és köszönetét fejezi ki Székely János, leköszönő elnöknek és munkatársának, Bánlaki Zsanetnek. Egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet, megszentelt helyek, idők, igék címmel. A közgyűlésen az ország új vezetésének szóló nyilatkozatot is elfogadtak.
0: Kulturális programajánló.
1: Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia. Jézus, te adj nekünk inni. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és a Budapesten működő Evangélikus Oktatási Nevelési Intézmények július 1-e és 3-a között Budapesten több helyszínen rendezik a Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát, melynek témája Jézus, te adj nekünk inni. A helyszínek Budapesten több helyszínen. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. A cél az volt, hogy megismerjük egymást és egymás szolgálatát. Június 3-án megrendezésre került az első oktatási piknik a Baptista Pedagógiai Intézet szervezésében. A résztvevők kreatív formában mutatták be azokat a szervezeteket és szolgálatokat, amelyek a baptista oktatás különböző területein végeznek munkát. A rendezvényen részt vettek az egyház vezetői, az oktatási központ, a lelkész továbbképző intézet, a pedagógiai intézet, a teológiai akadémia, a speciális misszió, a Szünergosz Biblia iskola és a gyermekmisszió képviselői, munkatársai. A jó hangulat megalapozásáról a Csodaliget Trió gondoskodott. Köszöntő beszédében Papp János egyházelnök arra emlékeztetett, hogy bár a baptista oktatási intézményei különböző feladatokat látnak el, mégis egy közösséget alkotnak, a korintusi levél testhasonlatát alkalmazva hangsúlyozta. A résztvevő szervezetek mind ugyanannak a szolgálatnak a részei. Kiemelte az együttműködés, az egymásra figyelés és a közös küldetés fontosságát, valamint köszönetet mondott mindazoknak, akik a következő generációk nevelésében és képzésében szolgálnak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Mustármag termés, emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az evangélikus egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzetű fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Együtt vagyunk erősek. Székesfehérvári Caritas csoportok találkozója. 4. alkalommal tartották meg a Székesfehérvári Caritas csoportok találkozóját június 6-án, amelyet a Krisztus Király Caritas csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Délután 2 órakor imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, amelyen 42 fő vett részt. Ezután a városi Caritas csoportok egy-egy tagja bemutatta a saját csoportját és annak feladatait. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodtak, de ugyan ekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, ahogy erejükből telik, és most szeretnének erőt meríteni a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló Caritas csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár kezdete. A leghosszabb napunk és a legrövidebb éjszakánk van. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül és 30-34 fok várható. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél és 30-34 fok valószínű. A jelen számítások szerint csütörtökön egy gyenge front érheti el hazánkat, de ez várhatóan nem hoz számottevő esőt, csak megélénkülő északnyugati szelet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, az elmúlt alkalommal egy nagyon kínos jelenettel ért véget a Biblia tanulmányunk. Sámuel, biztos így mondanák a mai emberek, hogy alaposan beolvas Saulnak, megmondja neki, hogy azzal, hogy ő most nekiállt itt, és bemutatott egy áldozatot, és nem várt Sámuelre, nem várta ki gyakorlatilag az Isten rendelése szerinti időt, ezzel nem pusztán van,

Isten mondta azt eredetileg, hogy azért rendeli ő Sault Izrael királyának, mert általa kezdi megszabadítani a filiszteusoktól az ő saját népét. Tetszik tudni, van egy probléma. Mi általában lineárisan gondolkozunk, bocsánat az idegen szóért, tehát úgy gondoljuk, hogy minden a mi logikánk szerint fog működni. Tehát minden lépés teljesen logikus, és hogyha Isten nemet mondott Saulra, akkor nyilván ezután csak egy vesztes háború következhet. De hát Istennek a munkája azért ennél sokkal, de sokkal precízebb és pontosabb. És ráadásul mindig elfelejtjük, hogy a mennybéli Isten, a Teremtő, egy szerető Isten, aki gyermekeinek sok ostobaságát nem csak tűri, hanem sokszor korrigálja is, és nem azért, mert nem tehetné, hogy büntet, tehetné. De ő azt mondja Ezékielnél, nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. És amikor sarkosan üzen a proféták által, nagyon sokszor azért üzen sarkosan, hogy kijózanító legyen. Nagyon ritkán van az, hogy egy pedagógus azt mondja a diáknak valamikor október táján, hogy fiam, megbuksz. És a pedagógus arra vágyik, hogy a fiam tényleg bukjon meg. Józanítani akarja. Hiszen hol van még az év vége, a június? Az a bizonyítványosztás. És hogyha a diák jól reagál, akkor év végén ebből még egy jó jegy is lehet, ha összeszedte magát. Isten ennél még sokkal kegyelemteljesebb. És azt akarja, hogy szedjük össze magunkat. Saulnál is ezt akarta, hogy gondoljuk át a lépéseinket, gondoljuk át, mit teszünk. A mai Biblia tanulmányban azonban azt fogjuk megnézni, hogy Saul lelkében mi zajlik ezután. Pozitív folyamat kezdődik, vagy valami más? Tessenek csak hallgatni? Ezután elindult Sámuel és elment Gilgából a benyámini Gibeába. Saul pedig számba vette a népet, amely még vele volt, mintegy 600 embert. Saul és fia Jonatán meg a velük levő nép a benyámini Gebában tartózkodott, a filiszteusok pedig Mikmászban táboroztak. Akkor elindult a filiszteusok táborából három portyázó csapat. Az egyik csapat Ofra irányába, Súál földje felé tartott, a másik csapat Béthórón felé tartott, a harmadik csapat pedig annak a határnak a mentén haladt, amely a Ceboim völgyén át a pusztáig terjed. Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkoztak, ne csinálhassanak a héberek kardot vagy dárdát, ezért egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett eljárnia, hogy megélesítessék ekevasukat, kapájukat, fejszéjüket és ásójukat. Ha megtompult az ekevasak, kapák, háromágú villák és fejszék éle, vagy ha ki kellett egyenesíteni az ösztökét, így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jonatánnal volt, se kardja, se dárdája nem volt, csak Saulnak és fiának, Jonatánnak. Ez alapvetően egy rémítő kis beszúrás, történelmi látlelet, hogy tulajdonképpen egy nép úgyis igába tud hajtani egy másikat, hogyha a technikai eszközöket, illetve a tudást megtartja. És a filiszteusok megtartották a tudást. Azon azért gondolkozik az ember, hogy és Izrael vajon hogy nem vette át? Mert hogyha tetszenek emlékezni, annak idején még a pusztában aranyművességhez, meg egyebekhez is értő volt köztük, és sok mindent meg tudtak csinálni, de elteltek az évszázadok, és ez valahogy kikopott Izraelből. A halogatás, vagy a majd egyszer ráérünk, meg úgyis itt megvan minden, és mindig hozzáférünk mindenhez érzés, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek a vesztét okozta már. És most eszembe jut a reformáció, ahol a reformáció harmadik ága azért nem pusztult ki a rengeteg üldözés közepette, mert hitelődeink nem pusztán az evangélium hirdetését tették nagyon magas szintre, hanem az ipari tevékenységüket, meg a tudást is magas szintre rekték. 5 éves kortól minden gyereket köteleztek arra, hogy tanuljanak. Akár lány, akár fiú volt. Gyógyszerészek lesztek köztük, orvosok lettek köztük.

0: köztük, tanárok lettek köztük. És ez a tudás jelentette aztán Isten kezében az eszközt a túlélésre. Betlen Gábor, Károlyi Zsuzsannának a földbirtokából juttatott Alvinc környékén a reformáció harmadik ágához tartozóknak földterületet, és hatalmas nagy elismertsége volt ott ezeknek az embereknek. Lórenczi Zsuzsanna pedig a Bodrogpartot rakatta végig az ő műhelyeikkel és házaikkal, és óriási áldására lett a környezetnek abban az időben az a közösség. De hogy most visszajöjjünk ide, valamiért ezek az emberek elszórták a tudást. És ott van a harc, mármint a harcnak a lehetősége. A filiszteusok óriási sereggel érkeznek, nagyon sok izraeli elbújdokol, elmenekül, emigrál, és van egy 600 fős kis csapat, és ebből két embernek van kardja. Hogy lesz ebből győzelem? Egyik napon azt mondta Jonatán, Saul fia a fegyverhordozó legényének, gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odaát van. Apjának azonban nem szólt róla. Saul éppen Gibel határában, Migrumban a gránátalmafa alatt táborozott, mint egy 600 főnyi hadinép volt vele, meg Ahijá is, aki Silóban az efódot viselte, fia Ahitúbnak, Íkábó testvérének, Fineás fiának, aki az úr papjának, Élinek volt a fia. A hadinép nem tudta, hogy Jonatán elment, a szorosban pedig, ahol Jonatán igyekezett átjutni a filiszteusok előőrséhez, innen is, onnan is volt egy sziklaszírt, az egyiknek Bócéc, a másiknak Szenne volt a neve, az egyik szírt Mikmásszal szemben, északon, a másik Gebával szemben délen emelkedik. Jonatán tehát azt mondta a fegyverhordozó legényének, gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletlenek az előérseihez. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyverhordozója így felelt neki, tégy mindent úgy, ahogyan gondolod, láss hozzá, én veled leszek, bármit is tervezel. És ebből a különleges gondolatból egy nagyon furcsa helyzet adódik. Jonatán azt mondja, hogy kérjük az Úrtól azt jelnek, hogy a filiszteusok onnan a szírtről, föntről hívjanak föl bennünket. Ha fölhívnak magukhoz, azt jelenti, hogy velünk van az Úr. Jonatánnak vajon hogy is végezte el a szívében az Úr ezt a különös meggyőződést? Minden bizonyal ismerte Izrael történelmét. Akár sok, akár kevés ember által szerezhet az Úr szabadulást. Olyan megdöbbentő az, hogy ez a tudás, mintha Bibliával a kézben is nagyon-nagyon sokszor eltűnne. Vajon bízunk abban, hogy bár maroknyi nép az Úr népe, de az Úr van az Úr népe mellett? Persze mindig fontos kérdés, hogy az Úr népe az Úr mellett van, vagy csak a neve az. De minden esetre Jonatán elmond egy nagyon fontos és nagyon szívhez szóló mondatot, adhat az Úr szabadulást. És amikor Jonatán előre tör, fölmegy a szírtre, akkor egyszer csak megriadnak a filiszteusok. Mitől? Két embertől? Úgy tűnik, hogy Isten néha nagyon furcsa eszközöket tud bevetni. Ebben megvannak a pszichikai, pszichológiai eszközei is az Úrnak. Félelmet tud gerjeszteni. És ráadásul a történet végén, amikor ezek az emberek ott menekülni kezdenek, mert sokan elesnek Jonatán kardjától, meg a fegyverhordozója fegyverétől. Azt olvassuk a 14. fejezetben, a 15. versben, a föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott. Ugye emlékszünk rá, hogy Kolábban is volt olyan, amikor a filiszteusok fölemlegették, hogy mi mindent tett az Úr. És ennek az, bocsánat a szóért, isteni hadviselésnek egy része az, hogy emlékezetbe idéz az ellenségnél is dolgokat. A hirtelen megrendülő föld úgy tűnik, hogy a filiszteusokban óriási pánikot gerjeszt. Menekülni kezdenek. A 16. verstől így folytatja a beszámolót az ige. Amikor Saul megfigyelői a benyámini Gibában meglátták, hogy a lármazó sokaság hullámzik és ide-oda futkos, azt mondta Saul a vele lévő hadinépnek, vegyétek számba, és nézzetek utána, hogy ki ment el közülünk. Amikor számba vették, kitűnt, hogy Jonatán és a fegyverhordozója nincs sehol. Akkor azt mondta Saul Ahijának, hozasd ide az Isten ládáját. mert az Isten áldája akkor már Izrael fiainál volt. Amíg azonban Saul a pappal beszélt, a lárma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, azért azt mondta Saul a papnak, hagyd abba, más fordítás azt mondja, hagyd a ládát. Azt ígértem az elején, hogy Saulnak a lelki állapotával szeretnénk különösen foglalkozni. Tessék megnézni, ez az ember úgy indult a szolgálatába, a királyi szolgálatába, hogy Isten elhívta, kiválasztotta, kijelölte sorsvetés útján, a népét is meggyőzte arról, hogy ez legyen a király, utána győzelmet adott, hogy a kételkedők is meggyőződjenek, hogy igen, ő lesz az alkalmas király, betöltötte a lelkével, ez nagyon fontos, annyira, hogy ugye szóbeszéd lehet, hogy már Saul is a proféták között van, igen ám, de ez az összes nagyon pozitív dolog úgy tűnik, hogy visszacsaphat. Mert kiválasztottnak lenni egy dolog, az Úrban maradni egy másik dolog. Mi újszövetségi keresztények tudunk valamit. Az Úr Jézus nem véletlen mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők, az én atyám a szőlős gazda. Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Úgy tűnik, hogy Saulban elindul egy furcsa képzelet. Már amikor az áldozatot az elmúlt alkalommal beszéltünk róla, bemutatta, tulajdonképpen Sámuel azt kéri rajta számon, hogy mit gondoltál magadról? Hogy tehettél ilyet? Most kapkodni kezd. Hozd a ládát. Hagyd a ládát. Jöjjön ide az Úr. Itt legyen velünk. A 600-at ő erősítse. Nincs már rá idő. Hagyjuk az Urat. Most akkor mit csináljunk? És egyáltalán tulajdonképpen most az Úr jelen tud lenni a ládával, vagy a láda nélkül, az Úrhoz folyamodunk, vagy pedig valamiféle amuletté próbáljuk degradálni az Istennek a ládáját, a szövetségre emlékeztető ládát, minthogyha az hozna nekünk amolyan kabalaként szerencsét. Amíg azonban a pappal beszélt, a rálma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, azért ezt mondta Saul a papnak, hagyd abba. Akkor hadba szólította Saul a vele levő egész hadinépet, és megkezdték a harcot, ahol már ember ember ellen harcolt, és igen nagy volt az űrzavar. Azok a héberek, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelől velük együtt vonultak táborba, azok is Izraelhez csatlakoztak. Ez egy rendkívül megrázó üzenet. Mit kerestek Izrael fiai az ellenség táborában? Hogy kerül Isten népe egy ilyen helyzetbe? Ja, érdemes az erősebbel tartani, mert a többség az biztonságot ad. És hogyha mi az ő oldalukon szállunk hadba, akkor egészen biztosan mi nem lehetünk vesztesek. Itt azonban csoda történik, mert Isten valamit elvégez a szívükben. Ráébrednek arra, hogy a saját népükkel kell harcolni, bár etikailag itt rengeteg minden megkérdőjelezhető, de ettől még most valószínűleg így kell mondani, hogy helyes döntést hoznak. Azok a héberek is, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelül velük együtt vonultak táborba, Izraelhez csatlakoztak, tehát Saulhoz és Jonatánhoz. Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izraeliek meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk eredtek a harcba, így megszabadította Izraelt az Úr azon a napon, a harc azonban átterjedt Bét Avenen túlra. Az izraeliek már igen el voltak csigázva azon a napon, mert így eskedte meg Saul a népet, átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen, ezért nem evett semmit a nép. Az ember fogja a fejét. Egy király, aki megpróbálja Istent azzal az ő oldalára állítani, hogy egész napra böjtöt rendel el a harcoló népnek. Király megteheti, mondhatják erre a kedves hallgatók. Na de hát ez nem valami bölcs dolog, és akkor egészen finoman fejeztem ki magam. Megfosztja a saját népét az erőforrástól egy vallásos hiedelem vagy trükk bevetésével. És most félre ne értse senki. Nem gondolom azt mondani, hogy böjtölni nem helyes dolog. De böjtöltetni másokat, azt már egészen más kategória. És különösen úgy, hogy ő királyként az összes harcosnak rendeli azt, hogy egy falatot nem ehetnek, nem ihatnak, amíg meg nem nyerik a harcot. Mert ez nem Istentől jövő valami volt. Egyszer csak eljutottak egy erdőbe, ahol méz volt a földön. Amikor a hadinép az erdőbe ért, csak úgy folyt a méz, de senki se emelte kezét a szájához, mert félt a hadinép az eskü miatt. Jonatán azonban nem hallotta, hogy apja megeskedte a népet, ezért kinyújtotta a kezében levő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, kezével a szájához vitte, és mindjárt ragyogni kezdett a szeme. Akkor megszólalt valaki a nép közül, és azt mondta, apát szent esküt tétetett a néppel, hogy átkozott mindenki, aki ma enni mer. Ezért olyan kimerült a nép. Jonatán azt felelte, apám bajba viszi az országot, nézzétek csak, elkezdett ragyogni a szemem, mert egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Hát még, ha jól evett volna ma az egész nép ellenségeinél talált zsákmányból, ezért nem elég nagy a filiszteusok veresége? Vajon Jonatán esküszegő akart lenni? Az az igazság, hogy ő ott sem volt, amikor a többieket megeskedték. Föl akart lázadni az apja ellen? Nem. Jonatán éppen harcolt, de ebben a szituációban egy olyan helyzetbe vitte bele Saulnak a vallásos túlbuzgalma az egész népet, amit nem kívánt volna Isten. Igen, ám, de itt most rengeteg kérdés vetődik föl. És a rengeteg kérdéshez egy kicsit előrébb kell menni, mert hogy a nap végén majd a nép ennek következtében a zsákmánynak nekiesik, és vérrel együtt kezdik enni a húst. Ezt Isten nagyon határozottan megtiltotta, és nem véletlenül. Ráadásul ma már azt tudjuk mondani, hogy orvosilag is rendkívül igazolt dolog, hiszen a vérrel együtt evett hús komoly fertőzés és járványveszélyt fog okozni. Tehát Isten, amikor kiadta ezt a parancsot, nem pusztán vallási oka volt, hanem védelmi oka is, egészségvédelmi oka is volt Istennek. És akkor mit csinál Saul? Oltárt épít az Úrnak, tessenek megnézni a 35. verset, és hát áldozatot mutat be, és az oltár lángjánál meg lehet sütni a levágott állatokat mindenkinek. Na de, megint hol tartunk? Erre valaki mondja, hogy hát azért reménység szerint ott volt a pap is, a hiá, akit az elején megemlegetett nekünk a Szentírás. Igen, na de ez volt a dolga. Azt találta mondani, még ugye az ige hirdetés közepe táján, hogy Saul kapkodni kezd. De tessék megnézni, az egyik átgondolatlan és Istennel nem végigbeszélt cselekedetnek a következményeit egy másik átgondolatlan és nem végigbeszélt cselekedettel próbáljuk elhárítani, de nincs vége a történetnek. Aztán azt mondta Saul, törjünk rá még az éjjel a filiszteusokra, víradatra fosszuk ki őket, ne hagyjunk meg senkit közülük, ők pedig azt felelték, tégy mindent úgy, ahogy jónak látod. De a pap azt mondta, lépjünk először az Isten elé. Akkor megkérdezték az urat, rátörjek-e a filiszteusokra? Izrael kezébe adod őket. De Isten nem válaszolt neki azonnal. Azért azt mondta Saul, gyertek ide minnyájan, akik oszlopai vagytok a népnek, tudjátok meg és nézzetek utána, miféle vétek történhetett ma? És aztán sorsvetés következik. És Isten megengedi, hogy Saulra és Jonatánra essen a sors, hogy lelepleződjék, hogy melyik oldalon van a hiba, de előtte még azt mondja Saul az élő Úrra, Izrael Istenére, Izrael szabadítójára mondom, hogy még ha a fiam Jonatán követte is azt el, neki is meg kell halnia. De a népből nem felel senki. Ők mindenhány tudják, hogy mit követett el Jonatán, és aztán kiderül. És Jonatán azt mondja, igen, én vettem egy falat mézet, és most kész vagyok meghalni. És Saul már éppen hergelné be magát, és a nép pedig azt mondja, hogy na ma itt aztán nem fog meghalni senki. És megakadályozza a nép azt, hogy Saul végrehajtsa azt, amit megfogadott. Na de hát, ha egy kicsit előrébb megyek a Szentírásban, a Prédikátor könyve 5. fejezetében azt fogom olvasni, ne beszélj el hamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te meg a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd a teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál, jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged. És ez, amit itt Salamon leír, tökéletesen egyezik azzal, amit Mózes elmondott. Mindenki utána nézhet Mózes 5. könyve 23. fejezetében. Hát akkor most az lett volna helyes, hogyha Saul megöleti Jonatánt? Az lett volna helyes, hogyha Saul beszél az Úrral, és engedelmeskedik az Úrnak, odafigyel arra, hogy mit mond az Úr. És még mielőtt valaki azt mondja, hogy de hát ez a több mint 3000 éves történet, mai napjainkban hogy hat ki? Tessék mondani, hányan akarják használni Isten dolgait, akár egy szentírást, akár a keresztet, bármit amuletként. Nem ugyanaz a lélek vezet bennünket, mint amit Saul vezette? Hányan tesznek mindenféle fogadalmakat? Ha ezt vagy azt az Úr így teszi, úgy teszi, akkor én majd így meg úgy fogok tenni, ennyit meg annyit fogok adakozni, ennyit meg annyit fogok szolgálni az Úrnak. Aztán amikor valami úgy történik, ahogy mi kigondoltuk, vagy ahogy vártuk volna, úgy elfelejtjük az egészet, mint a sose történt volna meg. És egyébként is az esküdözés különféle verziókban tökéletesen beleillik az életmódunkba, miközben az Úr Jézus a leghatározottabban megtiltotta. Vajon nem kellene odállni az Úr elé, és azt mondani, hogy Uram, amit Salamon által üzentél, hogy kevés beszédű legyek, mert nem telik kedved az ostobákban, a szíven talált. Bocsáss meg a sok fecsegésért. És mivel sok beszéd közt elkerülhetetlen a vétek, segíts, Uram, hogy tudjam, hogy mindennek rendelt ideje van. Mert hűséges akarok lenni, és azt akarom, hogy a szavaimnak súlya legyen, mint ahogy a te szavaidnak is mindig súlya van. Meg akarok maradni Krisztusban, és szeretném, ha ő meg benne maradna. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061 327-es 0440. Istenünk gazdag áldásával búcsú.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 21-én így szól Isten igéje. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Jónás könyve 2. fejezet 3. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál írja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Korintusbeliekhez írt 2. levél 12. fejezet 9. verse. Jónás a hal gyomrában imádkozik ezekkel a szavakkal. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatta hangomat. Isten Jónást Ninivébe küldte, de Jónás az ellenkező irányba indult. Jónás tudta, hogy Isten kegyelmes. Jónás menekült Isten szeretete elől. Hajóra szállt, viharba került. De tudta, hogy kicsoda az ő Istene, tudta, hogy ő alkotta az eget és a földet. Viharba kerül a hajó, Jónást a vízbe dobják. Süllyed, a föld alapjáig. Hideg és sötét veszi körbe. Ilyen a világ szeretet és megbocsátás nélkül, de Istennek terve van Jónással. Talán ez az egész könyv nem is szól másról, mint Jónásról, mint rólad és rólam. Mint Isten emberéről, aki szerint Isten túl messzire megy. Mert igenis van, ami megbocsáthatatlan. Isten elküldi a nagy halat Jónásért. Már elborította a hideg és sötét gyűlölet és a kilátástalan harag. De Isten nem hagyja elveszni. Ott a Cet gyomrában Jónás időt kap, szent 3 napot, amely a halálból az életbe vezet. Jónás Istennel van. Isten belülről formálja át Jónást. Új életet ad neki, és Jónás partot érve botladozik a kegyelem útján, de Isten vele marad, szól hozzá, tanítja őt. A történet nyitva marad. Isten kegyelmes volt Ninive megtérését látva. Vajon Jónás szíve megenyhül-e valaha? Imádkozzunk! Édes Istenem, kétségbe ejtő helyzetben vagyok, mert felborítanak sötét gondolataim, mert megkeményedtem a gyűlölettől. Annyit ártottak nekem. Tudatosan, nem véletlenül. Hogy lehetne, hogy szeressem ellenségeimet? Hogy mondhatsz ilyet, Uram? Milyen nagy szeretet van benned, Istenem, drága Jézusom! Segíts, hogy a te szeretetet táplálja az én szeretetemet. Amen. Bolba Márta áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Pál írja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.

0: Békesség Krisztusban.
1: A lelki békesség öröme, békesség Krisztusban. Ézsaiás könyve 32. fejezetének 17. verse így szól. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Gondolatok az igéről. Az élettan igazi alapelveit megtaláljuk a Szentírásban. A legtöbb ember nem ismeri a saját értékét. Jellemének megtéretlen természete szerint cselekszik, mivel nem Jézusra néz, aki a hit fejedelme és bevégzője. Aki Jézushoz jön és hisz ő benne, és őt választja példaképének, fölismeri a szavak jelentőségét, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, olvassuk János evangéliumának 1. fejezetének 12. versében. A valódi megtérés tapasztalata nyomán világosan fölismerjük Isten iránti felelősségünket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez üdvösségünket, és teljesen meggyógyuljunk a bűn bélpoklosságából. Ez a tapasztalat arra indít, hogy alázattal és hittel bízzuk magunkat Istenre. Fogadj szívedbe minden ígéretet, mert azok, mint a te tulajdonaid, ha teljesíted Isten kívánalmait. Ha alárendeled saját útjaidat, amelyek bölcsnek látszanak előtted, és elfogadod Krisztus útjait, akkor fölismered az ő szeretetében való megnyugvás titkát. Aki Krisztus szolgálatára szenteli magát, olyan békességet kap, amelyet a világ nem adhat, és el se vehet.

0: Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet minek utána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták. Máté 13:47-48.
1: Az Isten országáról szóló hét példabeszéd sorát a halászhálóról szóló példázat zárja. Mondani valójában hasonló a jómagról és a konkolyról szólóhoz. Ennél a példánál is arról van szó, hogy a krisztusi közösségben jók és rosszak egyaránt élnek, akiket majd Isten az utolsó ítéletkor fog egymástól elválasztani. Isten tehát senkit nem zár ki országából. Valamennyien meghívást kapunk, és majd az idők végén derül ki, hogy ki élt helyesen ezzel a lehetőséggel. Isten minden embernek felajánlja a kegyelmét, hogy szeretetében élje. Kijelöli, megmutatja az utat, amelyen eljuthatunk hozzá, és megad minden kegyelmi segítséget, hogy ezen az úton valóban eljussunk hozzá. Érdemes időnként megvizsgálnunk életünket, hogy az valóban a krisztusi tanításoknak megfelelő-e. A végső ítéletet, amely majd a jövőben bekövetkezik, azért érdemes szem előtt tartanunk, hogy a jelenben távol tartsuk magunkat a rossztól. Az a háló, amelyet a történelem egészében kivetett, nem más, mint az evangélium hirdetése, amely mentő segítségként érkezett meg hozzánk, hogy beleakadva éljünk át a megtartatást. Megtudhatjuk azt is, hogy ebbe a kivetett hálóba be kell kerülni az üdvösség reménységéért. A hálót üdvözítő tervének rendje szerint mindig a maga idejében, az általa kiválasztott helyen veti ki. A halászháló tulajdonképpen nem más, mint ige hirdetés. Azáltal omlanak ránk a háló kötelékei, megérintenek, átölelnek. Észre sem vesszük, és már benn vagyunk. Megtelik a szívünk békességgel, és boldogan nyugtázzuk, hogy a kegyelem ránk talált.
0: Édes jó Istenem! Bizonyára meghatározott feladatokkal küldtél a földre, és adtad nekem ígéid üzeneteit. Teljes szívemből kérlek téged, mutass nekem utat és módot azoknak a fölismerésére. Mert a földi dolgok sokszor elhomályosítják látásomat, és elterelik figyelmemet, úgyhogy nem értem, vagy sehogyan sem tudom fölfogni a te intő szavaidat és figyelmeztetéseidet. És túlságosan nagy áldozatnak látszik előttem a te útmutatásaid szerint cselekedni. Törekszem minden erőmmel, ó Istenem, hogy amennyire csak tőlem telik, elengedjem minden világi és bűnös vágyamat és tulajdonságomat. Mindenható Atyám, add, hogy észrevegyem és meglássam a te szándékaidat és útmutatásaidat. Lehetőségeim szerint a te segítséged által szívvel és lélekkel akarom azokat figyelni és követni. Nem akarok sem kételkedni, sem tétovázni. legyen erős az én akaratom a jóban, s munkálkodásom serény. Egyenesen és hűségesen szeretnék a kötelesség útján járni, amit te a számomra kijelöltél. Most Lermontov imájával hajlok meg előtted. Mikor már nem bírom tovább a gyötrelmeimet, hang csendül a gyászomon át, mennyei üzenet. Szavai szentség és erő, és összhang, és zene, az éggel összebékítő szépség költészete. S a kétely sziklája nehéz szívemről legörög. Hiszek, és majdnem sírok, és úgy megkönnyebbülök. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar papoknak tartottak lelki gyakorlatot a római Szent István házban. Június 15-től 19-éig, hétfőtől péntekig a római Szent István ház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont. Az elmúlt években teljesen megújult római zöldövezetében fekvő zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelki pásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kihallgatáson is, ahol személyesen találkozhattak Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a pápának. Mustármagtermés, emberi munka, isteni áldás. Hátrányos helyzetű fiataloknak teremtenek esélyt. Milyen érzés 10 évesen először eljutni egy fővárosi színházba, vagy elegáns ruhát öltve étteremben vacsorázni? Hogyan válhat egy hátrányos helyzetű középiskolás fiatalból magabiztos egyetemista? Hogy mindezt megtapasztalhassák a kevésbé szerencsés körülmények közé született diákok is, ne csupán elérhetetlen álmok legyenek számukra. Az evangélikus egyház esélyt és jövőképet kínált összesen 60 hátrányos helyzeti fiatalnak, akik a most záruló Mustármag kollégiumi programban vettek részt. Az Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Intézet szakmai szervezésében zajlott 2 éven át tartó programot a Budapesti Középiskolai Kollégium, a Nyíregyházi Luther Márton Kollégium, a Szegedi Kollégium, valamint a Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Oktatási Intézmény Kollégiuma valósította meg. A projekt a személyiségfejlesztést, a közösségi beilleszkedést és az identitás megőrzést is célozta. Együtt vagyunk erősek. Székesfehérvári Karitász csoportok találkozója. 4. alkalommal tartották meg a Székesfehérvári Karitász csoportok találkozóját június 6-án, amelyet a Krisztus Király Karitász csoport szervezett, akik plébániájuk közösségi házában adtak helyet a rendezvénynek. Délután 2 órakor imával és elmélkedéssel kezdődött a találkozó, amelyen 42 fő vett részt. Ezután a városi karitász csoportok egy-egy tagja bemutatta a saját csoportját és annak feladatait. Nagyon nagy öröm volt hallgatni a haladó csoportokat, akik nagy létszámmal igazi közösségként eredményesen munkálkodtak, de ugyan ekkora öröm volt azokat is hallgatni, akik úgy érzik, kevesen vannak, tele jó akarattal, hősiesen próbálkoznak, ahogy erejükből telik, és most szeretnének erőt meríteni a többiek lelkesedéséből. Egy újonnan alakuló karitász csoport is bemutatkozott, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a többiek tapasztalatait. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár kezdete. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül és 30-34 fok várható. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél és 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és hárman vagyunk, de nem csak mi szoktunk hárman lenni, hanem egyébként Laci a kezembe adtad egy János 5-7-ből idézve, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. És azért tetted ide, Laci, hogy mi is hárman vagyunk, és egyébként bizonyságot kell tennünk. De tényleg azt kell, ez egyik téma egyébként, én hoztam is már. Mondd, Laci.
1: Hát ez a célunk, nem? A beszélgetés, illetve a műsornak ez a célja, a bizottság tevés, de ezt javasoljuk hallgatóinknak is.
3: Nem? Hogy tegyenek bizonyságot?
1: Igen, legalább hárman jöjjenek össze beszélgetni mindig, ne csak ketten, de ahogy mondtátok, azért arra is mindig oda kell figyelni, ahogy Jézus mondja, hogy ketten vagy hárman összejöttek, akkor ne a bálványistenekre.
4: Ne a bálványisteneket. Ez máskor is jó, hogyha 2-3 ember ül össze, hogyha valamit szeretnének megbeszélni.
3: Vagy döntést hozni. Én el tudom képzelni.
4: Most az üzleti ügyekre például.
3: Egyébként az jó lehet tanácsadókat kérni, nem? Hát régen is úgy volt, biztos a király a tanácsadókat megkérdezte, és aztán a király azt mondta, hogy akkor ezt döntöm.
4: Igen, nem? Feltételezhetően hárman voltak, jó.
3: Na, de még a bálványok kapcsán csak annyit, hogy egyébként itt most könnyen beszélünk, hogy bálvány így, bálvány úgy, jó, és mi biztos nem imádunk bálványokat, szerintem meg dehogy nem. Mert lehet, hogy minket is elkap a pénz, meg minden, meg egy jó autó, sportkocsi, jó kis sportautó, és akkor már is ott van, hogy a mi életünkben is meg se tudunk lenni némelyik bálványunk nélkül, ha nincs tele
4: ezek
3: a zsebünk pénze,
4: Laci.
3: A pénz, micsoda bálvány.
1: Mindenki azért imádkozik, nem, hogy gazdagabb legyen, egészség, stb. Úgyhogy erre mindig nagyon figyelni kell.
4: Tudunk olyanokat, akik ezért imádkoznak?
1: Igen, csak sokan.
3: Csak olyanokat.
4: Hát, Szabolcs, te is tudsz olyan, aki ezért imádkozik, hogy minél több pénze legyen, autó, jacht.
3: Mindene meg legyen. Legyen meg a te akaratod egyébként, hogy tulajdonképpen az van az imának a végén, tehát elvileg nem is kellene kérnünk semmit. Nekem ez egy régi dilemmám, hogy kérjünk-e konkrétumokat, vagy pedig csak adjuk át magunkat nem. A Jóistennek.
1: Ott ugyanebbe, ahol elmondja Jézus ezt a imát, hogy, mert ők kérdezték ugye a tanítványok, hogy imádkozzunk, ő elmondja, de előtte mondja nekik, hogy arra kell gondolni, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, hát mint magunk.
3: És ezért ráadásul
1: mi ne kérjük az ilyeneket tőle, mert ha szükségünk van rá, megkapjuk.
3: De egyébként még lehet, hogy akkor is megkapjuk, ha nincs rá szükségünk, mert annyira kérjük, megadja. Mert megad, tulajdonképpen sok mindent megad a Jóisten, aztán mit
4: most
3: kezdünk vele?
4: Eszembe jutott valami, mégpedig lenne az, hogy azt hallottam, hogy pontosan kell kérni, hogy tudja az Úr, hogy milyen úton vezessen.
3: Ez olyan,
4: te hallottál
3: saját,
4: erről?
3: Hát nekem ez azt juttatja eszembe, hogy a saját gondolatainkat, hogy mire irányítjuk rá, azt is nagyon pontosan kell megfogalmazni, mert amire mindig gondolok, hogy mit szeretnék, az lesz előbb-utóbb, mert én magam sétálok bele.
4: De nem mindegy, hogy hogyan.
3: Mármint hogyan?
4: Mármint az, hogy hogyan teljesíti azt a kérésedet, vagy azt a kívánságodat, hát vagy azt a segítséget, hogyan kapod meg.
3: Hát sokszor egyébként még jobb formában, csak az lehet, hogy nem tetszik nekünk, és azt mondjuk magunkban, hogy mi nem ezt akartuk. Miért kaptam ezt? Pedig az egyébként még jobb, mint amit mi elképzeltünk. De ha visszazárjuk ezt a zárójelet, és kinyitjuk azt, ahonnan elindultunk, hogy tulajdonképpen ketten-hárman összeülnek, és meg is kell tenni, és tulajdonképpen hirdetni is kell az evangéliumot, kérdezem most itt, és azért, mert a hit hallásból van, Róma belieknek írt levélből idézve, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Na hát akkor nem az lenne a kötelességünk, kérdezem én, hogy...
4: Nem tudom, hogy mennyire kötelességünk ezzel az egész idézettel, és akkor ezt hozzá kapcsolni ahhoz, hogy akkor nekünk is szóban kellene...
3: Kötelességünk.
4: Kötelességünk.
3: Hiszen mi nem is csak hallottunk róla. így lehet hitünk.
4: Tehát ez így nagyon össze van fűzve a dolog, hogy most ezt mondja a Biblia, és akkor most egy helyen mondja, több helyen is mondja?
3: Nem tudom, hogy hány helyen mondja.
4: Vagy felszólított volna az Úr arra, hogy akkor ezt mondjátok tovább
3: Halintban? Felszólít minket a Jóisten arra a Biblián keresztül, hogy adjuk tovább a hitet szavakkal?
1: Igen, igen. És csak a Biblián keresztül mostanában. Mert miért mondaná el Isten több milliárdszor ugyanazt embereknek? Rögzítette, itt van, tessék. Látják, miért kell neki.
3: Ja, hogy azon keresztül. Tehát így azon van. Keresztül is lehet hithez jutni. Arra gondolsz, hogyha valakinek senki így nem beszél a hitről, de talál egy Bibliát mondjuk az utcán, ha felveszi, na hát mi ez? Biblia, és elkezdi olvasni, az elég ahhoz, hogy hitre jusson?
1: Így van.
3: Nagyszerű. Igen. Akkor nem szóltam.

0: Laci, kötelességünk szerinted tovább adni azt, hogy mi szóban tudunk a jó Istenről, és azt, hogy mi minden jóban van részünk azáltal, hogy tudunk a jó Istenről? Tehát a hitünkről kötelességünk beszélni szerinted?
1: Így van, a hitet kell mondani, így van, a hitünket kell mondani, bár én a zsidó testvérekkel beszélgettem, az egyik rabbi mondta, hogy nem, nekik nem a hit a legfontosabb, hanem a tudás. Ők nem hinni akarják, hanem tudni, hogy mi az. Én meg azt mondom, hogy nem, hát mi nem tudhatunk mindent, viszont lehet, gondolkodni még azon is lehet, nem, hogy milyen lehetne. És Isten azt ígérte, illetve Jézus is, hogy szívünkbe helyezi a gondolatokat, hogyha akarjuk, akkor minden dologra megjelennek nekünk gondolataink az agyunkba, és azt mind ellenőrizni tudjuk a Bibliában, az írásban, hogy igen, jól gondolom, mert itt van.
0: Egyébként a gyakorlatban te hogy szoktad ellenőrizni, hogyha mondjuk kételj támad benned valamelyik gondolatot kapcsán, akkor hogy egyszerűen a témára elkezdesz keresgélni?
1: Persze, pontosan. És mindig most ugyan olyan a világ, érdekes, hogy annyiszor lefordították a héber nyelvből a Bibliát, de én azt javasoltam mindenkinek, hogy na jó, hát ezen ne vitatkozzunk sose, hogy melyik fordítása jó. Ha valakinek több van, akkor nézze meg mindegyiket, és rá fog jönni. Mert Isten azt ígérte, hogy a szívünkbe helyezi a dolgokat, az ő igéjét, és ezért én mindig ugyanezt csinálom, ahogy mondod, igen. Beírom a keresőbe egy szót, hogy hányszor jelenik meg. Utána, ha akarjuk, ellenőrizhetjük a többi hogy esetleg másképp fogalmazzák meg, de nem, ezekkel szerintem nincs probléma sosem, de mindig meg tudjuk találni azt, amire szükségünk van, ebben én biztos vagyok.
0: Jó, na akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, ha csak nem egy gondolat, András.
2: Nem zártuk le ezt a témát.
0: Ja, akkor benned nyitva marad.
2: Igen,
0: a hit hallásból van.
2: Az rendben van, hogy hallásból.
0: Kell-e továbbadnom, kötelesek vagyunk-e továbbadni azt, hogy tudunk a Bibliáról, a hitünkről, kötelesek vagyunk-e beszélni?
1: Hát ide, ezt már mondtam, meg azt hiszem már tőletek is kérdeztem, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor miért nem szaladt el Pilátushoz, hogy megmutassa, hogy na látod, én amit mondtam, hogy feltámadok, itt vagyok, feltámadtam, tessék. Nem, viszont onnantól kezdve a tanítványoknak kellett bizonyítani és hirdetni, hogy igen, Jézus feltámadt és a mennybe ment. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor mindenkinek ezt kell csinálni, mert úgy beszél Jézus, hogy igen, akkor veletek leszek mindenkor majd, de csak azokkal, akik ezt csinálják. Akik ezt nem csinálják, azokkal miért lenne együtt Jézus mindenkor?
2: Tehát akkor ezt most Pilátusra gondolsz,
0: nem,
2: és akkor a
0: terjesztik.
1: Nem.
0: Akik terjesztik.
2: Hát igen, tehát hogy azokkal az nem lesz, és tehát utána, nem lesz vele, igen. Pilátussal, de a tanítványokkal ott lesz vele.
1: Így van.
0: Tehát azt mondod, hogy nekünk is azt kell csinálni, mint a tanítványoknak. Egyébként, sőt, erre is van ige is.
1: Ha tanítványok akarunk lenni, igen. De ha nem akarunk, akkor meg miért?
2: Na, akkor tehát akkor megint egy...
1: Akkor miért foglalkozzon velünk Jézus, nem? Hát...
0: Akarsz tanítvány lenni, András? És Szabolcs, én
2: hát
0: szeretnék.
2: Tanítványok vagyunk.
0: Sőt, igen.
2: Azért is beszélünk most erről.
0: Tehát akkor, ha akarunk tanítványok lenni, már pedig akarunk.
2: Akkor adjuk tovább szóban. Hát most mi ezt tesszük, hogy szóban adjuk tovább.
1: Tehát utána, bocsánat, tehát ezt mondtad tanítványoknak. De utána jött egy második lépés, Saul, Pál, aki majd később magát átnevezte Pálnak, hogy ne, mert Sault nagyon utálták, azt mondták, ez a leggonoszabb ember, a Saul. Akkor ezt a szót kitörölte Pál, de őt is megszólította Jézus, ő elfogadta, megtért, de azt üzenik neki, hogy a kiválasztott ember vagy azért, hogy hirdesd az evangéliumot az egész világ, vagyis lépjél ki Izraelből, és hogy az egész világot akkor próbáljuk meg megszólítani, hogy mindenki tudjon arról, hogy van Isten és van Jézus. De azt is mondta neki Isten, hogy megmutatom neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért. Mert hát tudjátok, hogy valóban, akik Jézus mellett kiálltak Izraelben, azokat mind szinte megölték, üldözték minden. Tehát, hogy szenvedni fogsz az én nevemért, és mégis bevállalta. Akkor mindenki gondolja át, hogy ő bevállalja-e, vagy ha azt mondják neki, hogy majd szenvedni, jaj, nem, én nem akarok szenvedni, akkor visszalépek, kész, és csak magammal foglalkozom, nem?
0: És mi bevállaljuk?
2: Hát bevállaltuk már, hát persze, ezzel a műsorral is bevállaltuk.
0: Helyzetben bevállaljuk, tehát ahol például van biztos most is olyan hely, ahol igen keményen bánnak azzal, aki megvallja, és hogyha olyan helyen élünk mi, és olyan helyzetbe kerülünk, akkor mit mond a szánk? Letagadjuk, és azt mondjuk, hogy nem, nem, mi nem is ismerjük, jaj, nem, mi nem vele voltunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen,
2: egyáltalán
0: vagyunk.
2: Felvállaljuk minden helyzetben, ez itt a
0: kérdés. Ma már egyébként én igen, azt gondolom. Régebben nem vállaltam fel szerintem minden helyen, minden helyzetben, de ma már igen. Te?
2: Húha.
0: Zene alatt végig gondolod?
2: Igen.
0: Egy perc gondolkodási idő. Jó, rövid lesz a zene, mindjárt visszajövünk. Addig tűnődj rajta, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Visszajöttünk. András, jöhet a kérdés megint hozzád, hogy minden helyzetben vállalod, megvallod, és kiállsz? Magamnak is feltehetem.
2: Természetesen egyszer. Igen, kiállok, és megvallom, és ez...
1: Valami miatt gondolkoztál egy kicsit rajta, hogy lehet...
2: Még most is próbálom megfogalmazni, hogy ez...
1: Jézus mellett nem fejeztem be a kérdést, hogy Jézus mellett kiállsz-e és vállalod?
2: Igen. Az a kérdés, hogyha már kérdéssel válaszolhatok, hogy... Vajon ez szituáció függő? Mert hogyha már azt mondanám, hogy szituáció
1: akkor nem.
2: Függő, akkor meg természetesen igen. Azt mondanám, hogy nem. De egy olyan közegben, ahol mondjuk te fenyegetve érsz

0: mondod a nevét, akkor lehet, hogy nem meri az ember kimondani, de lehet, hogy pont azért akkor is. A múltkor azért, mikor erről beszéltünk, én azt el tudtam képzelni, hogy az ember akkor is kimeri mondani, és csukott szemmel is szinte tudja hinni azt, hogy valami történik, és mégiscsak életben marad. Tudnám hinni, most ebben a pillanatban tudnám hinni, de meg is tesszük vajon?
1: Most az a kérdés, hogy kerülünk egyáltalán olyan helyzetbe, feltételezhetően nem kerülünk olyan helyzetbe, ahol egyrészt kínos lenne ezt kimondani, mert nincsen olyan, körülöttünk nincsenek olyan emberek, akik előtt ezt
0: így. Nem is kínos. Nekem például üzleti helyzet volt, ahol másodpercek teltek el, és csak vártam és hallgattam egy darabig, ahol tulajdonképpen egy üzleti helyzet, egy együttműködésben, ahol tulajdonképpen a jó Istent érte szidalomot előttem, a másik fél gyakorlatilag
1: részéről,
0: és ott másodpercek teltek el, és valahogy ott végigszaladt bennem, hogy most akkor én elkezdem mondani azt, ahogyan én gondolkozom, akkor itt semmilyen üzlet nem lesz. De végül elkezdtem mondani. Hála Istennek, hogy elkezdtem mondani. Valahogy ezt úgy elfogadta a másik fél, szerintem azt, amit én így mondok, gondolok. Mi több, emlegetni szokta a jó Istent néha nekem, tehát igaz is lehet, hogy hosszú távon.
1: Tudjuk, hogy olyan közegbe jársz, mármint üzleti környezetbe, ahol
0: vannak hívő emberek.
1: Ahol innen vannak hívő emberek,
0: tudom,
1: és...
0: Tudom meg egyikről a másik után, hogy ő is imádkoznak étkezés előtt. Na hát, te is.
1: És a felszólalásokkor, amikor ugye bemutatják a saját vállalkozásaikat, akkor valamilyen formában érintik.
0: Van, aki igen, azt képzeld el, igen, van, aki a jó Istent emlegeti. És nekem az olyan öröm, hogy szinte, mintha egyre gyakrabban tennék. Na,
1: és te emlegetted?
0: Nem tudom.
1: Nem tudom.
0: Ebben szerintem köszönésemben, meg amúgy is úgy beszélgetésekben biztos.
1: Köszönésedben.
0: Igen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Hozhatok egy gondolatot? Mégpedig azt, amelyiket még az előző adás végén ott hagytunk, kérdeztem én akkor, Isten káromlás-e, ha szidom magam? Ez volt a kérdésem a múltkori adásban.
1: Hát
0: szerintem igen.
1: Nem. Hát nem, hát hogyha saját magadat nem tudod teremteni, akkor miért káromlod Isten?
2: De ez ennyire átfedi egymást az, hogyha a saját magadat szidod. Egyáltalán nem is tudom, hogy hogyan lehet saját magamat szídni. Mondtad, hogy
0: igen,
2: te
0: is
2: valamilyen formában ezt már tapasztaltad is.
0: Igen, én szerintem, igen.
2: Most akkor ezt a titkot elárulod?
0: Én elmondtam szerintem a módkor is. Most analizáljunk engem, hogy szidom magam.
2: Legalább tudjuk, hogy milyen
0: kivel
2: helyzet...
0: Kivel álltok szemben.
2: Milyen helyzet jöhet elő ahhoz, hogy valaki szídja magát.
0: Igen, igen, igen. Jó, például amikor egy olyan cselekedetet tettem, amit nem kellett volna, hirtelen indulatból. Például és a múltkori beszélgetésben is pont ide lyukadtunk ki, hogy Laci mondta azt, amit én haza is vittem magammal, hogyha jobban uralkodik az ember az indulatain, akkor például nem csinál olyat, ami után később szidhatja magát. De a múlt adásban is végigbeszéltük, hogy lényegében az, hogy este például lefekvés előtt az ember végig gondolja a napját, az egy helyes dolog, amit rosszul csináltam, belátom és akarom kijavítani, ez mind helyes dolog.

0: szidni nem helyes.
1: De mi az, amikor talán szid? Hogyan szidod saját magad?
0: Lehet, hogy sehogy. Csak
1: szerintem
0: annak
1: sehogy. Ez az, hogy átgondolsz bizonyos dolgokat este, de a lefekvés előtt, hogy most ezt jól tettem-e,
0: rosszakat mondok
1: vagy
0: magamról egyébként, az mégiscsak az, mert nekem egyszer a templomban mondta egy beszélgetésben, sokan voltunk férfiak, és egy professzor ember jött oda hozzám, és azt mondta, hogy Szabolcs, amit te csinálsz, szerintem ez szinte már Isten káromlás, hogy saját magadat szidod, hogy ilyen rosszakat csináltál, meg olyan rosszakat csináltál, meg rosszul bántál ezzel, meg rosszul bántál azzal.
1: Innen jön ez a gondolat, hogy valaki ezt mondta neked, hogy ez szinte már Isten káromlás?
0: Nem is szinte, mert tényleg az. Ezt is meg is kérdeztem. Ez már vagy egy évvel ezelőtt történt, azóta nemrég, pár hete megint megkérdeztem tőle, hogy jól emlékszem, hogy te akkor azt mondtad, és igen, nem akart vele megbántani, mondta. Hát mondtam, egyáltalán nem bántott meg, sőt, köszönöm szépen, mert azóta is ezen gondolkozom. És most is azt gondolom, hogy igen, ez egy jó rávilágítás valóban. Ha én itt saját magamat tényleg így ostorozom, és másoknak is direkt rosszakat mesélek magamról, hogy hát én ezt a rosszat is csináltam, meg azt a rosszat is.
1: Túlságosan őszinte vagy? Vagy próbálod?
2: Egyáltalán egyébként is, hogy ne magunkkal foglalkozzunk a legtöbbet.
0: Önimádó. Most meg ezért szidom magam. És ezek azok a szidalmak, most kihoztátok belőlem.
1: De ezek nem azok. Most de nagyon jól mondta László, hogy nem magadról kell szóljon mindig a történet.
2: De én ezt szoktam mondani, amikor jönnek emberek, kérdezik, hogy hogy vagy, hogy vagy. Mint így válaszolok, vagyok, ahogy vagyok. Hát mert hogy Isten is ezt válaszolta Mózesnek. Nem adott magának egy nevet. Egyébként itt a világon, itt is tilos ez, nem? Nem
0: szabad,
2: hát nem szabad nevet adnod magadnak.
0: Nem?
2: Hát amikor születsz, ad neked a szüleid, illetve az állam rögzíti. De Isten nem akart magának olyan nevet, hogy na akkor majd erről beszéljen mindenki, hogy mi a neve. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Én meg vagyok, ahogy vagyok. Nem elég ez nekünk.
0: Lehetne adnunk egyébként nevet magunknak még?
2: Hát itt
1: de ez az elmének a játéka, az hogy ilyennel foglalkozunk, játékon, hogy most még nevet
2: nem, hát egyszer
1: magunknak. Miért? Mert szebbnek, jobbnak, érdekesebbnek szeretnénk tűnni?
2: Nekem voltak olyan ismerőseink gyülekezetben, akinek olyan neve volt, ami nagyon nem tetszett neki. És amikor a szülei is meghaltak, hogy már akkor csak ők maradtak, akkor azt mondta, na jó, akkor átnevezzük magunkat, de ehhez be kellett menni a belügyminisztériumba, hogy ott jóvá hagyják, mert ugye rögzíteni kellett, mert ugye a nevünk az csak az állam engedélyezéssel lehet megcsinálni.
0: Na, jó móka, én Molnár vagyok, most gondoltam már, hogy lehetnék normál. Nevettek rajta, de tényleg gondoltam.
1: Érdekes, hogy a Janovics és is Csével volt tényleg írva, és a Nagy Tatán változtatta meg.
0: Téles, hogy elegánsabb legyen?
1: Azt aztán nem tudhatom, lehet, mivel hogy nem beszéltünk erről.
0: Nem, de találkoztál vele?
1: Igen, amikor még 3 éves voltam.
0: Oh. És azóta
1: csak
0: mindenki
1: TS-es. És azóta vagyunk TS-sel. Ez ilyen magyarosítás? Lehet. Nem tudom.
0: És Laci, téged hogy hívnak?
1: Hívnak, ahogy hívnak.
2: Hát én ugyanígy sosem
0: nem változtattam.
2: Illetve hát
0: erdélyi.
2: Nem emlékszem, nekem apám sem mondta meg, hogy miért vagyunk mi erdélyiek. De amikor Erdélyben voltam, akkor én mondtam nekik, hogy na látjátok, akkor én, ti csak itt laktok, de én vagyok az erdélyi.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs.
1: És honnan indultunk, Szabolcs?
0: Talán onnan, hogy Isten káromlás-e, ha szidom magam.
2: Meg kéne tanulni mindenkinek úgy, amit nekem már gyerekkoromban az iskolába tanítottak, hogy az öndicséret büdös. Ez ugyanezt jelenti, nem? Ha szidás, akkor az is büdös, nem? Ne dicsérjem magam, ne szidjam magam. Nem.
1: Ez egy nagyon jó megközelítés, László. Tehát, hogy ugyanaz. Teljesen mindegy, ugyanaz. Hogy melyik oldalról nézzük.
0: Ha megkérek majd valakit, hogy szidjam.
1: Öndicséret, vagy az ön teljesen, de hát nem is hallottam.
2: Ne én ítélkezzek magamról se, másokról sem.
0: Na ez lesz akkor így a következő van. Témánk egyébként.
1: Na, hogy?
0: Jó, hát mert felírtuk, ezt még te hoztad András korábban, de ezt tényleg csak zene után egy pici zenére, akkor dőljünk hátra, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ez oké. Idéztünk Máté leveléből, véleményezés, ítélkezés. Beszéljünk róla mindenképp, hogy másokat megítélni, ítélni, elítélni. Magunkban.
1: De nem csak másokat.
2: Hát meg magunkat. Saját magamat sem.
1: Saját magad.
0: Na jó, hát akkor hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk ítélkezés kapcsán. Tegyük meg. Igen, ez igen. A Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt jövünk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman vagyunk, és véleményezés, ítélkezés, ez lesz most az a gondolat, ami mentén mehetünk tovább. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez a kiinduló pont Máté leveléből, Máté 7:1-5. Tehát ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Na most hadd kérdezzek egy olyat magamtól is, mint hármunktól, hogy előítéleteink kikkel szemben vannak. És akkor én szívesen megkezdem a sort, de ha akarod, András...
1: De hát az előítélet az más, előítélet, mint az ítélet, hát, hanem amikor még megelőlegezed hát, valamit.
0: Okay. Csak ránézel, meghallod az első két szavát, és már magadban, már gondolsz is róla mindenféle.
1: Biztosan nem.
0: Nincs ilyen?
1: Nincs.
0: Na, akkor mondok egy példát, mert nekem van.
1: Na.
0: Ha valaki saját magáról jókat kezd mondani, nagyon jókat, saját magát dicséri, akkor én már ott elkezdem magamban ítélgetni, hogy ne, hát azért biztos nem olyan jól van az ott minden, és lehet, tehát nekem ez például szerintem szinte kikapcsolhatatlanul mindig ott van, hogyha valaki önmagát nagyon fényezi, dicséri, hát akkor nekem meg is van a véleményem, hogy pedig elvileg őt se kellene akkor megítélnem, mert lehet, hogy igaz. Amit mond.
1: Teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem igaz.
0: Te nem meg tudod tenni, hogy nem ítélkezel, mert nem
1: azt hiszem. Észrevettem saját magamon, hogyha megyek az utcán, és szembe jön egy tertepöld, akkor azt észreveszem például.
0: És az neked jó vagy nem jó? Tehát tetszik vagy nem tetszik?
1: A lényeg az, hogy észreveszem. És már itt van a probléma, amikor ezt észreveszed. Tehát nem szabadna észrevegyed. És hát, gondolom, hogy ez... De érdekes, hogy azt már azt is észreveszem, hogy észrevettem.
0: Na, hát ez már egy lépés. Egyébként én meg azt veszem észre, hogy nagyon sokszor nem veszem észre azt, hogyha valakinek például a bőrszíne egész más, hogy egyszerűen nem tűnik fel nekem. Ennek én szoktam örülni.
1: Az biztos, hogy jó.

0: Laci, te mit mondasz? Te tudsz előítélet mentesen járni kelni?
1: Itt az alap a probléma. Na. Ha te nem tudsz teremteni.
0: Teremteni?
1: Létrehozni. Igen. Egy embert. Akkor miért ítélsz? Szerintem csak az ítéljen, aki létrehozott bennünket. Mert az igazságot igazából csak Isten tudja. Isten azt mondja, hogy a bűneiért mindenki bűnődik majd. Ő az ítéletet meghozza, de nekünk, mondom, nem szabad ítélni, és főleg az új szövetségben, ebben az új világban, amit Jézus adott nekünk át, hogy na akkor kezeljük. Ő itt azt mondta, hogy itt most már ne is ítéljünk, itt most már ne bíráskodjunk egymásra, oldjuk meg a problémákat, de ezt ne csináljuk. Oldjuk és a világ viszont egyértelműen teljesen abba az irányba ment, amit Kain és Ábel története hozott.
0: Még
1: vagyis
0: pedig?
1: Ádám és Éva első gyermekei, mert ő is megítélte a testvérét, megölte, de és onnantól kezdve a világban mindenki szinte átveszi ezt a dolgot, ahelyett, hogy követnék azt, amit Isten javasolt nekik annak idején.
0: Megítélnünk jó, hogyha meg tudjuk ítélni, hogy ez jó, vagy nem jó, bibliai alapon.
1: De a véleményezés is ugyanolyan, hogy szerintem csak a jó véleményt
0: kellene
1: illik, tehát terjeszteni.
2: De állítólag egyiket sem.
1: Lehet véleményem valaki, de azt ne. Ne, hát a jót, igen, de...
0: Hát amit szeretettel, mert, nem úgy van.
1: De az sem biztos, hogy igaz. Tudod, igen. Hát ezért már Jézus is, amikor ott volt a kereszten, mondta Jézus, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És mondom, tényleg ez egy ilyen dolog a világon, hogy mi nem igen. tudjuk mi emberként igazsággal, meg szeretettel, jótékonysággal kezelni ezeket a dolgokat, úgyhogy nem illik ítélkeznünk.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Most akkor hogy vagyunk, Laci? Neked vannak előítéleteid? Elkapod magad, néha nyakon csíped saját magad, hogy hát most előítéletes voltál?
2: Hát nem, nem.
1: Nem csíped el magad? Sajnálom, vagy nem is vagy?
2: Igen,
1: vagy
2: az ítélkezés, azt nem.
1: Tudod nem csinálni? És ha tudod, hogy tudod?
2: Hát igen, mert még mindig én is félnék attól, hogy
3: megítélnek.
2: Így, nem?
1: Aha, hogy
2: kezdettől
1: mások.
2: Kezdettől fogva próbáltunk, hogy én azért is lettem jogász, mert az igazságot már akkor is tényleg szerettem, akkor mondom, na jó, akkor legyek jó, jogász.
1: De hát az pont az,
2: de
1: a
2: az igazság,
1: véglet.
2: Igen. És ezért
3: hát meg a jogászoknál az igazság az nagyon távol van.
2: És, de figyelj, hát jogászok hát megtaníthatják az embereket.
1: Megpuhíthatják?
2: Hát nem, például, nem hát például vannak olyan dolgok azért a világon, amik szerintem jó. Például egy bíró nem ítélhet el bárkit úgy, hogy az ellenfelét is ne hallgassa meg, mint a
1: meghallgatja, de hát utána csak elítél.
2: Hát mert hogyha mi kapunk egy véleményt,
1: hát ráadásul
2: és rögtön elítélünk bárkit, miközben nem ellenőrizzük, hogy ja, de tényleg.
3: Sok. És sokszor az sem elegendő.
2: Nem, hát ha valakiről mondanak, hogy ez igen, akkor tőled meg kell rögtön kérdezzem, na hogy jó, igaz, hát jó mondanak róla. Sát, mert egy bíró nem hozhat ítéletet, hogy mind a két oldalt ne használja, vagy ne hallgassa meg. Sőt, általában ez úgy volt, hogy együtt. Tehát nem külön-külön,
1: hát jó.
2: Hanem együtt volt, egymás mellett ülnek, vagy egymással szembe,
1: hát
2: és mind a kettő hallgatja a másikat, utána ellenőrzik, és utána mindenki hoz még tanúkat is, stb.
1: Na hát ez az, és sokra megyek én vele, hogyha igen, én csak 5 tanút tudok hozni, a másik oldalon meg hoznak 25 tanút, meg mindenkit nyugodtan maguk mellé állítanak, és aztán a bíró meg azt mondja, hogy szavarcs, vagy tudom én, kötél általi, mert mindenki azt mondja, amit egyébként nem is csináltam.
2: Ezért mondjuk azt, ezt mondja a Biblia, hogy bízzunk Isten ítéletében, mert az példát fog nekünk mutatni, és ő majd ugyanolyan új világot szeretne, én szerintem, hogy ne legyen harc, gyűlölet, ítélkezés, küzdelem egymással.

0: mércéket is felállítunk más emberekkel szemben.
1: Azt mondjuk talán nem annyira, én azt hiszem, mert azt tudom mindig elképzelni, hogy na, azt szerintem én el tudom képzelni, hogy bármi meg tud történni, a leglehetetlenebb ember is tud teljesen másképp viselkedni, mint ahogy ő egyébként szokott. Ha éppen mi találkozunk össze, ilyeneket mindig tudok elképzelni, meg feltételezni.
0: És hogyha már ismerted, és akkor mércét állítasz fel?
1: Hát, na látod, ha már bejáratva valakit 100 éve ismerünk, igen, hogy akár az lehet egy családtag, és már több ezerszer találkoztunk, akkor már ott is könnyen lehet, hogy már eleve úgy megyünk oda, hogy most ő úgy lesz ott, ahogyan az első 1000 alkalommal is volt. Pedig, igen,
2: hát az aranyszabály, no. Nem? Nem arról akarsz beszélni?
1: De biztosan, csak még nem tudok róla.
2: No? Hát dehogy nem, az, hogy mindenki azt csinálja a másikkal, amit szeretne, ha vele is csinálná.
1: Ezt akartam hát, mondani?
2: Ha akarom, hogy engem ítéljen meg mindenki, jó, hát akkor én is megítélek mindenkit. Ezért ez egy ilyen aranyszabály, egyébként, hogy ne csináljuk azt. Illetve...
1: Engem nem zavar, ha megítélni.
2: Illetve, amit mondtál az előbb.
1: Nem.
0: Igen.
2: Szerintem erre is figyeljen mindenki, hogy mindig várjon, mert egy idő után lehet, hogy teljesen...
0: Más lesz a vélemény.
2: A bíróság is, figyelj, sohasem tudod elintézni, hogy beadod a bíróságra a vádat, és egy nap alatt hozzanak ítéletet. Nem. Hosszú ideig csinálják, mindig várnak, mert mindig jönnek új dolgok, új gondolatok, stb. Jó?
1: Időhúzók.
2: Igen.
1: De jó, így van. Na, egy dolgot viszont tudok mondani, hogy arra mindig törekszem, hogy amikor valakiről az ő jelenléte nélkül beszélgetünk, tehát nincs itt valaki, és úgy beszélgetünk róla, akkor én azt mindig kérni is szoktam, ha véletlenül elferdülne a beszélgetés, hogy úgy beszéljünk róla, hogyha bármelyik pillanatban ő belép, akkor tudjuk folytatni azt a beszélgetést.
0: Na, ez egy szép gondolat törekvés. És törekvés, és mindig meg is történik.
1: Hát aztán az nem jelenti azt, hogy mindig megtörténik, és néha ne gondolnék valakiről olyat magamban, hogy... De ez egy törekvés.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hát akkor ítélkezésről most ennyit. Mindenki iránt a jóra törekedjetek, írja Pál az első levelében a tesszalonikaiakhoz, 21. vers. De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Zárhatjuk így az ítélkezést, megítélést.
2: A jót
1: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
2: Honnan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz?
1: Ellenőrizzük
2: a Biblia alapján.
1: Mit szólsz hozzá, Laci?
3: Hát igen, igen. Én most láttam megint egy filmbe, összejönnek emberek beszélgetni, de azonnal mindegyik szinte így kiabál, hogy ne, ez így, miközben azt kéne, hogy mindegyiket meghallgatni, nem? És utána akkor átgondolni, hogy nem, mert mindenki mást mond ugyanarról az esetről, és nem, mert az, ahogy én gondolom, így van. Szóval ezt nem kéne csinálni senkinek, hanem nyugodtan összejönni, beszélgetni, mindenkitől kapunk gondolatokat.
1: És ez milyen szépen meg tud történni, lehet, hogy már emlegettem, és pont évekkel ezelőtt ebben a műsorban történt egyszer Andrással, neked már biztos mondtam, András, hogy valamit mondtam, én adásban, te pedig válaszoltál rá. És amit válaszoltál, az bennem indulatot gerjesztett, hogy miért mondasz ilyet, András, én nem is ezt gondoltam. De akkor csendben maradtam, és figyeltelek téged, és hallgattalak, és aztán szépen fordult vissza a gondolatod, és végül kezdted megvédeni azt, amit én mondtam, és végül azt mondtad, hogy de végül is Szabolcs nem is azt akarta mondani, és végül megvédtél, és én anélkül, hogy megszólaltam volna, megoldódott minden.
2: Úgyhogy nem szóltál bele, pontosan. És nem voltál indulattal.
1: De az elején még indulattal voltam, hogy ekkora zagyvaságot hogy lehet gondolni, megmondani, de nem mondtam ki semmit, csendben maradtam, és te magad védtél meg engem.
2: És az, amit szerettem volna mondani, az feltételezhetően ugyanaz volt, amit te mondtál.
1: Hát ki tudja, mi volt, de végül magától
2: másféle úton megközelítve.
1: Igen. Na hát, ennyit az ítélkezésről?
2: Ennyit az ítélkezésről.
1: Jó, pár pillanat.
2: Tovább.
1: Megyünk mindjárt, pici zene, és jövünk, ez a Bibliáról másképpen című műsorban.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Arról gondoltuk, hogy pár szót váltunk itt most, hogy Jakab az Úr testvére. És külön én kértem egy kis segítséget is, és kaptam is, van egy kiadvány, ami Jakab az Úr testvére. Talán pont ez a címe a kiadványnak is. Ezt most el nem hoztam, de kimásoltam belőle pici részletet.
1: Jakab, mit tudunk Jakabról?
0: Jakab Jézushoz fűződő családi kapcsolatát másodlagos fontosságú kérdésnek tekinti ez a kiadvány is.
1: Másodlagos?
0: Nem az a legfontosabb kérdés, hogy ő tulajdonképpen kinek a kie, de még azt
1: de
0: is...
1: De érdekes, hogy nem nagyon foglalkozunk különben sem azzal, hogy ki a testvér. Egyáltalán én nem is tudtam, hogy van testvére.
0: Most ebben a kiadványban például egy picit idézek ebből a kérdést, vizsgálva a legvalószínűbb értelmezésnek a Helvidiuszi nézetet tartjuk, írják ott, amely szerint Jakab a többi testvérhez hasonlóan József és Mária gyermeke volt. De ez is igazán ezt tényként nem tudjuk, mert sehol nincs teljesen egyértelműen leírva, sok mindent lehet tudni Jakabról, az Úr testvéreként emlegetik, de ilyen teljes bizonyossággal nem lehet ezt így tudni, legalábbis amennyit én ebből tudtam kibogozni. Az Új Szövetség két helyen ír Jézus származásáról visszafelé. Tehát Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is le van vezetve Ábrahámtól Jézusig. Máté szerint 41 generáció telik el Ábrahám és Jézus között, Lukács szerint 56.
2: Van egy személy, ami viszont mind a kettőben Dávid.
0: Dávid.
2: Ő attól a családtól származik, Dávidtól.
0: És akkor milyen
1: érdekes? Mária Dávid vonalon van.
2: Igen, Dávid vonalon, így van. Így.
0: És abban is milyen érdekes belegondolni, hogy ez tulajdonképpen nem rég volt Jézus, és nem rég élt, 2000 éve élt, és az őt körülvevő személyek is, sőt az ő édesanyja is, az ő nevelőapja József is nem rég éltek, 2000 éve éltek, nekik is voltak még gyermekeik. Azt tudjuk, ezt talán a Biblia is írja.
2: Utána, igen.
0: Közben utána.
2: Utána.
0: Utána, előtte nem?
2: Hát igen, igen, mert amikor tudjuk, összejöttek, akkor már
0: első
2: akkor
0: volt.
2: Már Máriának, és akkor
0: Jézus volt
2: Józsefnek
0: az első.
2: El kellett ezt ismernie, igen. Hogy ő Mária nem paráználkodott, igen. Hanem el kellett hinnie, igen. És elhitte.
0: Abba nektek nem érdekes belegondolni, hogy mivel ez nem rég volt, hogy Máriának, Józsefnek a további gyermekeinek a leszármazottai valahol most is köztünk élő emberek.
1: Nagyon jól mondod, hogy valahol itt van a vérvonal köztünk.
0: Ugye milyen érdekes ez tény?
2: Igen.
0: Végig gondolni, és vajon hol
2: és
0: lehetnek,
2: mit csinálhatnak. És testvéreket kérdezzétek meg.
0: De biztos nem
2: hát,
0: tudják.
2: Ha ismeri valaki, mert a nép, vagy a nemzet, főleg a törzseket rögzíti csak, de nem a családokat.
0: Valaki tudja, sőt valakik tudják, sőt valaki eleve az, a család tagjai. Ki tudja, hogy micsoda szerte ágazó
1: már
0: család.
1: Mármint Jézus leszármazott.
0: Hát a szüleinek a...
1: Jézus szüleinek a
0: leszármazott. A, igen. Leszármazottai.
1: De hát akkor Jézus rokona, ugye?
0: Hát igen. Olyan érdekes ebbe így belegondolni.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. Minden hiába való. A prédikátor rengeteg mindent felsorol, hogy mi az, amit csinálhatunk, ő mi mindent próbált ki, mennyi mindent tett ő az életében, és akár mit vizsgált, akár mit csinált, végül mindig arra jutott, hogy ez is hiába valóság. És a 12. fejezetben már minden hiába valóság írja.
1: Jó, de a 7. fejezetben meg azt írja, hogy igen? Sok mindent láttam, na? Hiába való életemben.
0: Na hát az élete is hiába való. Hanyadik versben mondtad ezt? 7. fejezet.
1: 7. fejezet.
0: Igen.
2: 15-ös vers.
0: 15-ös. Sok mindent láttam. Hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. És akkor folytatjuk.
2: Mert hogy az élet az nem...
0: Nem kiszámítható.
2: Hű, ha nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy az élet nem igazodik a gonoszsághoz és az igaz léthez.
0: De egyébként meg igazodik szerintem, mert magát... Hát mert magára húzza a vacakságot, az, aki vacakságot tesz, erről is ír a Biblia.
2: Azt kapod, amit adsz, vagy azt,
0: hát előbb-utóbb, de lehet, hogy 100 éves kor, amíg fogok élni, és megkeserítem gonosz módon sok mindenkinek az életét, és mások meg, akik csak 25 évet éltek, néznek, hogy most az meg már 100 éves, már 70 éve gonoszkodik, és még mindig él.
2: Igen, hát ez pontosan így csodálkoznak rá az emberek, hogy nézd meg, hogy egész életében milyen rossz ember volt, és
0: még
2: mindig
0: csinálja.
2: És még mindig csinálja. Jó,
0: minden
2: tehát ez a
0: hiába
2: valóság. Ennyi volt.
0: Isten nélkül minden hiába valóság. Én erre jutottam ennek kapcsán.
1: Ez azt jelenti, hogy igen, mi semmiképpen ne akarjunk olyan világban élni, ahol nem
2: amit
1: Istenem,
2: mi határozunk
1: hiszen
2: meg.
1: Ő teremtette ezt a világot, a mennyet és a földet, ezért nélküle mi teljesen más irányba mászkálnánk
2: hiába
1: mindig.
2: Valóak vagyunk.
1: Hiába való.
0: És egyébként nekem most állt össze igazán, hogy a minden hiába valóság, az korábban olyan szomorúnak tűnt, hogy jó, hát akkor semminek nincs semmi értelme, de ez igazából csak azt jelenti, hogy nem fontos, hogy nem az a fontos, nem az a lényeges, hogy hiába való, hogy jó, hát lehet éppen ezt is, meg azt is, de nem az a lényeg, nem az a fontos. Mert a prédikátor azt írja, hogy mi mindent csinált, mi mindent próbált, ő maga is. De az mind, rájöttem, az mind hiába valóság, hogy nem az a lényeg. Én ezt most magamnak így fordítom. Az Istenre való figyelés, a vele való együttlét, a vele való kapcsolódás.
2: Az együttműködés.
0: Igen, és arra szánni az időnket, amit a jó Isten sugall. Nem? Nekem egyébként a heti saját magamban az életemben
2: ez
0: is ez a tanulságom.
2: De és mikor sugal?
0: Hogy érted, hogy mikor sugal?
2: Amikor figyelek
0: rá.
2: Na, így van. Tehát akkor, amikor bekapcsolod a rádiót és fogod az
0: hát
2: adást.
0: Azt így, ja, hogy azt a rádiót, hogy a saját magamat?
2: Igen.
0: Aha. Igen. Vagy a többi zajt lecsendesítem.
2: Vagy a többi zajt lecsendesítem.
0: És csak rá figyelek, és meg is teszem, amit sugal. Jó.
2: Azt hiszem, hogy ennyi volt mára.
0: Jó, én ezt viszem haza magammal. Ti mit visztek? Valamit visztek még haza magatokkal?
2: Nem. Jó. Most csak is szépen hazamegyünk.
0: Jó, ez volt a Bibliáról másképpen című műsor. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Generációk találkozása a templomkertben. Új utakat keres az egyházi ifjúsági munka. Nem az a baj, hogy a fiatalok nem keresik a spirituális válaszokat, hanem az, hogy sokszor nem értik azt a nyelvet, amin az egyház válaszolni próbál nekik, mondja a 30-as éveiben járó lelkész, miközben a plébánia udvarán a hétvégi ifjúsági tábor záró áhítatára készülnek a fiatalok. Az egyházi közösségek országszerte komoly kihívással néznek szembe. Hogyan tartható fenn a kapcsolat a felnövekvő generációval? A nyári tábor szezon kezdetén a hangsúly a közösségi megélésre helyeződik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak a hit kérdéseire, ha azokat saját mindennapi problémáikból, a teljesítmény nyomásból, a magányból, vagy a jövőtől való félelemből kiindulva vitathatják meg. A templomkertekben zajló beszélgetések a közös zenélések és a szociális önkéntes munkák azt bizonyítják, hogy van igény a keresztény értékrendre a Z és Alfa generáció tagjaiban. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszerű, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Igazságosság, méltányosság, irgalmasság. Nyilatkozatot adott ki a Keresztény Zsidó Tanács. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke Székely János, szombathelyi megyés püspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés főnapi rendi pontja az elnök választás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspököt választotta meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt személyi változás. A társelnök Radnóti Zoltán főrabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége főrabbija, az alelnök pedig Szent Iványi Ilona, unitárius lelkész, és Fabinyi Tamás, az evangélikus egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az egyesület eddigi tevékenységére, és köszönetét fejezi ki Székely János, leköszönő elnöknek és munkatársának, Bánlaki Zsanetnek. Egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet Megszentelt helyek, idők, igék címmel. A közgyűlésen az ország új vezetésének szóló nyilatkozatot is elfogadtak. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár kezdete. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül és 30-34 fok várható. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél és 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! A Budapest Felsőerdősori Metodista Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Hecker Frigyes lelkész.
1: Dicsérjétek az Urat, mint ti népek, dicsőítsétek, mint ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökre tart, dicsérjétek az Urat. Azért jöttünk össze, hogy Isten tiszteletet, Isten dicsőítést, Isten dicséretet tartsunk. Itt a szavaknak talán vannak árnyalatnyi különbségei, de arról szólnak, hogy az Istennel való kapcsolatunkban megtaláljuk a helyünket. Ehhez most három bevezetőjének segít minket, emeljük szívünket és lelkünket az Úrhoz.

0: azt mondta a refrén, hogy Uram, én mindenért hálát adok, és lehet, hogy énekelni ezt könnyű, és lehet, hogy akár el is tudjuk mondani, hogy természetesen egy jó keresztény mindenért mindig hálát ad, és hálás a szíve, de azért belül ez nem mindig ilyen egyszerű. A héten én is így jártam egy híroldalt olvasgatva, hogy az ember kapja a nagybetűvel a címet, aztán az úgynevezett felvezető szöveg, tehát ilyen rövid egymondatos kis bevezető, hogy miről is szól a hír, és az ilyen hosszú hírollalnak ugye felénél jártam, amit azt mondtam, hogy elég, nem akarok több hírt hallani. Egyszerűen tényleg az egyik szörnyűség a másik után, tehát ha most a keresztények ugye szenvedéséről itt volt szó az Allianz alkalmon, és azt látjuk, hogy egyre erősödnek ezek a dolgok, tehát most már gyerekeket feszítenek keresztre, égetnek el élve, és tényleg az ember néha úgy elgondolkozik, hogy hol vagyunk, hova halad ez a világ, és akkor meg kell állnunk, és azt kell mondanunk, hogy nekünk itt küldetésünk van. Ez hozzátartozik, hogy hálát adunk mindazért, ami minket érint, még az olyan szörnyűségek közepette is, amik néha megrettentenek, de nyilvánvalóan a közbenjárás szolgálatában nem szabad, hogy megállítsanak. Úgyhogy szeretnénk hálát adni. Hálát adni azért, ami jó, kérni és elmondani Istennek azt, ami nehéz, és így mintegy haladni előre és folytatni azt az utat, amelyre elhívott minket. Ha van valakinek ehhez hálaadása vagy kérése, az mondja, gyertek.
1: Én nem tudom, hogy az enyém most mi lesz. Én imád szeretnék kérni. Azért az Istvánért, aki ott hátul szokott ülni, mert az utóbbi hétben, ami csak lehet, tönkrement az életében, ha még volt valami évben. Kiderült, hogy daganat van a hasnyálmirigyében már másodszor, egy következő vizsgálat előtt állt pénteken. Lett volna a vizsgálat, de az orvos beteg lett, úgyhogy se vizsgálat, se eredmény, és aznap este kirakták a szállóról. Nekem ezt tegnap mondta el telefonon, mai éjszaka volt a második, amit kint töltött, hiába próbáltam rábeszélni, hogy szállóra menjen, nem volt hajlandó. Nem is volt beszámítható állapotban, teljesen maga alatt van. Én azt szeretném kérni, hogy imádkozzatok érte, imádkozzanak érte. Nem tudom, hogy éle még. Az a baj, hogy semmit nem tudok róla, és tanácstalan is vagyok, nem tudom, hogy mit lehetne ilyenkor tenni. De kérem, hogy érte, imádkozzatok, gondoljatok rá. Köszönöm.
0: Különböző ima körösök számára, akkor ez még aktuálisabb, konkrétabb, amit szeretnénk akkor felvenni. Akkor imádkozunk. Köszönjük, Urunk, a veled való kapcsolatot. Köszönjük a benned nyert új életet, amely tényleg sokszor olyan felfoghatatlan a számunkra, hisz azt ígéred, hogy örökké tart, és ez az örökké való fogalom, ez nekünk nem része az életünknek. Nem tudjuk, hogy mi az, ami örökké tart, mert azt látjuk, hogy ebben a világban minden kopik, romlik, elmúlik. Olyan jó, hogy te ebbe a lefele haladó világba megjelentél, megszólítottál, elhívtál. A jó tudni, hogy te vagy az, aki mindent vállaltál, ami életünket elrontja. Mindent vállaltál, hogy helyt állj helyettünk. És szeretnék úgy élni, mint akik már nem maguknak élnek. Nem úgy élnek, ahogy épp az események sodorják, hanem úgy élnek, mint akiknek célja van, küldetése van, elhívása van. Köszönjük, hogy az elhívás az nem csak személyes, és egyéni, és mindenkitől független, hanem közösségi is. Köszönjük azokat, akiket mellénk adsz, akikkel együtt haladhatunk az úton, akik társaink, és akiknek terhét felvehetjük, és akik a mi terhünket segítenek hordozni. Köszönjük azt az áldást, amit az egymás mellettiség a szolgálatban, az elhívásban, a közösségben való együttlét jelent. Köszönjük, hogy ezt te kovácsolod össze, te állítod össze. Nem mi válogatjuk meg a testvéreinket, hanem embereket egyszer csak mellénk állítasz, és szeretnénk így hordozni és kérni azokért a mellénk állított emberekért, akik nem lehetnek itt. Kérjük azokért, akik betegek, akik különböző egészségi gondokkal küszködnek, és emiatt nem tudják akár csak az utat vállalni, hogy ide jöjjenek, akár nem lehetnek közösségben. Kérjük, te légy ott velük, ahol vannak, és te áld meg az ő életüket, te segíts, hogy akik még tudnak vissza, tudjanak térni közénk, és élvezhessük egymás társaságát. Kérjük azért, akik műtét előtt állnak, arra készülnek. És most szeretnénk kérni külön Istvánért, a Máté barátjáért. Nem tudjuk, mi van vele, de tudjuk, hogy bárhol is van, te ott tudsz lenni, és tudsz mellé küldeni valakit, vagy tudod őt gondolkodásában befolyásolni, hogy ne maradjon kint az utcán, hanem betérjen valahova, ahol valami kis meleget vagy ételt talál. Segíts megtalálni a vele való kapcsolatot, és tetted világossá számunkra is, hogy mi a feladatunk, felelősségünk ővele kapcsolatosan is. Kérjük azokért, akik gyászolnak, akik nehéz terhet hordoznak amiatt, hogy elvesztették szerettüket. Köszönjük a vigasztalásnak a tőled jövő kimeríthetetlen és valódi forrását. Köszönjük, hogy így kérhetünk, hogy áld meg most ezt az órát, amit együtt töltünk. Te szólj mindannyiunkhoz, és te segíts, hogy az életünk valóban megtalálja a te dicséretednek, dicsőítésednek a módját, helyét, alkalmait. Légy így lelked által közöttünk. Amen. A 17-es éneket énekeljük a dicséretekről, az ének után a lekció igéket.

0: Ézsaiás proféta könyvéből, az 5. fejezetből olvasom az 1-től a 7. versig. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegy oldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszőre. Közepére tornyot épített, sajtot is vágott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tömés és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság.
1: Az Efézus beliekhez írt levél 4. részéből pedig így szól az ige. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint

0: valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, az szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
1: Az ige hirdetésre készülve a 254-es éneket énekeljük.

0: János evangéliumának 15. rész első 8 versét olvassuk, és utána 249-es ének, két rövid versen, vagy mind a kettőt imádkozva énekeljük majd. Az ige így hangzik. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok, a ma beszéd által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Amit a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, úgy ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő. Ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és megégnek. Ha viszont bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy ti sok gyümölcsöt teremtek, és az én tanítványaim lesztek. Eddig az ige. Ahogy János evangéliumának szakaszain megyünk végig, ma ehhez jutottunk, ehhez a 15. rész első verseihez, és ezek egy nagyon fontos üzenete van ennek a felolvasott ige szakasznak. Arra int bennünket, arra mutat, hogy életünk legsúlyosabb kérdése, egész örökké valóságra döntő kérdése lesz, hogy milyenek a gyümölcsei az életünkben. Az ember az egyetlen teremtett lény, az egyetlen teremtmény, aki számadással tartozik az életéért. Egyetlen más teremtmény, csak az ember. Ebben áll az emberi mi voltodnak tulajdonképpen a méltóságos, egyedüli volt. Ebben felelős vagy a saját életedért, Isten előtt. A gyümölcs, amiről itt szó van, nyilván az életem kihatása, ahogy az Isten mérlegére kerül majd, nyilván nem az, amit nem csináltam. Ha bűnről van szó, hogy csak azt mondják, hogy nem károkodtam, nem loptam, nem csak, nem az, amit nem csináltam. Nem erről van itt szó, hanem amit csináltam, és ahogy csináltam, és amilyen lelkülettel voltam, ami kihatott. Gyümölcs életemnek a, újra mondom, a kihatása, úgy, ahogy az Isten előtt mérlegre kerül. Hadd kérdezzem így, jobb lett a világ általad, azért ott voltál, ahol voltál. Több lett a szeretet, mert te azt adtad tovább. Több lett a megértés. Csökkent-e a háborús feszültség a családban és a körülötted lévő emberek sorában? Azért, mert te ott voltál a szerítség és a megértés lelkével. Testvérek, ezek mind gyümölcsök. Több lett a megértés egymás iránt. Vagy felébredt valaki a halálos nem törődőségéből, fölébredt és talpra állt, aki eddig elhagyta magát, és céltalanul sodródott, vagy megbátorodott, megvigasztalódott, örülni kezdette valaki ott mellettem. Egy öreg ember, vagy egy gyerek. Egy gyerek. Testvérek, ezek valami ilyesmi a gyümölcseik. Ezek rázós kérdések, tudom. Gondoljatok az utolsó ítélet példázatára, amit Jézus mond. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fáztam, és felruháztatok. Fogoly voltam, eljöttetek hozzám. Ezek valahol itt vannak az életünk gyümölcsei. Mi volt az a másokat felüdítő, felemelő, arcokat felvidító szó vagy cselekedet, ami tovább tudtál adni a Jézus nevében? Lett egy kis világosságot körülötted. Meglátta-e valaki az Isten jóságát arra, amerre jártam? Vagy származott-e valami bizalom a bűneinkért meghalt Krisztus iránt? Egy kis bizalom, hogy kezébe tegyék a dolgaikat. Testvérek, valami ilyesmi a gyümölcsök, mikor gyümölcsökre van szó. Szóval az életünknek a lényeges kérdései, újra mondom, a gyümölcseink. Milyen kihatása volt annak, amit, ahogy éltél, mi történt körülötted azért, mert ott voltál, azon a helyen. Ezzel kell az örökké valóság láthatárára kilépve majd szembenézni. Újra mondom, az ember az egyetlen lény, aki felelős önmagáért, életéért és számadásra tartozik Isten előtt. Igen, szoktuk ilyenkor mondani, hát ha nem ilyen feleség lenne mellettem, vagy nem ilyen férjem lenne, vagy ha mások lennének az életkörülményeim, és nem tudom, micsoda. Ezt szoktuk ilyenkor mondani. Jézus pedig azt mondja, hogy aki gyümölcsöt terem, azt megtisztítja. Hogy több gyümölcsöt teremjen. Ő egész más keretbe helyezi ezt a problémát. Hiszen hadd mondjam így, éppen azért vagy azon a helyen, éppen azért, azokban az életkörülményekben. Nem majd akkorra megváltozik, nem. Azért vagy benne, most, amiben vagy. Gondoljatok rá, mint egy nagy gyümölcsös kertben. Mindegyik fára ugyanaz az időjárás hat. Az egyik almát érlel, a másik szilvát. Nem tudom én, kinek, milyenek a gyökerei. Az egyik, a másik vackort, vagy semmit nem érlel. Kinek az élet forrása mutatkozik meg abban, ahogy az őt ért hatásokat feldolgozza. Ahogy amire azokat fordítja, ott mutatkozik meg, hogy miből élsz igazán. Nem akkor, ha úgy megy a dolog, ahogy te elképzelted volna, nem. Az élet sose olyan, mint a mi elképzeléseink. Előjönnek a gyümölcseink ezekben a helyzetekben, és megmutatkoznak a gyökerek. Amiből élsz, az fog kihatni. Nem tudom megmásítani. Ami bennem van, az fog kihatni. És a Krisztus él benned, ahogy előbb olvastuk, ahogy hallottuk a Efezusi levélből, az ki fog hatni. Az ki fog hatni. Gondoljatok Jób történetére. Micsoda próbatételeken ment át ezen. Belismeritek a történetet. Egyik csapás a másik után. A felesége elvesztette a bátorságát, és azt mondta, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg. József, jó perlekedik, de végig az Istentől várja. Istentől várja az eligazító szót. És a történet vége ismeritek, azt mondja Isten, hogy jó, igazabb volt jó, mint a barátok. Igazabb volt jó. Ebben a csapásban megmaradt az Isten irányultságában ez az ember. A pályát nem csak elkezdeni kell testvérkéim, hanem befejezni is. És életem minden eseménye, minden történet, életemnek minden története, minden mozzanata arról beszél, hogy miből élek, mi éltet igazán. Ebből érnek a gyümölcsök. A megrázkódtatások felfedik az igazi indítékokat. Nem félrevezetnek, a megrázkódtatások mutatják meg igazán, hogy miből élek. Ott elérnek ki a dolgok. És erre mondja Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő. Mert nagyon sokféle van. És amikor az életgyümölcs osztályzásra kerül, és éppen ezekben a megrázkódtatásban mindig megmutatkozik valahogy a felszín alatt, mi van a felszín alatt, mikor megráz az Isten az életünket. Mikor újra mondom, ezek a megrázkódtatások előjönnek, testvérek, egyetlen egy dolog marad. Egyetlen egy dolog fog megmaradni értékként, ami ebből a Krisztus tőkéből való volt. Az nem vészel. Az nem vészel. Olyan sokan vannak, akik a Krisztust nem ismerve, tudatlanul is, szívük mélyén érzik, hogy valahogy erre kellene az irányt venni, mert ez tart meg. Olyan sok szívben van ez a titkos, rejtett sejtés, a megváltás a Krisztus iránt. Mi pedig naponta halljuk, konfrontálunk vele, élünk ebből a tőkéből. Testvérek, újra mondom, ami ebből a forrásból fakad, én vagyok az igazi szőlőtő, az meg fog állni az örökké valóságán. Sokszor elmondtam már újra eszembe, hogy sokszor eszembe van a halott Széchenyi bácsi kiterített fönt a második emeleten. Az a megbékélt, derűs mosoly az arca, mint aki hazaérkezett. Olyan különös volt ezt mosolyt látni annak a halott embernek az arca. Testvérek, az Isten mindeneket megítélő szemében, az egyetlen tiszta és jó gyümölcsöt termő szőlőtő. Hallottunk az előbb Izraelről, micsoda panasza volt Istennek, hogy várta, hogy jó gyümölcsöt teremjen, és nem termett. Hagyta elromlani ezt a szőlőt, és ültetett egyetlen, egyetlen igaz szőlőtőkét. Azóta egyetlen hajtásból eredezteti, egyetlen drága és tiszta tőkéből indul ki az Isten népének sokezes új hajtása veszélye. Itt van a forrás. Benne szabad meggyökeresni. Erre hív bennünket az ige. Benne gyökeresed meg. Testvérek, jó gyümölcs az, aminek Krisztus arculata van. Amiből valamilyen módon a Krisztus kiolvasható. Az azt jelenti, amikor erre a mintára nézek, vele rendezem a dolgaimat, akkor a Szentlélek hozzá hasonlóvá kezd formálni. Ez nem tőlem van. Csak próbálok a Krisztus arcára nézni, és egyszerre áthat, kihat rám ez a példa, és kezdi átformálni a szívemet. Atyáimtól hallottuk egy régi történetet, amik az Ádám bácsik még hallották, ez a szószéken, vagy a mellette, vagy az akkori szószéken, emlékeznek rá, egy vízhordó leánykáról szólt a történet, egy kis elhagyott kis gyerek, aki naponta kijárt a falu kútjára vizet hozni, és a kút fölött volt egy kis márvány szobrocska, emlékeztek talán még a példára, és az a gyerek naponta, hogy megtöltötte vödrét a víz a kúttal, fölnézett el a szobrocskára, erre a márvány leánykára, és kezdett átalakulni. A haját hozta rendbe, aztán a ruháját hozta rendbe, és nem tudom, hogy történt tovább, csak ez a kép, amivel minden nap találkozott, ez hatott erre a gyerekre, szólt a történet, és a gyerek kezdett átalakulni. Testvérek, valami ilyesmi dolog az, amikor valakinek a Krisztussal kapcsolata van. Lehetetlen, hogy ez a kapcsolat ne hasson ki rád. Ez az igazi szülőtől. Ebből erednek a szőlővesszők, ebből a tőkéből. A Krisztussal felvett és gyakorolt életközösség, testvérek, az nem marad hatástalan senkire. Ha látom az imádkozó Jézust az evangéliumokban, ha látom, ha olvasom az egyenes szavunak ezeket a szavait, ha látom, hogy van ott a szíve az elesettekkel, hogyan hajol, nem kritizálja őket. Sokszor gondolok rá, hogy az a nő, a megvetett nő a Simon farizeus házánál, aki eltalál Jézushoz, köztünk is eltalálna Jézus Krisztushoz. Vagy annyi kritikát kapna, úgy megmondanánk neki, hogy merre, hány méter, úgy megmondanánk neki, hogy örökre elmenne a kedve, hogy még egyszer hívő közé. Ismerjétek ezt? Tele vagyunk, nagyon, nagyon éles kritikát tudunk gyakorolni. És olyan érdekes, az a názeleti ember befogadja, egy szó nélkül, és az a szület meggyógyul Jézus közelébe. Testvérek, valami ilyesmi a Jézus arculat. Valami ilyesmi. Ha ezt látom, azt a názeleti rabbit látom, ahogy szereti mindvégig az értetlen tanítványait, vagy nekem olyan csoda, hogy az áruló Júdás, hogy Jézus tudta előre, ki fogja elárulni. De senki nem érezte meg, senki nem tudta, hogy ezt Jézus tudja. Olyan különös nekem. Nekem ez egy messiási csoda. Ott voltak mellette, mindvégig fogalmuk se volt, hogy Jézus tudja, hogy ki az áruló. Nem adta tovább gesztusokban, félszavakban se, semmilyen módon. Ahogy imádkozott a neki fájdalmat okozókért a kereszten is. Testvérek, ez az a kép, ami Isten szerint való. Ez az a kép, ami az én életemnek az ígérete, teljessége is, aki én bennem marad. Aki én bennem marad, az terep sok gyümölcsöt, mondja Jézus. Egy különös kép, és ebbe maradjatok én bennem. Ebbe a tőkébe plántáltatom bele az Istenek a csodája. Hogy ez a zúgolódó, morgolódó, elégedetlen, önmagának élő szív egyszerre átváltozik a Krisztus kép. Ez nagyobb csoda, talán nincs is a világban. Hadd mondjam, mikor így a Krisztusra nézek, nem azt nézem, hogy milyen messze vagyok még tőle, hanem arra nézek, hogy milyen ígéreteim vannak. Melyik az az irány, ami felé haladhatok. Ismeritek ugye a pessimista meg az optimista vödör történetét, ugye ismeritek? Az optimista vödör azt mondta, már félig tele vagyok vízzel. Pessimista meg azt mondja, hogy félig üres vagyok. Nem a hiány testvérek, hanem előre nézni, erre a képre előre nézni. Úton vagyunk. Hogyan történik ez? Három dolgot mondjak egész röviden. Az első, ami rajtunk áll, ez a Krisztus való beleplántáltatásnak a... Ezzel a csodával kezdődik, innen számít az egész vérkeringés, ami élteti az embert. Ez a Krisztus való beleplántáltatás. Ez önmagában egy titok. Én nem tudom, hogy történik. A Szentlélek viszi véghez. Hogyan vezet engem bele a Krisztus lelkületébe, ezt nem értem, nem tudom. Csak egyet tudok, ami rajtam áll. Az emberi oldalát ismerjük. Ez a részemről kinyilvánított szabad odaszállásnak az elhatározása. Olyan jó volna most a csendes imádság idejében, csak ennyit mondanánk ki. Uram, odaszállom magamat, egész valómat neked. Ez, ami rajtunk áll. Ez, ami rajtunk áll. Ez az én elhatározásom. Nem tudok jobbat magamnak sem az elkövetkező életemre, nem tudok jobbat, mint odaszállni magamat a Krisztusra. Hadd mondjam, hogy minden keresztségnél ezt a formát ismételjük. Minden, a gyermekkeresztségnél is ugyanerről van szó. A Krisztusba belekeresztelkedni. Ezzel kezdődik a kereszténység. És erre történik a csoda, amire az Isten lelke válaszol, hogy élet közösségre kerülök a Krisztussal. Beleplántáltatom a Krisztust. Ezt nem én csinálom. Nem is tudom, hogyan történik. Ez egy kegyelem, ami nincs a kezemben. Csak Isten így válaszol az odaszállásodra. Belepántál a Krisztusba, az élet forrásába. Ne késlekedj meghozni ezt a döntést. Odaszállni magad a Krisztusnak. A második dolog, ami fontos, ennek a folyamatossága. Maradjatok én bennem, mondja Jézus. Ez a benne maradni, és ez egy folyamatos párbeszédet igényel. És ebben történik, ennek a párbeszédnek az erővonalaiban járok. Nem hagyom el ezt az erőteret, amelyik itt kialakul, ez a folyamatos közösség a Krisztussal, vele megbeszélni a dolgaimat, testvérek, ami aztán ebben az intim szférában mi zajlik. Azt csak én tudom és jövő. Ebben nagyon személyes dolgok mennek végbe ebben a dologban. De ez a benne való megmaradás és hűség, testvérek, ez az élet forrása. Ez az élet forrása. Heller Ágnes mondja egy barátjáról, valamilyen kritikus helyzetbe került az ember is. Az egyetlen dolog volt, ami mondja ez a férfi magáról, ami őt fenntartott ezekben a hetek, hónapok alatt a 9. parancsolat. Ne tégy fele barátod a hamis tanú bizonyságot. Nem tudjuk, hogy mi volt ez, nem beszélt róla. Csak ez ebben az egy dologba kapaszkodott bele ezekben a nehéz helyzet időkben. Nem úgy rosszul a másikról. De jó volna bele kapaszkodnunk néha. Testék, ez a belső világossághoz való hűség, az, ami neked, ami hozzád szólt, tudod, hogy ez Isten szava hozzám. Ez a folyamatosság. Éltet. Ez a folyamatosság éltet. És ennek a felelősséget senki más át nem ruháztat. Nem mondtad, igen, azért, mert ő ilyen meg olyan volt. Ez a te részed. Megmaradni a Krisztusban. És végül hadd mondjam, testvérek, hogy ez az élet nem lesz sohasem unalmas. Mint az egészséges, minden egészséges gyümölcs a kiteljesedés felé halad, és úgy a mi életünk is. Ez a Krisztusban maradás, ez a tovább hatásnak az energiája. Istentől való, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Egészen a teljesség. Ebben nincs unalom. Ez egy előrehaladás, egy szüntelen előrehaladás a cél felé. Világos pálya, senki el nem zárhatja előled. Hogy előre adja Krisztus Jézusban, a világosságban, a Szentlélek erejében, az Isten jelenlétében. Olyan sok ilyen példánk van. Kalkuttai Terész, ismertek a történetet? Úgy kezdte, hogy ott hagyta az igazgatónői állást egy gimnáziumban, és lement a kalkuttai nyomornegyed, vagy a haldoklókat összeszedje. Micsoda semminek való. Hadd mondjam így, reménytelen kezdet. Ott hagyni egy ígéretes állást a senkikért, és ebből teljesedett ki mozgalom az egész világra jó formán. Vagy az a katolikus lelkész valahol Olaszországban, aki látta az utca gyerekeket, és bevette parókiára az egyiket. Don Bosco, igen. Hozott egy pár téglát, rát deszkákat, meg egy szalmazsákat, na azt mondta fel, amíg én itt vagyok a házban, amíg te is itt leszel. Ez a Don Bosco mozgalom és az egész világra kérte. Micsoda apróságokból, kicsi lépésekből indul a folytatás. A Krisztusra való életestvérek soha nem lesz unalmas. Az engedelmesség kiteljesedik. Én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézus. És ezzel a szőlőtővel szeretnénk élni, ebbe beleplántáltatni, ennek az erejét megmutatni és világosságát ebben a világban. Áldja meg az Isten benneteket. Amen. Elcsendesedünk és imádkozunk. Válaszoljunk Isten szavára. Igen, Urunk, nem tudunk jobbat tenni ebben a megromlott, megterhelt, megzavarodott világban, mint neked élni. Segíts erre bennünket, hadd mutatkozzék meg életünk folyásán a te arcod világossága. Amen.
1: 287-es éneknek két versét énekeljük, és az ének alatt háladományainkat gyűjtjük össze.

felállunk és imádkozunk közösen. Urunk, szeretnénk hálát adni azért a forrásért, amit a veled való kapcsolatban te magad jelentesz. Szeretnénk megvallani, hogy ez néha nehéz nekünk, hogy sokkal jobban tetszene tőled függetlenül élni és úgy gyümölcsöket teremni. Köszönjük, hogy újra és újra figyelmeztetsz, hogy ez nem megy. Tehát, hogy néha megállapítjuk, hogy gyümölcsből importra szorulunk. Te viszont újra és újra szólsz, hogy nem, a tőről kell táplálkoznunk. Köszönjük ezt a szelíd és visszaterelő hangot, útmutatást, mely nem enged más utat ahhoz, hogy betölthesse küldetését. Köszönjük, hogy saját képedre teremtettél, és bocsáss meg, hogy néha ennek se éljük át, mérjük fel a jelentőségét. Köszönjük, hogy a te képviselőid lehetünk, akik arról kell, hogy számot vagy képet adjanak, mutassanak, hogy te ki vagy és mit akarsz ezen a világon tenni. Köszönjük a veled való kapcsolatnak a csodáját, hogy olyan dolgokkal rendelkezhetünk, olyan dolgok folyhatnak át rajtunk, amikről néha még talán álmodni se tudunk, vagy gondolunk. Szeretnénk így benned élni, benned megerősödni. Szeretnénk kérni, hogy legyen világos számunkra, hogy ahova tettél, ott mi a feladatunk. Legyen világos, hogy amikor nehézségek támadnak, akkor ugyanúgy csak ez a forrás áll a rendelkezésünkre, ami tőled jön. Segíts, hogy ne akarjunk magunktól megoldani helyzeteket, megtenni dolgokat úgy, ahogy nekünk tetszik. Kérünk így közvetlen család tagjainkért, barátainkért, ismerőseinkért. Segíts, hogy valóban az áldás forrása lehessünk a számunkra. Köszönjük, hogy elét hozhatjuk szélesebb közösségeinket, egyházunkat, országunkat, kérhetünk annak vezetőiért. Kérve azt, hogy te adj nekik bölcsességet, te segítsd őket abban a felelősségben és megbízatásban, amit végső soron tőled kaptak. És kérünk a világba zajló eseményekért is, amelyek között nagyon sok aggodalommal tölt el. Köszönjük, hogy azzal a bizalommal élhetünk, hogy a világ sorsa nem elszabadult, hanem a te kezedben van. Köszönjük, hogy azt mondod és arra tanítasz, hogy az imádság nem passzív, elfecsérelt idő, hanem a helyreállítás, a helyreállítódás ideje. Amikor a gondolataink elkezdenek letisztulni és elkezdenek feléd irányulni. És szeretnénk kérni, hogy a cselekedeteink is tudjanak így letisztulni és feléd irányulni. Így szeretnénk hozzád fordulni a tőled tanult imádsággal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.

Kedves hallgatóink! A Budapest Felsőerdősori Metodista Gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Hecker Frigyes lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Csillagászati nyár kezdete. Június 21-e a csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon a leghosszabb a nap égen megtett útja. Nálunk északkeleten kél és északnyugaton nyugszik. A ráktérítő magasságban tűz merőlegesen a földre. A ráktérítő az északi szélesség 23,5 fokán átmenő szélességi kör. Nevét onnan kapta, hogy a nap az északi félgömbön a rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a ráktérítő magasságába, itt megfordul, majd süllyedni kezd az egyenlítő felé. Az év leghosszabb napját ezért nevezik nyári napfordulónak. A déli félgömbről nézve ekkor jár a nap a legalacsonyabban, ott ez a nap a téli napforduló. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét jelzi. Mi június 1-től számoljuk a nyarat, a meteorológiai nyarat. Apák napja. Az apák napja egy világi ünnepnap. Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor megemlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és ilyenkor a család általában együtt van. A zene ünnepe. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék. A zene ünnepét 1982-ben tartották meg először Franciaországban. Az ötlet az akkori francia kulturális miniszter Jack Lang támogatásával valósult meg. Mára a zene ünnepe európai, sőt világméretűvé vált. Több mint 100 országban rendezik meg június 21-én. Európában ez a kezdeményezés egyesületi formában öltött testet. A zene európai ünnepének egyesülete szervezők és intézmények hálózatát fogja össze. Magyarország 1997-ben csatlakozott a mozgalomhoz, amikor a zene európai ünnepének csartáját 12 európai ország 16 városa írta alá Budapesten. Jóga világnap. Az ENSZ közgyűlése Narendra Modi javaslatára 2014. decemberi ülésén szavazta meg a Jóga világnapot. Első ízben 2015. június 21-én ünnepelték a világban 84 állam részvételével. Azért esett erre a napra a választás, mert ez a leghosszabb nappala az évnek. A jóga az ősi India hagyománya, a testi-lelki egészség gondozása a jó közérzet megőrzésére, a harmónia megteremtése a természettel az emberben. Az első jóga világnapon két Guinness világrekordot is felállítottak. Az időjárásról. Itt a csillagászati nyár kezdete. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül és 30-34 fok várható. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél és 30-34 fok valószínű.
0: Íreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Kreatív elme. Becslések szerint naponta mintegy 60 ezer különálló gondolat fordul meg a fejünkben. A valódi probléma az, hogy ha ugyanaz a 60 ezer gondolatunk van ma is, ami tegnap volt. Wayne Dyer.

0: Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet minek utána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták. Máté 13:47-48.
1: Az Isten országáról szóló hét példabeszéd sorát a halászhálóról szóló példázat zárja. Mondani valójában hasonló a jó magról és a konkolyról szólóhoz. Ennél a példánál is arról van szó, hogy a krisztusi közösségben jók és rosszak egyaránt élnek, akiket majd Isten az utolsó ítéletkor fog egymástól elválasztani. Isten tehát senkit nem zár ki országából. Valamennyien meghívást kapunk, és majd az idők végén derül ki, hogy ki élt helyesen ezzel a lehetőséggel. Isten minden embernek felajánlja a kegyelmét, hogy szeretetében élje. Kijelöli, megmutatja az utat, amelyen eljuthatunk hozzá, és megad minden kegyelmi segítséget, hogy ezen az úton valóban eljussunk hozzá. Érdemes időnként megvizsgálnunk életünket, hogy az valóban a krisztusi tanításoknak megfelelő-e. A végső ítéletet, amely majd a jövőben bekövetkezik, azért érdemes szem előtt tartanunk, hogy a jelenben távol tartsuk magunkat a rossztól. Az a háló, amelyet a történelem egészében kivetett, nem más, mint az evangélium hirdetése, amely mentő segítségként érkezett meg hozzánk, hogy beleakadva éljünk át a megtartatást. Megtudhatjuk azt is, hogy ebbe a kivetett hálóba be kell kerülni az üdvösség reménységéért. A hálót üdvözítő tervének rendje szerint mindig a maga idejében, az általa kiválasztott helyen veti ki. A halászháló tulajdonképpen nem más, mint ige hirdetés. Azáltal omlanak ránk a háló kötelékei, megérintenek, átölelnek. Észre sem vesszük, és már benn vagyunk. Megtelik a szívünk békességgel, és boldogan nyugtázzuk, hogy a kegyelem ránk talált.
0: Édes jó Istenem! Bizonyára meghatározott feladatokkal küldtél a földre, és adtad nekem ígéid üzeneteit. Teljes szívemből kérlek téged, mutass nekem utat és módot azoknak a fölismerésére. Mert a földi dolgok sokszor elhomályosítják látásomat, és elterelik figyelmemet, úgyhogy nem értem, vagy sehogyan sem tudom fölfogni a te intő szavaidat és figyelmeztetéseidet. És túlságosan nagy áldozatnak látszik előttem a te útmutatásaid szerint cselekedni. Törekszem minden erőmmel, ó Istenem, hogy amennyire csak tőlem telik, elengedjem minden világi és bűnös vágyamat és tulajdonságomat. Mindenható Atyám, add, hogy észrevegyem és meglássam a te szándékaidat és útmutatásaidat. Lehetőségeim szerint a te segítséged által szívvel és lélekkel akarom azokat figyelni és követni. Nem akarok sem kételkedni, sem tétovázni. legyen erős az én akaratom a jóban, s munkálkodásom serény. Egyenesen és hűségesen szeretnék a kötelesség útján járni, amit te a számomra kijelöltél. Most Lermontov imájával hajlok meg előtted. Mikor már nem bírom tovább a gyötrelmeimet, hang csendül a gyászomon át, mennyei üzenet. Szavai szentség és erő, és összhang, és zene, az éggel összebékítő szépség költészete. S a kétely sziklája nehéz szívemről legörög. Hiszek, és majd nem sírok, és úgy megkönnyebbülök. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A jelenések könyve tanulmányozása során egy nagyon nehéz részhez érkeztünk. Amikor készültem ezzel a témával, eszembe jutott az, hogy 1976-ban Bécsben hallgattam egy evangelizációs előadás sorozatot egy amerikai előadótól, Ronald Lenhoff-tól, és amikor közelített ehhez a témához, legszívesebben nem beszélne erről, de nem kerülheti ki, el kell, hogy mondja ezt a témát is, beszélni kell erről, mert benne van Isten igéjében, Isten igéje kötelezi őt, tudja azt, hogy sokan lesznek, akiket bántani fog, akik talán nem fogják jól érezni magukat, ezért szeretné, ha azok el se jönnének, mindenki gondolhatja azt, hogy nem fértek be, mert ugye általában egy előadáson sem voltak olyan sokan, mint ezen az előadáson. És én hiszem, hogy itt van ma is az Úr, és én arra kérem, hogy áldja meg ezt a témát, és adjon a szívekben megértést, együtt gondolkodást Istennel, úgy, ahogy közölni akarja velünk az áldott igazságát.

A Jelenések könyve 17. fejezetéről van szó, aminek ha én adnék címet, akkor azt a címet adnám, hogy a csodálkozások története. Majd látjuk, hogy miért. De olvassuk el ezt a fejezetet, hogy miről is van szó. Jelenések könyve 17. fejezet első versétől olvasom az igét. És jöve egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár vala, és szól a velem, mondván nékem, jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül, akivel paráználkodnak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és látik egy asszonyt ülni egy veres fenevadot, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva van. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett vala aranyjal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név vala írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságának anyja. És láttam, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor láttam őt. És mondanékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát, és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva vala. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jöv fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, e világ alapítása óta. Látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Király is 7 van, az 5 elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és amikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga 8., és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A 10 szar pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura, és királyoknak királya, és az ő vele való hivatalosak és választottak, és hívek is. És mondanékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek, azok és sokaságok, és nemzetek és nyelvek. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg len betelnek az Isten beszédei. És az asszony, amelyet láttál, a ma nagyváros, amelynek királysága van a földnek királyságain. Azt olvassuk, hogy azoknak az angyaloknak az egyike szólítja meg János apostolt, akik a 7 utolsó csapással látogatják meg ezt a földet. Ebből következhet az is, hogy az esemény, vagyis a nagy paráznának a megítélése, az a kegyelmi idő lezárta után, tehát a 7 csapásnak
az idején megy végbe. Előre szeretném bocsátani, hogy óvatosaknak kell lennünk a profécia magyarázattal, mert János maga is azt mondja, hogy csodálkozott, amikor látta ezeket.

Valóban mi is azt mondjuk, hogy szívesebben nem beszélnénk erről, de visszaemlékszünk még az első előadásokra, amelyekben arról volt szó, hogy János apostolnak az Úr adja, kijelenti azt, ami bekövetkezik, és ugyanakkor azt a parancsot adta neki, hogy írja le, és vigye el a hét kis-ázsiai gyülekezetnek. Arról is szó volt, hogy a hét kis-ázsiai gyülekezeten keresztül hét korszakot szólít meg az Úr, vagyis a mindenkori emberiséget szólítja meg az Úr a prófétai igével, ami azt jelenti, hogy Isten szolgái kötelezve vannak Isten igéje által, hogy a prófétai igét közöljék. Óriási felelősséget helyez az ige hirdetőkre, hogy készek-e Isten üzenetét közölni, vagy nem. Azt mondja János apostolnak az Úr, hogy boldog, aki olvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket az igéket, és boldogok, akik megtartják, és hozzáteszi azt is, mert az idő közel van. Majd a jelenések könyve végén, a záradékban olvassuk azt, hogy Isten egy nagyon komoly kijelentést tesz az ige hirdetőire, amikor azt mondja, ha valaki elvesz ebből, vagy hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat vet Isten azokra. Tehát nagyon hűségeseknek kell lennünk az ige hirdetőknek az üzenet közlésére. Azt mondja, hogy sem elvenni, sem hozzátenni nem szabad. Azt kell mondani, amit Isten mond. Kezdjük annál a gondolatnál, amikor János apostol megdöbben azon, amit az angyal mutat neki, és azt mondja, hogy csodálkozzám. Az angyal válasz az, hogy ne csodálkozz. Itt olyan dolgokról van szó, amelyeket meg kell ismerni, amelyek be fognak következni. Majd később azt olvassuk, hogy az egész föld lakói csodálkoznak azon, amik történnek. Mi az, ami csodálatra méltó, vagy amin az ember el kell, hogy gondolkodjon, ami megdöbbenti az embert? Mik azok a dolgok, amik nem természetszerűek, hiszen általában azokon szoktunk csodálkozni, amik nem természetesek. Nem természetes az, hogy Isten szolgája olyan dolgokat cselekszik, ami nem egyezik meg Isten akaratával. És nem természetes az, amikor Isten egyháza, vagy magát Isten egyházának, Isten népének mondott közösség nem az Isten akarata szerint cselekszik. Visszaél szent tisztségével, visszaél azzal a megbízatással, amelyet Istentől kapott. És ebben a fejezetben valami ilyesmikről is szó van, amin kezdetben János apostol elcsodálkozik. Akkor, amikor Isten beszél egy közösségről, milyen közösség az, amelyikről itt szó van ebben a fejezetben? A fenevad, emberek közössége, intézmény, amelynek a célja az volna, hogy Isten bemutassa ebben a világban. Elcsodálkozásra ad okot, amikor a igével megbízottak nem a reájuk bízott feladatot teljesítik, nem az Isten igéjét hirdetik.

eddig, hanem valami mást. És most olyan tényeket kell felsorolni, amikre érvényes, hogy ezek súlyosan érintenek sokakat, de nem térhetünk ki előlük.

2000-ben a Vatikán egy bejelentéssel lepte meg a világot. Az egész nyugat-európai protestantizmust egy kérdés izgatta, és így mondhatjuk, hogy háborította. És ez egy pápai dokumentum volt, aminek a neve Dominus Jézus, aminek a lényege az volt, hogy csak egy egyház van, és ez a katolikus egyház. A többi vallási közösség, de nem egyház. Abban az időben kiadtunk egy kis füzetet, miért csodálkozol, ebben összegyűjtöttük a nyugat-európai protestantizmus kemény, magvó kijelentéseit és reakcióját erre a pápai dokumentumra, és ezek közül csak néhány gondolatot említek. Az volt a protestantizmus hivatalos véleménye Európában, hogy a Vatikánnal, katolikus egyházzal való kapcsolat megszűnik, az ökumenikus mozgalom hajótörést szenvedett, és valami újat kell kezdeni. A mi véleményünk az volt, amit ebben a kis füzetben is írunk, hogy nem sokáig tart majd ez a vélemény, mert a profécia egészen más irányzatról beszél. És valóban be is következett, mert 2,5 év múlva, 2003. május 28-a és június 1-e között Berlinben aláírták a berlini chartát az ökumenikus konferencián, amelynek aláírói között voltak katolikus egyház, református egyház, evangélikus egyház, baptista egyház, konstantinápolyi egyetemes patriarkátus, magyarországi exarchátusa és a magyarországi bolgár ortodox egyház. Aláírták a nyilatkozatot, a közös nyilatkozatot, közös szentmisén, úrvacsorán vettek részt katolikus és protestáns lelkészek. Annak ellenére, hogy ebben a kijelentésben, amit Vatikán tett, hogy nincs csak egyetlen egyház, és ez a katolikus egyház az egyedül üdvözítő anyaszent egyház. Ratzinger bíboros, a mai 16. Benedek pápa azt a kijelentést tette, hogy a megváltás csak a katolikus egyház által lehetséges. Megérthetjük a protestáns egyházak éles reakcióját, hiszen éppen ezek a kijelentések, vagy katolikus egyháznak ez az álláspontja volt az, amelyik a reformáció kirobbantásának a legfőbb oka volt. És mi történik? Mintha semmi nem történt volna. János apostol csodálkozik dolgokon, és azt mondja az angyal, ne csodálkozz. Lesznek még érdekesebb dolgok, amelyek csodálatra méltóak, amelyek megdöbbentőek. Amikor János apostolt megszólítja az angyal a 17. fejezet első versében, azt mondja, jöv el, és megmutatom néked a nagy paráznának károsztatását, aki sok vizen ül. Jöv el. Akkor szólítunk meg így valakit, amikor valami lényeges dolgot szeretnénk megmutatni. János apostolnak azt mondja, jöv el, jöjj közelebb, és megmutatok néked valamit. Megmutatom néked azt a folyamatot, amely valóban megdöbbentő.

A 17. fejezet, ha végigolvasok és megfigyeltük, két részre oszlik tulajdonképpen. Az első rész, az első 6 vers, amely egy helyzetleírás, majd a 7. verstől a fejezet végéig leírja az eseményeket, amelyek végbe mennek ennek az intézménynek az életében. Jöv el, megmutatom néked. És mi az, ami ebben az első fejezetben János apostol elé tárul? Úgy próbáljuk beleélni magunkat az apostol helyzetébe. Az angyal olyan dolgokat mond neki, olyan jelzőket és főneveket használ, amiket eddig még nem. Hiszen eljutottunk a 16. fejezetig, és Isten angyalai még ilyen kemény kifejezéseket és ilyen súlyos, elmarasztaló jellemzéseket nem adtak, mint itt ebben a fejezetben. Figyeljük, hogy mikről van szó. Parázna, részegség, káromlás, tisztátalanság, veres fenevad, utálatosság, szentek vérétől való megrészegedés. Mi van akkor, ha Isten igéje így jellemez egy hatalmat vagy egy intézményt? Mikor jellemzi így? Az Úr nem vádol, nem rágalmaz senkit sem, különösen nem azokat, akik az ő népének vallják magukat. De ha Isten igéje ilyen jelzőket használ, akkor fel kell tenni a kérdést, kell-e nékünk ezekről beszélni? Megkerülhetjük-e? De Isten igéje mondja. Hova helyezzük ezeket a jelzőket? Mi van akkor, ha Isten igéje valóban így jellemez egy intézményt? Igen, kell beszélni erről. Megkerülhetjük, meg lehet kerülni sok mindent, de felelősek vagyunk azért, hogy bánunk a Istentől ránk bízott igével, üzenettel. Ezzel a hatalommal kapcsolatban valóban sok csodálnivaló van. A 8. versben azt olvassuk, hogy a föld lakói is csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe. Itt különbséget tesz kétféle emberi magatartás között is, kétféle emberi csoport között. Azok csodálkoznak, az emberiségnek az a része, amelyik nincs beírva az életnek a könyvébe. Figyeljük meg, hogy ez a kijelentés is kötelez. Ott van egy teher, amit Isten ezzel reánk helyez. Melyik csoporthoz tartozónak valljuk magunkat? Azok vagyunk-e, akiknek a neve nincs beírva az életnek könyvébe, vagy azok, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe? Akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, azok csodálkoznak. Azok számára megdöbbentő. Aki ismeri Isten akaratát, Isten igéjét, akiknek neve be van írva a mennyei könyvekbe, azok elfogadják Isten kijelentéseit, akkor is, ha bármilyen megdöbbentő az. Az ige paráznának nevezés, ezt a kifejezést, ezt a jelzőt használja legtöbbször erre az intézményre. Ha olvassuk az Ószövetség lapjait, akkor láthatjuk, hogy az Ószövetség idején Izrael népét is gyakran nevezte az Úr paráznának, erköstelennek. Mit jelentett ez? Milyen paráznaságról volt itt szó? Az Istennel szembeni hűtlenségről. Ez az intézmény egész történelme során lelki paráznaságban élt. Mit jelent ez? Tehát az Istennel szembeni hűtlenség. Amikor engedetlenné válik az ember Istennel szemben, akkor a lelki paráznaság bűnébe esik. Megváltoztatták a 4. parancsolatot, a szombatot. Bevezették a képek és szobrok tiszteletét és imádatát. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben milyen súlyosan ítélte meg Isten ezt a magatartást. Például Illés idejében.
amikor a Teremtőisten helyett szobrokat, bálványképeket imádtak. Azután Krisztus közbenjárói szolgálata helyett a szentek közbenjárásának a tanát, az egyház bűnbocsátó hatalmát. Sik Sándornak van egy katolikus papköltőnek egy verse, amiben azt írja, hogy hogyan bocsáthatja meg a bűnömet az az ember, aki maga is bocsánatra kell, hogy számot tartson. Egy papköltő belátta ezt. De az egyház tanításában jelen van az egyház bűnbocsátó hatalma. Egyedül üdvözítő egyház. Csak a katolikus egyház által lehet üdvözölni.

Azután tudjuk, hogy jött a történelemben egy feszültség a középkori egyház életében, és ez volt a reformáció, amely robbantott az egyházban, amely sajnos nem sok idő múlva Istennek azt a megállapítását kell, hogy elhordozza, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. És azután tovább jön a csodálkozásoknak sora, hogy újabb és újabb olyan szabályokat, olyan törvényeket hoz, amelyek ellentétesek Isten igéjével, és amelyek kimerítik a lelki paráznoságnak a bűnét. Hadd említsek néhányat. 1996. október 24-én II. János Pál üzente a pápai kollégiumnak, és ennek az üzenetnek a tartalma az volt, hogy az egyház a darwini evolúció tanítását megalapozottnak tekinti. Középkorban ezért mágia halál járt volna, és tudjuk, hogy a katolikus egyház nagyon sokáig nagyon keményen fellépett, csak Télard de Chardin-t említseném, és mások ellen, akik kacérkodtak az evolúció tanításával. És eljön az idő, ne csodálkozzunk, 1996. október 24-én. Ez egy neves dátum, amikor az egyház kijelenti azt, hogy elfogadja a darwini evolúciós elméletet. Azután nem sokkal később jön egy másik tétel. A pokolról szóló tanítás átértelmezése. Miért? Tudjuk, hogy a pokolról szóló középkori tanítás is biblia ellenes volt, és a purgatóriumról szóló tanítás. Az egyház belátta azt, hogy a modern ember nem tud megbarátkozni egy ilyen tanítással, és jött a másik oldal. A liberális szemlélet a pokollal kapcsolatban. Valamikor az volt, hogy aki meghalt és gonosz volt, a pokolba kerül, ma pedig lényegében nincs is pokol. Nem is lesz pokol. A pokol az egészen más. A pokol az, amikor az ember itt szembe kerül a lelkiismeretével. Miért csodálkozol ezekért? János nehezen tudta megérteni azt, amit látott, ahogy jellemzi az angyal ezt az intézményt. Majd egyre több olyan dolog következik, ami csodálkozásra késztette azokat az embereket, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvében. Az előbb említettem a berlini ökumenikus konferenciát. Mit gondolunk, Luther elment volna Berlinbe? Hisz ott olyan dolgok történtek, amik létrehozták a reformációt. Például a közös úrvacsorában és a gyónásban a katolikus egyháznak a bűnbocsátó hatalma, az egyedüli üdvözítő közösség. Nem tudom, talán jó volna megkérdezni azokat a protestáns vezetőket, akik elmentek, hogy hogy érezték magukat ott egy ilyen katolikus szentmisén, amikor éreztetve volt velük, hogy ők nem egyház. És a katolikus egyháztól függ az üdvösségük is.

Túrmezei Erzsébet a tételek kapuja előtt. Papírlapra írta, fakapura szögezte, 450 éve már. Ma Wittenbergben érckapu fogad, és Luther 95 tétele ércbe öntve vár. Csendben betűzgeted, a fakapó a tűz martaléka lett. A tételíró kéz elporlatt a vártemplom alatt, a kripta ölén. Az ércbetűk sora keményen hidegen szemedbe néz. Őszi nap vet rá bágyat sugarat. Késő zarándok, olvasd, örülj, így megmarad. Valamikor riadó volt, nem hideg ércbetű. Lázas tekintetű polgárok és diákok olvasták és vitatták, másolták, szájról szájra, kézről kézre adták. Nyomában kigyúltak az arcok, a szívek. Nem érckapu, nem papíron, szívekben élt, dobogott, lüktetett, mert erő volt, és evangélium. És amíg ragyog az ércbetűk sora, egyért sóhajtok. Későkor késő vándora, ne merevüljön szánkon és szívünkön az üzenet halott formákba, hideg ércbetűkbe. Legyen olyan élet erőtele, mint 450 éve Luther Márton hatalmas 95 tétele.

Kell-e erről beszélni? Újból előjön ez a kérdés. Kell-e erről beszélni? Beszélhetünk úgy erről a hatalomról, hogy senki se értse, miről van szó. Ugye ismerjük a mellébeszélést. Lehet úgy is beszélni, hogy beszélünk, csak senki nem tudja, miről van szó. Aztán lehet úgy beszélni, hogy az emberek gyűlöletet érezzenek. Melyik a helyes? Van egy harmadik. Jeremiás próféta könyvében a 23. fejezet 28. versétől. A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával, azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Azért ime én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik az én beszédemet ellopják egyiket a másiktól. Ime én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik nyelvüket, és azt mondják, az Úr mondja. Ime én a prófétákra támadok, akik hazug álmokat prófitálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hizelkedéseikkel. Holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használnak-e népnek, azt mondja az Úr. Isten igéje megmondja a helyes magatartást. A próféta beszélje azt, amit az Úr elbízott. Akire az én igémet bíztam, beszélje az én igémet igazán. Még akkor is, hogyha ezek az igék kemény dolgokat közölnek. Ezt gondoljuk el, hogy mit érezhetett János apostol, amikor hallja azokat a jelzőket, amiket az előbb felolvastunk. Amikor olyan jelzőket használ, amiket az angyal, amiket János apostol talán ki sem mondott volna. Úgy megterhelni embereket, emberi közösségeket, akik Isten igazságát képviselik, legalábbis ez a feladatuk. Mi a jellemző még erre a hatalomra? Azt olvassuk az igében, hogy sok vizen ül. Népek fölött zsarnoki hatalmat gyakorol. A vizek népeket jelentenek, és azt mondja az angyal János apostolnak, hogy ez a hatalom a vizek fölött van, és zsarnoki hatalmat gyakorol. Nem csak az egyént befolyásolja, hanem a politikai hatalmakat is. Az egyházi hatalomnak az a célja, hogy erőt vegyen a politikai hatalmakon is, és befolyásolja őket, hogy az ő akaratukat cselekedjék. Veszélyes dolog az, amikor a politika akar felügyelni az ember lelkiismereti szabadságára a maga módján. Amikor a politika szabályozza az emberek vallásos életét. Azután azt olvassuk, hogy a föld lakosai megrészegedtek. Mitől részegedtek meg a föld lakosai? Az emberek követik a hamis tanításokat. A hamis tanításoktól eltompul az ember lelkiítélő képessége. És itt az Úr jelenések könyvében lelki részegségnek nevezi azt, amikor eltompul az emberek lelkiismerete és az igazság ismerete. És megrészegítette a népeket. A bor, amiről itt szó van, nem más, mint hamis tanítás. A veres szín a bűn jelképe. A fenevad a bibliai proféciák szerint politikai hatalmat jelképez általában, de itt egyházi hatalomról van szó. Azután káromlás nevei vannak az ő homlokán. Ez mit jelenthet? Az, hogy olyan névvel illeti magát, amely egyedül csak Istent illeti meg.
csalhatatlanság, sok minden, most ezeket nem soroljuk fel, hogy milyen jelzőkkel, milyen nevekkel nevezi magát, ami egyedül csak Istennek jár. Mint ahogy egyedül üdvözítő Jézus Krisztus. Nincs egyedül üdvözítő egyház. Nincs ember, aki megbocsáthatja az Istennel szemben elkövetett bűnöket, csak egyedül Krisztus. Akiről azt mondja a zsidókhoz írott levél 8. fejezete, hogy fő dolog, hogy olyan főpapunk van, aki közben jár érettünk. Ez a fő dolog, hogy van egy főpapunk, és ez Jézus Krisztus. Azt mondja, azt olvasok itt, hogy a homlokán egy szó van, és ez a szó titok, tele miszticizmussal, tele homályos dolgokkal, amelyekkel megrészegíti az embereket.

A 8. verstől, illetve a 9. verstől a napjainkban lejátszódó eseményekről van szó, amelyeknek a magyarázatára vigyáznunk kell. Figyelembe kell venni azt, amit Péter apostol mond az ő levelében, az első fejezet 20. versében, hogy a prófétai ígéből egy szó sem támad saját magyarázatból. Mi nem akarunk belemenni olyan magyarázatokba, amelyekre még nem kaptunk Istentől kijelentést. Sajnos nagyon sokszor kísért az, hogy megmagyarázzunk olyan dolgokat, amelyeket nem értünk. Tanulnunk kell a Biblia két nagy alakjától, az Ószövetség és az Újszövetség két nagy apokaliptikus írójától, az egyik Dániel, akiről olvassuk, hogy amikor az utolsó látomását kapja Istentől, én pedig hallám ezt, de nem értém, és mondám, Uram, mi lesz ezeknek vége? És mondta az Úr, menj el, Dániel, mert be vannak zárva, és pecsételve beszédek a vég idejéig. Itt arról van szó, hogy Dániel kap egy látomást, és elmondja, hogy nem érti. És az Úrhoz megy, Uram, én ezt nem értem. És az Úr azt mondja, hogy nem is fogod megérteni. Majd a végidőben tudakozzák, és akkor megértik. A másik, amit János apostolnak mond az Úr a jelenések könyve végén, hogy aki hozzátesz, vagy aki elvesz a profitálás beszédjéből, annak szembe kell nézni Isten ítéletével. Jó volna, hogyha mindazok, akik Isten igéjét hirdetik, mielőtt a profétai igéről egy szót is szólnának, ezt a két igét elolvasnák. Amit Dániel mondta, hogy Uram, én nem értem, és ugye ezt mondhatta az ő társainak is, akik szerették volna tudni azt, hogy Dániel milyen kijelentést kapott az Úrtól, ezt nem értem. A másik pedig, amit János apostolnak mond az Úr, hogy vigyázzunk se többet, se kevesebbet, csak azt, amit Isten mond. Micsoda alázatosság van ennek a két embernek a magatartásában. Még egy néhány gondolatot a fejezet végéből, a jelenések könyve 17. fejezetéből. Azt olvassuk a 13. versben, hogy ezeknek egy a szándékuk már, mégpedig a 10 királynak, akikről Dániel proféta is beszél. Most nem térünk ki erre, majd másik alkalommal. Ezeknek egy a szándékuk. Arról van szó, hogy meglepetésben lesz részünk. Világi és egyházi hatalmak szándékban egyesülnek. Ami hitünk szerint nem fog létrejönni világegyház, csak szándékban. De Isten megvalósítja az ő tervét, és ezeknek a szándékát keresztül húzza. Bevezetésben a 7 csapást hozó angyal egyike mutatja be Jánosnak ezeket az eseményeket, amikből arra következtethetünk, hogy a jelenések 17. fejezetében leírt események egy része a 7 utolsó csapás idején, tehát a kegyelmidő lezáródása után fog teljesedni. És ezek az események itt vannak a szemünk előtt. Látjuk ezeket kirajzolódni, kibontakozni. De bármilyen félelmetes is az a jövő, ami itt a 17. fejezetben elénk tárul, van ennek egy csodálatos üzenete mindannyiunk számára, mindenki számára, aki elfogadja Isten üzenetét, aki alázatos szívvel elvállalja azt, amit Isten tőle kíván. És ez a 16. versben van, amikor
arról van szó, hogy a bárány ellen vihaskodnak. De a bárány legyőzi őket, mert ő az uraknak ura, és a vele való hivatalosak és választottak vele uralkodnak mindörökké. Őrizzük meg ennek a fejezetnek ezt az üzenetét. Bármilyen sötét is a kép, bármilyen félelmetes és sokak számára érthetetlen lesz az, ami bekövetkezik Jézus második eljövetele előtt. Van Istennek egy üzenete hozzánk, ebben a fejezetben is, az, hogy a bárány, aki ellen hadakoznak, győzni fog. És mindazok győzni fognak, akik a bárány mellett állnak, akik hivatalosak a bárány vacsorájára, akik engedelmeskednek Istennek. A mindenható Isten segítsen bennünket, hogy akkor, amikor figyeljük ezeket a különös eseményeket, amik vannak, és amik még bekövetkeznek, akkor, amikor megdöbbentő, meglepetést keltő eseményeket látunk, amelyen csodálkoznak a föld lakói, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, mi azok között lehessünk, akik előtt kitisztul a kép, és akik majd az utolsó küzdelemben a bárány mellett fognak harcolni, és ott lesznek a győzők között. Ez segítsen bennünket a mindenható Isten az ő kegyelme által. Amen.

Turmezei Erzsébet, október 31 után. Vitára senki sem jelentkezik, de a tételek világgá röpülnek, mint fészekhagyó madarak, már nyomtatott lapon suhannak most még latinul, holnap németül, azután mindenféle nyelven. S a wittenbergi szerzetes teológia tudós tanára döbbenve nézi röptüket. Istenem, Istenem, ha te játékot akarsz kezdeni szegény szolgáddal én velem, te magadért cseleked egyedül, s oltalmaz belene keverjem tulajdon bölcsességemet. A tételmadarak suhanó röptét megállítani többé nem lehet. Luther lázasan írni kezdi hát tételeinek magyarázatát. Az egyház reformációra szorul, és az nem csak a pápák dolga, hanem az egész nagyvilágé, de még inkább magáé, az istené. Mikor jön el, ő tudja egyedül. És mélyet sóhajt, bár ma kezdené, bár ma virradna boldog hajnala, nem sejti még, hogy amit várva vár, Isten már el is kezdte általa.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Legyenek boldogok a téged szeretők. 122. Zsoltár, 6. verse. Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében. 146. Zsoltár, 5. verse. Boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. 119. Zsoltár 1.-2. verse. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre. 94. Zsoltár 12. verse. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Példabeszédek könyve 3. fejezet 13. verse. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. 106. Zsoltár 3. verse.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Egy asszony háborúja. A mai ige Bírák könyve 4. fejezet 9. verse: Asszony kezére adja az Úr Sísereát. Gondolatok az igéről. Elég különös ez az igehely, de nem lehet olyan olvasó, akinek van elég hite a megtérésre. Bárákot, a férfit harcra szólította Isten, de ő csak azzal a feltétellel volt hajlandó hadba indulni, ha Debóra is vele megy. Ezért az Úr elhatározta, hogy ezt a harcot egy asszony harcává teszi. Ezzel ítélte meg Isten a férfi gyávaságát. Így szerzett magának nagyobb dicsőséget, népe ellenségeinek, mint nagyobb szégyent. Az Úr még ma is felhasználja a gyöngéket a szolgálatban, engem is. Ő olyanokat is tud használni, akikről senki nem gondolná, hogy alkalmasak nagy tettek végrehajtására. Miért ne használna téged is? Az asszony, aki megölte Izrael ellenségét, nem valami harcos amazon volt, hanem háziasszony. Nem volt szónok, csak egy egyszerű asszony, aki sátorban lakott, tehenet fejt és vajat köpült. Akkor hát miért ne használhatna fel az Úr akár melyikünket célja elvégzésére? Valaki érkezhet ma a te házadhoz is, ahol Sisera Jáel sátrához ment. A mi dolgunk nem az, hogy megöljük, hanem hogy megmentsük őt. Fogadjuk kedvesen, mondjuk el neki Krisztus válságának drága igazságát, és hogy hozzá is szól a hívás: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Apostolok cselekedete 16:31. Ki tudja, talán ma is legyőz az evangélium egy kemény szívű bűnöst. Ökumenikus, lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén holnaptól, június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A helyszín: Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Az időjárásról: itt a csillagászati nyár kezdete. Hétfőn napos, felhős lesz az idő, helyenként eső is lehet. Az északi a szél megélénkül, és 30-34 fok várható. Kedden gyengén felhős, de napos idő lesz, csak néhol eshet eső. Változó irányú szél, és 30-34 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk, kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink! A nyári napfordulóhoz legközelebb eső júniusi vasárnap a nap napja. Ebből az alkalomból idézzük föl először a teremtés történetet, melyben írva ez áll, Isten negyedik nap megalkotta a napot. A Reformátusok lapja hitvallás rovatában Pap Márton, a Somogyi Református Egyházmegye lelkipásztora, a Szentírásban leírt teremtés kérdését igyekszik körüljárni. A Szentírás megerősíti, hogy a hit elengedhetetlen feltétele annak, hogy a teremtésről való elmélkedésünk végül célra vezessen. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Zsidók 11.3. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Mózes első könyve, első fejezet, első vers. Ezzel kezdődik a Biblia. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Mózes első könyve, első fejezet, 3-4. A világosságot a sötétségtől elválasztó Isten minket is választásra szólít fel. Rögtön a kijelentés első mondatával. A felvilágosodás kora a tudományt tette meg legfőbb tekintélyé, és meghatározó lett az az elgondolás, miszerint az Isten hipotézis szükségtelen a világ létének magyarázatához. Közkeletűvé vált az a valójában téves elgondolás, miszerint hit és tudás, vallásosság és tudományosság egymást kizáró ellentétek.

0: A mai kor embere így talán még nehezebbnek érezheti a fenti kérdés megválaszolását, mint a korábbi időkben bárki. Holott a teológia többi kérdés fölvetéséhez hasonlóan ez sem csupán elméleti dolog, hanem nagyon is személyes kérdés számunkra, ahogy arra a Heidelbergi K.T. bizonyságtétele a 26. kérdés felelet is rámutat. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja, én nekem az ő fiáért, Krisztusért, Istenem és Atyám.
1: A minket körülvevő világ és benne saját magunk eredetével kapcsolatban számtalan kérdést tett már föl az emberi elme a történelem során. A sort még csak nem is az elején kezdve. A görög filozófiától a mai napig alapvetően a következő lehetőségek vetődtek föl. A világ vagy öröktől fogva létezik, vagy pedig van kezdete. Létrejött valamikor. Amennyiben van kezdete, vagy magától állt elő, vagy pedig valaki, vagy valami rajta kívül álló hozta létre. Mindegyik lehetőség további, gyakran megválaszolhatatlan kérdéseket vet föl. Korunkban szinte minden gondolkodó megegyezik abban, hogy az univerzumnak volt kezdete. A legterjedtebb materialista magyarázat erre az ősrobbanás elmélete.
0: A Szentírás sem csupán az első mondatában szögezi le tényként Isten teremtő munkájának valóságos voltát, de a teljes Bibliában újra és újra bizonyságot tesznek erről a szentírók. Az apostolok és az első keresztjének missziójának is megkerülhetetlen eleme volt az erről való bizonyságtétel. Keresztény hitvallásaink a Biblia alapján elsősorban az Atya személyéhez kapcsolják a teremtés munkáját. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a Szent Háromság másik két személye ne vett volna részt benne. Isten a világ teremtése során Mózes beszámolója szerint 7-szer jelenti ki, legyen. Isten szava alkotta a világokat, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője fogalmaz. János apostol pedig evangéliumának első soraiban tudtunk rajta, hogy Jézus Krisztusban a testélet ígét ismerhetjük meg. Pál apostol is megerősíti János szavait, amikor magasztalja a fiút, amiért ő a teremtés célja. Mi pedig mindannyian egyetérthetünk Fekete Károly püspök úrral, Jézus nélkül nincs hiteles mondani valónk Istenről, mint teremtőről.
1: A teremtőbe vetett bizalmunk azért lehet maradéktalanul teljes, mert van megváltónk, aki magának teremtett és választott ki minket. Mózes első könyvének a teremtést leíró első fejezetének beszámolóját olvasva az Isten sötétség felett lebegő lelkéről érezhetjük, hogy kitüntetett szerepe volt a teremtés művében. A Szentlélek Isten az, akitől minden élet származik. Érzésünk akkor válik konkrétabbá, amikor az ember teremtésének mikéntjét tanulmányozzuk. Ahhoz, hogy igaz hittel megérthessük, mit használ nekünk megismerni Istent, fontos, hogy először is a világ teremtését ismerjük meg. Ebből a történetből megtudjuk, hogy Isten az eget és a földet igéje és lelke ereje által a semmiből teremtette. Fogalmaz találóan Calvin. És így kiáltottak, emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Apostolok cselekedetei 14:15.
0: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. János 1:1-3.
1: Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reád nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Kolossé 1:15-17.
0: A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mózes első könyve 1:2.

0: Azután megformálta az Úr Isten az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. 1 Mózes 2.7.
1: A világ teremtéséről a Szentírás nem csak az első lapjain számol be. Az Ó és Új Szövetség több helyen is találunk információt ebben a témában. A leghosszabb beszámoló talán Jób könyvének 38-tól 41-ig tartó fejezeteiben van, ahol maga Isten tárja föl a teremtés rendjét a perlekedő Jób számára. A zsoltárok is több alkalommal dicsőítik Istent a teremtő munkájáért, ezek közül is kiemelkedik a 104. Mindegyik ilyen részlet egy-egy újabb szint tesz hozzá a hitünkhöz, azonban most csak Mózes első könyvének első két fejezetével foglalkozunk röviden. A leírás két nagy részre osztható, ezek között a második fejezet 4. verse jelenti a határvonalat. Először a világ teremtését összefoglaló részt olvassuk, amely szerkesztésében is tükrözi, hogy Isten a rend istene.
0: Isten teremtő munkája 2-3 nap alatt ment végbe. Az első 3 nap a szétválasztás ideje, a második 3 nap pedig a teremtett világ benépesedésének ideje. Isten az első napon elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Második nap megválasztotta a felső vizeket az alsó vizektől. A harmadik napon elválasztotta a szárazat és a vizet. A negyedik napon megalkotta a napot, a holdat és a csillagokat. Az ötödiken megteremtette a madarakat és a halakat, hogy benépesítsék az eget és a vizeket. A hatodik nap pedig benépesítette a földet mindenféle állattal, és megteremtette az embert. Isten az embert a világ minden más teremtményétől különböző módon alkotta.
1: Teremtésének módja egyfelől bizonyítja az ember hasonlóságát a teremtőhöz és szoros kapcsolatát vele, de azt is, hogy másfelől anyagi valója szerint a teremtett világhoz tartozik. Az ember küldetése Istent tudatosan dicsőíteni és magasztalni. Ő az egyetlen teremtmény, aki képes erre tudatos cselekvés formájában, a teremtés csodáját látva. Ennek az imádatnak a céljából készült a szent sátor és a templom az Édenben ültetett kert kicsiny másaként. Visszatekintve, Ádám mintha valamiképp úgy élte volna itt az életét, mint később a papok a templomi szolgálatban, Isten színe előtt állva. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy egyedül az ember esetében említi itt a Szentírás a két nemet, ami bizonyítja a férfi-nő kapcsolat, illetve a házasság megkülönböztetett szerepét Isten előtt, valamint az ő tervének változhatatlan voltát ebben a kérdésben. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Mózes első könyve 1.27. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten.

0: jó lehetőség, hogy összekössék a szükséges egészségi mozgást egy lelki tapasztalat élménnyel.
1: Igen, és valószínűleg azért jött ez is létre, mert most korábban volt az úgynevezett csíksomlyói búcsú zarándoklat, amiről azt írják, hogy mint az egész világon ismert rendezvény, és rengeteg országból mentek oda több ezren, és ehhez hirtelen megint az evangélikus egyház is oda kapcsolódott, mert azt írják, hogy 4 hét múlva kezdődik a Csángó magyarok zarándoklata, és ezt Szemerei János, az elnök püspök üzenete hirdeti, aki ezt a Nemzeti Összetartozás napján fogalmazta meg, azt mondta, hogy az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. És azt írja, hogy sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti egyházmegyei, egyházkerületi magánszervezésben, idén először püspök társakkal együtt, mindhárman részt vesznek a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásukat. Vagyis, hogy ezért lesz, mert a zarándoklat az egy összetartozásról szól.
0: A zarándoklat alapvetően egy régi katolikus kifejezés, de természetesen bárki használhatja, azt jelenti, hogy együtt sétálnak, zarándokolnak egy úton, és közben mindazt megbeszélik, ami a mindennapi élet örömei és gondjai közé tartozik. Az összetartozásnak egy nagyszerű alkalma, kifejezvén, hogy akik országhatárainkon túlélő magyarok, azok is a mi testvéreink, tartozanak bármely egyházhoz.
1: Azt mondják, hogy a mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez, mert külhonban csak Romániában van magyar nyelvű evangélikus püspökség. A tartozó testvéreiket, a szervezői és a házigazdái július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt, nem csak evangélikusokat.
0: Igen, hát ez egy jó kezdeményezés az összetartozásnak a kifejezésére, és hát szükség is van rá, mert nyilván az Erdélyben élő magyar evangélikusok kisebbségben vannak, a puszta jelenléte a óhazából érkezőknek azt jelenti, hogy nem feledkeztünk meg róluk.
1: Így van. Hát a reformátusok többen vannak, ugye?
0: Az, igen, hogy ne.
1: Többen, de most mégis erről szól. Ez a...
0: Itt most az evangélikusoknak van egy ilyen kezdeményezése. Református testvéreink egyébként Magyarországon szoktak olyan alkalmakat tartani, amire az erdélyi reformátusokat is meghívják.
1: Van még egy olyan rendezvény, amire azt írják, hogy hát talán a kulturális rendezvények közül az egyik legnépszerűbb, a múzeumok éjszakája. Vagyis, hogy éjszaka lehessen látogatni a múzeumokat, és erről most hirtelen megjelent, hogy igen, hogy ne, ezt hirdeti az evangélikus egyház is, hogy a Deák téri gimnázium mellett lévő múzeum szintén csinálja a rendezvényt majd.
0: Igen, az evangélikus egyháznak a legnagyobb múzeuma a Deák téri, ami magában foglalja mind a szlovák, mind a német, mint pedig a magyar hagyományokat, mert hiszen az evangélikus egyház 3 nyelvű egyház volt, még nyomaiban most is vannak szlovák, illetve német nyelvű

0: Isten tiszteletek ott, ahol jelentősebb kisebbség, nemzetiség él, de a múltban nagyon sok kulturális kincs maradt fönn, mind a nemzetiségi egyházaknak a történetéből, mind pedig a hazai magyar evangélikusságnak a történetéből.
1: Tehát, hogy ezek is olyan események, amikre mindenkit várnak. Mert ugye a Szélrózsába is nem az evangélikusokat várják, hanem bárkit, az zarándoklatokra is mindenkit, és a múzeumokba is mindenkit várnak.
0: Én azt gondolom, hogy ez a természetes, hogy minden érdeklődőt nyílt szívvel és tárt karokkal várjon valamennyi egyház, hiszen sokkal több az, ami bennünket egybe kapcsol, mint ami elválaszt a tradíciónkban.
1: Van még egy új hirdetés, hogy parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet az evangélikus egyház, aminek egy időre módosították az időpontját, de most már így van, hogy a módosított kiírás szerint június 19-ig lehet elektronikus úton püspöki hivatal e-mail címén jelentkezni, de az jelentkezéshez szükséges az esperesi igazolás csatolása. De mit jelent ez a parókusi alkalmassági vizsgálat?
0: Ez az evangélikus egyházban régi hagyomány. Azt jelenti, hogy bizonyos időt egy parókus lelkész mellett kell eltölteni beosztott lelkészként, és általában 2 év után lehet önálló parókus lelkészi vizsgát tenni, ami azt jelenti, hogy ettől kezdődően az illető önálló lelkészi szolgálatra jelentkezhet, tehát megválaszthatja egy gyülekezet önálló lelkészként az illetőt. Enélkül a vizsga nélkül nem lehet parókus lelkész senki. Ez nagyon régi tradíció, igazában részint azzal is összefügg, hogy az évszázadok során előfordult, hogy csak külföldön volt lelkészképzés, és az illető hazajött mondjuk Jénából vagy Berlinből, hozott egy oklevelet, hogy elvégezte a teológiát. Itthon viszont arról kellett tanúskodnia, hogy ismeri a hazai evangélikus egyháznak a liturgikus történetét, adottságait, hagyományát, és ennek megfelelően, ha ezt a vizsgát letette, akkor lehetett önálló lelkész.
1: Az is érdekes, hogy ezt nagyon korán már hirdetik, miközben az van, hogy a szóbeli vizsgát várhatóan szeptember 18-án tartják. Vagyis, hogy ők azt akarják, hogy készüljenek föl, nem?
0: Azért
1: hirdetik ilyen nagyon korán, már év elején elkezdték hirdetni, miközben most kiderül, hogy úgy tűnik, hogy valószínűleg szeptember 18-án lesz, de akkor mindenkit kérnek, hogy készüljenek erre föl, ugye?
0: Hát egy vizsga abból áll, hogy számot ad az illető az ismeretéről, akár a gyakorlati feladatairól, hogy mit kell egy lelkésznek végezni, akár pedig a szellemi elméleti teológiai ismereteiről is, hogy alkalmasnak nyilvánítsa a vizsgabizottság őt az önálló lelkészi szolgálat végzésére.
1: Akkor most beszéljünk arról, hogy hitmélyítő családos csendes hetet tartanak. Pilis Csabán Bételben június 29-én hétfőtől július 3-án péntek között, aminek a témája új teremtés, vagyis hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés a témája. Ezt is az evangélikusok hirdetik Pilis Csabára.
0: Ez régi hagyomány már, mondhatjuk, hogy együtt legyen a család, és akkor a különböző korosztályoknak megfelelő kis közösségekben beszélgetnek azokról a kérdésekről, amelyek a család összetartozását elősegítik, és ami a lelki megújulásukat, megerősítésüket is szolgálja, akár a gyerekeknek, ifjúságnak és a szülőknek, netán nagyszülőknek. Ez egy különböző nemzedékeket felkaroló és összefogó alkalom, és ennek megfelelően csoportmunkában végzik ezt a szolgálatot az ott levő kollégák.
1: Igen, új teremtés, ez a témája.
0: Hát az új teremtés az nyilván azt jelenti, hogy lelkileg újjászületni, és komolyan belső elkötelezettséggel a Krisztus követésére odaszállni az életünket, a mindennapjainkat, hogy ne formális vallásosságban éljenek az emberek, és éljünk, hanem elkötelezetten a Krisztus ígék alapján.
1: Tehát ez Pilis Csabán lesz a Bétel missziós otthonba, de azt írják, hogy gyermekeket és fiatalokat is várnak, hiszen mindegyik korosztálynak megfelelő alkalmak lesznek ezen a rendezvényen, ami 29-től július 3-áig tart.
0: Én azt gondolom, hogy ez így természetes, hogy a gyerekeknek nyilván más az érdeklődési köre, mint az idősebbeknek, és az ifjaknak is, tehát a maguk korosztályában felmerülő kérdésekre kaphatnak választ, és kiválasztott igék szerint ebben a bibliai látásban megerősödhetnek.
1: Igen. Tehát akkor ilyen rendezvények vannak most nyáron.
0: Igen.
1: Főleg a zarándoklak, a táborok ilyenek, de aztán, ha jön az ősz, akkor átérünk ismét a reformáció hónapjára.
0: Ugye az iskolai kezdés az egyfajta új szituáció, és a szabadidőben könnyebb elérni az embereket, és lelki kérdésekkel is őket megajándékozni. A szeptembertől a maguk módján élhetik meg a maguk kereszténységét, reménység szerint.
1: Mindenkit arra kérnek egyébként, ezek azért hirdetik korábban ezeket a híreket, hogy készüljenek föl az ilyen rendezvényekre. Hát egyébként meg most ősszel a reformátusoknak a tisztújítása miatt szerintem sok olyan helyzet lesz, amikor mindenki csak oda tud figyelni, nem? Az ökumenikus tanács is, meg minden rendezvény olyan, hogy fel kell készülni, hogy ne álljunk le egy ilyen helyzet miatt, hanem...
0: Igen, hát a személyi változások nem bénítják le az egyházakat, hanem általában felfrissítik. Új emberek, új szolgálati lendülettel, új gondolatokkal, új lehetőségekkel indulnak, hogy jó reménységgel tekintünk a református testvéreinknek a személyi változást magával hozó megújulására. Mindegyikünknek szüksége van megújulásra, valamennyi egyháznak, és Isten ezt a személyeken keresztül, a változó személyeken keresztül végzi el sok esetben.
1: Igen, egy nyári üzenetet adjál a kedves hallgatóinknak, mert most mindenki nyárral foglalkozik, ám most mikor beszélgetünk egy hét múlva, vége az iskoláknak is.
0: Szívből kívánom a kedves hallgatóknak, hogy a nyári szabadságuk ideje alatt ne csak a természetet keressék, hanem a természet urát, a mindenható Isten. Éljenek azokkal a gazdag lehetőségekkel, amit az egyházak felkínálnak, benne az evangélikus egyház is, akár konferenciák, akár ifjúsági találkozók, kirándulások lehetőségével, vagy éppen erdélyi testvéreinkkel való közös ünneplésben. Azt gondolom, hogy a ma korszakában sokan visszavonulnak és bezárkóznak. Isten pedig azt akarja, hogy kinyíljunk ő előtte is, embertársaink előtt is, és keressük a közösséget, mert a közösség épít, és a közösségben a másik arcában a Krisztus arcát is felfedezhetjük.
1: Köszönjük szépen, Szebik Imre testvér gondolatait, úgy legyen.
0: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy újra együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztőműsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor ime itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1821. kérdés. Volt-e olyan hely a világon, ahol csak Isten takaríthatott? Válasz. Nos, lehet, hogy a kérdés viccesnek tűnik, vagy lehetetlennek a válasz. De hidd el, hogy van megoldás. Ahhoz, hogy rátaláljunk a megfejtésre, elsősorban azon kell gondolkodnunk, hogy van-e a Földön, amely tudjuk, hogy porosodik, piszkolódik, olyan hely, amelyhez csak az Úr fér hozzá. Ó, hát persze, hát nagyon is sok, hangzik a fölismerés hangja, hiszen a tengerek mélye, a magas hegyek csúcsai, a vulkánok alja, a barlangok mélye, a világűr, más-más csillagok, tehát általában, ami az embernek nem hozzáférhető ott, már ha kell, csak is Isten tud takarítani. De nem ez a kérdés, hogy melyik hely az, ahol az ember nem tud takarítani, hanem az, hogy melyik hely az, ahol az ember nem takaríthat. Ez pedig föltételezi azt a helyzetet, hogy hozzáférésünk lenne ugyan, de mégse szabad. Nos, talán már egy kicsit közelebb kerültünk a válaszhoz, ha így kezdünk el tépelődni, vagyis. Kell egy olyan helyet keresnünk, ahol az Isten és az ember is jelen lehet. Az, hogy Isten hol van jelen, az már is kizárhatjuk, mert hogy mindenhol jelen van. Hát akkor hol van az a hely, ahol az ember is, de Isten azt mondta, hogy ide neked tilos bemenni, még takarítani se szabad. Vagyis, volna mód a belépésre, de tilos. Nos, úgy gondolom, hogy a világon egyetlen egy ilyen hely volt csak, és az a szent sátor és a templomi szentek szentje volt. De mi is volt az a helyiség? Isten jelét akarta adni, hogy népe között él. Ezért a mennyei mintára elkészítette Mózessel, még a pusztában, a szent sátrat. Oda helyezték el a legbelső szobába a frigyládát, benne a két kőtáblát, egy tál mannát és Áron főpap kivirágzott botját. Nos, ide senki nem léphetett be, csak is a főpap, és ő is csak évente egyszer, hogy könyörögjön népéért, a bűnbocsánatért. Ott, mondjuk így, ebben a belső szobában senki se takaríthatott, csak is az Úr, már ha kellett volna. És, bár így még sosem gondoltunk rá, de az Úr meg is tette, mert az mindig tökéletes volt. Legyen ilyen ma is a szívünk az Úr lakóhelye. Kérdés. Aki fizet, az választja a nótát. Mondhatják ezt egy lelkipásztornak? A válasz. Nos, egy ige hirdetésben hallottam ezt a szörnyen pöffeteg mondatot. Egy gyülekezeti tag bátorkodta ezt kimondani a lelkészének, aki nem olyat prédikált, ami neki tetszett volna. És mivel a gyülekezet közössége fizette a pásztort, szerintük, azt hitte, hogy az Úr munkatársa az ő szolgája. Meg ne fedje a gyülekezetet, ne is mondjon semmit a bűnről, vagy hogy mi nem tetszik az Istennek, mert az neki kényelmetlen. Prédikáljon csak olyan langyos dolgokat, amivel senkit se bánt meg. Hiszen pihenni járnak ide a hívek a dolgos híd után, nem azért, hogy felingereljék őket, gondolta ez a vakmerő lélek. És igaza volt? Tényleg ő fizeti a lelkészt? De ki? Vajon a tagok a saját pénzükből? Nem. Járjon csak a végére, mert egyáltalán nem. Ők azt a pénzt adták tovább a pásztoruknak, mint postások, melyet Isten nekik plusz juttatásként adott a fizetésükön fölül, mert megbízott egyházatagjaiban, hogy azt adományként továbbadják, eljuttatják a rendeltetési helyére.
De ez a személy nagyon durván értelmezte a kérdést, mert nézzük, hogy mit is tett. Isten pontosan tudja, hogy számtalan olyan kiadás van az egyházban, amit fedezni kell. Ezt nem a tagoktól kéri, bár tehetné, hanem úgy döntött az Úr, hogy minden gyülekezeti tagnak a fizetésen felül minimum 10%-at még ad, hogy az hűségesen beadva a gyülekezet céljaira fedezni tudják a kiadásokat. Hát senki se gondolja, hogy ha vasárnaponként elmegy a templomba, az ingyen van. Nem! Az épületet fönn kell tartani. Van villanyszámla, takarítási költség, énekeskönyvek nyomtatásának díja, úrvacsorai eszközök költsége, vasárnapi iskola, szociális kiadások, fú, és még nagyon sok minden. Benne a pásztor fizetése is. És azt nem az ingyen élő veszi föl, hanem nagyon komoly lelki és fizikai szolgálatot végez. Nos, tegyük föl a kérdés. Volt-e már ilyen a világtörténelemben? Ja, sajnos volt. A Biblia számos helyen említi a király asztalánál étkező álprófétákat, a hazugokat, akik mindig azt mondták, amit a király hallani akart, mert ezért fizették őket. Aztán ott voltak a békepapok, vajon ők mit prédikáltak, amit a hatalom hallani akart? Mert mi egy pásztor dolga ma és mindenkor? A gyülekezetnek elmondja, amit Isten üzen, mert a tagok Isten népe. Majd ők továbbítsák a világba az evangélium örömhírét. De mivel a földi világban élünk, és még nem vagyunk tökéletesek, bizony sok lelki és testi gonddal küzdhet egy hívő is. Isten ezt látja. Éppen úgy, ahogy a Jelenések könyve elején is olvassuk, hogy éppen 7 gyülekezetről mondja el a látleletet. Nos, amit annak a gyülekezetnek akar az Úr mondani, jót és rosszat is, azt a pásztoron keresztül is üzeni. Ha a pásztor azt nem adja át, ha torzít rajta, ha azt figyeli, hogy ajaj, kinek is tetszik majd ez, vagy kinek nem, akkor ő nem az Úr hűséges szolgája. Nos, ha lenne még olyan lélek, aki tényleg azt gondolja, az Úr előtt állva, hogy aki fizet, az választja a zenét, annak szívből ajánlom, hogy térjen meg ebből, de villámgyorsan. Tartson bűnbánatot, és köszönje meg Istennek, hogy személyesen vele is foglalkozik, még mindig. Mert minden tagnak és minden gyülekezetnek égetően szüksége van arra, hogy Isten mondja meg, hogy milyenek vagyunk, pont úgy, mint Jeremiás és a nagy proféták idején, hogy mi a jó bennünk, és mi az, amin nagyon gyorsan változtatnunk kell. És mindez, ami saját érdekünkben van. Ez a 823. kérdésünk. Mondj olyan keresztény asszonyt, akinek a férje nem tért meg. A válasz. Nagyon jól ismerjük Pál apostol szívét, amikor az egyik fogadott lelki fiáról, tanítványáról, későbbi komoly munkatársáról, Timóteusról beszél. Az Abcsel 16-ban ez áll. Missziós útja során jutott el Lisztrába. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonságot tettek a testvérek. Persze mindenki tudta, hogy az apja görög volt, de mit tudunk még őróla? A nekiét második levél elején ezt olvassuk. Sokat gondolok rád, és ilyenkor eszembe jut a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban, majd anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Vagyis, van egy család, ahol a nagymama hívő héber asszony. Így nevelt a lányát is,
majd családba született fiú gyermeket is, Timóteust. De tudjuk, hogy az édesapa görög, vagyis bálványimádó ember, aki nem akarta elfogadni az egy és igaz Istent, a Teremtőt, az Alkotót, a Mindenség Urát. Ő inkább a kőszobrok előtt hajlongott. Nem kell hozzá sok történelmi ismeret, mert ma is így van, hogy ezekből a hitbéli különbségekből nagyon komoly családi konfliktusok szoktak keletkezni. Hová menjünk Isten tiszteletre? Melyik Istennek mit áldozzunk? Melyik kegyhelyre vigyük az adományainkat? Mikor és milyen mértékben szánjuk oda az időnket, a szívünket, az akaratunkat, és így tovább? Ezek a kérdések ma is komoly meghasonlulást jelentenek a családban, és mivel az emberi tulajdonságok se változtak a bűnbeesés óta, semmi kétségünk nem lehet, hogy ez így volt Timóteus családjában is, ráadásul ugye ő fiúgyermek. Na, hogy az apa magával akarta vinni, de az anya és a nagymama kiállt a hite mellett, és a gyermek ezt a nevelést kapta. Nincs kizárva, hogy Timóteus mindkét fél hitvilágát ismerte, és aztán ő választott. De egy biztos, Timóteus az Urat imádta, és neki szolgált ifjúkora óta. De mi lett az édesapjával? Hogy mi lett? Miért kérdés ez? Hát azért, mert a Szentírás egy másik helyen pontosan erről a témáról beszél. A hívő asszony éljen úgy hitetlen férjével, hogy az látva, mennyi jót tesz az asszony, és milyen tisztán él, ő is kívánja meg ezt az életet. Nos, úgy látjuk, hogy ez Timóteus apukájánál nem következett be. Valószínű még élt, mert említése sem került, hogy Eunike özvegy lett volna. Azt se tudjuk, hogy a család hölgy tagjai mikor és hogyan lettek keresztények. De az is biztos, hogy a család minden tagja imádkozott az apáért,